Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: ellenkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,

0: Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned,
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa füzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafüzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Olcs szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretett láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon.

0: bízom benne, most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mi áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Atyáján, amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen

0: száján, Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
0: könyörög hírettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatásán az egész emberiségre, most és halálunk óráján, Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk.

0: szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közben értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogság!
3: Mária Rádió

Dicsértesik a Jézus Krisztus, szép jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak. Jó tanács című műsorunkat hallják. Hát nem a megszokott időben, de remélem, hogy ettől függetlenül velünk tartanak a mai reggelen is. Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre című könyvének az ismertetése már úgy régóta zajlik, és ahogy mondtam, két héttel ezelőtt lassan a végére érünk, talán még két adásunk lesz ebből a könyvből. A vége fele már ezek a fejezetek nagyon gyakorlatiasak, és nagyon megérintőek, egy picit arról szólnak, ami, hát igen, az életünk, meg ami talán a logoterápia. Az embernek szüksége van valamire, amiért érdemes élni. Ez volt Viktor Frankl meggyőződése, és azt hiszem, hogy mindannyiunk meggyőződésévé is válhat. Folytassuk tehát a könyvet. Az egzisztenciális vákum a 20. század tipikus jelensége, elég érthető módon. Lehetséges, hogy az emberi válás során elszenvedett kétszeres veszteségnek az eredménye. A történelem hajnalán az ember több olyan alapvető állati ösztönt is elvesztett, mely biztosította az állati viselkedést, és amelynek köszönhetően biztonságban érezhette magát. Az ehhez hasonló biztonság lehetősége, akár a paradicsom, örökre bezárult az ember előtt. Rákényszerültünk, hogy döntéseket hozzunk. Mindemellett azonban az emberiségnek egy másik veszteséggel is szembe kellett néznie. Mégpedig épp a legújabb időkben. Azok a hagyományok, amelyek mindez idáig körülírták a viselkedésünket, egyre inkább eltűnőben vannak. Az ösztönök többé nem diktálják a helyes viselkedést, de immár a tradícióra sem számíthatunk. Olykor azt sem tudjuk, mit is szeretnénk tenni. Néha úgy akarnánk viselkedni, ahogy mások elvárják tőlünk, máskor pedig azt szeretnénk, hogy mások viselkedjenek úgy, ahogy mi akarjuk. Egy felmérés szerint az európai egyetemi hallgatói 25%-a mutatta az egzisztenciális vákum többé-kevésbé egyértelmű jeleit, az amerikai egyetemistáim körében ez az arány pedig már a 60%-ot is megütötte. Az egzisztenciális vákum leginkább az unalomban mutatkozik meg. Ezek a problémák egyre többeket érintenek, és egyre mélyebben, haladás során pedig valószínűleg egyre több szabadidő áll majd a dolgozók rendelkezésére, de sajnálatos módon a legtöbbjük nem fog tudni, mihez kezdeni az újonnan felszabadult idővel. Vizsgáljuk meg például a vasárnapi neurózist, azt a depressziót, amely azokat érinti, akik hirtelennyiben tudatára ébrednek annak, hogy vége a hétköznapok rohanásának, és szembesülnek a bennük lakozó űrrel. Nem ritkán az öngyilkosság is az egzisztenciális vákumra vezethető vissza. Számos olyan széles körben elterjedt jelenség, mint a depresszió, az agresszió és az addikció megmagyarázhatatlannak tűnne, ha nem figyelnénk fel arra, hogy alapjukat az egzisztenciális vákum adja. Ugyanez érvényes a nyugdíjasokat és időseket érintő krízisekre. Az egzisztenciális vákum számos alakban és formában jelenhet meg. Előfordulhat, hogy a jelentésre törekvő akarat akadályoztatása esetén a hatalomvágy lép annak helyében, akár legegyszerűbb formájában, pénzsóvárság képében. Más esetekben a gátolt akarat élvezetre tör, ezért fordulhat elő, hogy az ember szexuális téren próbálja kompenzálni a vágyait. Ezzel analóg folyamatok zajlanak le a neurotikusok esetében is. Az ilyenkor megfigyelhető visszacsatolási mechanizmusokkal és ördögi körök kialakulásával a későbbiekben még bővebben is foglalkozom. Minden esetre megfigyelhető, hogy az efféle tünetegyüttesek az egzisztenciális vákumban helyezkednek el, és abból nyerik az erejüket. Az ilyen helyzetbe került betegek esetében nem gonogenikus neurózissal van dolgunk, így soha nem leszünk képesek kibillenteni a pacienst ebből az állapotból, ha nem egészítjük ki a pszichoterápiás kezelést logoterápiával. A paciensnek sikerül kitöltenie a benne lakozó egzisztenciális vákumot, sosem fog visszacsúszni az előbbi állapotába. A logoterápiát tehát nem csupán nógenikus esetekben lehet hasznos eszköz,
hanem pszichogenikus, sőt olykor szomatogenikus neurózisok gyógyítására is alkalmas. Minden terápiának, akármilyen csekély részben is, de magába kell foglalnia a logoterápiát. Mindezek után térjünk rá arra, hogy vajon mit válaszolhatunk, ha egy páciens felteszi nekünk azt a kérdést, hogy mégis mi lehet az élet értelme. Erősen kétlem, hogy egy orvos képes lenne átfogó választ adni erre a kérdésre. Az élet értelme mindenkinek mást és más jelent, méghozzá napról napra, óráról órára változó módon, ennél fogva nem az élet általános értelmét kell kutatnunk, hanem inkább azt a specifikus értelmet, amelyet egy ember életében egy adott pillanat megtestesít. Az, hogy általánosságban fogalmazzuk meg a problémát, ahhoz hasonló felvetés lenne, mint amikor egy sakkmestertől azt kérdezik, hogy melyik a legjobb lépés a világon. Ilyesmi egyszerűen nem létezik. A legjobb lépés egész egyszerűen nem létezik, de még jó lépések sincsenek, ha csak nem az adott játszma keretein belül szemléljük őket, és nem vesszük figyelembe az ellenfél személyiségét. Ugyanez igaz az emberi egzisztenciára is. Minden egyes embernek más és más hivatása vagy küldetése van az életben, így nem érdemes az élet értelmét absztrakt módon kutatnunk. Mindenkinek be kell teljesíteni a maga célját, ehhez pedig elhivatottság szükséges. Ezt a küldetést nem lehet lecserélni semmi másra, és ezt az életutat a konkrét személyen kívül senki más nem élheti végig. Mindenkire egyedi feladatok várnak, ennek megfelelően pedig a számára kínálkozó egyedi lehetőségeket kell megragadnia arra, hogy beteljesítse őket. Miután minden életszituáció kihívást, egy-egy megoldandó problémát jelent az ember számára, az élet értelmét célzó kérdést akár meg is fordíthatjuk. Lehetséges, hogy nem azt kellene kutatnunk, hogy mi az élet értelme, hanem azt kellene felfedeznünk, hogy ezt a kérdést nekünk tették föl, vagyis arra kellene rádöbbennünk, hogy mindenkit maga az élet von kérdőre, az erre adandó felelet pedig nem lehet más, mint az életünkért vállalt felelősség. A logoterápia tehát a felelősségvállalásban látja az emberi létezés legtisztább megmutatkozását. A felelősségtudat kiemelt szerepe mutatkozik meg a logoterápia kategorikus imperatívuszában is. Élj úgy, mintha már leélted volna egyszer az életedet, és az előző életedben ugyanolyan rossz döntéseket hoztál volna, mint amilyenekre most készülsz. Úgy gondolom, semmi nem serkenti láthatóbban az emberben lakozó felelősségtudatot, mint ez a maxima, amelynek értelmében úgy tehetünk, mintha a jelen a múlthoz tartozna, a múlt pedig megmásítható lenne. Ezáltal szembesülhetünk az élet végességével, és azzal a ténnyel, hogy megváltozhatatlan, amit az életünkkel is saját magunkkal kezdünk. A logoterápia célja, hogy a paciens teljes mértékben tudatosítsa magában, mi a felelőssége, ennek megfelelően lehetővé kell tenni számára, hogy megválaszthassa, hogy miért vagy kiért tekinti magát felelősnek. Éppen ez az oka annak, hogy az összes pszichoterapeuta közül épp a logoterapeuta az, aki nem próbálja értékítéletekkel befolyásolni a pacienst, mivel soha nem vállalhatja át tőle a döntés felelősségét. Ennek megfelelően a páciensen múlik, hogy a társadalom iránti felelősség útját választja, vagy inkább saját lelkiismeretének kíván megfelelni. Mindemellett természetesen vannak, akik nem csupán az általuk elvégzendő feladatban találják meg létezésük értelmét, hanem azt is fontosnak tartják, kiosztotta ki nekik a szóban forgó feladatot. A logoterápia nem egy tan, és nem is vallás. Ugyanolyan messzire esik a logikus érveléstől, mint az erkölcsi szónoklatoktól. Némileg egyszerűbb szavakkal. A logoterapeuta jobban emlékeztet egy személyszorvosra, mint egy festőre. A festő úgy ábrázolja a világot, ahogy a nő látja, a személyszorvos azonban arra törekszik, hogy aként láthassuk a világot, amilyen. A logoterapeuta feladata, hogy mindaddig szélesítse a páciens látóterét, amíg a potenciális jelentés teljes spektruma láthatóvá és felfoghatatlóvá válik számára. Tehát az emberi felelősséget hangsúlyozom, valamint azt, hogy mindenkinek magának kell megtalálnia a maga életfeladatát, és ezáltal arra kívánok rámutatni, hogy az élet valódi értelmét inkább a világban találhatjuk meg,
semmint emberben, illetve emberi lélekben. Az élet értelmének ezt a sajátosságát nevezem az emberi egzisztencia öntranszcendenciájának, ami azt jelenti, hogy az emberi létezés már eleve minden esetben valaki vagy valami felé irányul, nem pedig önmaga felé. Legyen ez valamely betölteni kívánt életcél, vagy egy másik ember, akinek ennek a személynek találkoznia kell. Az egyén minél inkább megfeledkezik magáról, akár úgy, hogy egy ügy szolgálatának szenteli életét, akár úgy, hogy a másik iránti szeretetben, szerelemben teljesedik ki, annál emberibbé és annál konkrétabbá, vagyis aktuálisabbá válik. Az én ilyen forma aktualizálása valójában nem elérhető cél, annál az egyszerű oknál fogva, hogy minél inkább törekszik rá valaki, annál kevésbé sikerül végrehajtania. Más szavakkal szólva, az én aktualizációja kizárólag az öntranszcendencia melléktermékeként jöhet létre. Az eddigiekben kimutattuk, hogy az életértelme folyamatosan változik, de sosem szűnik meg. A logoterápia módszerét követve három különböző módon kutathatjuk, hogy mi lehet ez. Valamilyen munka vagy tett elvégzése által, valamilyen tapasztalat vagy találkozás által, végezetül pedig azáltal, hogy milyen magatartással viszonyulunk az elkerülhetetlen szenvedéshez. Az első út a teljesítmény útja, meglehetősen egyértelműnek tűnik, a második és a harmadik módozat azonban további kibontásra szorul. A második út esetében az élet értelmét egy tapasztalat révén, például jóság, igazság vagy szépség tapasztalatán keresztül ragadhatjuk meg, ami a természet vagy kultúra megtapasztalását jelenti, vagy pedig egy másik emberi lény egyedi megismerését, a szerelmet vagy a szeretetet. A szeretet vagy szerelem az egyetlen módja annak, hogy a másik ember személyének legbenső alapjainál ragadhassuk meg. Senki nem értheti meg egy másik emberi lény tulajdonképpeni lényegét, ha csak nem szereti őt. A szeretet vagy szerelem révén pillanthatja meg a szeretet személy alapvető vonásait, valamint azt is, hogy milyen kiaknázatlan lehetőségek rejlenek benne, amelyeket a másiknak még valóra kell váltania. A szeretet továbbá ahhoz is hozzásegíti az embert, hogy segíthessen a másiknak a lehetőségek kiaknázásában. Felhívhatja a figyelmét arra, hogy mi minden lehetne belőle, és hozzásegítheti ahhoz, hogy be is teljesíthesse ezeket a lehetőségeket. A logoterápia szerint a szerelem nem a szexuális ösztönök és ösztönkésztetések mellékterméke, amelyet némelyek az úgynevezett szublimáció folyamatára vezetnek vissza. A szerelem vagy szeretet éppen úgy elsődleges jelentség, mint sok más. Mindezek után térjünk rá harmadik útra, amellyel meglelhetjük az élet értelmét, a szenvedés útjára. Sosem szabad megfeledkeznünk róla, hogy olyan körülmények között is meglelhetjük az élet értelmét, amikor reménytelen helyzetbe kerülünk, és sorsunk megváltoztathatlanságával szembesülünk. Ugyanis ilyenkor lehet az egyén igazán tanúja annak a sajátosan emberi képességnek, amely a személyes tragédiát diadallá avathatja, a mély kilátástalanságból pedig páratlan teljesítményt faraghat. Amikor már nem tudunk változtatni a helyzeten, elég, ha valamilyen gyógyíthatatlan betegségre, például egy inoperábilis rákbetegségre gondolunk, arra kényszerülünk, hogy mi magunk változzunk meg. Hadd világítsam meg egy példával. Egy alkalommal fölkeresett a rendelőmben egy idősebb házi orvos. Súlyos depresszióban szenvedett, képtelen volt túltenni magát a felesége elvesztésén, aki 2 évvel azelőtt hunyt el, és akit minden másnál jobban szeretett. Hogyan segíthetnék rajta? Mit mondhatnék neki? Úgy döntöttem, hogy inkább nem is mondok semmit, csak fölteszek egy kérdést. Doktor úr, mit gondol, mi történt volna, ha ön hal meg hamarabb, és a felesége élte volna túl magát? Ó, az borzasztó lett volna, felelte. Mennyit szenvedett volna szegény? Nézze, doktor úr, feleltem. A felesége elkerülte ezt a szenvedést, mégpedig ez senki másnak nem köszönheti, csak önnek. Kemény árat fizetett érte, az bizonyos. Ön élte túl, és önnek kell meggyászolnia. Erre egy szót sem szólt, csak megrázta a kezemet, és megnyugodva kisétált a rendelőmből. Vannak olyan esetek, amikor a szenvedés megszűnik, mihelyt valamilyen értelmet nyer. Például akkor, ha egyfajta áldozatnak tekintjük.
Természetesen az imént elbeszélt esetet nem tekinthetjük igazi terápiának. A doktor kétségbeesését nem valamilyen betegség eredményezte, jó magam pedig nem is voltam képes változtatni a sorsán, nyilvánvalóan nem kelthettem életre a feleségét. Ennek ellenére abban a pillanatban, amikor sikerült megváltoztatnom a hozzáállását ehhez a megváltozhatatlan állapothoz, hozzásegítettem ahhoz, hogy legalább valamiféle értelmet lejjen a szenvedésében. A logoterápia egyik alapelve, hogy az embernek nem arra kell törekednie, hogy minél több gyönyörhöz jusson, és nem is arra, hogy kerülje a szenvedést, hanem arra, hogy értelmet találjon az életben. Éppen ebből kifolyólag fordulhat elé, hogy az ember még a szenvedést is elfogadja, feltéve, ha meg van győződve róla, hogy ezt okkal teszi. Szeretném tisztázni. Ahhoz, hogy értelmet találjunk az életben, nem feltétlenül van szükség szenvedésre. Pusztán annyit állítok, hogy az életünk annak ellenére is értelmes lehet, ha szenvedésben van részünk. Feltéve, hogy a szenvedés elkerülhetetlen. Amennyiben azonban elkerülhető lenne a szenvedés, akkor célra vezető megszüntetnünk a forrását, legyen az pszichológiai, biológiai vagy politikai eredetű. Szükségtelenül szenvedni nem hősiesség, inkább mazohizmus. Edith Joelson, a Georgiai Egyetem pszichológus professzora írta logoterápiára szóló cikkében, hogy manapság elterjedt álláspont a mentál higiénében, hogy az embereknek boldognak kellene lenniük, a boldogtalanság pedig szükségszerűen valamiféle zavartünete. Épp ennek az értékrendnek köszönhető, hogy az elkerülhetetlenül bekövetkező boldogtalanság terhét tovább fokozza az afölötti boldogtalanság, hogy az ember történetesen boldogtalan. Egy másik tanulmányában azt a reményét fejezte ki, hogy a logoterápia talán segíthet változtatni a napjainkban, Amerikában eluralkodott, igencsak áldatlan állapotokon, hogy tudni illik, aki valamilyen gyógyíthatatlan bajban szenved, annak számára nemigen kínálkozik esély rá, hogy inkább lélekmentesítőnek, semmint megalázónak tekintse kínjait. Akik számára tehát elkerülhetetlen a szenvedés, nem csupán boldogtalanok lesznek, hanem szégyelni is kényszerülnek boldogtalanságukat. Vannak helyzetek, amikor az ember dolgozni is képtelen, és nem leli örömét az életben, de soha nem zárhatjuk ki, hogy szenvedésünk végeredményben elkerülhetetlen. Ha felvállaljuk, hogy bátran tűrjük a szenvedést is, az életnek egészen végig lesz értelme, egészen a végig. Másként szólva, az életnek mindenképpen van értelme, mivel ez az értelem, az elkerülhetetlen szenvedés potenciális értelmét is magába foglalhatja. Hadd hivatkozzak ismét a legmaradandóbb élményre, amelyet a koncentrációs táborban begyűjtöttem. A túlélési esélyünk, ahogy a statisztikák is mutatják, legfeljebb 1 a 28-hoz volt. Nem tűnt túlságosan valószínűnek, sőt lehetségesnek is alig, hogy az első könyvem kézirata, amelyet a kabátomba rejtettem, amikor megérkeztem Auschwitzba, egyáltalán megmenekülhet. Bele kellett törődnöm, hogy el fogom veszíteni, pedig valósággal a szellemi gyermekemnek tekintettem. Úgy tűnt, senkit és semmit nem fogok magam után hagyni, nemhogy valódi húsvér gyermekemet, hanem még a könyvemet sem. Azon tűnődtem, hogy ilyen körülmények között vajon ér-e bármit is az életem. Akkoriban még nem vettem észre, hogy erre a kérdésre, amelyet olyan kétségbe esettem próbáltam megfejteni, már eleve tudtam a választ, és fogalmam se volt róla, hogy ez a válasz nem sokkal később világossá is válik majd előttem. Le kellett adnom a ruháimat, cserébe pedig egy olyan rabgönceit kaptam meg, akit közvetlenül az érkezése után a gázkamrába küldtek. Amikor a zsebembe nyúltam, nem a kéziratom szövegét húztam elő, hanem egy héber imádságos könyvből kitépett lapot, rajta a legfontosabb zsidó imával. Hogyan másként értelmezhettem volna az eféle véletlen egybeesést, mint hogy inkább próbáljam megélni, amit gondolok, ahelyett, hogy elmélet, gyanánt papírra vetném azt, emlékszem, nem sokkal később már biztos voltam benne, hogy nem fogom túl sokáig húzni, de ebben a helyzetben is más típusú aggodalmaim támadtak, mint rabtársaimnak. Ők így vetették fel a kérdést. Vajon túléljük a koncentrációs tábort? Mert ha nem, akkor hiába szenvedtünk. Én ellenben azon tanakodtam,
Ha mindennek a szenvedésnek, ennek a rengeteg halálnak nincs semmi értelme, akkor bizonyára a túlélésnek sincsen, ugyanis ha az élet értelme vagy jelentése csak a vakvéletlen múlik azon, hogy valaki megmenekül-e vagy sem, akkor voltaképpen nem is érdemes életben maradni. A pszichiátereket manapság egyre gyakrabban keresik fel, nem is neurotikus tünetekkel, hanem éppenséggel emberi problémákkal. Aki mostanság pszichiáterhez fordul, azok közül sokan régebben egy pap, lelkipásztor vagy rabbi szolgálataival is megelégedtek volna. Újabban viszont a legtöbben elutasítják ezt a fajta vallásos segítséget, és inkább az orvosnak teszik fel a kérdést. Mi értelme van az életemnek? Egy ízben egy gyászoló anyát utaltak be hozzánk a kórházba, aki 11 éves kisfiát veszítette el, és ezt követően öngyilkosságot akart elkövetni. Az orvos javaslatára elkezdett részt venni egy terápiás csoport munkájában, és a véletlen úgy hozta, hogy épp akkor léptem be a szobába, amikor a doktor vezetésével pszichodrámás gyakorlat zajlott. A nő épp elmesélte, hogy mi történt vele. A fiú halála után egy gyermekbénulásban megrokkant, idősebb gyerekkel maradt egyedül, szegény gyerek csak tolószékkel tudott közlekedni. Az anya azonban fellázadt a sorsa ellen, és megpróbálta megölni magát és tolószékes gyermekét is. A gyerek azonban visszatartotta, mert még élni akart, számára az élet még jelentett valamit. Vajon mi okozhatta, hogy az anya nem talál többi értelmet az életében? Mégis mit várhatna még ettől az élettől, és hogyan tudnánk hozzásegíteni, hogy megtalálja azt, amiért élnie érdemes? Odafordultam egy másik nőhöz, és megkérdeztem tőle, hogy mennyi idős. 30 éves vagyok, felelte. Nem, maga nem 30, hanem 80, és halálos ágyán fekszik. Most épp visszatekint az életére. Gyereke ugyan nem született, de meggazdagodott, egész életében becsülték az emberek. Megkérdeztem, hogyan érezni magát ebben a helyzetben. Mit gondolna, mit mondana magának? Felvétel készült erről a foglalkozásról, így szó szerint tudom idézni a válaszát. Ó, persze, milliómoshoz mentem férjhez, könnyű életem volt, gazdag voltam, ki is használtam. Flörtöltem a férfiakkal, húztam előttük a mézes madzagot, de most már 80 vagyok, nem született gyermekem, és vénfejjel már nem is értem, mire volt jó ez az egész, úgy érzem, kudarc volt az életem. Mindezek után megkértem a mozgássérő gyermek anyját, hogy próbálja beleélni magát ugyanabba a helyzetbe. Az ő válaszát is rögzítettük. Én mindig is szerettem volna gyereket, és teljesült a kívánságom, de az egyik fiam meghalt, a másik meg mozgássérült lévén intézetbe került volna, ha nem vállalom a felügyeletét. Hiába mozgássérült, hiába szorul segítségre, mégiscsak az én fiam, így aztán mindent megtettem, hogy a körülményeihez képest teljes életet éljen, és végül jó embert neveltem belőle. Ezen a ponton könnyekben tört ki, majd folytatta. Ami engem illet, csak annyit mondhatok magamról, hogy megbékéltem az életemmel. Igenis volt értelme az életemnek, sikerült tartalmasan leélnem, mindent megtettem azért, hogy a fiamnak minél jobb dolga legyen. Nem vallottam kudarcot az életemmel. Azáltal, hogy elképzelte, a halálos ágyán fekszik, hozzásegítette az, hogy értelmet találjon az életében, és az élet értelméhez hozzátartozott mindaz a szenvedés is, amelyen keresztül kellett mennie. Azonban észre kell vennünk, hogy az éremnek két oldala van. Nyilvánvaló, hogy egy rövid élet szintén lehet nagyon is gazdag, amennyiben több örömet is szeretetet tartogatott, mint egy másik élet, még ha utóbbi 80 évig tartott is. Kisvártatva újabb kérdést tettem fel, ezúttal az egész terápiás csoportnak. Megkérdeztem tőlük, hogy egy majom, amit a gyermekbénulás elleni oltás teszteléséhez használnak, és emiatt újra és újra megszúrnak, vajon eljuthat-e oda valaha is, hogy értelmét lássa a saját szenvedésének. Mindenki egyetértett abban, hogy erre természetszerűleg nem lenne képes, nem elég intelligens hozzá, és ez szakadék választja el az emberi világtól, vagyis attól az egyetlen létállapottól, amelyben a szenvedésnek értelmet tulajdoníthatunk. Tovább erőltettem a témát. Mi a helyzet az emberrel? Kérdeztem. Biztosak benne, hogy a kozmikus evolúció az emberrel ért el a csúcspontját? Nem lehetséges, hogy van valahol egy másik, számunkra felfoghatatlan dimenzió, amely választ talál az emberi szenvedés végső értelmére vonatkozó kérdésre? Kedves hallgatók, elszaladt az időnk, úgyhogy én most le is zárom. Két hét múlva majd folytatjuk, és úgy nézem, hogy be is fejezzük ezt a könyvet. Köszönöm a
figyelmüket, köszönöm, hogy velem tartottak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, ha tehetik. 11 órától Gyulafehérvári Székesegyházból közvetítünk majd búcsús szentmisét. Maradjanak velünk, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szentségimádást közvetítünk Székelyudvarhelyről, a Mária királynő kápolnájából. Meghívjuk a hallgatókat, tartsanak velünk, imádkozzunk közösen. Hálát adjunk a Jóistennek a kapott kegyelmekért, mindazért, amit kaptunk tőle. Hálát adjunk az életünkért, a gyermekeinkért, családjainkért, papjainkért, közösségeinkért, és mindenért, amit kaptunk az Úrtól.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Imádunk és áldunk, magasztalunk és hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, itt, ebben a kápolnában, akit te jelen vagy neked, a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönjük, Jézus, hogy itt vagy velünk, és hogy velünk maradtál, hiszen te mondottad, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönetünket fejezzük ki neked, Uram, hogy nem hagytál magunkra, nem hagylak árván titeket, mondottad. Köszönjük, Jézus, hogy nem vagyunk árvák. Köszönjük, hogy édesanyát is adtál nekünk a boldogságos szűzanyában, akinek kérjük a közben járását, hogy imádkozzon velünk, mert hisszük, hogyha ő velünk imádkozik, akkor a kéréseinket meghallgatod. Köszönjük, Uram, hogy a mai napon Szent Mária Magdolnának a közbenjárását is kérhetjük, aki keresett téged, és az ő keresésével, az ő példájával felbátorodhatunk, hogy tégedet még jobban keressünk, hogy itt veled legyünk. És kérlek, hogy áld meg mindazokat, akik itt jelen vannak, akik a rádió hullámhosszán keresztül kapcsolódnak be ebbe a szentségimádásba. Add meg mindnyájunk számára, Uram, hogy a keresésünkben megtaláljunk. Jézus, akarunk veled találkozni. Azért jöttünk ide, hogy veled találkozzunk, és kérlek, hogy add meg mindnyájunknak, akik belekapcsolódnak ebbe a szentségimádásba, a találkozásnak az örömét. Hogy mi is tudjuk meghallani a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, ahogy Mária Magdolna meghallotta, és utána mindazt a küldetést, amit nekünk adsz, amit ránk bízol, azt tovább tudjuk adni. Köszönjük, Jézus, hogy jelen vagy, köszönjük, hogy velünk vagy, és soha nem hagysz el. Köszönjük, hogy megvigasztalod az árvákat, özvegyeket, elesetteket, a beteg ágyon sínlődőket, megérinted, vagy azok, akik földi életből szeretnének távozni, de valami visszatartja őket. Ezeket is, Uram, megérinted, hogy tudják elengedni a földi életet, mindenkinek megbocsátani és hozzátérni. Uram, áld meg a gyermekeket, áld meg a szülőket, nagyszülőket, áld meg a magányosokat, áldjál meg mindenkit a mai estén, hogy meghallhassuk a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, és a te áldásod hordozói lehessünk életünk minden napján. Amen.

legméltóságosabb oltári szentségben jelenlévő Jézus, szívem minden szeretetével köszöntelek téged. Újjong és dalul a szívem. És imádlak, Uram, itt vagyok előtted, újjongó szívvel, mert megtaláltalak. Elmondhatom, Uram, hogy megtaláltam azt, akit a lelkem szeret. Megtaláltalak téged. Köszönöm, Uram, hogy szent lelked által vezettél, és egykor vágyott, indítottál az én szívembe a te keresésedre. Sok helyen kerestelek, Uram, mégis hiszem azt, hogy a kellő időben találtalak meg. Ma is emlékszem, amikor azt mondtad nekem, kövess engem. Uram, a fülemben csengnek a szavait. Bár még akkor sejtettem, most már tudom, hogy valóságos, élő Jézus vagy. Az, aki a követésére hívott, az, aki erőt ad, az a valóságos Isten, aki azt mondja, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. Vagy akkor, amikor elcsüked az én lelkem, akkor örömöt ad a szívemben, amikor szomorú vagyok, megvigasztal, amikor gyenge vagyok, akkor te adsz erőt, Uram. Te adsz erőt, olyan erőt, amely felemel, ami az égig emel, a te dicsőítésed által. Drága Jézusom, te vagy az, aki a mélybe nyúltál értem, és valahányszor a hullámok a fejem fölött összecsapnak. Te akkor is velem vagy, kiemelsz a hullámok habjaiból, magadhoz vonzulsz, és a fülembe sugod, hogy szeretlek. Drága Jézusom, köszönöm ezt a sok kegyelmet neked. Köszönöm azt, hogy te egy másodpercre sem hagysz magamra, hogyha nem érzem azt, hogy te velem vagy, te akkor is ott vagy velem. Ha nem látom a lábnyomodat a homokban, te akkor a karodban tartasz, és úgy viszel át, akár a tengerparton, akár a pusztaságon. Az öletben viszel, Uram, és ez olyan megnyugtató számomra. Előttbe hozom, drága Jézusom, azokat a személyeket, akik még nem ismernek téged, de azokat is, akik keresnek, mindenütt keresnek. Kérlek, add, hogy a kellő időben rád találjanak, add, hogy meg tudják nyitni teljesen a szívüket is, be tudjanak fogadni téged, és ott találj lakóhelyet. Uram, kérlek, érints meg azoknak a lelkét, akik vágynak rád. Érints meg a lelküket, bárhol vannak, akár jelenleg autóban ülnek, és a rádió hullámosszán kapcsolódnak be a szentségimádásba, akár otthon beteg ágyaikon fekszenek, vagy bármilyen élethelyzetben vannak. Arra kérlek, drága Jézusom, a csüggedőknek adj vigasztalást, az elesetteket emeld fel, a gyengéket erősíts meg, adj reményt, hitet, szeretetet mindenkinek, akinek a szíve utánod vágyik. Add, Uram, hogy keressenek, megtalálják.

Köszönöm, hogy újra itt lehetünk veled. Én csak ismételni tudom magam mindig, hogy mennyire jó itt lenni veled. Életem eddigi perceiben soha nem éreztem ezt a békét, bárhol is lettem volna. Medjuba, ott igen. Köszönöm, Uram, hogy megengedett, hogy megtapasztaljam a te jelenlétedet. Hogy emlékeztetsz arra, hogy állj meg, van ennél jobb, amit a világod. Én vagyok. Gyere ide elém. Gyere és mondj el nekem mindent. A Szent Mária Magdolna napja van. Az én védőszentem. Egy ideje nagyon rácsodálkozok erre az asszonyra, az ő kitartására is, és kérem az ő közbenjárását, hogy vezessen közel Jézushoz, ahhoz a Jézushoz, akiben ő felismerte az Istent, akire ráöntötte egy vagyontérő olajat, hogy tanítson meg arra, hogy kitartsak az imában, hogy kitartsak a keresésben, hogy meghalljam azt a hangot, amit ő meghallott, mikor ő kereste Jézust, és amikor megfordult, fölismerte benne a mestert. Kérem az ő közbenjárását, hogy megtapasztaljam a Jézusnak a szabadságát, a vele való életet kint a világban. Rácsodálkoztam azért is, hogy ő nem szégyelte magát, amikor Jézus megszabadította a múltjából, hanem bátran fővállalta és fülemelt fejjel Jézust követte. Köszönöm, Uram, a nevem. Köszönöm a védőszentem. Tiszta szívemből akarlak imádni, Uram, és jelen lenni nagyon sokszor itt veled. Úgyhogy letéve gondjaimat csak rád figyeljek, hogy meghalljam a te hangod. Én minden embert idehozok, különösen azokat, akiket a mai napon készületlenül ért a halál, akiket a héten készületlenül ért a halál, és mindazokat előttbe hozom, akik megtagadnak téged. De tudjuk, Uram, hogy az utolsó pillanatban te vagy az, aki hozzád kiáltnak. Légy irgalmas hozzuk, könyörülj rajtuk, bocsáss meg nekik azt a sok elutasítást, azt a sok nem válaszolást, amivel te hívtad őket, és előttbe hozom azokat a betegeket, akik nem a keresztény hit szerint élték életüket, hogy valamiképpen megérítsd az ő szívüket, hogy felismerjenek téged, hogy az ő lelkük ne vesszen el, hogy ebben az utolsó életükben akár tudjanak átalakulni valamilyen formában, hogy hozzád fordulva, ezt az életet átlépve, úgy lehessenek a te dicsőségedbe. Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatsz. És köszönöm, hogy mindig azt adod meg számunkra, ami nekünk a legjobb.

Köszönöm azt, hogy egy imánk se hullik soha porba. Uram, növeld bennünk a hitet, és az, hogy a minden napjainkat veled kezdjük el, neked felajánlva, rád bízva, teljesen rád bízva, Uram. Mit sem ír a mi aggódásunk nélküled, Uram.

Jézus Krisztusom, aki jelen vagy az oltári szentségben, eléd jövünk. Hálát adunk neked minden kegyelemért, amivel részesítesz az életünkben. Nem elég sokszor kimondani, nem tudom elég sokszor kimondani, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy kiemeltél, hogy megfogtad a kezem, nevemen szólítottál és hívtál. Köszönöm, hogy a 99 bárányt ott hagytad, és eljöttél értem. Tégy méltóvá, hogy méltó lehessek ahhoz, hogy kövesselek tégedet. Hű szolgád akarok lenni, te benned akarok bízni. Azt akarom, hogy te légy az első helyen az életemben, hisz ki más tudná teljesíteni kéréseimet, mint te, Jézus Krisztusom, aki a világ mindenség ura, élet és halál ura, a seregek ura. Egyedül te vagy képes a kéréseinket meghallgatni. Eléd hozok magamat, jelenlévőket, a rádió hallgatóit. Gyere be otthonainkban, add kegyelmedet, add a szeretetet, anyós és menny, testvérek között. Add szeretetedet, apa és fia, lánya és anyja, szülők és gyermekei között. A mi otthonainkat töltse meg a te szereteted, a te békéd, a te reményed, költözz be otthonainkban. Add kegyelmedet, hogy észrevegyük, mikor kopogtatsz, hogy habozás nélkül ajtót nyissunk neked, hisz a mindenható ura kopogtat az ajtónkon. Légy életünk része, szükségünk van a jelenlétedre. Nélküled porszemek vagyunk, nélküled gyengék vagyunk, nélküled bátortalanok vagyunk, nélküled betegek vagyunk. Jöjj a mi életünkbe, Jézus Krisztus, szükségünk van a te jelenlétedre. Amen. Amen.

0: Úr Jézus, eljöttem újra a te szent színed elé. Eljöttem, hogy kérjem tőled a kegyelmet. Kérjem, hogy lecsendesítsd háborgó lelkemet. Köszönöm, Uram, hogy te nem azért szeretsz, amilyen vagyok. Te mindig szeretsz, még akkor is, ha nem érdemlem meg, Uram. Köszönöm neked, hogy te annyira jó vagy. Elfogadsz olyannak, amilyen vagyok. Uram, most elődbe hozom a fiataljainkat. Elődbe hozom a vizsgázókat. Elődbe hozom a pályaválasztás előtt állókat. Nyisd meg az ők szíveiket, lelkeiket, hogy kellőképpen tudjanak pályát választani, Uram. Mert látod, ebbe az űrzavaros világba a fiataljaink könnyebb az űrzavart válasszák, mint téged, Uram. Téged, aki mindent biztosít számukra, de ők ezt még nem tudják. Adj nekik tisztánlátást, add a te kegyelmedet nekik, hogy megismerjenek, hogy téged kövessenek. Elődbe hozom még testvéreimet, de nem csak a testvéreimet, a férjem testvéreit, a családomat, a gyermekeimet. Adj békét mindenkinek, adj egyetértést, add számukra a te kegyelmedet. Látod, Uram, mennyire gyenge vagyok, igyekszem megvallani téged, de a gonosz mindig kap egy résnyi lyukat, hogy elfordítson te tőled. Hát, ha sikerülne neki, megpróbálkozik. Uram, add a te erős hitedet számomra, hogy erről a keskeny ösvényről ne térjek le soha. Mindig csak te rád figyeljek, és te feléd menjek. Megköszönöm, Uram, hogy mindent megadsz számomra, amire szükségem van. Nem többet, nem kevesebbet, de minden nap megkapom tőled. Megköszönöm az egészségemet, hogy tudok járni, tudok levegőt venni, tudom végezni a munkámat, és még nagyon-nagyon sok mindent megköszönök neked. Hála és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

0: Uram Jézus, köszönjük azt is, hogy édesanyját adtál nekünk, a te édesanyádat nekünk adtad, hogy velünk lehessen, hogy vezessen minket feléd, mint jó édesanyja fogja a kezünket. Talán sokszor úgy éltük, éljük az életünket, mint árvák lennénk, pedig van nekünk édesanyánk, édesapánk, a mennye atya személyében, és ott vagy testvérként, Uram. Mindenünk megvan, hogyha rád figyelünk. Mindenünk megvan, hogyha benned bízhatunk. Taníts minket, Uram, hogy mindig bizalommal forduljunk feléd. Jézus, így jövünk most eléd. Idehozzuk azokat a betegeket, akikért kértek, hogy imádkozzunk. Uram, elsőként egy kisbabát hozok ide eléd, akit megműtöttek, és kérjük, hogy adj gyógyulást számára. Áld meg azt a kislányt is, aki ott van a kórházban, akiről az orvosok nem tudják, hogy mi baja van, de nem tud jól lenni. Te az orvosok orvosa vagy, te meg tudod ezt tenni, Uram. Eléd hozom, Uram, azokat az édesanyákat is, akik áldott állapotban vannak, és aggodalmaskodnak, hogy hogyan hozzák világra a gyermekeiket. Vajon mi lesz akkor? Nyugtasd meg őket, és segíts, hogy egyre inkább benned bízzanak. Édesanyánk Mária, légy közben járójuk, hogy ők is megtapasztalják azt, hogy milyen édesanyaként élni, és karjukba tartassák gyermekeiket. Eléd hozzuk azokat is, akik szeretnének gyermeket, de talán évek, évtizedeken keresztül küzdenek, küzdködnek, és nem kapják az áldást. Uram, te hatalmas Isten vagy, számodra semmi sem lehetetlen, hanem minden lehetséges. Ezért kérünk, hogy érints meg ezeket a családokat, édesanyákat, édesapákat, és gyógyíts meg, és adj áldást számukra. Uram, idehozom a haldoklókat is, akik szenvednek, akiknek új nagy a fájdalmuk, akik készen vannak hozzád térni. Öleld, Uram, őket szentséges szívedre. Idehozzuk, Uram, a vizsgázókat, akik valamilyen tantárgyból sikertelenül vizsgáztak, és most nem találják az utat. El vannak keseredve, belátják tévedéseiket, belátják azt, hogy elmulasztottak sok mindent. Segíts és légy mellettük, hogy ne veszítsék el életkedőket, hanem újra összeszedjék magukat és megpróbálkozzanak. Kérlek, Uram, hogy áld meg őket. Áld meg, Uram, azokat is, akik nem abba az iskolába kerültek, 9. osztályban, akik vagy ahol szerettek volna. Kérlek, Uram, hogy érints meg szívüket, hogy megtalálják ott is ezt, amit meg kell. Ott is jól érezzék magukat és tanuljanak. Uram, áld meg mindazokat, akik sikeresen vizsgáztak, akik arra helyre kerültek, ahol szerettek volna lenni, hogy mindent a te nagyobb dicsőségedre tudjanak megtenni, és neked hálát adva élni. Áld meg, Uram, az egész földet, áld meg a világ mindenséget, adj békét, szintesd meg a háborúk kegyetlenségét, adj áldást, Uram, mindnyájunkra, hogy a te áldásod hordozói legyünk. Köszönjük, Uram, hogy velünk találkozol, hogy megkeresel, hogy jössz, hogy felismerjünk téged, és köszönjük, hogy a mai estén is nevünkön szólítottál. Amen.
1: Amen.

Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sosem pártultak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akó legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot. Adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Övi a dicsőség és a tisztelet mindörökké. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk,

0: helyettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk,

0: ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg, ó kegyes Szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
3: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas Szűzanya! Keservét a bóna bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya! Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály Arkangyal,
2: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsapűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Jézus, te vagy nekem az éltető eledelem, te vagy az élő kenyér, te vagy az út, te vagy az igazság, és te vagy az élet.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Csütörtöki adásunk témái: Leó pápa beszéde a Luteránus Világszövetség küldöttségéhez. Térjünk vissza a hitvallás előtti közös örökségünkhöz. A Szentatya beszéde a dombunkos nővérekhez. A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve. A pápa a Vatikán gondozó HERA környezetvédelmi csoporthoz. A gondoskodás kultúráját folytassátok. Döbbenet címmel Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 27. vasárnapra. Leó pápa Luteránus Világszövetség küldöttségéhez. Térjünk vissza a hitvallás előtti örökségünkhöz. Október 1-én csütörtökön délelőtt 9:30-kor fogadta a Vatikánban a Szentatya a Luteránus Világszövetség 18 fős küldöttségét, amelynek egyik alelnöke Fabiny Tamás evangélikus püspök, aki szintén részt vett a pápai kihallgatáson. Ezt követően a luteránus küldöttség megbeszélést folytatott Kurt Koch bíborossal, a keresztény egység előmozdítása dikasztériumának prefektusával és Flávio Pace érsek titkárral. Pálapostol köszöntésével üdvözölte vendégeit a Szentatya: a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen veletek. Kedves hüvéreim és nővéreim Krisztusban, szeretettel köszöntöm Önöket, a Luteránus Világszövetség képviselőit, és külön üdvözlöm a Luteránus Világszövetség elnökét, Stubkjaér püspököt. Leó pápa megköszönte üdvözlő szavaikat és ajándékaikat, majd háláját fejezte ki, hogy tavaly jelenlétükkel megtiszteltük őt a beiktatásakor. A pápa örömének adott hangot, hogy a luteránus-katolikus kapcsolatuk az évtizedek során mind lelki, mind teológiai síkon érettebbé váltak. A most 6. szakaszában járó nemzetközi párbeszéd fontos felismeréseket hozott. Az ökumenikus út egyik mérföldköve minden bizonnyal
1: a milestone in the ecumenical journey was certainly the joint declaration, the doctrine of
0: a megigazulás tanításáról szóló közös nyilatkozat volt, utalt Leó pápa a Római Katolikus Egyház és a Luteránus Világszövetség által 1999. október 31-én Augsburgban aláírt ökumenikus dokumentum, amely a Krisztusban nyert megigazulás közös értelmezését fogalmazta meg II. János Pál pápa szorgalmazására és jóváhagyásával. Mindazonáltal a korábbi években közösen kidolgozott szövegek, folytatta Leó pápa, mint az eukarisztia, az egyházi szolgálat és a közösségi utak témáiban szintén megérdemlik, hogy felidézzük és egyre mélyebben befogadjuk őket. 5 évvel ezelőtt Ferenc pápa ugyancsak a Luteránus Világszövetség küldöttségét intézett beszédében csodálatos módon írta le az ökumenizmus jelentőségét. Az ökumenizmus nem egy egyházi diplomácia gyakorlása, hanem a kegyelem útja. Nem emberi tárgyalásokon és megállapodásokon múlik, hanem Isten kegyelmén, amely megtisztítja az emlékezetet és szíveket, legyőzi a rugalmatlanságot,
1: overcomes attitudes of inflexibility,
0: és a megújult közösség felé irányít. Az apostoli hitben, a szentségekben és a szolgálatokban megújult közösség a kegyelem ökumenikus útjának a célja, amelyet együtt járunk az evangélium vezetésével. A konfliktusoktól a közösségig vezető közös útunkon adódnak különleges pillanatok is. A 2030-as év, amely az augsburgi hitvallás 500. évfordulóját jelzi, egy ilyen közösen megosztott mozzanattá válhat, hangsúlyozta pápa, egy mély ökumenikus tapasztalattá, amely új energiát és örömet adhat a teljes, látható egység felé vezető lépéseinkhez. Amikor 1530. június 25-én Augsburgban felolvasták az augustai hitvallást, a Confessio Augustanát, a nyugati egyház egysége veszélyben volt,
1: the unity of the Western Church was imperiled,
0: de még nem volt széttörve. Az augsburgi hitvallás szerzőinek, ahogy elődöm, Szent II. János Pál pápa fogalmazta 50 évvel ezelőtt, az águstai hitvallás 450. évforduló alkalmából, az volt a szándékuk, hogy tanúságot tegyenek az egy szent katolikus és apostoli egyházba vetett hitükről. Az augsburgi hitvallás eredetileg az egyházon belüli kiengesztelődés dokumentumaként szolgált. Csak később kezdték megosztó hitvallási szövegként értelmezni, állapította meg Leó pápa. 2030 felé tekintve jó lenne, ha ismét sikerülne közösen megerősítenünk a Confessio Augustana hitvallás előtti ökumenikus lehetőségét. A pápa őszintén kér minden hívőt és különösen a teológusokat, hogy Krisztusra és az ő evangéliumára összpontosítsák figyelmüket. Térjünk vissza mély állította a közös gyökereinkhez, az ősegyház és az egyházatyák hitéhez, hogy újra felfedezzük az apostoli és hitvallás előtti örökségünket, mely valóban egyesít minket Krisztusban testvérekként. Krisztus ugyanis nem válhat idegen szóval a mi világunkban, amelynek szüksége van Krisztus ökumenikus tanúira, akik életükkel és tetteikkel megismertetjük őt, mert egyedül ő az élő forrás, amely képes betölteni az emberiség legmélyebb vágyait. Kedves fivéreim és nővéreim, egyesülve ebben a közös ökumenikus és missziós feladatban, szeretném ismét megköszönni látogatásotokat. Újítsuk meg elkötelezettségünket az egység iránt azáltal, hogy együtt imádkozunk, ahogyan az Úr tanított minket imádkozni.
1: Let us renew our commitment to unity by praying together now, as Jesus has taught us.
0: Kérte a Szent Atya, és közösen elimádkoztak a mi atyánk imádságot angol nyelven. A kialkotás során Leó pápa külön köszöntötte a 64 éves Henrik Stubkjaert, dán evangélikus teológust és püspököt, akit 2023-ban választotta meg a Lutheránus Világszövetség elnökévé.
2: Leó pápa a dumonkos nővérekhez. A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve. Szeptember 30-án Leó pápa a dumonkos szemlélődő nővérek nemzetközi bizottságának tagjait fogadta az apostoli palotában. Beszédében arról buzdította őket, hogy a rend hagyományaihoz híven őrizzék magukban a csendet, legyenek a megsebzett emberiség vigasztalói és a remény hírnökei. Leó pápa örömének adott hangot, hogy röviddel azután találkozhat a bizottság tagjaival, hogy az egyház elismerte Isten szolgálója, Mária Petra Giordano nővér, a prédikátorok rend fogadalmas nővérének hősies erényeit. Emlékeztette őket, hogy az első női közösségek nővérei kezdettől fogva elsősorban a szemlélődő imádságnak és a tanulásnak szentelték magukat. Aquinói Szent Tamás szerint saját szemlélődésünk gyümölcsét kell átadnunk másoknak. Ezt az igazságot Szent Domonkos is felismerte és gyakran idézte, miszerint minden tanúságtévő szónak a csendből, a meghallgatásból, az imádságból és az Istenhez fűződő mély kapcsolatból kell fakadnia. A csendben befogadjuk az Isten igéjét, és hagyjuk, hogy átalakítson bennünket. Ez lehetővé teszi, hogy ő benne ismerjük meg a személyeket és az eseményeket, majd azt adjuk át másoknak, amit általa megéltünk és megértettünk. A csend megteremtése segít olyan szilárd kapcsolatokat építeni, amelyeket Isten igéje éltet.
1: Hacer silencio es un acto de la voluntad que implica toda la persona y que ayuda a vivir relaciones sólidas.
2: Ez különösen fontos napjaink felgyorsult világában, ahol minden űrt azonnal be kell tölteni. A csendben ugyanis meghallgatásra találnak azok a kérdések, amelyeket minden ember megfogalmaz, de amelyekre nem mindig könnyű egyedül válaszolni. Ezért szükséges, hogy a közösségeink a valódi és mély béke oázisai legyenek, ahol elhallgat a külsőségekkel járó zűrzavar, s ahol megnyílhatunk Isten hangjának meghallgatására, tanította a föderáció előjáróit a Szent Atya. Arra bátorította őket, hogy ne aggodalmaskodjanak, hanem inkább arra figyeljenek, hogy mit kér a lélek ma a domonkos szemlélődő élettől, és hogy a nehézségek közepette se veszítsék el lelkesedésüket, bizalommal folytassák hivatásukat, és legyenek egységesek. Végül még azt kérte tőlük, hogy a szűzanya segítségével legyenek a megsebzett emberek vigasztalói és a remény hírnökei.
0: Leó pápa beszéde a Vatikán gondozó Héra környezetvédelmi csoporthoz. A gondoskodás kultúrájával működjetek. A Szent Atya csütörtökön délben az apostoli palota Kelemén termében fogadta a Héra nevű környezetvédelmi vállalat tagjait, akik ellátják a Vatikán környezetvédelmi szolgáltatásait a kormányzósággal 2025. decemberében aláírt megállapodásnak megfelelően. Hozzájuk intézett beszédében a pápa kiemelte, a Vatikánban végzett munkájuk is azt mutatja, hogy a leselejtezés kultúrája sikeresen lehet ellensúlyozni a gondoskodás kultúrájával. Bevezetőjében a Szent Atya kifejtette, hogy a Héra csoport küldöttségével való találkozás lehetőségét kínál arra, hogy újra hangsúlyozzák a teremtés védelemmel kapcsolatos felelősség fontosságát.
1: Nostra responsabilità nella tutela del creato.
0: A Biblia első lapjaitól kezdve teremtett világunk védelme ott szerepel Isten első parancsolatai között, amelyet ő az embereknek adott, ezért ez egy originális, eredeti feladat, amelyet a Héra csoport is végez. A pápa hálás a szolgálatukért, amellyel hozzájárulnak közös otthonunk gondozásához, és arra buzdítja őket, hogy folytassák ezt az elkötelezettségüket. Korunk ökológiai kihívása sürgetőbb, mint valaha. Egyrészt az erőforrások ellenőrizetten fogyasztásának vagyunk tanúi, másrészt a hatalmas mennyiségű hulladék kezelése és ártalmatlanítása egyre nehezebbé válik. Ahhoz, hogy elkerüljük, hogy minden használt tárgyat puszta hulladékként kezeljük, meg kell változtatni viselkedésünket, és egy másik útra kell lépnünk. Ez lényegében azt jelenti, hogy túllépünk a fogyasztói modellen, és egy olyan termelési rendszer felé haladunk, amely képes megőrizni földünk korlátozott erőforrásait. Isten parancsát szem előtt tartva,
1: Memory del comandamento di Dio.
0: Keresztényként nem nyugodhatunk bele abba, hogy elfogadjuk a leselejtezés kultúráját, hanem az a hivatásunk, hogy bölcsen használjuk fel a teremtést. Az újrahasznosítás területén végzett munkájuk azt mutatja, hogy lehetséges elkötelezetten működni ebben az értelemben. A Vatikánban végzett munkájuk is azt mutatja, hogy a leselejtezés kultúráját sikeresen lehet ellensúlyozni a gondoskodás kultúrájával. Ez nem korlátozódik pusztán tárgyakra és termékekre, hanem kitered az emberi munkára, a munkára pedig az emberekre is. Valóban mi vagyunk azok, akik a világot lakjuk, és döntéseinkkel, viselkedésünkkel, Isten ajándékaként éljük meg azt. Már Ferenc pápa is tanította, hogy az újrahasznosítás és a körforgásos termelés modellje jó módszer a fenntartható környezet biztosítására a jövő generációi számára. Fontos, hogy példát mutassunk a következetességre. Az egyháznak kell elsőként megvalósítani azt, amit ő maga hirdet. Együttműködésünk révén egyre szebbé és befogadóbbá tehetjük mindenki otthonát, zárta a Vatikánt is gondozó Héra környezetvédelmi csoport az intézet beszédét Leó pápa. Döbbenet címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékedését az évközi 27. vasárnapra.
3: Döbbenet. Amikor Munkácsi Mihály már híres festő lett Párizsban, világhíréből valami hazaszivárgott a falujába is. Egyszer hazalátogatott, felkereste a keresztanyját, aki nagy szeretettel fogadta, majd ezt mondta neki: hallom, Mihály, híres festő lettél. Igazán kipingálhatnád a tornácunkat. Lehet, kicsit elmosolyodom ezen, és elcsodálkozom magamban, hogy milyen érdekszeretet van-e kijelentés mögött. Nem annyira Munkácsi személye kellett, hanem inkább az, amit adni tudott. És amikor ezt gondolom, magamban nézek. Nem gondolkodom én is sokszor hasonlóképpen. Akarom az ajándékot, de az ajándékozó már kevésbé érdekel. Érdekel az örökség, de az, aki mögötte van, ne szóljon bele az életembe. Olvastam egy felnőtt fiúról, aki rendszeresen pénzt kért az apjától. Amikor az apa egyszer megkérdezte, mire kell, a fiú csak ennyit mondott, nagykorú vagyok, mit érdekel? Valahol ez a mai evangélium drámája is. Az atya ajándékát elfogadom, de hogy beleszóljon az életembe, az már nehezemre esik. Kisegítőnek elfogadom, de megváltónak már kényelmetlen. Jézus egy szőlőskertről beszél. Gazda mindent előkészít, bekeríti, őrtornyot épít, taposó gödröt készít. Gondoskodik róla is, csak ezután bízza rá a munkásokra. Pontosan így tesz Isten is. Az életemet nem birtokba kaptam, hanem rám bízta azt ajándékként, időmmel, képességeimmel, kapcsolataimmal, családommal, hivatásommal, hitemmel együtt. A szőlő nem a munkásoké, csak rájuk van bízva. Éppen itt válik kelemetlenni a példabeszéd, mert egy idő után úgy viselkednek, mintha az övék lenne. Talán minden bűn egyik gyökere ez, amikor az ember elfelejti, hogy nem tulajdonos, hanem sáfár. Nem én vagyok az élet ura, nem én vagyok a világ közepe, nem azért kaptam mindent, hogy kizárólag magamnak használjam. Isten pedig újra és újra elküldi szolgáit. A bibliai történetben ezek a proféták, akik figyelmeztetnek, hívnak, emlékeztetnek. Az egyet megverik, a másikat megölik, a harmadikat megkövezik. Micsoda türelme van ennek a gazdának. Ha én lennék a helyében, talán már rég elveszítettem volna türelmem, hiszen adtam elég esélyt. Isten azonban nem így gondolkodik. A példabeszéd legmegrázóbb mondata számomra az, hogy végül elküldi a számára legdrágábbat, a fiát. Hát, ha őt megbecsülik. Ez már nem egyszerűen türelem. Ez Isten szeretetének döbbenetes logikája. Jézus itt már saját sorsára világít rá. Az örököst kiviszik a szőlőből és megölik. Néhány nappal később Jézust is kivezetik Jeruzsálemből, a városon kívülre, és keresztre feszítik. Ez az ember válasza Isten szeretetére, mégis itt történik valami egészen rendkívüli. Az elvetett kő szeglet kővé lesz. A kereszt, amely úgy néz ki, mint Isten veresége, a megváltás helyévé válik. Az ember még azzal sem tudja legyőzni Istent, hogy elutasítja, mert Isten a mi nemünkből is képes utat nyitni az igen felé. Nem az a kérdés, hogy vallásos vagyok-e, hiszen itt Jézus éppen vallásos emberekhez, a főpapokhoz és a népvéneihez beszél. Lehet valaki nagyon közel a templomhoz is, közben nagyon távol Istentől. Lehet imákat mondani úgy, hogy közben nem engedem Istent beleszólni az életembe. Lehet kérni Istentől, és közben soha nem kérdezni tőle, Uram, te mit szeretnél tőlem? Több szeretetet? Több türelmet? Több irgalmat? Több nagy lelkűséget? Több megbocsátást? Vagy csak elfogyasztom azt, amit kaptam? Talán itt van az evangélium legszebb része. Már sokszor elrontottam, nem mindig hoztam gyümölcsöt. Volt, amikor sajátomnak tekintettem azt, amit csak rám bíztak. Volt, amikor félretoltam Isten szavát, mert nem érdekelt, ő mit szeretne. Ő pedig nem mondott le rólam. Ez az örömhír. Még mindig küld. Még mindig szól. Még mindig hív. Még mindig van út vissza ő hozzá. Talán nem is az a legnagyobb csoda, hogy az ember újra és újra képes nemet mondani Istennek, hanem az, hogy Isten ezek után is újra megszólítja az embert. Mert ez az Isten őrülten szeret minket. Ennél nagyobb örömhír nincs. Nem is kell. Ez elég. Ez minden.
0: Sajgó Balázs atya emlékérését hallották az évközi 27. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betsaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban történtek volna a bennetek végbement csodák, már régen zsákban és hamuban ülve tartottak volna bűnbánatot. Jézus kemény szavakat intéz Korozainhoz és Betsaidához. Nem azért, mert ezek a városok különösen gonoszak lettek volna, hanem mert sok kegyelmet kaptak, de ennek ellenére mégsem változtatták meg az életüket. Látták Jézus csodáit, hallották tanítását, mégis ugyanúgy éltek tovább. A legnagyobb veszély nem mindig a nyílt elutasítás, hanem a közöny. Amikor valaki újra és újra hallja Isten szavát, de az már nem érinti meg a szívét. A csoda önmagában még nem változtatja meg az embert. A megtérés akkor kezdődik, amikor készek vagyunk engedelmeskedni Istennek. Lehet, hogy te is sok kegyelmet kaptál már az Úrtól. Talán már évek óta olvasod a Szentírást. Rendszeresen részt veszel a Szentmisén vagy az Isten tiszteleten. De vajon engedted, hogy megváltoztassa az életedet? Minden meghallgatott ige arra hív, hogy egy lépéssel közelebb kerülj hozzá. Minden nap egy új lehetőség arra, hogy mélyebben megtérj, jobban szeress, és hűségesebben kövesd Krisztust. A kapott kegyelem felelősséggel jár. A legnagyobb ajándék nem az, hogy hallhatod az evangéliumot, hanem az, hogy engeded, hogy átformálja a szívedet. Vajon mennyire igaz ez rád? Ha ma majd meghalljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ez az ige ma téged is irányváltásra, megtérésre hív. Ne halogass tovább. Tarts bűnbánatot, és engedd az Úrnak, hogy megtisztítson téged rejtett bűneidtől.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak! Október első pénteke van. Ismét elszaladtak a napok, ismét eltelt egy hónap, ismét Jézus szívét ünnepelhetjük, és megköszönhetjük mindazt, amit értünk tett. És arra hívom Önöket a mai reggelen is, hogy imában forduljunk az Úrhoz. Imádkozzunk azért, hogy szeret minket, azért, hogy mellettünk van, azért, hogy mindig megmutatja, hogy őre mindig számíthatunk. Forduljunk hozzá a mai reggelen is, és kérjük az ő áldását a mai napra.

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged ádlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó halnannak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugároz.

Szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyáján szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.

Nézd, előtted küldöm angyalomat, hogy őrizzen utaidon, és elvezessen arra a helyre, amelyet kijelöltem. Tiszteld őt, és hallgass szavára.

0: Kedves testvéreim, magasztaljuk az Urat, akit körülvesz az angyalok sokassága, és kérjük, hogy e szolgáló lelkek segítsenek minket életutunkon. Angyalok mindnyájan, áldjátok az Urat. Istenünk, aki parancsot adtál angyalaidnak, hogy őrizzenek bennünket minden utunkon, vezess ma minket botlás nélkül a te ösvényeiden.
1: Angyalok, mindnyájan áldjátok az Urat.
0: Atyánk, akinek arcát mindig látják angyalaink az égben, add, hogy soha meg ne szűnjünk arcodat keresni.
1: Angyalok, mindnyájan áldjátok az Urat.
0: Istenünk, akinek gyermekei olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben, add meg nekünk a szív és a test tisztaságát.
1: Angyalok, mindnyájan áldjátok az Urat.
0: Istenünk, küld néped segítségére Mihályt, a nagy fejedelmet, hogy védje meg népedet a sátán angyalaival vívott harcban.
1: Angyalok, mindnyájan áldjátok az Urat.

0: Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadsága. Isten ismeri az életedet, de ez nem azt jelenti, hogy életed nem a tied. Isten előre ismeri összes döntésedet. Tudja, hogyan határozol, és hogyan válaszolsz majd. Mondta Harry Bullard S.J.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok! Megnevessetek egyet sem a kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretett testvéreim! Különös evangéliumi részletet hallhattunk a mai napon, hiszen a Szent Őrző Angyalok ünnepe van, és őszintén elmondhatjuk azt, hogy nagy szükségünk van arra, hogy őrködjenek felettünk. Hiszen sokszor az élet, a megpróbáltatások, az életnek a dolgai, a döntéseink miatt olyan helyzetekbe kerülünk, amikor elengedhetetlenül szükséges az, hogy az Istennek az óvó keze, idézőjelben óvó keze, ott legyen fölöttünk. Istennek az óvó keze az őrző angyalok, őket ünnepeljük ma, és hogyha csak a gyerekkorunkra gondolunk, de lehet csak a mindennapi esti imánkra, ha rágondolunk, akkor feljöhet bennünk az az érzés, milyen nagy hittel, milyen nagy szeretettel imádkozunk a kis őrző angyalainkhoz. Kisgyerekként talán az egyik legkedvesebb szentképünk az őrző angyal képe volt. Mert rá vagyunk utalva arra, hogy vigyázzanak ránk. Nagyon sokszor mi emberek saját magunknak okozunk gondot. Azzal, hogy a gondolkodásunk megváltozik, hogy versengeni kezdünk, hogy az életre úgy tekintünk, mint egy teljesítményre. Ki a nagyobb, ki a jobb, ki az ügyesebb. Én ügyesebb vagyok, mint te. Én jobban csinálom, mint te. És hova vezet ez? Oda vezet, hogy gőgösek leszünk. Oda vezet, hogy érzéketlenek leszünk másokkal szemben. Oda vezet, hogy egyszerűen fogalmazva beképzeltek leszünk. És a Szent Őrző Angyalok ünnepén az evangéliumi rész erre a hibára irányítja a figyelmünket. Amikor a tanítványok is megkérdezik az Úr Jézustól, hogy mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Mint hogyha az ember értékét az adná meg, hogy ki a nagyobb, ki az ügyesebb. És nagyon Jézus nagyon egyszerűen fogalmaz és válaszol a tanítványoknak. És olyan frappáns választ ad, amihez egy gyermeket hív közéjük, és rámutat. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be a mennyek országába. Miért mondja az Úr Jézus azt, hogy olyanok kell legyünk, mint a gyermekek? Milyen a gyermek? Őszinte, tiszta szívű. Azt adja magából, amilyen van. Azt adja magából, amit az Isten is adott neki. Nem akarja azt megváltoztatni, nem akarja azt megszépíteni, nem akarja azt jobbnak, ügyesebbnek, nagyobbnak látszatni, hanem őszintén azt adja, ami a szívében van. azt a szeretetet, azt az odafigyelést, azt az egyszerűséget, amit az Isten adott a szívébe. És a tanítványok megértik az Úr Jézusnak a példázatát, megértik a figyelmeztetését. Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem jutok be a mennyek országába. És még egy nagyon fontos dolgot mond nekik, aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Mire utal ezzel az Úr Jézus? Arra, ha mertek önmagatok lenni, ha meritek azt adni, ami a szívetekben van, azt a kezdeti jóságot, amit az Isten teremtett bele, akkor velem találkoztok. És ezzel zárja le az evangéliumi részletet. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mi is akarjuk látni az Isten arcát. Milyen az Isten arca? Megnyugvást sugároz. Mi az Istent hogy képzeljük el? Milyen a mi Isten képünk? Milyen Istenhez imádkozunk? Amikor Istent kérjük, mit kérünk tőle? Mit látunk benne? Isten lélek, nincs teste. Az ő arca maga a szeretet. Nem tudjuk látni úgy, mint ahogy egy embertestvérünket látjuk, hanem érezni tudjuk a jelenlétét. Az ő arcának a látása, idézőjelben átvitt értelemben, a szeretetnek, a lelki békének, a ráhagyatkozásnak a megérzése. Ezért van szükségünk az őrző angyalok segítségére. Őrizzenek bennünket minden olyan gyengeségtől, minden olyan hiúságtól, gőktől, amely elfordítaná szívünket egymástól, és elfordítaná szívünket az Istentől. Szükségünk van arra, hogy újra olyanok legyünk, mint a gyermekek. Nem tudatlanok, hanem egyszerűek, tiszták és őszinték. Azért, hogy ne a versengés, az egymás fölé helyezkedés irányítson bennünket, hanem a tiszta szeretet, az elfogadás, a becsületesség. Magunkat úgy, magunkra úgy tekintsünk, mint akik vagyunk, se többnek, se kevesebbnek, és embertársainkat is olyannak ismerjük el, és olyannak fogadjuk el, amilyenek. És ebből együtt igyekezzünk a legjobbat kihozni. Ehhez segítsen bennünk, ebben segítsen bennünket a jó Isten, a szent őrző angyalok őrködésével, közben járásával, hogy mindig tiszta szívvel, őszintén tudjuk élni az életünket, és így egymásnak is támaszai lehessünk földi zarándokutunk során. Amen.
1: Barta Barnabás atya gondolatait hallhatták, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai reggelen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az éget estélőn is mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére búzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságot kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentség imádási nap. Gyulafehéri Főegyház megyében a mai nap folyamán a Magyar Csügési templomban, holnap a Kiénfalvi templomban, míg vasárnap a Székelyudvarhelyi Ferences templomban tartanak örökös szentség imádási napot. Nagyváradi Egyházmegyében vasárnap a Margitai régi templomban és Sülelmeden tartanak örökös szentség imádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért.

Bőjtis imanap. A Mária Rádió világcsaládja minden hónap első péntekére ima és bőjtnapot hirdetett. Rendkívüli időket élünk, és ez egy rendkívüli lehetőség, hogy felajánljuk imánkat és bőjtünket Mária szeplőtelen szíves szándékaira. A Mária Rádióban ma három rózsafűzért végzünk, reggel 9 óra 15 perctől, délután 13 óra 15 perctől a Mária Rádió magyar családjával, valamint délután 17 óra 15 perctől imádkozzuk a rózsafűzért. Déli 12 órakor az Úrangyala ima és a Zsolozsma imádkozása után szentségimádásra hívjuk hallgatóinkat a nagyváradi Szent József templomba. Ha tehetik, kapcsolódjanak be. Ajánljuk fel közös imádságainkat, bőjtölésünket, apró áldozatvállalásainkat, jó cselekedeteinket a Szent Szűz szándékaira, kérve az ő közbenjárását és oltalmát a nehézségek idején.

Jubileumi programokkal emlékeznek a kolozsvári piaristák 250. évére. 250 évvel ezelőtt, 1776-ban érkeztek Kolozsvárra a piaristák. Negyed évezredes jubileum alkalmából októberben kiállítással, tudományos konferenciával és ünnepi szentmisével idézik fel a tanítórend örökségét. A hitre, tudásra, szép életre mottóval szervezett jubileumi programsorozat ma délután 6 órakor kiállítás megnyitóval kezdődik a Szentegyház utca egyházművészeti kiállító terében. A kolozsvári piaristák 250

pályázatét. Mindemellett az érdeklődők megismerhetik a kolozsvári piarista gimnázium egykori ifjúsági lapját. Sík Sándor piarista és Ihrig Augusta szociális testvérek levezetésének lelki vonatkozásait, valamint Bíró Vencel egykori tartományfőnök alakját is.

Búcsú Borsabányán és Nagybányán. Október 4-én Assisi Szent Ferencre, a teremtett világ védőszentjére emlékezik az egyház. Idén 800 éve, hogy a szent az atyához költözött. Szent Ferenc tiszteletére búcsú szentmisét tartanak Borsabányán holnap. A szentmise délelőtt 10 órakor román, 12 órakor magyar nyelven kezdődik, melyet Reszler Mihály, máramorosi főesperes mutat be. Nagybányán vasárnap az Assisi Szent Ferenc közösségi házban tartják az ünnepet. A román nyelvű szentmisét 6 órakor mutatja be Nisztor Florin Marián. A híveket mindenütt szeretettel várják a búcsúi szentmisékre. Négy alkalom Szent Ferenc nyomában. Lehet-e ma is úgy élni, ahogyan Assisi Szent Ferenc? Mit taníthat nekünk a több mint 800 éve élt szent az Istenről, a szabadságról, a szépségről, a kapcsolatainkról és önmagunkról? Négy különleges alkalomra hívnak minden érdeklődőt a csíksomlyói kegytemplomba, ahol Szent Ferenc életén és lelkiségén keresztül keresik a választ ezekre a kérdésekre. A harmadik előadást vasárnap 11:30-kor Gábor Csilla szociális testvér egyetemi tanár tartja, Szépségből lehet élni címmel.

Vokál szimfonikus hangverseny. Szalai Zoltán Ballada című darabjának ősbemutatóját tartja a Luxárunkve kamarakórus vasárnap délután 4 órától a Csíki moziban. A Luxárunkve kamarakórus 2009 őszén alakult Csíkszredában zenetanárokból és a kórus éneklést iránt érdeklődő zenekedvelőkből. A ballada nagy zenekarra, 4 szólamú vegyes karra, 4 népi énekes és egy népi hegedű szólistára íródott, egy klasszikus moldvai ballada típus. A kegyetlen anya különböző változatainak feldolgozásával. A balladát a kolozsvári magyar opera muzsikusai és kórusa adják elő, kiegészítve a csíkszeredai Luxárunkve kamarakórus tagjaival, valamint neves hazai népdalénekesekkel és népi hegedű szólistával. A jegyek 30 leért vásárolhatók a Csíki mozi pénztárában, vagy online a www.prokult.ro weboldalon.

Szóban az időjárásról. Folytatódik a vénasszonyok nyara. Ma is marad a száraz, napos idő, kevés fátyol felhő, legfeljebb keleten és délkeleten jelenhet meg az égen. Gyenge mérsékelt marad a keleti szél. A fagyos hajnalt követően napközben 19 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de a hegyvidéken ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutánra 20 és 24 fok közé melegszik a levegő. Ma reggel 7 órakor a következő hőmérséklet

értékeket mérték Erdélyben, Pátiumban és a Bánságban. Máramara szigeten 4 fok van, Szatmár Németiben 4, Nagybányán 4, Nagyváradon 8, Zilahon 12, Désen 0, Kolozsváron 3, Nagysármáson 5, Tordán 5, Marosvásárhelyen 1, Dicsőszentmártonban 9, Gyulafehérváron 5, Aradon 9, Temesváron 8, Resicabányán 5, Nagyszebenben 3, Fogarason 2, Prasóban 1, Sepsiszentgyörgyön 1, Kézdivásárhelyen 2, Székelyudvarhelyen -1, Csíkszeredában -4, Gyergyóalfaluban -2 és Maroshévízen -3 fokot mértek a reggeli adatok szerint.

Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ru oldalon az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac mariaradio.ru címre.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai reggelen az esemény naptárunkhoz. Picit szétnézünk a történelemben, és megnézzük, hogy kik azok a híres személyek, akik október 2-án születtek vagy hunytak el. 100 éve 1926-ban megszületett Székely György, Széchenyi díjas orvos, neurológus, akadémikus, egyetemi tanár. 96 éve, 1930-ban megszületett Tímár Sándorról, Kossuth díjas koreográfus, táncpedagógus, a táncház mozgalom egyik alapítója, a Csillagszemű Gyermektánc együttes alapítója. A Nemzetművészet címmel kitüntetett, kidolgozta a Tímár módszert, amely a néptáncot anyanyelvként és improvizáción alapuló táncnyelvként tanítja. Az 1970-es évektől kulcs szerepe volt a táncház mozgalom országos elterjesztésében és a táncház vezetők képzésében. A Bartók Béla táncegyüttes vezetőjeként, majd az Állami Balett Intézet néptánc tagozatának alapító tanszékvezetőjeként és az Állami Népi Együttes művészeti vezetőjeként a színpadi néptánc megújításán dolgozott. A népi hagyományok és az improvizatív előadásmódot tartotta fontosnak. 1993-ban feleségével, Tímár Böskével megalapították a Csillagszemű táncegyüttest, amely a gyermek néptánc oktatás egyik legjelentősebb magyar műhelyévé vált. Ban megszületett Bertalan Tivadar, Kossuth díjas festőművész, grafikus, író és filmes látványtervező. 1931-ben megszületett Szegő Tamás, újságíró, jogász, a Mit üzen a rádió című műsorával vált ismerté. 1935-ben megszületett Frankl Péter, zongoraművész, egyetemi tanár. 84 éve, 1942-ben megszületett Váli Dezső, festőművész.

265 éve 1761-ben meghalt Mikes Kelemen, memoár író, műfordító, a 18. századi magyar próza irodalom legnagyobb alakja. 82 éve 1944-ben meghalt Tolnai Simon, nyomda és lapvállalat tulajdonos, könyvkiadó. Ausztráliában halt meg, a Mauthausen-i koncentrációs táborban. Eredeti nevén Friedman Samu 1995-ben megindította a Tolnai Világlapja című szépirodalmú heti lapot, amellyel megalapozta kiadói tevékenységét. Nevéhez fűződik a Tolnai Világlexikon és a Tolnai Világtörténelem című könyvsorozatok. Három éve 1953-ban meghalt Szép Ernő, költő, író, újságíró, színpadi szerző. 60 éve 1966-ban meghalt Lesznai Anna, költő, író, iparművész. Első versei a Nyugatnál jelentek meg. Barátság fűzte a magyar progresszió legjelentősebb képviselőihez, Lukács Györgyhöz, Balázs Bélához, Kafka Margithoz, Ady Endréhez, a Nyugat és a 20. század körének több tagjához. 1939-ben emigrációba kényszerült New Yorkba, hosszabb ideig művészeti oktatással foglalkozott, majd ott fejezte be korrajzi regényét is, amely Budapesten jelent meg. Végakaratának megfelelően Hamvait hazahozták. Lírája a legjobb magyar költőnők közé emelte. Népszerűek felnőtteknek és gyermekeknek írt meséi. Hímzései és címlaptervei a magyar népies szecesszió stílusában készültek. 58 éve 1968-ban meghalt Marcel Duchamp, francia festő, képzőművész, aki minden modern stílusirányra jelentős hatással volt.

Kedves hallgatóink, ezek voltak azok a híresebb személyek, akiket szerettem volna egy picit jobban megismertetni önökkel ezen a mai napon, hogy kikre is emlékezhetünk, miket is tettek ők le, mikben segítették a világot, mit adtak a világnak, amely minket is segít a mai napokban. Most pedig ismerkedjünk meg egy kicsit közelebbről a mai napunknak a szentjével.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Günther remete. Kaffenburgban, Arnstadt mellett született 955 körül. 1006. februárjában vagyonáról lemondott a göllingeni kolostor javára. Az eset nagy vízhangot váltott ki, s még Herzfeldi Lambert is megemlékezik róla évkönyveiben. 1006. Günther nemes türingiai férfi szerzetes lett Herzfeldben. Günther a kolostorban nem találta meg nyugalmát, ezért 1008-ban kivonult remetének a bajor erdőkben. 1011-ben Rihnach közelében telepedett meg, ahová más szerzetesek is jöttek, és egy közösséget alkottak. Templomukat a passaui püspök 1019-ben áldotta meg. A szerzetesek különálló kis cellákban laktak, de imádságra és étkezésre összejöttek. Günther missziós tevékenységet is folytatott Magyarországon és Csehországban, mert rokona volt Gizella magyar királynőnek. Valószínűleg a királynő szavára hívta meg Szent István király Günthert, hogy vegyen részt a magyarok térítésében. Először 1015-ben jött Magyarországra, és kezdeményezésére alapította a király a Bakonybéli remeteséget, ahol egy ideig Szent Gellért is élt. Élete 5 utolsó esztendeit teljes magányban töltötte. 90 éves korában, 1045. október 9-én halt meg. A Prága melletti Brevnovi kolostorban temették el. Hamarosan nyilvános tiszteletben részesítették, de hivatalos eljárást nem folytattak. Erekjéit 1420-ban a husziták szétszórták.

0: Kedves hallgatóink, a mai reggelt a köszöntésekkel folytatjuk. Szeretném átadni önöknek a szót, és bíztatni önöket arra, hogy használják ki a lehetőséget, hogy felköszönthetik a szeretteiket, az ismerőseiket, hogy szép napot kívánhatnak valakinek. Erre bíztatom önöket a mai reggelen. A mai napon a Petrák és az Őrsök ünneplik a névnapjukat. A Petra a név eredetére vonatkozóan több magyarázat létezik, egyik szerint héber, görög, latin eredetű név, jelentése kőszikla. Másik magyarázat szerint a Petronella önállósult becézőjéből származik, harmadik feltevés szerint pedig a Péter férfi névnek a női párja. Az Őrs, az török-magyar eredetű régi magyar személynév, törzsnévből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének a nevéből, jelentése férfi, hős. Kedves Petrák és kedves Őrsök, nagyon boldog névnapot kívánunk. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék fel a szeretteiket, az ismerőseiket, kívánjanak valakinek egy szép napot. Használják ki ezt a reggeli lehetőséget, hiszen ma első péntek lévén nem lesz délután zenés köszöntő, így akkor most van arra lehetőség, hogy köszöntsenek. Érkezett egy üzenetünk. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten áldását kérem mindenkire, és áldott szép napot kívánok. Németországból írja ezt Piroska. És egy hallgató is van velünk. Haló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm önöket. Szeretném köszönteni a menyemet mai szép reggelen. Születésnapja alkalmából kívánok neki hosszú életet, boldogságot a családja körébe. Bálint, Mária, Erikát, Székely udvarhelyen. Anyósa, apossa, nagy szeretettel köszönti, és a drága jó férjemet is a Jóisten éltesse sokáig. Tegnap volt az idősök világnapja, Jóisten éltesse minden időst, kívánom Oroszhegyen is a Jóisten éltesse minden idős, és a unokáimnak jó tanulást kívánok. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, önnek is áldott és szép napot kívánunk. Érkezett egy üzenet, a mai nap minden dalával köszöntöm nagynénémet, Botor Katalint, Csiktaplocán, születésnapja alkalmából egy mindennapos hallgatója, Gató írja.

Továbbra is várom, hogy hívjanak minket, várom, hogy írjanak nekünk, köszöntsék szeretteiket, köszöntsék az ismerőseiket, használják ki a lehetőséget, hogy bejuthatnak a műsorba, hívjanak és írjanak nekünk.

0: Kedves telefonálót köszönthetünk. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is szeretném köszönteni a Ferenceket. Fenyőkúton Tófalvi Birta Ferit, Jóisten életesse sokáig, Fenyőkúton sok a Ferenc, mindenkit köszöntök. Skorondon köszöntöm a Temete utcába Tami Feri bátyát, üdőst, fiatalt, Molnos Ferenc Tami, és a Jóisten életesse sokáig. Köszönti Terés Imre Korondra. Jóisten éltesse mindenkit, akik ünnepi, és mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Isten éltesse a kedves köszöntötteit. Önnek is szép napot kívánunk. Szeretném köszönteni édesanyámat, édesapámat, Hunyadi Imrét és kislányunkat Hannát születésnapjuk alkalmából, Isten áldását kérve életükre, köszönöm. Ő Isten éltesse a kedves köszöntötteket.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Sok szeretettel köszöntöm műsorvezetőt, és szeretettel köszöntöm Maros Nyíribá nagynénémet, Horika Terészke nénit, a Jóisten éltesse sokáig erőbe, egészségbe, szeretetbe, szerettei körébe. Egészséges életet kívánok a Jóisten szőzletességnyelte. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten éltesse a kedves köszöntötteit. Önnek is szép napot kívánunk.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjemben.
1: Szeretném köszönteni komámot, Nagy Ferencet a Mező utcába. Öcsinek gyógyulást kívánok, három gyermekemet, 9 unokámat, és mindenkinek jó egészséget, békességet, szeretetet a családi körünkben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben Isten éltesse a kedves köszöntötteit, áldott és szép napot kívánunk önnek is!

Üresek a vonalak, a postaláda is üres, ezért akkor szóljon most egy szép dal a mai napnak a köszöntöttjeinek, a Bolnár Gésztől, áldjon meg téged az Úr, hallgassák szeretettel.

Kedves hallgatóink, és már csak annyi maradt, a mai reggeli műsorunkból elmondjam önöknek, hogy a továbbiakban mit is hallhatnak. Nem sokára majd az igézőt hallhatják, majd 8 órától Tótiból fogunk szentmisét közvetíteni, miután a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 9 órakor ima szándékaikat fogadjuk, majd, hogy a megszokhatták első pénteken, több rózsafüzér koszorút is elimádkozunk, így a mai reggelen az örvendetes rózsafüzért fogjuk imádkozni. 10 órától katekézis Timborottyával, 10 óra 30 perctől szövetség az életért, Bőjte Csaba atya gondolatai. 11 órától alfától omegáig dr. Horváth Endre atya műsora, 12 órától pedig az úrangyalát, majd a Zsolozsban napközi imaóráját fogjuk imádkozni. 12 óra 15 perctől pedig szentségimádásba kapcsolódhatunk majd be, de majd a déli imák után azt is el fogom önöknek mondani, hogy a délután további részében milyen műsorokkal várjuk még önöket.

búcsúzom a mai reggelen is Anselm Grün egy kedves gondolatában. Oly szelíd pillantással néz magadra és másokra, amiként az őszi napsugár tekint körbe.

Kedves hallgatóink, köszönöm szépen, hogy velem tartottak, hogy a mai reggelen együtt ébredhettünk. Továbbra is bíztatom Önöket arra, hogy tartsanak a Mária Rádióval, és töltsük együtt ezt a mai szép napot is. Búcsúzom most a reggeli műsorból, de továbbra is bíztatom Önöket, hogy tartsanak velünk. Szűcs Tímeát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Én úgy gondolom, hogy ha valaki erre a szentírási idézetre helyezi az életét, akkor a legfontosabbat megragadta. Mert egyrészt a szemünket mindig a jó Istenre tudjuk vetni, irányítani. Az én életemben nagyon sok csoda történt. Az egész életpályám úgy zajlott, hogy a jó Isten az előttem levő utat folyamatosan mutatta. Mutatta akkor is, amikor pályámat kerestem. Azt mondhatnám, hogy ilyen jelzőtáblákat állított nyilakkal. Mutatta akkor is, amikor a páromat kerestem és megtaláltam. Egyébként ott volt mellettem már 9 évig. Már 9 éve ismertem, úgy értem. És akkor megmutatta, hogy ő az. Akkor megvilágosodtam. Mutatta akkor is az utat, amikor betegség miatt elvesztettem páromat, és meghalt. De pontosan a hitünkből adódóan megmaradtunk egymás mellett. A mai napig is úgy érzem és tapasztalom, hogy ő velünk van, itt van a családban, és nem csak a gyerekeimmel közösen érezzük ezt, hanem a nagyobb családban ünnepeljük az ő ünnepeit. A nővérem mindig föl szokott hívni, amikor házassági évfordulónk van. Megható, hogy az ő jelenléte már 16 éve lesz, hogy meghalt, de az ő jelenléte olyan meghatározó volt az életünkben, hogy a mai napig is ünnepet tud teremteni a lényével, a nyomaival, a keze munkájával, és azzal, amit ő ajándékba adott nekünk. A Jóisten szeretete a mai napig is minden nap egy új lehetőség nekünk, és én azt tapasztalom, hogy ha hiszek ő benne, és ez így van, akkor tényleg nyugodt lehet a szívünk.
1: Róna Széki Tamás hegedűművész gondolatait hallották.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Líziói kis Szent Teréz gondolatával. Számomra az ima a szív fellángolása, egyszerű tekintet az ég felé, a hála és a szeretet kiáltása, mind a próbatétel, mind az öröm idején is. Szent misét közvetítünk a Bihar megyei Tóti településről, a Líziói kis Szent Terézről elnevezett templomból. A Szent misét celebrálja és a kántori szolgálatot ellátja főtisztelendő Mihály Balázs, micskei plébános. Meghívom a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak bele a legszentebb áldozat megünnepésébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Krisztusban szeretett kedves testvéreim, kedves Már Rádió hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit az őrző angyalok emléknapján, amikor különös kegyelemben részesülünk, hogy hiszen Isten szeretetének legcsendesebb és leghűségesebb tanúira, a velünk levő égi kísérőkre irányítjuk tekintetünket. De kik is az angyalok? Az angyalok tiszta szellemi lények, akiknek nincs fizikai testük, értelmük és akaratuk van, halhatatlanok és tökéletességükben felülmúlják az összes látható teremtményt. De miért teremtette őket az Isten? Isten azért teremtette az angyalokat, hogy az ő dicsőségét zengék, imádják őt, és szeretett közösségben éljenek vele. Emellett azért alkotta őket, hogy az emberek segítő társai, oltalmazói, és Isten akaratának hírnökei, követői legyenek a földi üdvösség útján. Mielőtt a Szentmise áldozatában egyesülünk Krisztussal, álljunk meg egy pillanatra, és tekintsünk a lelkünk mélyére. Hányszor felejtettük el a hétköznapok zajában, hogy soha nem vagyunk egyedül? Hányszor utasítottuk el a halk belső hangot, amellyel őrző angyalunk a jóra, a tiszta szeretetre és az Istennel való békességre hívott minket? Forduljunk most bűnbánó szívvel a mennyei atyánkhoz, és tegyük fel magunknak a kérdést. Engedem-e, hogy őrző angyalom munkálkodjon életemben? Hívom-e őt segítségül nap, mint nap? Tartom-e vele a kapcsolatot? Ismerjük el gyarlóságainkat, hogy tiszta szívvel ünnepelhessük az Úr szent titkait. A szent misét szándékért ajánlom fel. Jónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy végem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazva nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Olvasmány a kivonulás könyvéből. Íme, én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam. Tiszteld őt, és hallgass a szavára. Ne ellenkezzél vele, mert nem bocsájtja meg, ha vétkezel, mivel az én nevem van benne. De ha hallgatsz a szavára, és megteszel mindent, amit mondok, akkor ellensége leszek ellenségeidnek, és szorongatója leszek szorongatóidnak. Akkor angyalom előtted fog járni. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Íme én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az utadon. Íme én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen utadon. Kivonulás 23:20. Kedves híveim, kedves Már Rádió hallgatók! A mai ünnep a Szent Őrzőangyalok emléknapja egy gyönyörű és mély titokra irányítja rá mindannyiunk figyelmét. Isten nem hagyott magunkra minket. Isten nem egy rideg, ős öregként, vagy idős óramesterként nézi az mi életünket, nézi a mi időtöltésünket, hanem gondoskodó, szerető atyaként, aki személyes védelmezőt és társat rendelt mellénk. Az első olvasmányban, a kivonulás könyvében azt halljuk, hogy Isten angyalt küld, hallottuk, aki megőriz téged az utadon. A Máté evangéliumban pedig Jézus arra figyelmeztet, ne vessetek meg egyet se a kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik a mennyben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Máté 18:10. De adott a kérdés,

0: Kérdés, hogy kire mondjuk, hogy kicsiny? Ki a kicsiny? Nem csak a gyermek, hanem mindannyian azok vagyunk, amikor az élet viharaiban tehetetlenek, magányosnak, vagy sebzetnek, vagy betegnek érezzük magunkat. Az őrző angyalunk létezése a bizonyíték arra, hogy Isten szemében az ön, a te életed, a te küzdelmeid is végtelenül értékesek. Hadd világítsa meg ezt egy igaz történettel. Évekkel ezelőtt egy idős, mélyen hívő kórházi ápolónő, Klára nővér mesélte el az életét megváltoztató élményt. Egy hideg téli éjszakán a sürgősségi osztályon dolgozott. Behoztak egy magányos, idős embert, aki eszméletlen volt, és az orvosok szerint már csak órái voltak hátra. Nem voltak hozzátartozói, senki sem simogatta meg a kezét bátorítás jeléül. Klára nővér bár nagyon fáradt volt, nem akart, hogy a férfi egyedül halljon meg. Leült az ágya mellé, megfogta a kezét, és csendben imádkozni kezdett az őrangyalához. A következőket mondta. Szent őrző angyal, én most nem tudom, ki ez az ember, de te ismered őt. Kérlek, légy itt vele, és kísérd át a békességbe. És ebben a pillanatban a férfi kinyitotta a szemét. Nem látszott rajta félelem. Rámosolygott Klárára, és halkan, de teljesen tisztán megszólalt. Köszönöm, hogy bemutatott neki. Egész életemben mögöttem állt, de csak most látom először, hogy milyen gyönyörű tiszta a fénye. Már nem félek. Azzal lehunyta a szemét, és békésen elaludt, elszunnyadt. Klára nővér ekkor értette meg igazán, hogy az angyalok nem a képzelet szüleményei, valóságos jelenlétük nem más, mint híd az ég és a föld között. Megismétlem, mert nagyon sokan sajnos a mai világban is az angyalokat a mese világába utalják. Az angyalok nem a képzeletünk szüleményei, valóságos jelenlétük nem más, mint híd az ég és a föld között. Szent őrző angyalok napja van. S ha körülnéznek, szépen felított templomunk gerendáin nem véletlenül van ennyi angyal figura, ugyanis az angyalok ma is léteznek. Az angyalok ma is segítenek és támogatnak bennünket. Kedves testvére, kedves hallgatók, az őrangyal tehát nem egy távoli mitikus lény, és nem is egy gyermekdett mese. Ő a mennyei atya szeretetének kézzelfogható meghosszabbítása az életedben. És mi mégis milyen gyakran megfeledkezünk róla. Hányszor rohanunk végig a napjainkon úgy, mintha teljesen egyedül hordanánk a terheinket. Pedig ő ott van veled, melletted, a hátad mögött. Csendben áll mögötted, amikor sírsz, amikor az autót vezeted, fogja a kormányt, megőriz a balesettől. Ott van, amikor fáradt vagy, ott van, amikor beteg vagy. És ellát finom, tiszta gondolatokon, megérzéseken keresztül, sugja a lelkednek a jó döntéseket, de tiszteletben tartja a szabad akaratodat, mert fontos részedről, hogy szóba állj vele, hogy nem mellőzd őt, azaz kérned kell a segítségét, tartanod kell vele a kapcsolatot napi szinten. Hadd meséljem el azt az imádságot, vagy mondjam el, imádkozzam el önök előtt, amit édesapámtól tanultam még pici-pici gyermekkoromban, minden este el kellett mondani. Őrangyalom, szívből kérlek, állj mellettem, amíg élek. Holtam után vezess be, Jézushoz a mennyekbe. Mennyire egyszerű, de mennyire mély és szép. Illetve tanultam még egy másikat a teológián. Azt is azóta minden nap imádkozom. Isten angyal, aki őrzön vagy, akire bizott az isteni kegyesség, világosíts fel, őriz, kormányoz, és vezess engem a mai nap folyamán. Igen, kedves testvérek, kedves MyRádió hallgatók, ahhoz, hogy meghalljuk az angyalok szavát, olyanná kell válnunk, mint a gyermekek, ahogy Jézus kéri a mai evangéliumban. Mert a gyermek ma is képes csodálkozni, a gyermek ma is képes bízni, a gyermek ma is elmeri hinni, hogy nem csak a látható világ az, ami bennünket körülvesz, amit tapasztalhatunk, nem csak ez a látható valóság, egyetlen valóság. A mai napon álljunk meg egy pillanatra, csendesítsük el a szívünket, és köszönjük meg Istennek ezt a láthatatlan hűséges utitársat, akit mellénk rendelt. Ne féljünk rábízni a mai napunkat, a holnapunkat, a félelmeinket, a jövőnket, családunkat, mert az Úr megígérte, és az ő szava örök, íme én angyalt küldök előtted. Mennyei atyám, csodálatos küldöttje, hűséges őrangyalom. Hálatelt szívvel borulok le ma előtted, és lelkem legmélyéből köszönöm meg mindazt a szeretetet, törődést és türelmet, amellyel földéletem első pillanatától fogva kísérsz engem. Köszönöm, hogy Isten jóságának élő bizonyítékaként szüntelenül mellettem állsz, és láthatatlan jelenléteddel átöleled a mindennapjaimat. Köszönöm a te drága oltalmadat és védelmedet. Hálát adok a felém nyújtott szárnyaidért, amelyek megóvnak a test és a lélek veszedelmeitől. De hányszor mentettél meg a bajban, hányszor térítettél le a veszélyes utakról, és hányszor vigasztaltál meg, amikor a bánat elborította a szívemet. Te voltál a csendes menedékem a viharokban, a bátorító sugallat a kétségek között, és a fény a sötétség óráiban. Akkor is vigyáztál rám, amikor nem is tudtam róla, és akkor is átöleltél, amikor a világ vagy mások elfordultak tőlem. Drága őrangyalom, bocsásd meg nekem azokat a napokat, amikor megfeledkeztem rólad. Bocsásd meg, amikor a rohanó világ zaja elnyomta a te halk tiszta hangodat, és úgy éltem, mintha teljesen egyedül lennék a küzdelmeimben. Kérlek, ne engedd, hogy a hétköznapok szürkessége, vagy a szívkeménysége elfelejtesse velem a te szent jelenlétedet. Ezért ma ünnepélyesen megfogadom, és kérem a kegyelmet. Add, hogy soha többé ne feledkezzem meg rólad. Ébreszd fel a lelkemet is minden áldott reggelen, hogy az első gondolatom a köszönet legyen Isten felé, és a te köszöntésed is egyben. Adj nekem hűséges éber szívet, hogy valóban minden nap imádkozzam hozzád, és szeretettel beszélgessek veled, mint egy jó akaratú, bizalmas barátommal. Taníts meg úgy figyelni rád, mint a gyermek édesanyjára, teljes bizalommal és tiszta hittel. Vezesd a lépteimet, fogd a kezemet, és vigyél egyre közelebb Jézushoz és a szűzanyához. Védelmezz engem és szeretteimet a mai napon, és életem minden percében, egészen addig a pillanatig, amíg a te kíséretedben meg nem pillanthatom a mennyei atya örök boldogító arcát. Kedves testvérek, kedves hallgatók, bízzuk életünket az angyalokra, mert Istenhez vezetnek minket. Amen. A mennyei seregeket, a szent angyalokat ünnepelve forduljunk testvéreim mindnyájunk közös atyához, és kérjük, hogy az angyalok által is viselje gondját földi életünknek.
1: Küld, Urunk, Szent Mihály főangyalt, hogy védelmezze az anyaszent egyházat, és legyen vezérünk lelki küzdelmeinkben.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Add a hit hirdetők mellé Szent Gábor főangyalt, hogy eljusson a világ minden népéhez az üdvösség öröm híre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Rendelt földi zarándokságunk kísérőjéül Szent Rafael főangyalt, hogy megnyissa lelkünk szemét a te igazságaidra, és orvosolja sebzett lelkünket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Állíts mindnyájunk mellé őrző angyalaidat, hogy meg ne botoljék lábunk a feléd vezető úton.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Engedd, hogy az ítélet napján Szent Fiad jobbjához állítsanak minket az angyalok, és szüntelenül velük zenghessük dicsőséget, himnuszát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mennek és földnek, Ura Istene, segíts minket, hogy szent angyalai jelenlétéről soha el ne feledkezzünk, és pártfogásukat élvezve eljussunk országodba, ahol velük együtt szemléljük majd dicsőséges arcodat, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

0: imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész

Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiadami urunk Jézus Krisztus által fogadd el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked, tarts meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen szolgáddal Leo pápánkkal, László főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg Urunk szolgáidról, élő szeretteinkre gondolunk, és értük imádkozunk rövid csendben. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádi apostolaidról, Lénusz, Klétusz, Kelemes, Szixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogónusz, János és Pál, Kozma és Damián vértanúidról és minden szentedről, az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáitól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá, és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyha az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Megemlékezzünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid, és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség keljét. Nézz kegyes és jóságos szemmel és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyámnak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltáról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Emlékezzél meg Urunk szolgáidról, akik a hitjelével előttünk áldoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák, el szeretteinkre gondolunk csendben, és értük imádkozunk. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpetuával, Ágotával, Luciával, Ágnessel, Cecilliával, Anasztáziával és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat, mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremtett, szenteled meg, élteted, áldod meg, és adod nekünk.

0: az élő Isten fia, te az Atya akaratából, a Szentlélek közreműködésével, halálodáltal, életre keresetted a világot, szabadíts meg engem, szentested és véred által, minden végkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjam tőle.
1: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
0: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Krisztus lelke, szentelj meg engem,
1: Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ígéles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe, vejtsd engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oldalmaz meg engem, halálom óráján, hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzá, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökön örökké. Amen. Ó édes Jézus, ó kegyes Jézus, ó irgalmas Jézus, imádlak lelkem mélyéből, szeretlek vissza szívemből, neked élek, neked halok, tiéd vagyok életemben és halálomban. Amen. Előtted állunk, Szent Lélek, és a Tervedben gyűltünk össze, egyedül Te vezess minket, lej otthonra a szívünkben, taníts minket a követendő útra, és arra is miként járni rajtad. Gyengék és bűnösök vagyunk, ne hagyd, hogy zűzzad a szívcsunk, ne engedd, hogy dolgozatlanság tévútra vezessen bennünket, vagy hogy az elfogultság befolyásolja a cselekedetünket. Add, hogy megtaláljuk benned az egységet, hogy együtt haladhassunk az örök élet felé, és ne térjünk el az igazság útjától, sem ami holhanni helyes. Mindezt tőled kérjük, aki mindenütt és minden időben munkálkodsz, az Atyával és a Fiúval egységben, mindörökön, örökké. Amen. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezdünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndessége, szemünk egymásra nézzen, és segítenünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához írgalomért. Amen.

Szent misét közvetítettünk a Bihar megyei Tóti településről, a Líziai Kis Szent Terézről elnevezett templomból. A Szent misét celebrálta és a kántori szolgálatot ellátta főtisztelendő Mihály Balázs, Micskei plébános. Technikai munkatárs Bertalan Gyula volt. A mikrofonnál Mok Krisztinát hallották. További áldott szép napot kívánok Líziai Kis Szent Teréz gondolatával. Minden pici áldozat, minden mosolygós tekintet, minden kedves szó tett által meg akarom mutatni, hogy mennyire szeretlek, Istenem. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztust!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmári Meti stúdióból. Következő percekben fogadom az ima szándékaikat, majd az örvendetes rózsafűzért fogjuk imádkozni, így első péntek lévén mind a négy rózsafűzér koszorút el szeretnénk imádkozni, felajánlva az elsősorban a szűzanya szeplőtelen szíve szándékaiért, de imádkozzunk minden kérésért, minden szándékért, amelyeket szeretnénk így a Jóisten elé hozni, és ezekért közösen imádkozni a mai napon is. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. Üzenetünk érkezett már, imád kérek Dorkáért. Rózsafüzet felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért, a gyermekeimért, unokáimért, testvéreimért, családjukért, a daganatos betegekért, az én gyógyulásomért és halottaimnak a lelke üdvéért, valamint fontos szándékokért. Ezt a rózsafüzét felajánlom testi-lelki gyógyulásért és gondjaink megoldásáért. Édes Istenem, ments meg a fiamat az összeomlástól, segítsd meg őt képességeinek megfelelő munkát találnia, Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért kérem a drága Jóistent, hogy sikerüljön, a sofőr vizsgálja, az egy aggódó édesanyja írja. Hallgass meg a kérésem. A mai elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlunk gyermekeimért, unokaimért, saját magam testi-lelki gyógyulásáért, a szűzanya takarjon be Szent Palástjával, férjem örök nyugalmáért is imádkozom, bízva a közös ima erejében. Imádkozzunk együtt! Telefonáló is itt van velünk, Halló Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus!
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét felajánlunk a két testvéreimnek, Sarokan, amely külföldön van, mert nagynénye vagyok, hogy térjön a jobb útra, ne a rosszra. És magamért is, és a háború megszűnését, és a papbácsik is mag felajánlom az egészet, és a Mária Rádió fennmaradása. Imádkozzunk együtt, dicsértessék a Jézusban.
0: Mindörökké, amen, Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk közösen. Minden imád szentmisét, rózsafűszíreket felajánlok hálából a családomért, egészségemért, Anna néninek erőt, egészséget, gyógyulást kívánok. A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk és segítse a munkájukat, egészséget, békességet a családnak, anyagi gondok megjavulásáért és fontos szándékokért imádkozom. Mai rózsafűzét felajánlom a drága kicsi családomért is egy fontos szándékért. Ezt a rózsafűzét felajánlom egy fontos vizsgámért. Imádkozzunk együtt. Imád kérek szerencsés utazásért gyermekeimnek, Jézusom, bízom benned. Gyermekeimért, unokáimért, testi és lelki gyógyulásért, megtérésért ajánlom a rózsafűzért, Mária írja. Mai összes rózsafűzérrel megköszönöm a szűzanyának a sok kegyelmet, amit adott a részemre, és továbbra is kérem Mártonáron közbenjárását, és a szűzanyát, hogy adja vissza a fülem hallását, imádkozom Gyimesből, egy állandó hallgató írja Erzsébet. Imád kérek lányomért, hogy jó eredményei legyenek. Ezt a rózsafűzét felajánlom elhunyt szeretteimért, gyermekeimért, a szűzanya takarjon be védő palástjával, édesanyámért, saját magamért, egészségért, békességért, segítő kegyelemért, Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a Jóisten segítsen ki belőle, hálából a szűzanyának és a Jóistennek a sok kapott kegyelemért. Imádkozzunk együtt, telefonáló is van velünk, Halló Mária Rádió.
2: Dicsérhetek az Úr és kának szennelát.
0: Mindörökké, amen.
2: Farkas Gyula vagyok, Gyimesbükből. Hát az mai szemmiséget, a rózsafűzéket, felajánlom a feleségemé, a gyermekeimé, az anokáimé, a dédokáimé, és mindenném a fajnak a lábaim. Van egy beteg fiam, most jött haza kórházból, Jóisten segélyen meg. És hogy van egy orvosom, gerincén, és azt segélyen meg a baba mája. Együtt imádkozunk, és az egész gyümerbükki és a szomszédjaimé. Dicsértessék az Úr Krisztus nevét.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését. Ezt a rózsafűzét felajánlom a családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned. Rózsafűzét felajánlom a békéért és egészségért, köszönöm. Ezt a rózsafűzét felajánlom egy betegeért, akit a tegnap műtődtek Székelyudvarhelyen, mielőbbi felgyógyulásáért, a Jóisten segítse meg. Mai rózsafűzét felajánlom családom egészségért és békességért, fontos szándékért, 25. házassági évfordulónk alkalmából, hogy a szűzanya takarjon be védő palástjával. Jézusom, bízom benned. A mai rózsafűzét felajánlom családom egészségért, békességért, fontos szándékokért és a halottaim lelke üdvéért. Rózsafűzét felajánlom családom fontos szándékaiért, Jézusom, bízom benned. Ezt a szentolvasót és minden mai imád felszeretnék ajánlani családom egészségért, fiam élete jobbra fordulásáért, kicsi unokámért, szűzanya mindig takarjon be védő palástjával. Felajánlom rózsafűzét a kicsi unokámnak az egészségéért, imádkozzunk együtt. Hallgatót is köszöntök, Halló Mária Rádió.
3: Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Szent Rózsafűzétre szeretné ajánlani a hozzámtól

0: Magyarország népét is. Tehát nyilván, hogy mi is magyarok vagyunk, minden magyar részén imádkozunk. Tehát Isten megítőd, szabadítsa meg azokról a koncepciós keresztül, adjon békességet az országunkba. Tehát Isten meghallgatja, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését. Ezt a rózsafőzét és a hét összes imáját felajánlom a drága lányom lelke üdvéért, családom minden tagjáért, egészségért, békességért, szeretetért, a külföldön dolgozó fiamért és unokámért, minden betegért, az összes halottaimért, magam és férjem gyógyulásáért, Isten fizesse mindenki imáját. Imád kérek Hajnalka sikeres műtétéért, Szűzanya védje és oltalmazza, egy mindennapos hallgató írja Sepsi Szent Györgyről. Felajánlom a rózsafőzét a családomért, egy munkahelyért, köszönöm. A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse a munkájukat. Imádkozom a fiam és a családja gyógyulásáért, egészségért, békességért, édesanyám és a többi halottamnak a lelke üdvéért. Rózsafüzért önökkel imádkozom, felajánlom önökért, fájdalmai menyhüléséért, családi békéért. Csíksomjai segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, és imádkozom a közös halottaimnak a lelke üdvéért. Mai rózsafüzét felajánlom a szenvedélybetegekért és férjem megtéréséért és a csoportunk összes tagjáért. Heti összes imád felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, drága mennyei atya, vigyázz a családom minden tagjára, és a drága fiamra, a férjem halála évfordulója, nyugodjon békében, Isten fizesse, Rózsika írja. Halló, Mária Rádió.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Tehát a rózsafűzést és a napi szemmiséget felszeretném ajánlni az én és a fiam családjának egészségét, valamint apostolomért, György Ferencért és fiáért, Ferenc nap alkalmából, aki, és elnézést, akik a kükülőkemény falvi temetőben nyugtanak, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus nevében. Imádkozik értük Menye Jutka, és még fel szeretném ajánlni minden betegét, idősét, valamint a csíkszentkirályi születésű Benedek Feri bácsiért, neki is névnapi alkalmából. A Jóisten adjon örök nyugodalmat, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus Szent nevébe. Önökért köszönöm szépen, hogy bejutottam, és bízom benne, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését.

0: gyermekeimért, unokáimért, test és lelki gyógyulásért, megtérésért ajánlom fel a rózsafűzért. Imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért, hogy távozzanak a rossz dolgok az életünkből. A rózsafűzért felajánlom felgyógyulásomért, unokáimért, élő és elhunyt szeretteimért, valamint lelki testvéreimért. Minden imád szent misét, rózsafűzét felajánlok a gyermekeimért, testi-lelki gyógyulásért, ellenségeimért, az úton levőkért és a békéért, egy édesanya írja. Ezt a rózsafűzért és szent misét felajánlom drága szüleimért, a kapott kegyelmekért és fontos szándékokért. Kis és nagy családom minden tagjáért, egészségért, szeretetért imádkozom, Gyöngyi írja. Újabb hallgató van velünk, Halló Mária Rádió.
1: Kicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából az Úr Jézusnak, a megsegítő kegyelmekért. Felajánlom saját magam gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, a családom minden egyes tagja és a hozzám tartozó összes halottjaimé. Isten fizesse, bejutottam, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését. A mindennapi imád hálából a családomért, testi-lelki gyógyulásért, Istenem, könyörülj rajtunk és problémánk megoldásáért ajánlom fel. Ezt a rózsafűzét felajánlom lelki békéért. Az imákat, szentmiséket felajánlom az irigy és rosszakaratú emberekért és ellenségeimért, Isten fizesse. Imádkozzunk együtt. Imád kérek Hajnalka sikeres műtétjéért, a szűzanya védje és oltalma.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásunkba. Higgyük el, hogy a Jóisten meghallgat minden kimondott és minden ki nem mondott kérést is. Meghívjuk most önöket, hogy közösen imádkozzuk el az örvendetes rózsafűzért. Ma első péntek lévén szeretnénk mind a négy koszorút végig imádkozni, hogyha erre lehetőség van, így a mai reggelen az örvendetes rózsafűzérrel fogunk kezdeni. És ezt a mostani imát szeretném önökkel együtt imádkozni. Betelefonálhatnak és vezethetik az egyes tizedeket. Csak nagyon szépen kérem önöket arra, hogy kapcsolják ki a rádiókészüléket, amikor bejutnak az élő műsorba. A válaszokat pedig nem mondják, hagyják, hogy én válaszoljak az imákra. Biztatom önöket, hogy a tizedek közötti zenei bejátszások alatt hívjanak minket, és együtt közösen imádkozzunk.

Úrunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe menneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkainak megfontolása növelje élő hitünket te benned, ad ki az út, igazság és

és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltesd is meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te a lassanyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent csízosan tényleg köszvontál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, te áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a szent léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelketet, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irtalmadra. Amen.
1: Köszönjük szépen!

0: mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordozták.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz asszonyom. Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a lelkeket a mennybe, azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk, amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Rózsafűzér királynője, könyörög érettünk. Csíksomjói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

angyalok képében áruhába bújva, angyalok figyelik minden léptedet. Ha kitárod szíved mindig újra s újra, szebbítik, jobbítják földi létedet. Szeretni tanító, érző, kedves lelkek mutatják a fényt, mely világít belül. Elfogadnak téged, önzetlen szeretnek, s érzed a békesség szép szívedre ül. Nyisd hát meg a szíved, legyél jó gazdájuk, s hálájuk betölti szabad perceid. Engedd figyelmedet sugározni rájuk, s lelked az örömtől csordultig telik.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai katekézisünkben szeretnék egy picit a fő angyalokról beszélni, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael fő angyalokról, akik Isten küldöttei, oltalmazói és szolgái. Ez egy különleges, titokzatos és mégis nagyon közel hozzánk álló téma, az angyalok, és ezen belül is három olyan főangyal, akiket az egyház név szerint is ismer. Tulajdonképpen három név, három küldetés, három különleges üzenet. Mihály azt kérdezi, hogy ki olyan, mint az Isten. Tehát Gábor neve Isten erejére utal. Rafael neve pedig Isten gyógyít. Ha ezt a három üzenetet egymás mellé tesszük, szinte egy egész keresztény életprogramot kapunk. És pedig Isten legyen az első, bízzunk Isten erejében, és engedjük, hogy Isten meggyógyítsa szívünket. De nézzük meg, hogy kik is az angyalok. Mielőtt Mihályról, Gáborról és Rafaelről beszélünk, fontos megértenünk, mit tanít az egyház az angyalokról. Tehát az angyal nem egy kedves mesebeli figura, nem egyszerűen egy szárnyos emberke, és nem is valamiféle személytelen energia. A katolikus egyház katekizmusa szerint az angyalok tisztán szellemi, test nélküli, láthatatlan és halhatatlan személyes lények, akik értelemmel és szabad akarattal rendelkeznek. Az angyal szó tulajdonképpen nem is elsősorban a természetüket, hanem a küldetésüket jelöli. Az angyal Isten küldötte. Szent Ágoston gyönyörűen fogalmaz, angyal a szolgálat neve, a természeté pedig szellem, lélek. Vagyis az angyalok Isten szolgái és követei. Nem Istennel egyenrangú lények, nem istenek, ők is teremtmények, de olyan teremtmények, akik egészen Isten szolgálatára rendelték magukat. A Szentírásban újra és újra találkozunk velük. Ott vannak a teremtés történetében, ott vannak Ábrahám mellett, ott vannak a proféták történeteiben, ők vezetik, oltalmazzák és segítik Isten népét, és milyen különös, amikor elérkezik az üdvösség történet legnagyobb eseménye, Jézus Krisztus megtestesülése, ismét ott vannak. Tehát Gábor angyal megjelenik Máriának. Betlehemben angyalok hirdetik, dicsőség a magasságban Istennek. Jézus megkísértése után angyalok szolgálnak neki. A Getsemáni kertben pedig angyal erősíti Jézust a szenvedésében. A feltámadás hajnalán ismét angyalok hirdetik az örömhírt. Az egyház katekizmusa szerint egész földi életét körülveszi az angyalok imádása és szolgálata. Másik nagy fő gondolatunk, hogy az angyalok nem magukra mutatnak. Ez nagyon fontos. Tehát az igazi angyal mindig Istenre mutat. Nem azt mondja, néz rám, hanem néz Istenre. Ezért veszélyes minden olyan vallásosság, amely az angyalokat szinte önálló hatalomként kezeli. Az egyház nem angyalimádásra tanít. Az angyalok tisztelete mindig Isten dicsőségére vezet. Az angyal nem cél, az angyal útjelző. Mint amikor az úton egy tábla azt mondja, arra van a város. Nem állunk meg a táblánál, hanem tovább megyünk abba az irányba, amelyet mutat. Így vannak az angyalok is, ők Istenhez vezetnek bennünket. Szent Mihály, ugye ki olyan, mint az Isten, ezt jelenti az ő neve. Hát kezdjük Szent Mihállyal. A neve héberül Mikhael, aminek a jelentése ki olyan, mint Isten. És milyen különös, hogy ez nem egy egyszerű kérdés, ez egy hitvallás. Ki olyan, mint Isten? Senki. Nincs senki, aki olyan lenne, mint Isten. Nem a hatalom, nem a tudás, nem a siker, nem az ember, nem a technológia. Semmiféle földi hatalom. Isten az Isten. Szent Mihály neve arra emlékeztet, amikor az ember önmagát akarja Isten helyére tenni,
akkor elveszíti önmagát. Szent Mihályról különösen a Dániel könyvében, Jódás levelében és a Jelenések könyvében olvasunk. A Jelenések könyvének híres jelenetében Mihály és angyalai harcolnak a sárkánnyal. A sárkány pedig a Szentírás szerint a gonosz, annak a jelképe. Ezért lett Szent Mihály az egyházban különösen is a védelem és a gonosz elleni küzdelem jelképe. De vigyázzunk, ez nem egy mitológiai történet, amelyben két egyenrangú hatalom harcol. A keresztény hit szerint Isten az Úr. A gonosz teremtmény, a gonosz hatalma nem egyenlő Isten hatalmával. Tehát Szent Mihály küldetése éppen azt mutatja, Istenhez tartozni azt jelenti, hogy nemet mondunk a rosszra. Talán azt mondjuk, ez nagyon szép. De mit jelent ez nekem? Nagyon sokat. Mert mindannyiunk életében vannak lelki küzdelmek, vannak kísértések, harag, irigység, féltékenység, házasság, önzés, gőg, nem házasság, bocsánat, hazugság, bosszúvágy, megbocsátásra való képtelenség, és néha egy-egy gondolat belülről lassan elkezdi rombolni az embert. Nem számít, tedd meg, mindenki ezt csinálja, neked is jár, ne bocsáss meg, bosszuld meg, Isten úgysem törődik veled. Ilyenkor szükség van lelki éberségre, és milyen szép lehet ilyenkor egyszerűen kimondani, Szent Mihály főangyal, segíts, hogy Isten mellett maradjak. És most lépjünk tovább a második főangyalhoz, Szent Gáborhoz. Ha Mihály a küzdelemre emlékezted, Gábor az örömhírre. Gábor a Szentírásban különösen az üdvösség nagy üzenetének a hírnöke. Ő az, aki Máriához érkezik, és elhangzik az egyik legszebb mondat az egész Szentírásban. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes. Micsoda pillanat egy angyal, egy fiatal názáreti leány, egy egyszerű ház, egy emberileg jelentéktelennek tűnő hely. És ott kezdődik valami, ami az egész világ történetét megváltoztatja. Gábor nem saját üzenetet hordoz, Isten üzenetét hordozza. Ez az angyal küldetésének a lényege. És Gábor üzenete azonban nem egy gépies parancs. Isten megszólítja Máriát, és Mária válaszol. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nékem a te igéd szerint. Olyan egyszerű mondat, de olyan nagy hit van benne. Mária nem lát mindent előre, nem tudja pontosan, mit fog történni, mit fog tenni, nem tudja, milyen lesz az út, de bízik. Ezért Szent Gábor számunkra a meghívás és az igen angyala is. Isten ma is megszólít. Nem féltétlenül egy angyalon keresztül, lehet egy evangéliumi mondaton keresztül, egy prédikáción, egy ember szaván keresztül, egy lelkiismereti felismerésen keresztül, egy nehéz élethelyzetben, és talán Isten ma tőled is kér valamit. Egy bocsánatot, egy újrakezdést, egy szolgálatot, egy imát, egy döntést. Neked is lehet egy Mária pillanatod, amikor azt mondod, hogy Uram, nem látom az egész utat, de igent mondok neked. Rafael, akinek a neve Isten gyógyít, történetét különösen Tóbiás könyvéből ismerjük. Rafael elkíséri az ifjú Tóbiást útján, segíti őt, vezeti, és közben gyógyulás történik. És Tobit, Tóbiás édesapját, aki megvakult, Rafael közreműködésével Isten meggyógyítja. De Rafael története nem csak a testi gyógyulásról szól, mert az embernek nem csak a szeme lehet beteg, beteg lehet a szíve is. Lehetnek láthatatlan sebek, évek óta hordozott sérelmek, gyermekkori fájdalmak, elutasítottság, gyász, csalódás, meg nem bocsátás, bűntudat, magány, és vannak olyan sebek, amelyeket senki nem lát. Az ember mosolyog, beszél, dolgozik, teszi a dolgát, és belül mégis valami vérzik. Ilyenkor mindig gyönyörű imádság,
Szent Rafael őrangyal, kérd Istent, hogy gyógyítsa meg a szívemet. Kedves hallgatók, e rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

állatok képében áruhába bújva, angyalok figyelik minden léptedet. Ha kitárod szíved mindig újra s újra, szebbítik, jobbítják földi létedet. Szeretni tanító, érző, kedves lelkek mutatják a fényt, mely világít belül. Elfogadnak téged, önzetlen szeretnek, s érzed a békesség szép szívedre ül. Nyisd hát meg a szíved, legyél jó gazdájuk, s hálájuk betölti szabad perceid. Engedd figyelmedet sugározni rájuk, s lelked az örömtől csordultig telik.

Kedves Mária Rádió hallgatók, Rafaelnél különösen az ő története szép a családok számára. Tóbiás útra kell, útközben társa és segítője lesz Rafael. Tóbiás házassága is egy olyan történet, amelyben jelen van a félelem, a veszély és végül Isten gondviselése. Ezért Szent Rafaelhez különösen is fordulhatunk házasságokért, családokért, fiatalokért, utazókért, betegekért, gyógyulásra várókért, de mindig úgy imádkozzunk, hogy Istenem, a te akaratod legyen meg. Mert a keresztény ima nem varázsige, nem azt mondjuk, hogy Rafael lesz nekem feltétlenül add meg, hanem Rafael kíséri Isten elé, és kért számomra azt a gyógyulást, amelyet Isten akar adni. Lehet, hogy Isten meggyógyítja a testet, lehet, hogy megerősíti a lelket, lehet, hogy a szenvedés közepette ad olyan békét, amely túlmutat minden emberi magatartáson. Tehát a három főangyal üzenete, tegyük egymás mellé most a három főangyalt, Szent Mihály ki olyan, mint az Isten, ő arra tanít, hogy ne engedd, hogy bármi Isten helyére kerüljön az életedben. Szent Gábor, Isten üzenetének a hírnöke, ő arra tanít, hallgass meg Istent, és merj igent mondani neki. Szent Rafael, Isten meggyógyít. Ő arra tanít, vidd

sebeidet Istenhez, mert ő nem csak a testet, hanem a megtört szívet is képes gyógyítani. Milyen csodálatos lelki program, Mihály a védelem, Gábor a küldetés, Rafael a gyógyulás. Mit tanítanak nekünk az angyalok? Az angyalok arra tanítanak, hogy az életünk több annál, mint amit a szemünkkel tartunk. Mi sokszor csak a látható világot érzékeljük. A fizetést, a számlákat, a betegséget, a munkát, családi problémákat, politikát, híreket, tehát a mindennapi gondokat. De a keresztény ember tudja, hogy van egy láthatatlan valóság is, van Isten, van kegyelem, van üdvösség, van angyali világ, van lelki küzdelem, és van lelki élet. A láthatatlan világ nem kevésbé valóságos attól, hogy nem látjuk. És itt jutunk el valami nagyon személyeshez. Minden ember számára fontos az őrangyal gondolata. A katekizmus tanítása szerint Isten gondviselése az angyalok szolgálatát is magába foglalja, és az egyház külön ünnepli az őrangyalokat október 2-án. És gondolj bele, lehet, hogy amikor te azt gondolod, hogy egyedül vagyok, akkor a mennyország valósága sokkal közelebb van hozzád, mint gondolnád. Nem vagyunk egyedül, de még ennél is fontosabb, Isten nincs távol. Az angyalok nem Isten helyettesítik. Ők Isten szeretetének a jelei. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Angyalok körében alszom igaz álmom. Nincs is ellenségem szerte a világon. Szeretet vesz körül. Szívük értem dobban, ettől vagyok boldog, s nem tartom titokban. Hely, ha egyszer én is kis angyal lehetnék, én vigyáznám álmát annak, kit szeretnék. Nem is lenne gondja, többé sose félne. Boldogan, szeretve, mosolyogva élne.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm Mária Rádió kedves hallgatóit egy nagyon szomorú helyről. Doberdói Fensíkon vagyunk. Mártonáról emlékútra jöttünk el. Tudjuk jó, hogy Mártonáról miután leérettségizett, nem sokára be is sorozták pár napra rá, és már kint is volt a Doberdói Fensíkon Szent Mártonról elnevezett falu határában a Szent itt szolgált szeretettel. Zászlósként volt besorozva, és igazából egy 30-40 fős kis csapat volt rábízva. Ő ezeket ugye mozgatta, tartotta tisztekkel a kapcsolatot. Ő is ott volt elhelyezve a közkatonák fronton. Ezzel a golyó valószínűleg mester kis alakulatát szörnyűm. Így került haza végül is Csíksonyóra, ahol a szűzanya lábánál keresett vigaszt, jelenkezett a ferences világi rendben. Igen. Mindenesetre ezt így elmondva egyet jelent, de kijönni ide a harctérre, ahol több százezer ember elesett bajtársai közül meghalt, és ezek nem ilyen szép halálok, hát végül is, amikor egy az embert eltalálja, egy repesz, az darabokra tépi, légnyomás. Nagyon sok embert úgy kellett összeszedni darabokban, és ezt éveken keresztül képes volt, és nem csak ez az egy front volt az első világháborúban, hisz nagyon sok helyt. Majd olyan helyt fogok visézni, ahol közel 100 000 magyar katona van eltemetve. Megrázó. Egyfelől az a végtelen úri viselkedés, ahogy akár Ferenc József Körös, hogy mondjam, buzgó imádság, s állított, s minden, amit akarsz. És másfelől ez a rideg, kemény valóság, ahol fiúk tudták, hogy olyan századok voltak, ezredek, hogy néhány katona maradt életben, a többi meghalt, súlyosan megsebesült. És akkor itt volt még a súlyos kolera járvány, ami azt mondják, több embert vitt el, mint a maga a frontszolgálat. Aztán 18-ban jött ugye a spanyolnátha. Mennyi ember, mennyi nagyszerű ember meghalt, és az ember nézi ezeket a robokat, ugye, hát most már hál' Istennek sok mindent újraép, egész falvakat, kőkövet nem maradt. Tényleg akkor volt el a várossal, az ellenségre a tüzet. Én azt gondolom, hogy minden fiatal, tehát egy busz fiatallal jöttünk ide frontra, el kellene hozni ilyen helyekre, hogy egy kicsit döbbenjünk rá arra, hogy mivel is játszunk. Gyerekeink körbevettek, még a tavaly ússzá, és kérdezték, hogy a Csaba testvér kommunista volt? És hát mondtam, nem. Hát miért? Hát azt mondtam, mi ment el a katonának? Hát mondtam, kicsi szívem, akkor nem úgy volt, hogy nem lehetett dönteni, hogy mész vagy nem mész. Ugye 78-ban volt a román katona. Néztek olyan nagy üveges szemmel, és az egyik végül megszólalt, azt mondja, a papbácsi mondhat akármit, én biztos nem mentem volna el maga helyett katonának, hanem szerettem volna oda menni. Tehát annyira nem is értik a mai fiatalok, hogy ez mit jelentett. Tehát egyszerűen nem volt B-terfa, nem mentél katonaszökevény voltál, és lelőttek. Tehát mind a vágó híd úgy hajtották fel erre a hegyre, és nézem a még ma is jól látható hát terep épületeket, lövészárkakat, kavernákat, óvahelyeket, alagutakat. Félelmetes, hogy ezek az emberek mennyi dolgoztak. Nem beszélve arról, hogy akkoriban nem az autó hozta fel ezeket a fegyvereket, lőszereket, felszerelést, élelmet, mindent, hanem egyszerű emberek a saját hátukon cipeltek mindent fel, és hát ugye ástak, építettek, dolgoztak, és temették a társaikat. 100 000 emberek eltemetni. Olyan 12 iszonzói csata volt, és több olyan volt, amelyik 50-100 000 áldozatot követelt mind a két oldalról. Nem volt víz. Fent a Kaszvidéken nincs forrás, nincs víz. Hát úgy kellett hozni hátországból a vizet. Félelmetes. És ezek olyan fiúk voltak, ugye hát itt a nagyváradi, debreceni, székesfehérvári, budapesti, tehát ilyen ugye székely hadosztálynak egy része is itt volt, csapatba be volt Mártonáron is ugye illesztve. Hát most őszinte legyek, ezek vidéki, alföldi fiúk, itt felhozni valamit 2000 méter magas sziklabércekre felmászhatni, hogy ott harcoljanak, hogy ott embereket közel harcban, nagyon sokszor, tehát az volt, hogy jött a roham, és akkor akit lehetett lelőttek, és akkor aki megérkezett, akkor azt ásóval, szuronnyal, két puszta kézzel kellett megnyugasztani, aztán kiverték osztrák sereg, vagy a magyar seregeket a lövészárokból, és akkor azt vissza kellett foglalni, és félelmetes látni ezeknek a nyomait, rengeteg vas szanaszét heverő. Persze összegyűjtött, és leadták, ócska vastak, meg minden, de még mindig én is találtam ilyen repesz darabokat, amik ugye 16-17 oly során, tehát hogy mondjam, öltek. Igen, testvéreim, Mártonáron közbejárását kérve imádkozzunk az áldott békéért. Rajtunk múlik, ami bőrünkre megy. És én azt gondolom, hogy Európa népe nagyon közel van egy pusztító háborúhoz. Mert a jólét, a kényelem megköveteli, hogy ezt az életszínvonalat, és azt nem tudjuk lenne adni, ebből kifolyólag politikusainknak muszáj, hogy megtegyenek mindent, hogy fenntartsák ezt a mi igény szintünket. És ez békés, mondjuk belé a politikusokat ezekbe a döntésekbe, amik könnyen világégést okozhatnak. Milyen jó lenne, hogy Szent Ferenc évében tanuljunk egyszerűséget, szegénységet, visszafogottságot, testvéri szeretetet, nagy példaképünktől. Szent Ferenc fegyvertelenül tudott elmenni az ellenséghez. Miért? Mert nem voltak igényei. Mert egyetlen igénye az volt, hogy szeresse az Istent, és szeresse az embertársát. Ezt a parancsot kaptuk a mennyei atyától. Ugye Jézus Krisztusnak ez a fő parancsa. Ilyen jó lenne, hogyha tényleg hát ide visszamennénk ezekhez a gyökerekhez, mert ezekben a gyökerekben élet van, és nem halál. A birtoklás utáni vágy, a fogyasztás utáni végtelen móság, kapzsiság, ami bennünk van, hatalom utáni sóvárgás, amit minden emberben ott van. Ezek nem rossz dolgok. Isten adta nekünk, ha jóra használjuk. Mert hogy aki igazán nagy akar lenni, az legyen a többiek szolgája. Ha mondja a mi Urunk Jézus Krisztus. És ilyen egyszerű. Ha tényleg szolgáló szeretet útján járnánk, hát törekedjünk nagyobbak lenni. Nagy volt Árpádházi Szent Erzsébet, vagy Teréz anya, kis Szent Teréz. Ha van lehetőség kitörésre, ezeket a lehetőségeket próbáljuk megélni. A kincsgyűjtésre, és ez is szóval nem mondja Jézus, hogy ne akarjál gyűjteni, hogy a benned lévő végtelen móságot ne akart kiélni. Csak azt mondja, olyan kincse gyűjtsön, ami megmarad az örök életre. Ne limlomot, a legértékesebb festmény, kép, könyv, autó, minden. Hát az csak lehúz. Jóisten színellé, mikor oda akarsz állni, akkor az a fontos, hogy hát szabad legyél. A madár szárnyalását a legfinomabb aranylánc, ami őt leköti, visszafogja az ő szárnyalását, akadályozza kibontakozását, az égbe való emelkedését. Egy tömeges megtérés kellene, és nem a fog összeszorított fakírság a mi útunk, nem Isten gyermeki szabadság, jókedv, derű. Ültessünk szöllőt, rózsatöveket, gondozzuk a kertünket, tegyük szépi otthonunkat, ne ronyrázással, és nem felfúvalkodott másikat leköröző, mit tudom én milyen vágyakkal, hanem maga egyszerűségében, visszafogottságában. Adná az Isten tényleg, hogy meg tudjunk térni. Adja az Isten, hogy ne az első és a második világháború nyomvonalán haladjunk tovább a harmadik világégés felé. Márton Áront, szentjeinket kérjük, járjanak közbe értünk az áldott békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az alfától az omegáig előadás sorozat újabb előadását hallgatják, amelyben a jelenések könyvének tartalmáról, a jelenések könyvének üzenetéről elmélkedünk. Horváth Endre vagyok. Ezzel a mai előadással a jelenések könyvének 15. és 16. fejezetét szeretnénk felölelni, amelyet olyan címmel jellemezhetnénk, hogy a harag 7 edényének kiöntése. Igazából ez a kicsit ijesztő cím, egy olyan leírást szeretne bemutatni, amelyben beteljesedik Isten büntetése és Isten igazságossága a világ bűnösei felett. Közvetlenül az ezt megelőző fejezetekben, tehát a jelenések könyvének a 12, 13, 14-ben a központi gondolat, ami dominál, az a keresztény üldözés. És érthetően ezen keresztül a keresztényeknek, Jézus tanúinak a magatartását szeretné erősíteni a jelenések könyvének szerzője, mikor megmutatja nekik azt a valóságot, amiben élnek, megmutatja nekik a világnak a valóságos arcát, ami ijesztő, de mégis biztosak lehetnek abban, hogy az Úristen az utolsó szó. Ez az utolsó szó Isten végső ítélete a gonosz és a rossz fölött, ez fogalmazódik meg a 7 edény kiöntésének leírásában. Többször találkoztunk már a jelenések könyve során ezzel a 7-es sorozattal. Igazából 3 ilyen sorozat van. A 7 pecsét feltörése, a 7 harsona szó, illetve ezen a helyen a 7 edény kiöntése. Mind a 3 ilyen 7-es sorozat valahol csapásokat, ijesztő leírásokat tartalmaz. De mikor közelebbről szemügyre vettük már előzőleg is ezt a 3 sorozatot, akkor azt láttuk, hogy vannak nagyon egyértelmű különbségek a hasonlóságok ellenére. A 7 pecsét feltörése gyakorlatilag azt akarja bemutatni, hogy a jó és rossz között folyó apokaliptikus küzdelemben kik a főszereplők. Melyek azok az erők, amelyek mozgatják az eseményeket? A 7 harsona szó elhangzásánál különböző csapások jelentek meg, de a csapásoknál mindig ott állt, hogy az emberiségnek a csapás mindig csak 1/3-át érte a kijelölt célnak. Úgyis azt jelenti, hogy a 7 harsona szó, ami nagyon-nagyon hasonlít sok szempontból erre a mostani 7 edény kiöntésére, az mindig részleges csapásokat jelzett. Itt viszont kifejezetten azt fogja mondani a jelenések könyvének a szerzője, hogy ez a 7 edény kiöntése Isten haragjának a beteljesülése, tehát itt a végső csapásokról van szó. Talán azt mondhatnánk, hogy a 7 harsona szó azt jelzi, ahogyan a világ történelem folyamán újra meg újra csapásokkal igyekszik az Úristen jó útra téríteni az emberiséget. Olyan csapásokkal, amelyek nagyon-nagyon hasonlóak a végső csapásokhoz, de melyek részlegesek, vagyis éppen lehetőséget adnak arra, hogy az elszenvedett fájdalom, szenvedés következtében az emberiségnek megüljön az esze, és rádöbbenjen, hogy igazából a bűnei miatt kapja mindezt. A végső csapásoknál erre már nincs lehetőség. És megtérésre mindig van lehetőség, de itt már nem egyszerűen csak javító, nevelő célzattal következnek be ezek a csapások, hanem Isten pontot akar tenni a világot pusztító, a világot megrontó rossz erőknek a működésére. Egyszer s mindenkorra be akarja fejezni az ő működésüknek a hatását. Vagyis olyan csapások leírásáról van szó a 15-ös és 16-os fejezetben, a haralk hit csészéjének kiöntésében, hit edényének kiöntésében, amikor Isten végérvényesen ítéletet mond. Ez a kifejezés, hogy hit edény, ez egy olyan szót jelöl, ami a templomi, a liturgikus edényekre vonatkozik. Ezért szoktuk néha csészének is fordítani, csésze vagy edény. Igazából azokat az edényeket jelöli, amit a papok használtak a templomi áldozat bemutatásához. Például, amiben fölfogták az áldozat állatnak a vérét, vagy amiben az áldozatokat az Úristen színelítették. Nem sok mindenben különbözik igazából ez a megjelölés ez előző hitcsapás eszközeitől. Minden egyes alkalommal azt akarja velünk éreztetni a Szent Szerző, hogy a csapásoknak a kiinduló pontja az az Isten. Isten akaratából, döntéséből folynak ezek a csapások. Akkor is, amikor a hit harsona elhangzott, akkor is Isten szín előtt állva kapják a hit harsonát az angyalok. Itt is a templomban kapják a hit csészét, a hit edényt. Ezt kell kiönteniük a földre, a tengerre, és ezeken keresztül valósul meg az Isten ítélete különböző csapások folytán. Ténylegesen itt csak arról van a szó, hogy mindegyiknél azt érezzékelteti a Szent Szerző, hogy az Isten az, aki cselekszik. Eszközökön keresztül, szimbólumokon keresztül, de minden büntetésnek a kiinduló pontja az Isten döntése. Ezt az elgondolást igazából már a legelső mondat így összefoglalja. Tehát egy rövid összefoglalással indítja a Szent Szerző ezt a látomást, amikor azt mondja a 15. fejezete első versében, ekkor egy másik nagy és csodálatos jelet láttam az égben. Miért másik? Azért, mert az első nagy jel, amiről beszélt, az az asszony. A 12-es fejezetben nagy és csodálatos jel, ami az egyházat ábrázolva megmutatja annak dicsőségét. Ahhoz viszonyítva ez egy másik nagy és csodálatos jel, de egészen más jellegű, mint az a jel. Ez a másik nagy és csodálatos jel hét angyal, akinél a hét utolsó csapás volt, mert azok által teljesedik be Isten haragja. Ez az egyfajta összefoglalás rögtön a legelső mondatban elmondja, hogy mi az, ami itt következik a 15-ös és 16-os fejezetben. Hét utolsó csapás, amely által beteljesedik Isten haragja. Isten haragja a bűnökre vonatkozik, a rosszra vonatkozik, az ő teremtését megrontó és elrontó erőkre vonatkozik. Azokra az emberekre is vonatkozik, akik ennek a szolgálata válnak, valamilyen szinten mindenkire, aki bűnt követel. De valahol mindig nagyon fontos különbséget tennünk, hogy Isten nem a bűnösre haragszik, hanem a bűnre haragszik. Vagyis bűnöst szereti, viszont adta érte az egyszülött fiát, de a bűnét az gyűlöli. A bűn, ami éppen, hogy Isten és az ember közé áll, az olyasmi, mire Isten nem csak hogy haragszik, hanem egyenesen gyűlöli, hiszen az választja el őt az embertől, az okozta az, hogy Jézusnak meg kellett halni a kereszten. Istennek a haragja nem olyan értelemben teljesedik itt be, hogy itt válik teljesen teljessé, hanem itt mutatkozik meg teljes egészében a bűn felett. És ez a végső teljes megnyilvánulás azt is jelenti, hogy Isten ezzel akar pontot tenni mindarra, ami rossz a világban. Gyakorlatilag ez a mai értelembe vett világ végére is vonatkozik. Tehát ha ténylegesen végignézzük a Jelenések könyvének a tanítását, akkor a Jelenések könyve arról beszél, hogy a jó és a rossz küzdelme. És minden egyes alkalommal az Isten beavatkozása is a világtörténelembe, az folyik az egész világtörténelem folyamán. Nem tudhatjuk, hogy pontosan mikor érkezik el az az időszak, amikor Isten kimondja ezt a végső szót. Nem tudhatjuk azt, hogy mikor érkezik az a pillanat, amikor Isten tényleg a világ ilyen folyásának, az emberi történelemnek a végét veti. Pontosabban pontot tesz mindarra a rosszra, mindarra a kétértelmű szabadságra, ami a mai világot jellemzi. Jézus maga is azt mondta, hogy ezt még a mennyei angyalok se tudják, még a fiú se, csak az Atya Isten maga tudja ezt. Ő maga saját döntésébe helyezte ezt az időpontot. Viszont maga az apokaliptikus küzdelem az folyik egész idő alatt. Vagyis ma is, attól függetlenül, hogy a világtörténelem vége holnap lesz, vagy pedig 2000 év múlva. Mindaz, amit a Jelenések könyve leírt, az nagyon is vonatkozik mindenkire. Annyi, hogy ezen a ponton már azt is tudatosítja velünk, hogy a részleges csapások után, amelyekkel Isten nevelni akar, elérkezik az a végső csapás, amikor már nem nevel, hanem pontot tesz arra a folyamatra, amit a rossz jelent. Mielőtt leírná a Szentírás ezt a 7 csapást, először még egy érdekes képet tár elénk, a győztesek diadalénekét. Ez a leírás az előző részhez kapcsolódik, ahol azzal találkoztunk, hogy a sárkány, a gonosznak a terveit kivitelező vadállat és a próféta minden egyes embernek a homlokára, illetve a kezére a vadállat számának a nevét, pecsétjét akarja tenni. Ezzel jelképezve az, hogy lefoglalja saját magának. Azok, akik ezt nem hajlandók elfogadni, azok vagy ki vannak zárva a társadalomból, vagy pedig az életüket is veszítik. És itt azt látjuk, ennek a 7 edény kiöntésének a kezdetén, hogy a látnok látja a győzteseket, azokat, akik legyőzték a fenevadat, a képmását és nevének számát. Ezek a győztesek, akik tehát éppen, hogy ellen tudtak állni a gonoszság erőinek. Nem csak a gonoszság csábításainak, hanem megfélemlítésének. És valószínűleg olyanokról van szó, akik vértanúkká lettek. Hiszen épp arról beszél, hogy Isten szín előtt állnak egy üvegtenger félén, amely tűzzel volt vegyítve. Az üvegtengerre utalást találunk a Jelenések könyvének 5. fejezetében, az Isten tróntermének a leírása kapcsán, ahol az üvegtenger éppen, hogy Isten trónja előtt, vagy alatt áll. Tehát amikor ezek a győztesek ott állnak ezen az üvegtengeren, akkor gyakorlatilag Isten trónja, Isten szín előtt állnak. Föltételezhető tehát, hogy a vértanúkról van szó, akik olyan módon győzték le a vadállatot és a vadállatnak a számát, a nevét, hogy életüket adták a hitükért. És ezek a győztesek Isten színe előtt hárfával vannak, és éneklik Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a báránynak az énekét. Isten szolgájának, Mózesnek az éneke szinte biztosan a kivonulás könyvének 15. fejezetére vonatkozik. Azért mondjuk, hogy szinte biztosan, mert több ilyen, tehát zsoltár is, illetve ének is van a Szentírásban, ami Mózeshez, Isten szolgájához kapcsolódik. Van egy ilyen zsoltár is, a második törvénykönyv vége felé is van egy hosszú ilyen ének, de a jelen szövegkörnyezetben egészen biztos, hogy a kivonuláshoz kapcsolódó győzelmi énekről van szó. Arról az énekről, amit akkor énekelt Mózes, illetve az izraeliták, amikor Isten a vörös tengeren átvezette az ő népét, és tenger összecsukódásával ott pusztul az üldözőknek a serege. És akkor éneklik az Isten dicsőítő éneket. Annyiban érdekes, hogy ezen a ponton ezek a győztesek Mózesnek, Isten szolgájának az énekét nem akkor éneklik, miután megtörtént a szabadítás, hanem előtte. Még a hét edény kiöntése el se kezdődött, ők már dicsőítik az Istent a szabadításért. Vagyis meg vannak győződve Isten nagyságáról és Isten biztos győzelméről.

hanem igaz és igazságos is. Vagyis jogos és megérdemelt mindaz, ami történni fog a hét edény kiöntése kapcsán. Isten végső ítélete, a végső csapások. Nagyok, csodálatosak, igazak és igazságosak. Ezen túl azonban még egy dolgot hozzátesz, hogy megmagyarázza, hogy mi a célja ezeknek a csapásoknak. Így folytatódik az ének, ki ne félne téged, Uram, ki ne magasztalná nevedet, mert egyedül te vagy szent, hisz minden nemzet eljön és leborul színen előtt, mert ítéleteid nyilvánvalóvá lettek. Ezeknek a csapásoknak a célja éppen az, hogy megbizonyosodjon róla mindenki, hogy Isten összehasonlíthatatlan mindenki mással. Ki ne félne téged, ki ne magasztalná nevedet, egyedül te vagy a szent. Hogy egyedül ő a szent. Ő a hatalmas, ő az igazságos. És hogy minden nemzet eljöjjön és leboruljon szín előtt, és elismerje őt Istennek. Igazából a Jelenések könyve, a Szentírás mindig nyitva hagyja ezt a kérdést, hogy valóban az ember megtér-e. Az egyház is mindig nyitva hagyja ezt a kérdést. Az a célja Isten minden cselekvésének, hogy valóban mindenki felismerje azt, hogy ő az egyedül igazságos, sőt, ő az egyedül irgalmas és jóságos, és ezért hozzátérjen mindenki. De az, hogy valóban mindenki hozzátér-e, az mindig az ember döntésén múlik. Igazából a Jelenések könyve is, a Szentírás is azt szeretné elérni, hogy tudatosítsa bennünk, hogy döntéshelyzetben vagyunk. És jól döntsünk. Tudatosítsa bennünk, hogy olyan helyzetben vagyunk, ahol van döntési lehetőségünk, és megmagyarázva nekünk azt, hogy mi a döntésnek az igazi súlya, a helyes útra lépjünk. Nagyon-nagyon sokszor az ember azért nem dönt, mert úgy gondolja, hogy nincs döntési lehetősége. Azért nem dönt, mert nem is érzi, hogy döntés helyzetben van. Akkor azonban, amikor nem dönt valaki, akkor már döntött és elindult a nem útján. A Szentírás tudatosítani akarja bennünk ezt a döntési helyzetet, ebben az esetben úgy, hogy szembesít Isten nagy, csodás, igazságos és igaz tetteivel, és annak céljával, hogy minden nemzet és benne minden ember eljöjjön és leboruljon Isten előtt, és szentnek, igazságosnak, jónak, irgalmasnak, szeretőnek vallja. Ez a döntés helyzet, amiben Isten mellett, az ő útján, neki igent mondva kell döntenünk. Gyakorlatilag a győztesek előre zengik Isten dicséretét, biztosak Isten győzelmében, és elmondják, hogy mi mindannak a célja, értelme, ami itt most történni fog.

következő jelenet, amikor látok, tényleg látja a templomból, az égi szentélyből kilépő hét angyalt, akinek végre kell hajtania Isten ítéleteit. Ezek után láttam, hogy íme megnyílik a tanúbizonyság hajlékának temploma az égben. És hét angyal jött ki a templomból, akiknél hét csapás volt, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, mellük körül pedig aranyövvel övezve. A tiszta és fehér gyolcsba öltözve, mellük körül pedig aranyöv, ezt Dániel könyvéből veszi az író, ahol szintén az angyalok ilyen öltözetben jelennek meg, de ez papi öltözet, vagy legalábbis templomi liturgikus öltözet, tehát ott is különbség volt a főpap öltözete, illetve a többi pap öltözete között. Mindenképpen azt jelzi, hogy ezek az angyalok Isten szín előtt szolgáló, tehát liturgiát is végző lények. És ennek a része, amikor kihozzák a templomból a halak hét edényét. A négy élőlény egyik a hét angyalnak hét aranycsészit adott, telve az örökkön örökké élő Isten haragjával. És a templom megtelt füsttel, Isten felségétől és hatalmától. És senki sem mehetett be a templomba, míg be nem teljesedett a hét angyal hét csapása. A templom betelik füsttel, ez talán a tömjén füstre való utalás, de mindenképpen az élő Isten dicsőségére és a hatalmára utal. Az Ószövetségben többször találkozunk ilyen jelenettel, amikor az Salamon által elkészített templomot fölszenteli az Úristen az ő jelenlétével, amikor Mózes által elkészített szent sátrat fölszenteli az ő jelenlétével, ott nem füsttel telik meg, hanem az Isten dicsőségét jelző felhővel. De ugyanaz a gondolat, hogy Isten mindenestől betölti jelenlétével a szentét és az ő dicsőségével. És mindaddig, míg be nem teljesedik a hét csapás, addig senki sem tud belépni a szentébe Isten szín elé. Önmagában a jelenések könyvének a képei néha egymásnak ellent mondanak, mert mindeddig úgy láttuk, hogy Istennek egy trónterme van. Itt viszont már egy templomról beszél, és nem is próbálja összekötni a kettőt. De mind a kettő jelképe Isten jelenlétének, dicsőségének és hatalmának. Így folytatódik a leírás, ekkor egy hangot hallottam a templomból, amely így szólt a hét angyalhoz: menjetek, és öntsétek ki Isten haragjának hét edényét a földre. Isten maga parancsolja meg a csapások kivitelezését. Elment az első angyal, és kiöntötte a csészéit a földre. Erre fájdalmas és igen veszélyes fekély támadt az embereken, akik a vadállat bélyegét viselték, és azokon, akik az ő képét imádták. Ahogyan a hét harsona alkalmával és az első harsona kapcsán a földet sújtja valamilyen csapás, úgy itt is. A földre sújtja valamilyen csapás. Viszont a hit harsonánál arról volt szó, hogy a füvek és a fák egy része ég ki, vagyis valóságosan a földet sújtja, mint anyaföldet. Itt viszont a földre öntve a vadállat bélyegét viselő, vagyis az őt szolgáló embereken szörnyű fekélyek keletkeznek. Ezek a fekélyek emlékeztetnek bennünket az egyiptomi csapásoknál is, hogy a feké volt az egyik csapás. Hogy pontosan milyen betegséget jelentett ez, de valami olyan csapás, ami jelzi az Isten ítéletét az ember testén. Az egyiptomi csapásoknál, amire kifejezett utalást tartom, van jó néhány helyen ennél a hét csapásnál, az egyiptomi csapásoknál itt a fáraó szolgái és népe, tehát az elnyomó nép az, akit Isten ezekkel a fekélyekkel büntet. Itt viszont a vadállat szolgái, illetve mindenki, aki hordozza az ő jelét, mindenki, aki imádja az ő képét, aki bármilyen módon kapcsolódik a vadállat szolgálatához.
ez a vadállat, ahogyan láttuk már a korábbiakban, igazából konkrét esetben, amikor János írja, akkor a Római Birodalom. A Római Birodalom, ami el akarja tiporni, és a sátán szolgálatára akarja kényszeríteni a kereszténységet. De azt is láttuk annak idején az előző előadásban, hogy igazából nem egyszerűen csak a Római Birodalom, hanem minden olyan intézményi rendszer, aki a sárkány, vagyis a gonosz szemlélet módja szerint él ebben a világban. A legkülönbözőbb diktatúrák, államrendszerek így lehetnek a vadállat. Sőt, valahol minden intézményrendszert újra meg újra megkísért ez a veszély, hogy a vadállat módjára viselkedjen, a sárkány gondolkodás módjának megfelelően álljon az emberekhez. Isten viszont mindazokat, akik gyávaságból vagy számításból szolgáivá lettek a vadállatnak, ezen a ponton büntet. És elment a második angyal, és kiöntötte az edényét a tengerbe, és az vérré változott, mint a halotté, és minden élőlény elpusztult benne. A vér az az életelem, ami által élünk. Ugyanakkor, hogyha a tenger víz helyett vérrel van tele, akkor ez az éltető elem nemhogy nem éltető, hanem éppen, hogy a pusztulás helyévé válik. És ez egészen egyszerűen maga az ember is érti, hogy valami, ami nem csak hogy jó, hanem szinte szentnek kell neveznünk, valami, ami az emberi életre vonatkozik, a vér, az, hogyha visszaélünk vele, lehet pusztulásnak az eszköze. Isten gyakorlatilag azt akarja megmutatni, hogy mindazok, akik visszaéltek az emberi élettel, az emberi vérrel, maguk és mások számára is pusztulást hoznak. A Szentírás mindig is úgy képzeli el, hogy a vér az Isten tulajdona. És itt alapvetően nem elsőbben a vérről, mint az ember testében kerigümbő testnedvről van szó, hanem az életről. Az élet, amit úgy képzeltek, hogy a vér hordozza az életet, az az Isten tulajdona, senki más nem rendelkezhet fölötte. Annyira szent. Ezért van az, hogy minden egyes kiontott vér az Isten iránti hűtlenséget jelentette. Az ártatlanul kiontott vér. Csak is Isten az, aki rendelkezhet az ember élete felett. És akik visszaélve ezzel rendelkeznek más ember életével, kiontják másnak a vérét, azoknak meg kell tapasztalniuk azt, hogy maguk és mások számára is éppen hogy a pusztulást hozták. Kicsit ugyanez a gondolat ismétlődik meg a harmadik edény kiöntésénél is, azzal, hogy még jobban megmagyarázza. És a harmadik angyal is kiöntötte edényét a folyókba és a forrásokba, és azok vérré változtak. Ezen a ponton szinte szó szerint ismétlődik az, ami az egyiptomi csapásoknál történt, amikor Mózes a Nílust vérré változtatja. Ugyanez a gondolatmenet valósul meg, hogy a Nílus, ami az élet forrása, az ember visszaélések kapcsán a vért, ami az élet forrása számunkra, éppen hogy a pusztulás eszközévé teszi. És ezt magyarázva mondja a vizek angyala az Úristennek: igazságos vagy, Uram, te, aki vagy, aki voltál, te, aki szent vagy, mert így ítéltél, mivel szentek és proféták vérét ontották, vért adtál nekik inni. Vagyis azok, akik vért ontottak, szentek és proféták vérét, de igazából bárkinek a vérét, olyasmit tettek, ami nem az ő teremtményi valóságuknak a jogkörébe tartozik. Csak is Isten rendelkezhetik az ember vére, pontosabban az ember élete fölött. Tehát nem szabad összekevernünk, nagyon sokan erre hivatkozva azt mondják, hogy nem szabad vért adni másnak. Ez butaság, tehát igazából Isten azt akarja, hogy minden módon segítsünk, olyan lehetséges. Azt akarja itt csak elmondani a Szentírás, hogy Isten az, aki az ember élete fölött rendelkezik. És ha valaki Istent játszva rendelkezni akar
mások élete fölött, kiontva mások vérét. Annak az Isten vért ad inni? Vagyis éppen megmutatja, hogy szembesíti a teremtményi valóságával, hogy nem ez az, ami őt sem élteti. Isten az embernek meghatározta az ő helyét. És amikor átlépjük azokat a szabályokat, átlépjük azokat a határokat, akkor igazából saját magunkat is tönkretesszük. Ez az, amivel szembesíti mind a második, mind a harmadik csapás az embert. A tetteinek a következménye a fejére hull. Vért ontottak, és ezért vért kapnak inni. Ami éppen hogy elpusztítja őket. És a negyedik angyal is kiöntötte csészéjét a napra. Erre annak megadatott, hogy a forrósággal gyötörje az embereket és tűzzel. És az embereket égette a nagy forróság, és káromolták Isten nevét, akinek hatalma van a csapások fölött, de nem tartottak bűnbánatot, hogy őt megdicsőítsék. A negyedik csapás a napot, mint égi testet sújtja, vagyis pontosabban itt is az embereket, mivel akkora nagy hőség lesz, hogy az emberek szörnyen szenvednek, égeti őket, de az emberek, akik testükön viselik már azt a tetteik következményeit, azt a sok-sok szörnyűséget mégsem térnek meg, sőt, ellenkezőleg káromolják az Istent. Ez a hihetetlen élmény, hogy az ember azt gondolná, hogy a sok-sok csapás után az emberek megtérnek. Sokszor hallottam már olyan dolgot, hogy milyen jó, hogyha jön ilyen vagy olyan háború meg csapás, majd az emberek jobbak lesznek. Az a tény, hogy azok, akiknek készséges a szívük, azok sokszor tényleg azokká lesznek. De akiknek gonosz a szívük, azok a legszörnyűbb csapásoknál is nem tudnak másként reagálni, mint hogy káromolják az Istent, és nem hajlandók megtérni. Nem hajlandók belátni, hogy a saját tetteikkel okozták mindazt a rosszat, mindazt a szörnyűséget, amit el kell szenvedniük. Sokszor ténylegesen föl kell tennünk azt a kérdést, hogy a csapások, amik ránk zúdulnak, az Isten adja, vagy mi csináljuk? Annyiban Isten adja, hogy ő engedi meg. De nagyon nagy tévedés minden rosszat az Isten nyakába varni. A legtöbb szörnyűséget igazából mi, ami téves döntéseinkkel okozunk saját magunknak. Csak aztán később nyújtja be Isten is, de igazából az egész világ, az életnek a rendje később nyújtja be a számlát. Az ötös csapásnál a vadállat trónjára önti ki az angyala az edényt, és egy sötétség támad. Ez szintén az egyiptomi csapások egyike, a kilencedik csapás. A sötétség, amelynél a vadállatnak a szolgái kinyugban nyelvüket harabdálták. Valamilyen ijesztő félelemmel is együtt járt. De mindenképpen a sötétség az Isten nélküliségnek a szimbóluma, ami egyszerre nyilvánvalóvá válik. Ahogyan Saul, mikor üldözi a keresztényeket, és találkozik az Úr Jézussal, akkor egyszerre vakká lesz. Ténylegesen vak volt, lelkileg, és ezt most fizikailag is megtapasztalja. Itt is az a sötétség, ami az emberek lelkébe van, megmutatkozik fizikailag is, és ijesztő számukra. A hatodik csapásnál, amikor a hatodik angyal kijönti az edényét, az Eufráteszre. Nagyon hasonló ez a hatodik harsonaszónak a leírásához, ahol ennek kapcsán elindul egy hatalmas egy büntető sereg. Itt nem indul el még egy büntető sereg, csak út nyílik Napkelet királyainak. És aztán látjuk a sárkányt, a vadállatot, a prófétát, ezt a démoni háromságot, amint harcra toborozzák a világ összes nemzeteit, a világ összes pogány nemzetét. A leírásokból úgy jön ki, hogy igazából ez a csata, amire itt készülődnek, az nem más, mint a Jelenések 19. fejezetében leírt végső küzdelem, amelyben a fehér lovas, Jézus Krisztus, az Isten igéje legyőz mindenkit, de ezen a ponton itt igazából még csak készülődnek erre a nagy csatára. Ennek a csatának a helye, ahová toborozzák a pogány nemzeteket, érthetően a választott nép az egyház ellen.
az Harmageddon helye. Harmageddon egy olyan hely, ami szó szerint fordítva azt jelenti, hogy Megiddó hegye. Megiddó hegyénél volt egy fontos csata. Itt csapott össze Jozia király az egyiptomi seregekkel. Jozia volt az egyik király, az egyik nagyon-nagyon ritka király, akit mindenestül pozitívnak és jónak, Isten szolgájának ítél a Szentírás. Ő volt a jó királynak, meg a bölcs királynak a példája az Ószövetségben. És annak ellenére, hogy minden érv mellette szól, az egyiptomiakkal vívott csatában Jozia mégis elesik. És igazából nagyon-nagyon rövid idő alatt az ő összműve elpusztul ez miatt. Az a hely, Megiddó hegye, Harmageddon, ahol a jó király, ahol a jók elbuktak a gonoszokkal szemben. Itt úgy kell értenünk, hogy Isten visszavág, és most az utolsó csapásnál a jó győzelmeskedni fog a rossz annyi és annyi győztes csatája után. Végül pedig a hetedik csapásnál a hetedik angyal a levegőbe önti ki az edényét, tehát szétszórja mindenfelé, és elkiáltja, bevégeztetett. Vagyis Isten minden egyes terve eljutott a befejezéséhez. Jelenti az emberi történelem a jó és a rossz közötti küzdelem befejeződését is. És ekkor a hetedik csapás kapcsán gyakorlatilag az Isten egyfajta megjelenését látjuk. Isten erőinek a megjelenését. Ugyanis villámlások, zúgások és mennydörgések támadtak, ez mindig Isten jelenlétét jelzi, többször is találkoztunk vele már a jelenések könyvében, villámlások, zúgás, tehát mennydörgés, és akkora földrengés, amekkora még nem volt, amíg ott ember van a földön. Gyakorlatilag a világ mindenséget összetartó, a kozmoszt összetartó erők megrendülnek az Isten erőinek, az Isten jelenlétének a közölsége miatt. És ekkor a nagyváros három része szakadt, a nemzetek összes városai leomlottak. Eltűnt minden sziget, a hegyek sem látszottak sehol. Ez a hatalmas földrengés gyakorlatilag mindent elpusztít. Ez a legjobb kifejezés, hogy a világ mindenséget összetartó erők eltűnnek, és a káosz következik be. Hatalmas mázsányi jégeső hullott az égből az emberekre, az emberek pedig káromolták Istent a jégeső csapása miatt, mert igen nagy volt. Úgyis még ezen a ponton se hajlandók megtérni. Igazából, kedves testvéreim, az egész leírásnál, amit nagyon fontos szem előtt tartanunk az, hogy milyen szemmel olvassuk ezt a leírást. Ez a leírás azt akarja nekünk elmondani, hogy az egyiptomi csapások módjára Isten ezekkel a csapásokkal a mi megmentésünkre érkezik. És nagyon érdekes, hogy amikor az egyiptomi csapásokat, az egyiptom való szabadulást, Mózes történetét olvassuk, akkor az ember a megszabadult izraeliták szemével nézi az egész történetet. Vagyis nagyon is felismeri, mi is, amikor Mózes történetét olvassuk, nagyon is felismerjük, hogy Isten csodásan cselekszik, nagy dolgokat cselekszik. Isten igazságosan cselekszik. És azt is felismerik így utólag, későbbi nemzedékekben, hogy egyszerűen nem is volt más döntés az izraeliták számára is, hogy mint kivonulni abból a valóságból, amit Egyiptomból, amit ők otthonuknak éreztek. Ezzel szemben, amikor mi hallgatjuk a jelenések könyvének a leírásait, főleg ezt az utolsó hét csapást, akkor az ember ilyetten néz körbe, és úgy érzi, hogy a mi közös otthonunk pusztul el, mi lesz velünk. Érdemes belegondolnunk, hogy az izraeliták hasonlóan élhették meg a csapásokat. Nekik Egyiptom nagyon is az otthonuk volt már akkor. Csak az elnyomásnak a helye. És az, hogy valaki kiszabadítja, egy új lehetőséget ad nekik, az föl sem merült bennük. Igazából a jelenések könyvének az írója azt akarja elmondani, szemünk elé tárni. Ebben a világban, amelyben élünk, ami ténylegesen tele van rengeteg fajta elnyomással. És ez az elnyomás elsősorban a bűn, amit sokszor mi is elkövetünk. A bűn
az igazságtalanság a rossz, de mindenfajta más elnyomás, ami a betegség, minden olyasmi, amivel az ember egész ténye megnyomorodik. Ez az egész jelen élet az egyiptomi szolgaság. Amivel mikor Isten megszabadítja a népét, akkor ezek a büntetések a fáraó szolgáira, a vadállat szolgáira hullanak. Pontosabban ránk akkor, hogyha mi is megmaradunk a vadállat szolgájának. Félelemből, megalkuvásból, rosszra hajlásból. De ugyanakkor azt akarja tudatosítani bennünk az Úristen, a Szent Szerző ebben a könyvben is, hogy Isten a mi szabadításunkra viszi végbe ezeket a csapásokat. Nekünk is ijesztő, hisz a világ, a közös otthonunk pusztul. De ahogyan az izraeliták számára annak idején az Úristen készített valami újat, valami sokkal szebbet, ugyan mi számunkra is valami új életet kezd, valami új életet tervez. A Jelenések könyvének ez a leírása azokhoz a leírásokhoz tartozik, ami ijesztő. De az ijesztő leírás mögött is fel kell ismernünk a reményt és a reményre való fölhívást. Isten a mi szabadításunkra cselekszik, igazságosságát és a büntetését is megmutatja. Az a kérdés, hogy én merem-e megragadni Isten szabadító kezét, és rábízom-e magam, hogy arra vezessen, amelyre ő szeretne. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, remélem, hogy ezen keresztül is kicsit közelebb hoztuk a Jelenések könyvének szövegét, és jobban megértjük, hogy mennyire valóban minden üzenete, akár az utolsó időkre, akár a mai történelemre vonatkozik, mégis bennünket személyesen is érint. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Szatmár Németi stúdióból Szűcs Tímea van önökkel, és kedves kolléganőm is itt van velem, Görgényi Tünde, Sepsi Szent Györgyről. Közösen fogjuk elimádkozni a mai déli imákat, felajánlva ezt elsősorban a Mária Rádiókért, a négy magyar nyelvű Mária Rádióért, hiszen most közös találkozón vannak Komáromban a munkatársak közül. Néhányan elmentek, és ott együtt vannak, együtt fognak majd imádkozni egy óra után. Arra is biztatjuk majd önöket, hogy akkor tartsanak velünk. De a mai déli imát azt ajánljuk fel első péntek lévén a Szűzanya szeplőtelen szíve szándékaiért. Imádkozzunk minden egyes kérésért, szándékért, amelyekért a mai napon is szeretnénk, hogy közösen imádkozzunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhé befogadná Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: És az égetestélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, őzd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére búzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivígaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Jóságos írgalmad vígasztaljon engem, ahogy megígérted. Jobbot teremtett és formált meg engem. Adj értelmet, hogy megtanuljam parancsolataidat.
1: Jámbor híveid engem látva örvendeznek, mert nagyon remélek igéidben.
0: Jogosan ítélsz te, Uram, ezt jól tudom. Igazad volt, hogy megaláztál.
1: Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy szolgádnak megígérted.
0: Jöjjön el hozzám irgalmat, hogy éljek, mert törvényed a gyönyörűségem.
1: Jussanak szégyenbe, akik galádul bántak velem. Én akkor is parancsaidról elmélkedem.
0: Jöjjenek hozzám, akik félnek téged, akik intelmeidet ismerik.
1: Jó és tiszta szívvel hadd járjak végzéseid szerint, hogy soha meg ne szégyenüljek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy megígérted.
1: Támadóim ellen te légy oltalmam, Istenem. Ments meg, Istenem, ellenségeimtől. Te légy oltalmazom támadóim ellen.
0: Ments meg engem a gonosztevőktől. A vérengző emberektől szabadíts meg.
1: Mert íme leselkednek életemre. Rám rontanak a hatalmasok.
0: Nincs bennem vétek vagy bűn, Uram. Nincs bűnöm, mégis sietnek, hogy rám rontsanak.
1: Ébredj fel, jöjj ide, és lássad, te vagy erősségem, te rád figyelek. Mert Istenem, te vagy erős várom.
0: Szeretetével Istenem elém siet. Isten megadja, hogy elnézek ellenségeim fölött.
1: Én meg hatalmadról énekelek. Már korán reggel örvendezem jóságod miatt.
0: Mert te lettél az én erős bástyám. Gyötrelmem napján az én menedékem.
1: Te vagy erősségem, rólad szól énekem, te vagy Istenem, az én erős váram. Az én jóságos Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Támadóim ellen te légy oltalmam, Istenem.
1: Boldog az az ember, akit Isten fenyít. Sebet üt rajta, de be is kötözi. Elvetettél minket, Istenünk, és magunkra hagytál. Megharagudtál ránk, fordulj felénk újra.
0: Megráztad a földet úgy, hogy meghasadt. Gyógyítsd meg töréseit, mert megingott.
1: Népedet kemény próbára tetted. Kábító borral itattál minket.
0: De jelt adtál azoknak, akik félnek téged, hogy megmeneküljenek az íj elől.
1: Hogy megszabaduljanak azok, akiket szeretsz. Szabadíts meg jobboddal, és hallgass meg minket.
0: Isten így szól szentélyében, újongva osztom fel Szihemet. Szukkot völgyét is felmérem.
1: Gilead az enyém, és enyém Manassze is. Efraim sisak lesz fejemen.
0: Júda királyi jogarom, Moab az én mosdótálam.
1: Sarumat Edomra ráteszem, és csatakiáltásom Filisztea fölött hangzik.
0: Az erős városba kivezetel engem, Edomba ki irányítja léptemet?
1: Csak te, Istenünk, aki elvetettél minket, és már nem vonulsz ki seregünkkel, Istenünk.
0: Adj nekünk segítséget gyötrelmeinkben, mert az emberi segítség mit sem ér.
1: Istennel nagy dolgokat viszünk végbe. Ő tiporja porba ellenségeinket.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boldog az az ember, akit Isten fenyít, sebet üt rajta, de be is kötözi.
1: Egyszerre csak megjelent az Úr angyala, a helyiséget pedig fény árasztotta el. Az angyal oldalba lökte Pétert, és fölébresztette. Kelj fel, gyorsan, mondta. Erre a láncok lehultak a kezéről.
0: Az Úr elküldte angyalát,
1: és kiszabadított Herodes kezéből.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add nek könyörgő híveidnek, hogy az ő bártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a mai déli imában is együtt lehettünk. Továbbra is biztatjuk Önöket, hogy tartsanak a Mária Rádióval, hiszen sok szép műsorral várjuk Önöket még a délután folyamán. Nem sokára majd szentségimádást fogunk közvetíteni, 13 órától fogadják az ima szándékaikat, majd a 4 magyar nyelvű Mária Rádióval fogjuk közösen imádkozni a rózsafűzért, ezúton Komáromból fogjuk élőbe kapcsolni ezt az imát, ahol a mi munkatársaink is ott vannak, és más rádiók munkatársai is, ők fogják közösen mondani majd ezt a rózsafűzért. 14 órától Angyalok citeráján Zalder Éva műsora, 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14:40-től fogadjuk ima szándékaikat, majd az Érgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Jézus szíve engesztelés lesz, 16 órától ígéző, 16 óra 5 perctől a nap katekézise Tibor atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható, 17 órakor ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk. 18 órától imádkozzuk az Úrangyalát, 18 óra 5 perctől Angyalvilág, a második részét hallhatják ennek a műsornak, majd 18 óra 30 perctől közvetítjük a Szent Misét Székely udvarhelyről, a kis Szent Terész templomból. A Szent Mise után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el Önöknek, majd azután egy újabb műsor ismertetőben az esti műsorokat is elmondjuk Önöknek. Holnap reggel 8 órától lesz a Szent Mise Tótiból, délután pedig Csíksomjóra kapcsolunk, ahonnan az első szombati Mária köszöntőt közvetítjük 5 órától. Vasárnap délelőtt, vagyis már szinte délután 13 órától lesz majd Tótiból a búcsús szentmise, majd este 6:30-tól szintén a székelyudvarhelyi kis Szent Terész templomból fogunk közvetíteni. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottak, hogy együtt tölthettük ezt a mai délelőtöt. Isten áldását és szeretetét kérem Önökre, és biztatom arra, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Legyen egy örömökben gazdag, nagyon szép napjuk, szép hétvégéjük. Búcsúzom a Szatmár Németi stúdióból, Szűcs témáját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyudvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.
1: Dicsértessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon, innen és túl. Szentségimádást közvetítünk Barbusz Péter, a Szent József Plébánia templom plébánosa vezetésével, a kántori szolgálat pedig Majosat látják. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

élő családokért, mert szeretetükkel egymást szolgálják. Áld meg őket, és ott, hogy el ne fáradjonak ezen az úton. Áldott légy, mert azokat a családokat is a béke útjára vezeted, amelyeket most veszekedés, válás, erőszak oszt meg. Veszekedéseik legnagyobb kárvallottai a gyermekek, mert életükből elvesznek a lelki értékek. Áldott légy, mert az ilyen családokat is szeretettel hívod, hogy békéd útjára vezetve megerősítsd őket, és ha elfogadják békédet, akkor saját életükben is tapasztalják, hogy kezet nyújt, csókot vált egymással az igazság és a béke. Jézus Krisztus, béke fejedelme, köszönöm neked a békességszerző szavakat, amelyeket a kereszten halálod előtt kínzódóért imádkoztál. Köszönöm neked a békét, amely a leírhatatlan szenvedések tengerében eltöltött. Köszönöm a szeretetet, amely imádkozott ellenségeiért. Ez a béke útja, ez a megbocsátás is, a megbékélés, az imádság is, az áldás útja. Jézus, jól tudod, hogy szívünk megállás nélkül a békét keresi, s hogy nem lehetünk boldogok, ha ellenségeskedünk, ha nem békélünk meg veled és a körülöttünk élő emberekkel. Jézusom, miközben köszönetet mondok neked a szeretet erejéért, melyel megbocsátottál, ugyanakkor megnyitom előtted a szívemet is, mindazok nevében, akik haragban élnek, s akiknek a szívében nincs a megoszlást ledőzni képes szeretet. Jézus, béke fejedelme, adj nekünk erőt a kiengesztelődéshez és a megbocsátáshoz. Amen.

Jézus szentséges szíve, minden szív királya, imádattal borulok le előtted, és hálát adok lángoló szeretetedért. Szívből óhajtom, hogy jöjjön el a te országod. Vigyázz rám, hogy bármi történjék is, el ne távolodjak tőled, sőt, egyre jobban ragaszkodjak hozzád. Tarts távol a bűntől, erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre. Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Jézus szentséges szíve, egész életemet arra szentelem, hogy téged szeresselek, szolgáljalak, és mindenben téged kövesselek. Nélküled minden hiába való, de veled már most enyém a mennyország boldogsága. Add áldásod, hogy erről hitelesen tanúskodjam testvéreim között. Mária, Jézus után a tiéd a legszeretetleméltóbb és legtökéletesebb szív. Taníts meg rá, hogy fiadat napról napra egyre jobban szeressem. Mivel a mennyben Jézus közvetlen közelében élsz, járj közben értünk is. Amen.

Uram Jézus Krisztus, szent szívednek ajánlom magamat és egész életemet, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat,

ad örömet és szenvedésemet, hogy téged dicsőítselek és szeresselek. Legyen egész életem tiéd, aki mindig szeretsz engem. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy téged soha el ne felejtselek, és tőled soha el ne szakadjak. Szelíd és jóságos szív, add meg nekem a végső bűnbánat kegyelmét, légy biztos menedékem, halálom óráján, és vezess be országodba. Hiszen tudom, és hiszem, hogy Jézusomnak szívén megnyugodni jó. Éppen ezért kérlek, engedd elhunyt drága szeretteinknek is, és nekem is gyarló hívednek, hogy egykor e földi bajtól, bútól, küzdelemtől és gyötrelemtől megszabadulva megpihenhessek szentséges szíveden. Amen.

Jézusom, kopogtatni szeretnék a te szíved ajtaján, kérni és könyörögni jöttem a te mindenható, szerető szívedhez. Te tanítottad, hogy kitartóan és álhatatosan kell imádkoznunk. Én is így teszek. Hitem és bizalmam által kimutatom, mennyire tisztelem a te jóságos, részvéttel teljes, nagykegyelmű szívedet. Így teszek, hogy elnyerhessem gyógyító kegyelmedet, amelyet most kérek tőled, és amelyre oly nagy szükségem van. Hozzád jövök, és kérlek, te adj nekem enyhülést. Hozzád kiáltok, kérve a te könyörületességed, segítsen szükségemben. Amen.

Ó, megváltom szent szíve, könyörülj rajtam a te nagy irgalmasságod szerint. Irgalmasság szent anyja, Mária, hozzád is folyamodom ügyemben. Emlékezzél meg róla, mekkora ereje van anyai könyörgésednek szent fiad szíve előtt. Könyörgök hozzád, légy szószólóm, és tárt Jézus szentséges szíve elé kérésem. Nevesd meg könyörgésemet szükségem idején, hanem oltalmazd meg engem, és segíts rajtam. Ó dicső, ó áldott szűzanya, valamennyiünk édesanyja, közben járója és szószólója. Engeszteld meg szent fiadat, ajánlj és mutasd be minket szent fiadnak. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Amen.

Megváltó Jézusunk, felénk kitárt, megsebzett szívedben látjuk a végtelen szereteted, mely nem csak a nyomorult bűnösök menedéke, hanem a kegyelemnek forrása, az irgalomnak kútfeje, és szükségünkben segítünk. Most hozzád fordulva arra kérünk, hogy fogadd gondviselő szeretetedben családjainkat, barátainkat, az értem imádkozókat és a velem vagy nálam jobban szenvedő embertársaimat is. Bocsásd meg vétkeinket, leborulva kérlek, segíts rajtunk minden szükségünk idején. Ó, szeretetteljes szív, légy kegyes megpuhítani az elkeményedett szíveket, enyhíteni a tisztító tűzben szenvedő lelkek gyötrelmeit. Légy menedéke a haldoklóknak, vigasztalója a szenvedőknek. Végül, ó szeretett szíve, légy minden dolgomban, de legfőképpen halálom óráján, légy biztos menedéke megriadt lelkemnek. Azon rettenetes pillanatban fogadj el irgalmad ölében. Ó Jézus, szentséges szíve, bízom benned, ne engedd, hogy elvesszek. Amen.

Jézus fenséges szíve, örök életünk reménysége, áldott szív, mely életre hív, melyből értünk vér és víz fakadt, hogy lemossa bűneink végső áldozatként meghasadt. Jézus jóságos szíve, néked ajánljuk életünk, kérünk, cseréld ki a mi szíveink, hogy érezhessük szerető szíved melegét, s eképp szeressük mi is testvérünk, viselvén együtt életünk nehezét. Amen.

Ó Jézus szentséges szíve, önsd ki áldásaid bőségét az egyházra, szent atyánkra és az egész papságra. Adj kitartást az igazaknak, térítsd meg a bűnösöket, világosítsd meg a hitetleneket, légy segítségére a haldoklóknak, szabadítsd meg a tisztító tűzben szenvedő lelkeket, és terjeszd ki minden szívre szereteted uralmát. Amen.

Jézus, szíved oly csodálatos, a szeretet benne, mint virág illatos, mely egyre ontja illatát mindenkire egyaránt. Ó Jézusom, szíved fedjen engemet, és fakasszon bimbót szívemben a te szereteted, hogy csak benned és általad szeressek bárki mást. Kérlek, űzd szívemből a gonosz minden varázsát, s add nekem a te szívednek jóságát. Jézusom, fölajánlom imáimat a te szíved szándékára, ott és akkor használd értékét, hol a legnagyobb szükség van rá. Amen.

Jézus szíve, neked adom mindenemet, értelmemet, hogy felvilágosítsd szívemet, hogy irányítsd akaratomat, hogy megerősítsd nyomorúságomat, hogy meggyógyítsd szívemet, hogy feláldozd lelkemet, hogy megments engemet. Amen.

szeretetre méltó üdvözítő, attól a kívánságtól indítatva, hogy lelkem hálás érzelmeit irántad kinyilvánítsam, és bűneimért valamennyire elégtételt nyújtsak, magamat legszentebb szívednek szentelem, és teljesen neked ajánlom magamat. Azon felül fölteszem magamban, hogy kegyelmed jó voltából téged soha többé megbántani nem akarlak. Amen.

Jézus szent szíve, minden jónak forrása, imádlak téged, hiszek benned, szeretlek téged, és bánom minden bűnömet. Neked ajándékozom az én szegény szívemet. Tedd alázatossá, tisztává, és minden kívánságodnak megfelelővé. Add, jóságos Jézusom, hogy én benned, és te én bennem élj. Védj meg veszedelemben, vigasztalj a szenvedésben, őrizd meg testem egészségét, add áldomást minden művemre, és a szent halál kegyelmét add meg nekem. Amen.

Jézusnak szeretettől lángoló szíve, az isteni szeretet végtelen kiáradása. Imádlak, szeretlek és egyesülök szentséges szíved szándékával, óhajtva, hogy ezután mindig csak szeretetedből éljek. Szent szíved sugallata szerint kívánok ezután eljárni mindig és mindenben. Meg akarok halni a bűnnek, s csak általad és érted kívánok élni. Jézusom szerető szíve, mindent elfogadok, egyesülve jóságos szíveddel, bármi ér is, magam és mások bűneinek engesztelésére. Szerető szív, légy biztos menedékem, életem minden szakában, és majd halálom óráján. Amen.

0: Jézus béke fejedelme, te arra tanítottál bennünket, hogy e világ nem adhat békét, mert a béke tőled származik. A fiatalokra ma óriási veszély leselkedik. Mindenki béke után áhítozik. Ám jöjj, de sokan nem lelik meg. Hamis proféták áldozatává válnak, olyanékéve, akik békét hirdetnek, de egy szót sem szólnak megbocsátásról, kiengesztelődésről, igazságosságról és szeretetről. Sokan a kábítószer, az alkohol, a féktelen élvezetek útjára lépve a világ törvényét követik, ám az nem biztosított békét a számukra. Jézus, utasd meg magad nekik, légy az ő békéjük, hogy minden fiatal elmondhassa a Szent Ágoston szavaival, nyugtalan az én szívem, Istenem, amíg benned meg nem nyugszik. Jézus béke fejedelme, légy ifjúságunk békéje. Jézus béke fejedelme, áldj meg minket, akik itt egybedültünk, ajándékozz nekünk a te békédet. A te békét áldott harmataként szálljon le minden nyugtalan szívre, minden szorongással teli félelemben élő szívre, minden elkeseredett, sajgó szívre. Hárítson el minden békétlenséget, minden viszályt családunkból, közösségeinkből, az egyházból és a világból. Azok, akik a szenvedés miatt veszítették el békéjüket kegyelmed erejével, nyerjenek vigasztalást. Azok, akik képtelenek megbékélni másokkal, képtelenek megbocsátani, nyerjék el a béke kegyelmét, hogy összetartásban éljenek. Dicsőíts meg nevedet, béke fejedelme, mindenkiben, akinek beteg a lelke és a teste. Áldj meg minket a béke királynőjének közben járására, te a kérsz is uralkodon, örökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív az örök Atya fiának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicsérete legméltóbb szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és központja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melyre a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melyben az Istenség egész teljessége lakozik!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melyben a mennyei Atyának kedvetelt!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melynek teljességéből mindannyian merítettünk!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve béketörés nagy irgalmú szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az életi szentség forrása!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve lándzsából árdöfött szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk!
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelődésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve benned bízók üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve hordoklók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten bárányat elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten bárányat elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten bárányat elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögünk minden hatórök Isten, tekints szeretett fiú szívre és a dicséretre és elégtételre, amit a bűnösök helyett bemutatott, a bűnösöknek pedig, akik ővamadért esdekelnek, adj megengeszted a bocsánatot, Szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled is uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az emberiség felajánlása Jézus szentséges szívének. Urunk Jézus, az emberekre árasztó szeretetedet sokan hálátlanul közömbösséggel, hanyagsággal is megvetéssel visszanozzák. Ime, mi leborunk oltáról előtt, és őszinte tiszteletünkkel kívánunk kárpótlást adni az emberek bűnös közönségéért és a sírelmekért, melyeket szeretet legméltóbb szívedet minden oldalról illetik. Mély fájdalommal először is a magunk számára kérjük irgalmadat, készek vagyunk önkéntes engeszteléssel elégtételt nyújtani nem csak a saját magunk bűneiért, hanem mások vétkeikért is, akik az üdvösség útjától messze tévedtek. Nem követnek téged, a pásztort és vezért, meggátolkodtak hitetlenségükben, lából topossák keresztségi fogadásukat, és lerázták törvényed édesigáját. Mindezeket a szánondó bűnöket összesen is általában is kiengesztelni törekszünk, egyenként pedig jóvá tenni akarjuk. Az életmód is az öltözködés fényűzését és szemérmetlenségét, a romlottság számtalan törvetését az ártatlanok lelkére, az ünnepnapok megszegését, a te nevedre és szentjédre szólt szörnyű káromlásokat, a te földi helytartód és papságod gyalázását, magának az isteni szeretet szentségének mellőzését, vagy szentségtöréssel illetését, a nemzetek nyilvános bűneit, amelyekkel az általad alapított egyház jogai és tanítás ellen szegülnek. Ó, bárcsak jóvá tehetnénk ezeket a megbántásokat, hogy téged bűneinkért engeszteljünk, felajánljuk azt az áldozatot, amelyet a kereszten atyádnak bemutattál, és oltárainkon naponként megújítasz. Hozzácsatoljuk a szizanya, a szentek és a jámbor hívek engesztelését. Szívből ígérjük, hogy amennyire tőlünk telik, kegyelmet segítségével erősíttel, tiszta erkölcsökkel az evangéliumi törvények, főképp a szeretet parancsának tökéletes megtartásával teszünk majd eleget a magunk és mások bűneiért, és nagy szereteted iránt tanúsított közömbösségünkért. Amennyire csak tudjuk, megakadályozzuk majd az ellened irányuló megbántásokat is, és arra törekszünk, hogy minél több embert megnyerjünk követésednek. A boldogságos szűz közbenjárására fogadd el, kérünk, legkegyesebb Jézus, készséges engesztelésünket. Segíts meg bennünket, hogy hivatásunkban és szolgálatodban a végső álhatatosság kegyelmétől támogatva halálunkig hűségesek maradjunk, és minnyájon eljussunk abba a hazába, ahol te az atyával és a Szent Lélekkel egyetemben élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön, örökké.
1: Amen.

Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kényszenvedésednek emlékét hoztad ránk, ott kérünk, tested is vére szent titkát tud tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelni élvezzük, aki őszi

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Barcbusz Péter, a Szent József plébánya templom plébánosa vezetésével, a kántori szolgálat pedig Majosat látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, együtt imádkozhattunk, vigyázzanak magukra és egymásra. Kívánok önnek Istentől megáldott szép napot. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink! A Felvidéki Mária Rádió stúdiójában ima szándékokat fogadunk a 035 7 72 72 72-es telefonszámon, Magyarországról a 00 421 35 7 72 72 72-es telefonszámon vagyunk elérhetőek. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy telefonálás közben rádiókészüléküket halkítsák le, vagy kapcsolják ki.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és mivel ez most egy különleges nap, mivel a négy magyar nyelvű Mária Rádió közösen fogja imádkozni a hamarosan következő fájdalmas rózsafüzért, ezért négy országból, Szlovákiából, Magyarországról, Délvidékről és Erdélyből szintén fogadunk telefonon ima szándékokat. A szlovákiai hallgatóink 035 772 72 72-es telefonszámon hívhatnak bennünket, míg külföldről a 00421 35 7 72 72 72-es telefonszámon vagyunk elérhetők. Ezen kívül Délvidékről, mivel nekik külön tarifás lenne a hívás, ezért Viberen is elérhetővé tettük stúdiónkat. Viberen a Mária Radio Miriam Felvidék azonosítóval lehet bennünket megtalálni, illetve a 00421 948 975 496-os telefonszámokon, amiket még a közeljövőben meg fogok ismételni, de meg is érkezett az első hívásunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Szeretettel köszöntöm Önöket! Szeretnék hallaimat kérni beteg papfiamért, nagyon beteg férjemért, lányomért, anyukámért, saját magamért, Szakal Esperes úr és testvéri, Marika Gyuri, Léva, Bajrika, Demendre, Irénki és Zsélizre és családja, és az összes betegé és az orvosokért, Mária Rádió munkatársakért és a műsorvezetőkért és mindenkiért. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, imádkozni fogunk az elhangzott szándékra. Tehát telefonszámunk 00421 35 7 72 72 72. Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Imád szeretnék kérni idősbeteg házaspári, családomért, lányomért, fiamért, menyemért, vejemért, drága jó unokáimért, szomszédasszonyaimért, és minden betegért fölajánlom ezt a rózsafűzért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívást, imádkozni fogunk ezekre a szándékokra is. Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Imád kérnék fiam nagy betegségéből való felgyógyulásáért, Szent Atyáért, öt unokom hitben való megmaradásáért, és a nagyon óhajtott világ békéért. Én is Önökkel fogok imádkozni. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen. Az erdélyi, délvidéki és magyarországi hallgató kedvéért Viber azonosítunk, Mária Rádió Miriam Felvidék telefonszáma 00421 948 975 496-os. Másik központi vonalunk száma 00421 35 7 72 72 72. Hamarosan fogjuk imádkozni a fájdalmas rózsafüzért, azokra a szándékokra, amiket itt Önök fölajánlanak, illetve természetesen azokért is imádkozunk, amik a szívükben fogalmazódtak meg. Van még néhány percünk, biztatom Önöket, hogy hívjanak bennünket. Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Imád kérek fiam gyógyulás, lelki békéért, hogy munkát találjon, a másik fiamért, megértést a családba, unokáimért és fiaim kibéküléséért. Imád kérek nővéremért, családjáért, unokájáért.
4: imád kérek magamért, lelki eljövőt és türelemért, és megértés a családom. Mária Rádió minden munkástársáért, önkétteseit, és békét a világban, a háború megtűnéséért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük szépen a hívást, imádkozni fogunk mindenképpen erre a szándékra is. Mária Rádió.
5: Ja.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Igen. Ja. Tele jó lehet érzi.
0: Igen, igen, tessék mondani, lehet mondani az ima szándékot. Hallgatjuk.
5: Gyermekeim egészségéért, saját magamért, hogy meggyógyuljak, és akkor a unokáimért, dédunokáimért, a Mária Rádió kedves beszédjükért minden, köszönöm szépen, dicsérjük a Jézus.
0: Mindörökké dicsérjük, köszönjük szépen a hívását, Isten áldja. Telefonszámunk 035 772 72 72, külföldről pedig 00 421 357 72 72 72. Mária Rádió.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Szeretnék imát kérni.
0: Kérem, hallgatjuk.
6: Szeretnék imát kérni egy fiatal édesanyja gyógyulásáért, a fiamért, hogy munka lehetőséget kapjon, családom minden tagjáért, és papjainkért, főleg a lelki atyánkért. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, hogy hívni tetszett minket. Imádkozni fogunk az elhangzott szándékért. Még egy telefonra van időnk, és aztán elkezdjük az imádságot a négy magyar nyelvű Mária Rádióval egyetemben. Mária Rádió.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, ima szándékot szeretnék kérni a családom egységéért, szeretetéért és a családi békéért, valamint a testi-lelki betegek gyógyulásáért, a segítő szűzanya tiszteletére fogom felajánlani ezt a fájdalmas rózsafűzért és önökért, a Mária Rádióért, egy állandó hallgatójuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja. Kedves hallgatóink, ennyi fért bele mai Ima Szándék, Ima Lánc című műsorunkba, ahol ima szándékokat fogadtunk. Minden elhangzott, de aki nem mondott és a szívekben megfogalmazott szándékokért is felajánljuk a hamarosan következő rózsafűzért. Arra kérem önöket, önök is csatlakozzanak az imádsághoz, rádiókészülékeik előtt, mellett, szólítsuk meg együtt az Urat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a négy magyar nyelvű Mária Rádió Magyarország, Szlovákia, Erdély és Délvidék közös rózsafüzér imádsága következik. Kapcsolódjanak be önök is.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenekké, amen!
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatói családját, szerte az egész Kárpát-medencében. Isten kegyelméből ma itt Komáromban együtt lehet a négy magyar nyelvű Mária Rádió képviselete, és arra készülünk, hogy elimádkozzuk szokásos első pénteki közös rózsafüzérünket. A technika segítségével most összekapcsolódik a négy magyar nyelvű Mária Rádió, és közösen hívunk mindenkit imára nemzetünk és népünk megmaradásáért, boldogulásáért és lelki gyarapodásáért, rádió fejlődésért, valamint testvéri kapcsolataink megerősödéséért. Szeretettel hívjuk Önöket is, kapcsolódjanak be ebbe a határokon átívelő imaláncba, amely összeköti Felvidéket, Erdélyt, Délvidéket és Magyarországot. Mária, magyarok nagyasszonya, imádkozz velünk és könyörög érettünk. Esd ki számunkra

0: mint élőket és holtakat.
1: Hiszen Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenki. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg mindenünket, bocsáss meg minket a pokol tüzétől, vigyázz a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: A fájdalmas rózsaküzér első titka, aki érettünk vére verítékezett.
2: Az apostolok nem virrasztanak együtt vért verékező mesterükkel. Elalszanak. Mi is így teszünk sokszor, amikor másokért imádkozunk, amikor fele barátunknak szüksége van ránk. Jézus, elő erőt kérünk tőled, az érted országodért, testvéreinkért való éberségre és virrasztásra.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcs.

0: Te Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vigyázz meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászólnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsaközér második titka, akit érettünk megostoroztak.
3: Mária tehetetlenül nézi Jézus iszonyatos kínjait, minden ostorcsapás sebzi szívét, minden gyalázatot átérez, átszenved, de tudja, hogy Jézus ezzel akar eleget tenni a test és a vér szörnyű bűnéért. A legtisztább szűz egyesíti fájdalmát fia engesztelő áldozatával. Könnyein keresztül is ezt suttogja. Legyen meg a te akaratod.
4: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
5: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: A katonák levetkőztették őt, és vörös köpenyt adtak rá. Tövisből koronát fontak, és fejére tették. Nem is sejtették, hogy a szeretet királyává öltöztetik be Jézust. Megalázásból, meggyalázásból szőtt bíbor köpenye soha se felejtesse el velünk néma hallgatását. Akkor is örökre értette szem ember, hogy tanuld meg a földig meghajló, megbocsátó, mindvégig szerető alázatot.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom,
5: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak írva.
2: A fájdalmas rózsaküzé negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: A mi megmentésünkért viszed bűneinket, hogy megsemmisítsd azokat ott, fenn a Golgotán. Drága Jézusom, add, hogy én is hordozni tudjam mások terheit.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom,
5: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsaközér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Isten nem hagy bennünket erőnkön fölül megkísérteni. Jön, s átveszi bennünk a harcot. Ő, aki küzd bennünk. A kereszt után jön a megdicsőülés. Add, Uram, hogy mindig ez legyen a szemünk előtt. A kereszt győzelme letiporta a halált, győzött az élet, s ha bízva Istenben a végsőkig kitartunk, benne mi is győzni fogunk.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
0: most és halálunk órájában. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Ó Jézusom,
5: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorultak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
5: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
2: Kedves hallgatói család, köszönjük, hogy bekapcsolódtak a közös imádságunkba. Örömmel és hálával tölt el bennünket, hogy ismét egy határokon átívelő imaláncot alkothattunk a Kárpát-medencében. A Rózsafüzér első tizedét a Felvidéki Mária Rádió munkatársa vezette, a második tizedet a Magyarországi Mária Rádió képviselője, a harmadikat az Erdélyi Mária Rádió munkatársa, a negyedik tizedet budapesti kollégáink, az ötödik tizedet pedig a Délvidéki Mária Rádió munkatársai vezették. Kívánjuk, hogy Isten áldása és a szűzanya oltalma kísérje mindannyiunk életét, közös szolgálatunkat, erőfeszítéseinket és imáinkat. Mária, magyarok nagyasszonya, oltalmaz népünket, erősíts közösségeinket, és vezess bennünket mindig Szent Fiathoz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
9: Közös rózsafüzért imádkozott a 4 magyar nyelvű Mária Rádió.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Liziői kis Szent Teréznek, a kis út szentjének élettörténetét idézzük fel liturgikus emléknapján, október 1-én.

halála után 28 esztendővel valóban a szentek társaságába jutott. Szellemi, lelki kisugárzása megérintette Dzsida Jenő érzékeny, fiatal művész lelkét is. Transzcendens síkon történt kapcsolatfelvételüket a ferencesek segítették elő. A kolozsvári barátok templomában Liziói Szent Teréz oltárát is elhelyezték, amelyen az ifjú apácát rendi viseletben rózsák között ábrázolta a művész, ami Teréz saját szavaira emlékeztet. Amikor az égben leszek, rózsákat szórok majd a földre. Fiatal, komoly betegséggel küzdő költőnk is fohászkodhatott a sokat gyengélkedő zsenge szent közbejárásáért, aki maga is tudta, mi a szenvedés. A hatást fokozandó, a rózsák között mosolygó Teréz lelki és látványélményéhez ráadásul még olvasmány élmények is társultak. A Szent Bonaventura kiadásában 4 alkalomban is megjelentetett Liziói kis Szent Teréz imakönyve mellett 1931-ben napvilágot látott P. Szirmai József Rózsa esőben Liziói Szent Teréz csodatettei, elbeszélések alakjában című munkája, amelyeket bizonyára Dzsida Jenő is nagy érdeklődéssel és szeretettel fogadott. Törékeny Teréz rózsahintő jelenése nem hagyta nyugodni. Ezt írta ki magából a Törékeny Szentről szóló versében. Írja Sas Péter, irodalom és művelődés történész, Szent Ferenc lelkisége, Dzsida Jenő költészetében című tanulmányában. Dzsida Jenő, Szent Teréz de Lisieux. Szelit hárfával siratlak, halvány színű rózsa. Pasztelfényű színes ablak, finom, gyenge rózsa. Gyenge, lengő és esengő, hold ezüstje mossa. Ezüst zengő, csöpnyi csengő, édes kicsi rózsa. Halál harmatát ki itta, lenge, szűzi, drága, fehér arcú kármelita, zsenge rózsa ága. Keskeny ajkad égi csókra nyílott tiszta mátka, szép erények rózsacsokra, rózsaszínű ága. Már is mentél, alig jöttél, így vagyon megírva. Fájó illatot köhögtél, sárga rózsaszírma. Várt a messzi csillagoltár, csupa perzsa, szmírna. Alig voltál, beleholtál, sárga rózsaszírma. Liliomon éldegélsz most, rózsa lett a vérted. Habfelhőkön mendegélsz most, s dalomat nem érted, pedig lelkem sírna, sírna, vagy röpülne érted. Hull a földre rózsaszírma, amint megígérted. Mennyi rossz lett, csúnya emlék, én voltam kitette. Akasztófát érdemelnék, s rózsát adsz helyette. Buja voltam és goromba, és gőgös felette. Nem borulhatsz hát karomba, rózsát adsz helyette. Arcod édes égi fényt vet, hull a rózsa, hull, hull. Kék felhőn vár vőlegényed, hull a rózsa, hull, hull. Tapsikolnak mind a szentek, hull a rózsa, hull, hull. Amint kézen fogva mentek, hull a rózsa, hull, hull. Áttetsző és lenge kis szent, rózsákat pazarló. Kérd meg én helyettem Istent, hogy ne nézze gyarló voltomat, és hadd mehessek, hol a hold a sarló, vándor társatok lehessek, rózsákat pazarló. Szelid hárfán, hadd mulatlak, halvány színű rózsa, Isten házán színes ablak, égszín, gyenge rózsa, zsenge, lengő és esengő, Krisztus csókja mossa, csókkal zengő, csöpnyi csengő, édes kicsi rózsa.
mindörökkön. Élni, élni adassék meg nékem, lábatoknál üldögélni rózsalevélkéken. Krisztussal s veled beszélni fent a tiszta égben. Éldegélni, üldögélni rózsalevélkéken. Angyalsóha illatából szirmokat csinálni, csillagházunk ablakából földre ledobálni. Szent szerelem szűzivokra, egy szobába hálni veletek, és ágyatokra rózsákat dobálni.

Lizzie Saint Therese, Lizzie-ben halt meg 1897. szeptember 30-án. Élete során a Bence és apácákhoz járt iskolába, 1883-ban súlyosan megbetegedett, de pünkös napján megjelent neki a szűzanya, rámosolygott és meggyógyította. Ettől kezdve vágyott a kolostori életre. Ez csak fokozta, hogy két nővére is belépett a kármelitákhoz. 1887 karácsonyán édesapja is beleegyezését adta, hogy Teréz belépjen a Kármelbe. A püspök azonban megtiltotta ezt. Teréz Rómába utazott, hogy a pápától kérjen segítséget. 13. Leó az ügyet az egyházi elöljárókhoz, végső soron Istenhez utasította. Decemberben a püspök megadta a kolostorba lépéshez szükséges engedélyt, de meg kellett várni a nagy böjt végét. Végre 1888. május 9-én átlépte a Lizziói Kármel kapuját. Ettől a naptól kezdve a következő volt elfoglaltsága. 7,5 óra zsolozsma és elmélkedés. 5 óra munka, 2 óra közös foglalkozás, 2 óra egyéni foglalkozás, 1/2 óra oktatás, összesen 1,75 óra étkezési idő és 6-7 óra éjszakai pihenés. Verseket kezdett írni. Jeanne d'Arc küldetése címmel drámát írt, amelyet elő is adtak a nővérek. 1895-ben nővérei kérésére és a priora parancsára elkezdte írni gyermekkora emlékeit. 1896. január 20-án adta át feljegyzéseit, amely az Egy lélek története című könyv első 8 fejezetét tartalmazza. 1897-ben a priora összegyűjtötte Teréz különböző mondásait, ez a gyűjtemény 1926-ban az Utolsó szavak címmel jelent meg. Teréz folytatta visszaemlékezéseit, ezekből állt össze az Egy lélek történetének 9. és 10. fejezete. Szeptember 30-án halt meg. Lizziói Szent Terézt 1923-ban boldoggá, 1925-ben szentté avatták. Ugyanebben az évben, december 14-én a missziók főpatrónájává nyilvánította a pápa, 1944-ben pedig Franciaország második patrónája lett. Pilinszky János, Kis Szent Teréz és a világvárosok. Mikor Lizziói Szent Teréz meghalt, naplóját tulajdon rendje sem merte teljes egészében nyilvánosságra hozni. Művét átfésülték, elképzelésekhez igazították. Nem annak fogadták el, amilyen volt, hanem amilyennek szerették volna látni. Naívnak és lelkesnek. Lelkének szakadékos mélységei nélkül. Naplójának teljes kiadása végül mégis megtörtént, s valósággal újjáteremtette alakját. Ismét kiderült, hogy a legenda kevesebb a valóságnál, s hozzáadásaival csak szegényebbé teszi hősét. Teréz legendásított alakja úgy hat a valódi mellett, mint egy remek művű regény ifjúsági kiadása. Teréz élete bizonyítja, hogy a kicsiny út távolról sem magányos út. Az élet a világ közepén halad át. Ez az ösvény is. S a legtöbbször közvetlenül és egyenesen Isten felé vezet. De ismerte nehézségeit, magányos szakaszait, a kis út sivatagát is. Csak hogy szeretete épp ezt az üres szakaszt avatta drámává. A próbatétel tehát a legforróbb kontaktus, az Istennel való dráma szakaszává. A legkisebb élet sincs egyedül. A legkisebb élet is a legnagyobb dráma szívében, középpontjában állhat, és ott is áll, ahogy ezt a művészek mindig is sejtették, és a szentek mindig is tudták. Eddig az idézet. Teréz ragyogó arccal halt meg a szeretet extázisában. Utolsó szavai ezek voltak. Istenem, szeretlek. Korábban a rájellemző alázatossággal mondogatta. Fent a mennyben jót akarok tenni a földön maradottak számára. Meglátjátok, halálom után
mindenki szeretni fog engem. Igaza lett. Szobra szinte minden templomban megtalálható. Feszülettel, kármelita ruhában ábrázolják, rózsákat hintve, az imái hatására elnyert segítő kegyelem jelképeként. Bilinszky János, néhány óra Lizijőben. Részlet. Szent Teréz emléktemploma nem sikerült alkotás. Mintha ugyanazok a kezek emelték volna, amelyek halála után naplóját is megfésülték. Ő egyszerűbb volt és nagyvonalúbb. Neve mellett a kis szócska is nagyságot jelent. Az önfeláldozás, az áldozat, a valódian értelmezett gyermekség nagyságát. Mintha volna valami igazság abban, ahogy azt a szentekről egy katolikus egzisztencialista megfogalmazta. A szent Istenre irányított semmi. Az életem csak egy pillanat, egy múló óra csupán. Lizijői Szent Teréz imája. Ezen a napon. Részlet. Az életem csak egy pillanat, egy múló óra csupán. Az életem egyetlen nap, amely elillan, elszáll. Ó, Istenem, te tudod, ahhoz, hogy szerethesselek téged, nincs másom,

mégis kívánom a szenvedés próbatételét ezen a mai napon. Nem sokára meglátlak téged az örök partokon, isteni pilóta, mert oda vezet engem karod. Viharos folyókon át biztosan tartasz engem ezen a mai napon. Ó, Uram, engedd, hogy arcodba rejtőzzek. Ott nem hallom többi a világ hiú fecsegését. Szeress engem, Istenem, őrizd meg kegyelmedben, csak ezen a mai napon. Isteni szíved közelében elfelejtkezem mindenről, pedig már ismerem az éj sötét szorongásait. Ó, Jézus, adj nekem egy helyet a szívedben. Csak ezen a mai nap.

Mint már előbb is elhangzott, Terészt már 1923-ban boldoggá, 25-ben pedig szentté avatták. 1925 óta a missziók védőszentje, 44 óta pedig Franciaország pártfogója. Szent II. János Pál pápa 1997-ben az egyház tanítók sorába iktatta. Részlet: II. János Pál pápa Divini Amoris Scientia kezdeti apostoli leveléből, melyel egyház tanítóvá avatta Líziói Szent Terészt. Az irgalmasság atya Krisztus által a Szentlélekben árasztja ki az isteni szeretet tudományát. Ezt az ajándékot a kicsinyek és alázatosak kapják, hogy ismerjék meg és hirdessék az ország titkait, amelyek rejtve vannak a tudósok és bölcsek előtt. Élete folyamán Teréz új fényt, rejtett és titkos jelentéseket fedezett föl, és az isteni mestertől megkapta a szeretet tudományát, amelyet olyan sajátos, eredeti módon fejtett ki írásaiban. Mit tanít az egyház legfiatalabb doktora? Mi az ő kis útja? Az Istenhez vezető kis úton a szentség nem valami rendkívüli, hanem saját hivatásunk és az Isten által kijelölt feladataink megvalósulása, a magunkkal szemben igazság és saját élettörténetünk elfogadása. A kis út nem más, mint a hétköznapi, apró jótettek, imádságok, önfeláldozás, a mindennapi hűség útját járva jutni egészen közel Istenhez. A kis út a fele barát szeretete. Különösen azé, aki mellettünk él, s akit a legnehezebb szeretni. Teréz ezt páratlan hozzáértéssel tette. Ó, gyermek Jézus, kis szent Teréze, kérlek, szedj egy rózsát számomra a mennyei kertből, és küldd el hozzám a szeretet jeleként. Ó, gyermek Jézus, kis Teréze, kérd meg Istent, áldja meg kegyesen azt, amit ma bizalommal a kezére adok. Mondd el kérésedet. Szent Teréz, segíts hozzá, hogy úgy higgyek Isten

nagyszerű szeretetében, ahogy te, és kövessem az általad mutatott példát, a kis utat, minden nap. Ámen. Mondjuk el mind annyian kéréseinket, és bízzunk rózsahintő kis Szent Teréz közbenjárásában. Isten óvjon minket minden bajtól. Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Zalder Éva Máriát hallották az angyalok citeráján.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Márő Rádió hallgatót. Olvasok együtt a Szentírás című műsorunkban. A tegnapi nap folyamán Nehemiás könyvét vettünk, egy újabb fejezetet belőle. A 10. fejezet 28-30, 13. fejezet 1-9 és a 23-30-as vers sorait. És erről a szövetségkötésről volt szó igazából, és ebből csak egyet olvastunk fel a tegnap tulajdonképpen, amikor is összefoglalva azt mondták, hogy törvény, hogy Mózes törvényében akarnak járni, de voltak olyan megszólalások, és pedig azok, hogy nem adjuk fiainkat és leányainkat idegenekhez, nem teszünk úgy, ahogy eddig, mert az Isten előtt nem jó, és erre megesküdött az egész nép, átokkal kötelezték rá magukat és esküvel. Nem sok idő telt el, vissza kellett menni Nehemiásnak Babilonba, és amikor onnan ismét szabadságot kapott, ismét visszatért Jeruzsálembe. Látta, hogy semmi sincs úgy, ahogy szerették volna, hogy megesküdtek, és többek között ez a vegyes házasság kérdése sincs úgy. Nem csak, hogy a föld népe, hanem a főpap járt az élen, hogy összeházasodjanak idegenekkel, és az idegenek közül is nem akárkivel, hanem felolvastuk, hogy Tóbiással is, meg Szambállattal is rokonságba kerültek. És hogy lehet az, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire minden elromlott, hogy hiába a kapu, hiába a kőfal, hát nem emlékeztek ezek az emberek arra, hogy az ammonita Tóbiás és Szambállát az ő fő ellenségük volt. Megölő ellenségük kezdettől fogva nem emlékeztek az esküre. Nem is érthetnénk meg ezeket, hogyha nem ismernénk a saját szívünket, hogy mi is milyen hamar el tudunk feledkezni dolgokról. Most nézzük meg egy kicsit részletesebben, hogy mit üzen ez a szentírási rész nekünk. A sok dolog közül most csak a vegyes házasságról, a felemás igáról és a világgal való összeszövetkezésről szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Miért is tiltotta Isten azt, hogy összeházasodjanak idegenekkel? Azt olvastuk a 13. fejezet 26. versben, hogy nem vétkezette Salamon Izrael királya. Noha nem volt sok nép között hozzá hasonlatos király, akit szeretett az Isten, királlyá tette őt egész Izrael fölött, őt is bűnre vitték az idegen asszonyok. Tehát Isten azért tiltotta, mert nagyon jól tudja, hogy az ilyen összeházasodás, összekeveredés mindig azzal végződik, hogy a hívőt, az Isten népét bűnre viszi a másik fél. Isten azt is nagyon jól tudja, hogy nincs olyan bölcs, olyan okos, annyira erős hívő ember, akit ne tudna megrontani, mondjuk egy vegyes házasság révén, egy felemásik a révén a kísértő. Tudom, hogy itt nálunk nagyon sok a vegyes házasság, azt is nagyon jól tudom, hogy nagyon jól működnek a vegyes házasságok, de az ellenkezője is igaz. Lehet, hogy nem akkora nagy részben, de igaz. És ott van ugye most Salamon, aki a legbölcsebb volt, Isten adott neki bölcsességet, eljött Sába királynője, és csodálkozott, hogy ilyet nem hallott, hogy Isten maga volt vele, Isten tette királya, és mégis az élete kisiklott. Kisiklott azzal, hogy összeházasodott idegenekkel. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha egy székely lány összeházasodna egy afrikai, nem tudom milyen törzsbeli férfival. És a felemás igában ez történik, ha csak az egyik fél nem veszi át a másiknak a vallását. És a 13. fejezet első három versében arról olvastunk, hogy amikor felolvasták Mózes törvényét a népnek, azt találták benne írva, hogy Ammon és Moab soha be ne menjen az Isten közösségébe, mert nem mentek elébe Izrael fiainak kenyérrel és vízzel. És Isten népének, a hívő embernek ellensége az ammoniták és a moabiták, ahonnan való volt Tóbiás is, kenyeret és vizet soha nem ad. Legalábbis olyan kenyeret, amit mennyei kenyér, ami örökre megmarad, és az élet vizeiet nem ad, de mit ad?
még bérbe fogadták ellenük Bálámot, hogy őket megátkozza, és ez ad átkot. Nem veszi észre a hívő ember, amikor például egy fiatal lány, vagy egy fiatal fiú megszeret egy idegent, egy nem hívőt, azt gondolja, milyen szép is lesz, milyen jó is lesz, de nem fog kapni kenyeret és erősítést, nem fog kapni élő vizet, de fog kapni sok átkot, és ez az átok tönkre is teheti a hívő embert, ha Isten nem lép közbe, mint ahogy Izraelnél közbelépett, hogy a mi Istenünk az átkot áldassá fordítja. Bálám végül is nem tudott átkot mondani, végül is megszolgálta az ő bérét, amit kapott a Moabita királytól, Báláktól. Adott neki egy tanácsot, és ezt a tanácsot adta éppen neki, amiről éppen most szó van, hogy hívogassák el Izrael fiait a bálvány áldozati lakomára, amit szoktak készíteni, amikor bálvány imádás van. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, tiszta és őszinte szeretetetek vonzza édesanyai szívemet. Hitetek és a mennyei atyába vetett bizalmatok illatos rózsa, amelyet nekem hoztok. A legszebb rózsacsokrokati imáitokból, jó cselekedeteitekből és a szeretetetekből állnak. Szeretetem apostolai, akik őszinte, tiszta szívvel törekedtek követni fiamat. Ti, akik őszintén szeretitek őt, ti segítsetek, mutassatok példát azoknak, akik még nem ismerték meg fiam szeretetét, de gyermekeim, ne csak szóval, hanem cselekedetekkel és tiszta érzésekkel, amelyekkel dicsőítitek a mennyei atyát. Szeretetem apostolai, a vérasztás ideje van, és szeretetet kérek tőletek, nem azt, hogy ítélkezzetek, senkit ne ítéljetek el, mert a mennyei atya fog megítélni mindenkit. Azt kérem tőletek, hogy szeressetek, terjesszétek az igazságot, mert az igazság régi, nem új. Az igazság örök és igaz. Az örök Istenről tanúskodik. Hozzátok fiam fényét, és törjétek meg a sötétséget, amely egyre inkább be akar borítani benneteket. Ne féljetek! Fiam kegyelme és szeretete által én veletek vagyok. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. március 2-ai üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsőítessük a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából a mikrofonnál Pál Gerétet hallják. Fogadom az önök ima kéréseit, hívom, ha tehetik, tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el az irgalmasság rózsafűzérét. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várom. Általános imakéréseink között imádkozunk a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgáltató teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhűlt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békéért és a háborúk megszűnéséért imádkozzon különösen a mai délutánon hittel, bizalommal. És itt is van az első betelefonáló. Halló, Mária Rádió!
1: Csertessék az Úr Jézus!
0: Mindenki amen!
1: Mai szentolvasokat és személyiséget felajánlom, hálából kapott figyelmekért a Jóistennek. Továbbá imád kérek több pontos szándékért, Mária Rádió tagjaiért, vezetőiért, működéséért, egy jó munkahelyét Svájcban, a világ békéért, a rossz és a rossz tevők átávozásáért, egyház közösségünkét, papjainkét, élettől lélekben való imacsoportokét, a csoportvezetőkét, mindazokét, a személyekét, akiktől a Jóisten áldását kapjuk, és minden szükségünkét, nem utolsó sorban betegeinkét, halottainkét, jótevőinkét, rosszakaróinkét. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldott délután, tegyen Jóisten!
0: Mindenki, ami áldott délután kívánok én is önnek, köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Az elhangzó imákat kérem fiam és családja gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzanya segítő kegyelme könyörüljön rajtunk, ugyanakkor a világ gyógyulásáért, békéért imádkozom önökkel, köszönöm. A rózsafűzért felajánlom egy betegért, akit a tegnap műtöttek Székelyudvarhelyen, mielőbbi felgyógyulásáért imádkozom. Istenem, segíts meg őt, köszönöm szépen. Mai imákat felajánlom a családomért, gyermekeimért, minden egyes tagjáért, egészségért, szüleinkért, testvéreimért, kapott kegyelmekért, minden betegért, önökért, a nagy családért, a világ békéért és a felsorolt szándékokért. Köszönöm szépen! Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen!
2: Nagy tisztelettel köszöntöm, gyermekkel, Jóisten, fizessen meg áldásos munkájukat, és üdvözlöm kedves családjával együtt. Így felajánlom azt a szentolvasót, az áldott férjemért, após anyósomért, nagyszülőkért, így drága jó szüleimért, nagyszüleimért, a négy testvéremnek és családjának, a Jóistentől kérek, segítők egy álmát, örözzem meg minnyájunkat, vagy dolgtól. Felajánlom a sok betegért, a szomszédjaimért, a sok idősért, a gyermekeimért, kilánc unokámért, a dédi unokámért, az unokák közül, babát váró unokámért, a Jóistenségéje, meg ők is, a többit is. Őrzem meg boltom mindegyiket. Önökkel vagyok mindig az imába. Drága szüzanyám, segíts meg továbbra is. Isten szívesen szétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amely Jóisten áldja meg. Köszönjük szépen a telefonhívását, tartson velünk, imádkozzunk együtt. A nap minden imáját hálából ajánlom fel az egész családért, testi-lelki gyógyulásért. Istenem, könyörülj rajtunk, problémánk megoldásáért is imádkozom, köszönöm. A rózsafűzért, a családomért, minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért ajánlom fel Jézuson, bízom benned egy mindennapos hallgató hidegségről. A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom egy kedves rokonom gyógyulásáért és édesapám lelkődvért. Jézuson, bízom benned, emese imádkozik velünk Csíkszeredából. Unorért imádkozom, és kérném az imát írja egy hallgató. A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmai menyhülésért, családi békért, Csíksom és segítő szűzanya takart be védőpalástoddal, közös elhuntjaimért is imádkozom a lelkük üdvükért, Jézusom, bízom benned. Mária, betegek gyógyítója, testi-lelki betegségemből fordulok nyitott szívvel most hozzád gyógyulásomért, és kérjed számomra az erőt, keresztem hordozásában. Gyimesből Erzsébet küldte az üzenetet, köszönjük szépen, imádkozzunk együtt. Rózsafűzért felajánlom a családomért, és a gonosz távozásáért köszönöm. Halló, Mária Rádió!
2: Kísértessék az Úr Jézus!
0: Mindenre kiámen!
2: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, a levén úr gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a látásomért, és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a gonosz emberekért, és a család békességért, az egész halottaimért, a testvéreimért, és a férjemért, a drága gyermekem nyugalmáért, az örök világosság fényeskedjét nékik, nyugodjanak békébe, a drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevében. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen a meghallgatást.
0: Mi is köszönjük szépen a telefonhívást, Jóisten áldja meg, imádkozzon velünk együtt. A bácsikért imádkozom, akik ma elviszik Jézus testét a betegekhez, értük imádkozom, köszönöm szépen, ír egy hallgató. Minden nap imájúat felajánlom hálából minden jó akaratú emberét és a gonosz távozásáért. Isten fizesse mindenki imáját, írj egy hallgató. Rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának, a családomért, gyermekeimért, házasságunkért, bűneink bocsánatáért, gondjaink megoldásáért, írta ezt Anna. A felsorolt szándékok mellett az én szándékaimért is imádkozom a rózsafűzért. Köszönöm szépen! Halló, Mária Rádió! Mindenki amen.
3: Egy mindennapi hallgató vagyok innen, Kovasza megyéből. Szeretném a rózsafűzét, saját magam gyógyulásait kérni. Magukkal imádkozok minden áldottnak. Kérem a drága jó Istent, hogy könnyebbítse a betegségemet. Ezt tudják, díját azért a viséket, mindent felajánlok a gyermekeimért, a családjaim, de ezt most a rózsafűzét minden nap magukért. Magamért kérem a drága jó Istennek a szelítségét, hogy tudjak meggyógyulni. És mai napán előtt egészséget kívánok, hogy tudjak közvetíteni nekünk ezt a szép dolgokat, Isten hallgassam, és köszönöm szépen, Isten figyelte, hogy meghallgatott.
0: Jóisten áldja meg, adjon erőt, egészséget, önnek gyógyulást, fájdalmai enyhülésért, imádkozunk, hittel bizalommal, tartson velünk, és imádkozzunk a mai napon is. Felajánlom a rózsafűzét, fiamért, gyógyulásáért, munkahelyén való teljesítésért, lányom családjáért, férjemért, valamint egészségünkért köszönöm. A rózsafűzét felajánlom a kapott kegyelmekért, hozzám tartozó betegekért és a elhunytakért, Isten fizesse. Halló, halló, Mária Rádió. Időközben letette a kedves hallgató. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat most élőadásba a kedves hallgató, elmondhatja ima kérését, szándékát. Ugyanakkor szöveges üzenetben is várom a 0758 420 555-ös telefonszámunkra. És van egy újabb hallgató velünk. Halló, Mária? Igen, Mária Rádió?
4: Halló? Mária Rádió?
0: Igen, hallgatom.
4: És ezt az imát felajánlom Bartis Eszterést, Bartis Ibolyai, aki a Tiszenkirály temetőben nyugszanak. És mi a jöjj?
0: Köszönjük szépen a telefonhívást, tartsa velünk és imádkozzunk együtt a rózsafűzét, és minden napi imámat felajánlom a gyógyulásomért, férjem egészségért, és hogy adjon a szűzanya szeretetet, békességet, örömet a fiam szívébe. Köszönöm szépen, egy édesanyja küldte az üzenetet. Halló, Mária Rádió?
5: Halló?
0: Igen, Mária Rádió, hallgatom.
5: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindenki amen. Köszöntöm.
5: Kérném szépen én, és az imát is felajánlom. Elsősorban önért és családjáért, a Mária Rádió nagy családjáért, munkaközösségért, az én családomért, egészségért, békességért, és nagyon sok rossz indulatú ember van, gelélte, úgy el vannak takarodva, nem hagyják az öregeket, időseket voltam. Nincs mit csináljunk, nagyon nagy, úgy, ahogy mondta máma, Bőte Csaba atya, de elég rossz felé megyünk. Na, nagyon szépen köszönöm, sokat nem tartom fönt az örök hazába költözött szüleimért, és minden jó akaratú emberért. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszett hallgatni. Áldott szép napot, és szép szombat, vasárnapot mindenkinek, a családjának, kedves kérdésre. És Isten fizesse meg hallgatót, dicsékessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen. Köszönjük szépen, áldott szép délután kívánok én is önnek. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Ötészelendő Lukács János lelke üdvéért imádkozom önökkel, Péter Szovátáról küldte az üzenetet, a rózsafűzért felajánlom testvéremért, Imre gyógyulásáért, Jézuson bízom benned, írta egy hallgató. Mindennapi imámat felajánlom Iluska tökéletes gyógyulásáért, hallgass meg Uram kérésemet, Székely Udvarhelyről küldték az üzenetet. Békességért, örömért, a fiam szívébe ezért imádkozom önökkel és kérem a szűzanyát, Isten fizesse, küldte egy édesanyja az üzenetet. Halló, halló, Mária Rádió.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a családom minden egyes tagjáért és a három kicsi unokámért. A szűzanya oltalmazza őket minden bajtól, valamint felajánlom minden élő és elhunyt papbácsiért. A Jóisten az élőknek adjon segítő kegyelmet, az elhunytaknak örök nyugodalmat. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük telefonhívását. Hittel, bizalommal imádkozzunk együtt. Önökkel együtt imádkozom lányom és minyám teljes gyógyulásáért, Isten fizesse, írta egy hallgató. Köszönöm szépen a mennyei atyának és minden szentnek, hogy megsegítettek, egy fontos szándékom rendeződött, és hiszem a mások fontos dolgai is teljesülni fognak, ha együtt imádkozom. Csíkszentmártonból voltam, köszönöm szépen a lehetőséget, írt egy hallgató. Halló, halló, Máde Rádió. Egy újabb hallgatóval fogunk majd próbálkozni. Telefonszámaink 0259 420 555 illetve 0359 420 555. Jó hosszasan csengessenek, erre hívjuk hallgatóinkat. Szöveges üzeneteiket pedig várom a 0758 420 555-ös telefonszámra. Mai imákat önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, egészségét a családunkban, testi-lelki gyógyulásért, drága szüleink lelkük üdvükért imádkozom önökért, a nagy családért, fennmaradásukért, hálásan köszönöm. Áldott békés napot és hétvégét kívánok mindenkinek, Évike Színévára aljáról küldte az üzenetet. Köszönjük szépen, tartson velünk ön is, imádkozzunk együtt. Halló, Máde Rádió.
7: Dicsértessék az Úr Jézus
0: Mindörök
7: Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: A rózsafűzérbe elhangzó imáimmal szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen a lábaimért, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, akik segítenek, akik imádkoznak értem, Isten áldása legyen rajtuk, valamint a hozzám tartozó halottak bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, önökért, az önök egészségéért és a világ békéért. Köszönöm a meghallgatást, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Áldja meg a jó Isten, köszönjük szépen, hogy velünk együtt imádkozik. A rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, drága jó Istentől és a fontos szándékért, gyógyulásomért, egészségemért, önökért. Ajánlom fel a rózsafűzért, Isten fizesse, köszönöm szépen, egy mindennapos hallgató. Áldó szűzanyám, segíts meg fiamat, hogy forduljon jóra az élete. Jézuson bízom benned, köszönöm szépen a lehetőséget. És telefonálót köszöntök. Halló, Máde Rádió.
8: Köszöntes Krisztus.
0: Mindenki, amen.
8: Szeretném a mai szándék, a minden nap jön a szándékomra, a háború befejezését, és minden jó szándék emberekért. Szerültem szülásomra, köszöntes Krisztus.
0: Mindenki, amen. Köszönjük szépen a telefonhívását. Önt is hívom, ha teheti, tartsa velünk, hittel, bizalommal imádkozzunk.

0: érkeznek üzeneteink. Majuszás Rózsa fűzért felajánlom a kapott kegyelmekért. Továbbra is kérem Márton Áron püspökatya közbenjárását az én gyógyulásomért. Gyimesből egy állandó hallgató Erzsébet küldte az üzenetet. A rózsafűzét felajánlom önökért, gyermekeimnek problémái mihamarabbi megoldásáért, halottaim lelkük üdvükért, békességét az egész családnak, a családban köszönöm szépen. A rózsafűzét felajánlom több fontos szándékért, köszönöm szépen a lehetőséget. Halló, halló, Máre Rádió. Mindörökké, amen.
1: Tehát az izgalmas a rózsafűzéjét felszeretném ajánlani a gyermekeimnek erős egészséget, az unokáimnak jó tanulást, a tisztító tűzben szenvedő lelkekét, a háború megszűnését, és a hozzántartozó halottaknak a Jóisten nagyon erek nyugodalmat, az erek világosság ünyeskedjék nekik. Dicsértessék a Dúr Jézuskét, Isten fizesse.
0: Mindörökké, amely Jóisten hallgassa meg, köszönjük szépen, hogy telefonált. Felajánlom a rózsafűzért gyermekeimért, családomért, halottainkért, köszönöm szépen a lehetőséget, írt egy hallgató. A rózsafűzért felajánlom Szentegyházán Molnár Mária néni halála évfordulójára, és betegek gyógyulásáért is imádkozom, köszönöm szépen, írt egy hallgató.

0: Halló, halló, Máté Rádió.
1: Visszétek a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom. A gyógyulásom és a betegeké, Mária Rádió fennmaradásáé. Tűzsőt dolgozó gyermekeimé. Köszönöm szépen. Visszétek a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen. Köszönjük telefonhívását. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt. A rózsafűzét hálából ajánlom fel az Úr Jézusnak, ugyanakkor édesapám lávának gyógyulásáért, fájdalmai enyhülésért. Köszönöm szépen. Rózsafűzét és mindennapi imámat családom minden élő és elhunyt tagjaiért imádkozom, ugyanakkor saját magam nyugalmáért és hálából minden kapott kegyelemért. Magdi Mári falváról küldte az üzenetet. Kedves hallgatóink, itt az imakérésekre szánt idő lejárt. Hívom hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk, és imádkozzunk együtt közösen az Irgalmasság rózsafűzérében, amelyben gyerekekkel tudunk együtt közösen imádkozni, és kérjük az Úr Jézus a szűzanyját, hogy járjunk közben, értünk a kéréseink meghallgatásában. Az önök ima kéréseit az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából Pál Gellért fogadta. Áldott délután kívánunk kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszen

0: és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztus testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: érgelmezz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: érgelmezz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: érgelmezz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: érgelmezz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: érgelmezz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: érgelmezz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: érgelmezz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: érgelmezz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: érgelmezz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: érgelmezz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: érgelmezz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: érgelmezz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: érgelmezz nekünk és az egész világnak.
4: Jézusom, bízom benned, szent Faustina nővér, könyörög érettünk. Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, áld meg és védj meg minket jó akaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jó akaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Engedd kérünk, hogy a te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Amen.
0: Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Október első péntekén szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmári stúdióból. Akik ma önökkel együtt imádkoznak,
1: Trepszker Erika
0: és Gyugodi Beáta. Ebben az imaidőben engedjük, hogy Jézus szívének szeretete egészen magával ragadjon bennünket. Figyeljünk rá, hallgassuk őt, időzzünk jelenlétében. Bocsáss meg, Uram, hogy gyakrabban gondolok a gondjaimra, mint rád. Olyan jelentőséget tulajdonítok nekik, olyan jól kiismerem magam közöttük, és minden rezdülésükre figyelek. Úgy figyelek, hogy süket vagyok a te szavaidra, a te jelenlétedre. Olyan, mintha a félelmek és a gondok lennének a táplálékom. Engedd megéreznem, mi az, ami éltet engem. A kenyér, amit te adsz, az élő víz, a te túlcsorduló bőséged, a te derűs világosságod. Akkor majd életre kelek, és újra szabad leszek, és megismerlek téged és önmagamat. Csak vezess, Uram, végig és fogd a kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem, mert nélküled az én erőm oly kevés, de hol te jársz előttem, nincs rettegés. Szent irgalmad szívemet födje be, tedd örömben és bánatban csöndessé, hadd pihenje lábadnál gyermeked, ki szemhunyva téged híven követ. A gyarlóságom még nem is érezné, a vakhomályból te mutatsz ég felé. Csak vezess, Uram, végig is fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem.

Folytassuk elmélkedés sorozatunkat Ferenc pápa szeretett bennünket kezdetű enciklikájával. A következő fejezetnek a címe Szalézi Szent Ferenc. Az újkorban Szalézi Szent Ferenc volt az, aki említése méltóan járult hozzá a Jézus szíve tisztelethez. Ő gyakran szemlélte Krisztus nyitott szívét, amely arra hív, hogy benne lakozzunk, olyan személyes szeretet kapcsolatban, amelyben az élet titkai megvilágosodnak. Ennek a szent egyháztanítónak a gondolkodásában Krisztus szíve felhívásként jelent meg a kegyelem titokzatos működésébe vetett teljes bizalomra, szemben a rigorista erkölccsel és a merőben szabálykövető vallásossággal. Így fejezte ki ezt Chantal Barónénak írt tanácsában: biztos vagyok abban, hogy nem maradunk többé magunkban, örökké a megváltó sebzett oldalában fogunk lakozni, mert nélküle nem csak nem tudunk, de ha tudnánk, akkor sem akarnánk semmit sem tenni. Néha az áhítatos tisztelet távol állt attól, hogy a babonaság egyik formájává, vagy a kegyelem helytelen tárgyasításává váljon. Olyan személyes kapcsolatra szóló meghívást jelentett, amelyben mindenki egyedülállónak érzi magát Krisztus előtt, olyannak, akit a maga megismételhetetlen valóságában számításba vesznek, akire gondol Krisztus, és aki közvetlen és kizárólagos megbecsülésnek örvend. Mesterünknek ez az imádandó és nagy szeretetre méltó szíve, amely a nekünk megvallott szerelemtől lángol, olyan szív, amelyre mindannyiunk neve rá van írva. Bizonyára nagy vigasztalást nyújtó dolog, hogy Urunk annyira mélyen

Milyen szeret bennünket, hogy mindig a szívében hord bennünket. Ezzel a Krisztus szívére írt tulajdonnévvel Szalézi Szent Ferenc azt próbálta szimbolizálni, hogy Krisztus irántunk tanúsított szeretete egyáltalán nem elvont vagy általános, hanem olyannyira személyre szabott, hogy a hívő azt érzi, hogy önmagáért értékelik és ismerik el. Milyen szép ez a mennyország most, hogy a megváltó a napja, és az ő keble olyan szeretetforrás, amelyből a boldogok kívánságuk szerint isznak. Mindenki megy, hogy belenézzen, és látja, hogy a neve a szeretet betűivel van ráírva, melyeket csak az igazi szeretet tud kiolvasni, és amelyeket csak az igazi szeretet véshetett bele. Ó Istenem, drága leányom, vajon a miénk ott lesz-e? Igen, kétségtelenül ott lesz, mert bár a mi szívünkben nincs szeretet, mégis megvan benne a szeretet vágya és a szeretet kezdete. Ezt a tapasztalatot alapvetőnek tartotta egy olyan lelki élethez, amely ezt a meggyőződést a nagy hitigasságok közé helyezte. Igen, drága leányom, gondolj magadra, és ne csak magadra, hanem a legkisebb hajszáladra is. Ez hitcikkely, és semmiképpen sem szabad kételkednünk benne. Ennek az a következménye, hogy a hívő képessé válik arra, hogy teljesen átadja önmagát Krisztus szívének, ahol megnyugvást, vigaszt és erőt talál. Ó Istenem, micsoda boldogság így lenni a megváltó karjában és keblén. Maradj így, drága leányom, és mint egy másik kis Szent János, miközben a többiek különféle ételeket esznek a megváltó asztalánál, a legegyszerűbb bizalommal pihentest fejedet, lelkedet, szellemedet, e drága Úr szerető keblén. Remélem, hogy a kalambok hasadékában és drága megváltónk átszúrt oldalában leszel. Milyen jó ez az Úr, drága leányom, milyen szeretetre méltó az ő szíve. Maradjunk itt, ebben a szent hajlékban. De hűen a hétköznapi életben való megszentelődésről szóló tanításhoz azt javasolja, hogy ezt a mindennapi tevékenységek, feladatok és kötelességek közepette éljük meg. Azt kérdezett tőlem, hogyan viselkedjenek összes cselekedetükben azok a lelkek, akik imádságukban ehhez a szent egyszerűséghez és ehhez az Istennek való tökéletes ráhagyatkozáshoz vonzódnak? Azt válaszolom, hogy nem csak az imádságban, hanem egész életvezetésükben is változatlanul az egyszerűség szellemében kell járniuk, egész lelküket, összes cselekedeteiket és sikereiket Isten akaratának átadva, tökéletes szeretettel és feltétlen bizalommal, ráhagyatkozva a kegyelemre és annak az örök szeretetnek a gondoskodására, amelyet az isteni gondviselés érez irántunk. Mindezek miatt, amikor olyan szimbólumon gondolkodott, amely összefoglalhatná a lelki életre vonatkozó javaslatát, az alábbi következtetésre jutott. Arra gondoltam, drága anyám, ha jónak látod, hogy jelképünk egyetlen szív legyen, melyet két nyilvessző szúr át, és tövis korona fog körül.

0: Kedves hallgatók, most arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzuk együtt a Jézus szíve litániát és a felajánló imákat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, irgalmaz.
1: Uram, irgalmaz.
0: Krisztus, kegyelmez.
1: Krisztus, kegyelmez.
0: Uram, irgalmaz.
1: Uram, irgalmaz.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden erény mélysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden végasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned remélők üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és mindarra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Most ajánljuk fel önmagunkat a lakok Szent Margit imájával, Jézus szentséges szíve oltalmába. Uram Jézus Krisztus, neked ajánlom, és szíved elé helyezem magamat és egész életemet. Minden tettemet, bajomat, szenvedésemet, örömömet, munkámat, hogy azzal, ami vagyok és amin van, neked szolgáljak, téged dicsérjelek és szeresselek. Erős elhatározásom, hogy maradék nélkül hozzád tartozom. Mindent irántad való szeretetből teszek, s ellent mondok mindannak, ami nem kedves előtted. Ezért ajánlom fel egész életemet neked, aki engem oly nagyon szeretsz. Téged választalak üdvösségem oltalmazójául. Légy erősségem gyengeségemben, álhatatlanságomban. Ó szelíd és jóságos szív, légy menedékem halálom óráján, tégy bizonyságot rólam Isten előtt, és fordítsd el tőlem büntető haragját. Szeretettel teljes szív, benned van minden bizalmam. Gyengeségem és rosszasságom miatt jogosan félhetek mindentől, de szerető szívedtől remélhetek is minden kegyelmet. Ezért semmisíts meg bennem mindent, ami nem tetszik neked. Járja át mélyen az én szívemet is, a tiszta szeretet, hogy téged soha el ne felejtselek, és tőled soha el ne szakadhassak. Üdvözítőm, kérve kérlek szent szeretetedre, írd be nevemet legszentségesebb szívedbe, mert az az én boldogságom, ha életemmel, halálommal neked szolgálhatok. Amen.

Most pedig ajánljuk fel a családokat azért, hogy a szeretet parancsát megtartva és egymást segítve növekedjenek a hitben és az erkölcsös keresztény életben. Jézus isteni szíve, te alakok Szent Margitnak kijelentetted azt a kívánságodat, hogy a keresztény családokon uralkodni akarsz. Összejöttünk tehát ma is, hogy családunk feletti uralmadat elismerjük. Ezentúl a te életedből akarunk élni. Azokat az erényeket akarjuk szívünkben felvirágoztatni, amelyekben már a földön megígérted a békét. Uralkodj tehát értelmünkön a hit egyszerűsége által. Uralkodjál szívünkön a szeretet által, mely fenntartás nélkül érted égen, s amelynek tüzét mi a gyakori szentáldozással élezgethetjük magunkban. Légy vezérünk, ó isteni szív, valahányszor összegyűlünk. Áld meg testi-lelki vállalkozásainkat, oszlasd el gondjainkat, szenteld meg örömeinket, és enyhítsd szenvedéseinket. Ha ne talán egyik vagy másik közülünk megtalálna téged szomorítani, figyelmeztesd arra, hogy te, Jézusunknak jóságos szíve, irgalmas vagy a bűnbánó bűnösök iránt. És ha majd üt az elválás órája és gyászba borít bennünket, akkor minnyájan hódoljunk meg örök szent akaratod előtt, mind akik elköltöztek, és mind akik visszamaradtak a földön. Azzal a gondolattal fogjuk magunkat vigasztalni, hogy eljön a nap, amelyen egykor egész családunk a mennyországban egyesülve dicsőségedet és jóságodat fogja magasztalni. Szűz Mária szeplőtelen szíve és a dicsőséges pátriárka Szent József mutassa be neked ezt a felajánlásunkat, és életünk minden napján emlékeztessen bennünket rá. Éljen Jézusunknak, királyunknak szent szíve. Amen.

nemzetünk felajánlása a legszentebb szívnek. Imádandó megváltó, hisz szentséges szívedet az egész emberiség számára mindenkor feltárva tartod, ki irgalmasságot számtalan csodáját éreztetted már nemzetünkkel, engedd, hogy gyermeki bizalommal közeledjünk végtelen szereteted kimeríthetetlen forrásához, és esdve kérjük, terjeszd ki hatalmas oltalmadat küzdő és szenvedő népünk fölé. Fogadd kegyesen alázatos hódolatunkat, és bocsásd meg bűneinket, amelyek szeretetedre és irgalmadra érdemtelenné tesznek bennünket. Áld meg bűnbánó és hűségre térő népedet, tartsd távol a korszelleme által fenyegető veszélyektől, és szenteld meg. Erősíts szívünkben a szent hitet, amelyhez atyáink oly hűen ragaszkodtak. Építsd és szilárdítsd a lelkek egységét, hogy mint egy népnek gyermekei, megértéssel és kölcsönös szeretettel haladjunk az üdvösség útján. Erősíts szívünkben a buzgóságot, erényességet és álhatatosságot. Add mindnyájunknak a békét, amelyet a világ nem adhat, a te szent békédet. Amen.

Most pedig 13. Leó pápa imájával ajánljuk fel az egész emberiséget Jézus szent szívének, hogy mi hamarabb eljöjjön a szeretet és a béke országa. Uram Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik alázatos szívvel és töredelmes lélekkel hozzád fohászkodunk. Tiéd vagyunk, a tiéd is akarunk maradni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan még nem ismertek meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit legszentebb szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, és éhen szomjan el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék, köszöntsük az isteni szívet, amely által üdvösségünk támadt. Dicsértessék és áldassék mindörökké. Amen.

imádságunk lezárásaként Turmezei Erzsébet Ősz című versét hoztuk önöknek útravalóul. Hallgassák nyitott szívvel. Uram, búcsúzik az élet, mert a gyümölcsök megértek, meleg nyárnak vége lett. Elszáll a vándormadár is, és megborzong a virág is. Hullanak a levelek, aranyszínű szemfödélnek. Egyre csendesebb az ének, de borongós ég alatt most az őszért áldalak. Üzensz sárguló levélen, és elém írod az égen vándormadarak jelét, hogy mélyen szívembe rejtsem, vándor voltom, ne felejtsem, vándoroljak te feléd. Mint korábban itt az este, megért a szőlő gerezdje, hagyd mondjak, Uram, neked mindezért dicséretet. Köszönet a ködért is, a lehulló levélért is, minden gyümölcsért a fán, röptéért vándormadárnak. Hirdessétek könnyű szárnyak, hogy van melegebb hazám. Át a ködön, át az íjen, édes zengéssel kísérjen, dérbe lepte réteken, őszi hála énekem.

0: első pénteki imádságunk végén megköszönjük Önöknek, hogy velünk voltak ebben az engesztelő imádságban. Kívánunk további szép őszi délutánt, éltető találkozásokkal és lelki örömökkel. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból,
1: Csukodi Beáta
0: és Trepszker Erika.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Én úgy gondolom, hogy ha valaki erre a szentírási idézetre helyezi az életét, akkor a legfontosabbat megragadta. Mert egyrészt a szemünket mindig a jó Istenre tudjuk vetni, irányítani. Az én életemben nagyon sok csoda történt. Az egész életpályám úgy zajlott, hogy a jó Isten az előttem levő utat folyamatosan mutatta. Mutatta akkor is, amikor pályámat kerestem. Azt mondhatnám, hogy ilyen jelzőtáblákat állított nyilakkal. Mutatta akkor is, amikor a páromat kerestem és megtaláltam. Egyébként ott volt mellettem már 9 évig. Már 9 éve ismertem, úgy értem. És akkor megmutatta, hogy ő az. Akkor megvilágosodtam. Mutatta akkor is az utat, amikor betegség miatt elvesztettem a páromat, és meghalt. De pontosan a hitünkből adódóan megmaradtunk egymás mellett. A mai napig is úgy érzem és tapasztalom, hogy ő velünk van, itt van a családban, és nem csak a gyerekeimmel közösen érezzük ezt, hanem a nagyobb családban ünnepeljük az ő ünnepeit. A nővérem mindig föl szokott hívni, amikor házassági évfordulónk van. Megható, hogy az ő jelenléte már 16 éve lesz, hogy meghalt, de az ő jelenléte olyan meghatározó volt az életünkben, hogy a mai napig is ünnepet tud teremteni a lényével, a nyomaival, a keze munkájával, és azzal, amit ő ajándékba adott nekünk. A Jóisten szeretete a mai napig is minden nap egy új lehetőség nekünk, és én azt tapasztalom, hogy ha hiszek ő benne, és ez így van, akkor tényleg nyugodt lehet a szívünk.
1: Rónaszéki Tamás hegedűművész gondolatait hallották.

állatok képében áruhába bújva, angyalok figyelik minden léptedet. Ha kitárod szíved mindig újra s újra, szebbítik, jobbítják földi létedet. Szeretni tanító, érző, kedves lelkek mutatják a fényt, mely világít belül. Elfogadnak téged, önzetlen szeretnek, s érzed a békesség szép szívedre ül. Nyisd hát meg a szíved, legyél jó gazdájuk, s hálájuk betölti szabad perceid. Engedd figyelmedet sugározni rájuk, s lelked az örömtől csordultig telik.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai katekézisünkben szeretnék egy picit a főangyalokról beszélni, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalokról, akik Isten küldöttei, oltalmazói és szolgái. Ez egy különleges, titokzatos és mégis nagyon közel hozzánk álló téma, az angyalok, és ezen belül is három olyan főangyal, akiket az egyház név szerint is ismer. Tulajdonképpen három név, három küldetés, három különleges üzenet. Mihály azt kérdezi, hogy ki olyan, mint az Isten. Tehát Gábor neve Isten erejére utal. Rafael neve pedig Isten gyógyít. Ha ezt a három üzenetet egymás mellé tesszük, szinte egy egész keresztény életprogramot kapunk. És pedig Isten legyen az első, bízzunk Isten erejében, és engedjük, hogy Isten meggyógyítsa szívünket. De nézzük meg, hogy kik is az angyalok. Mielőtt Mihályról, Gáborról és Rafaelről beszélünk, fontos megértenünk, mit tanít az egyház az angyalokról. Tehát az angyal nem egy kedves mesebeli figura, nem egyszerűen egy szárnyos emberke, és nem is valamiféle személytelen energia. A katolikus egyház katekizmusa szerint az angyalok tisztán szellemi, test nélküli, láthatatlan és halhatatlan személyes lények, akik értelemmel és szabad akarattal rendelkeznek. Az angyal szó tulajdonképpen nem is elsősorban a természetüket, hanem a küldetésüket jelöli. Az angyal Isten küldötte. Szent Ágoston gyönyörűen fogalmaz, angyal a szolgálat neve, a természeté pedig szellem, lélek. Vagyis az angyalok Isten szolgái és követei. Nem Istennel egyenrangú lények, nem istenek, ők is teremtmények, de olyan teremtmények, akik egészen Isten szolgálatára rendelték magukat. A Szentírásban újra és újra találkozunk velük. Ott vannak a teremtés történetében, ott vannak Ábrahám mellett, ott vannak a proféták történeteiben, ők vezetik, oltalmazzák és segítik Isten népét, és milyen különös, amikor elérkezik az üdvösség történet legnagyobb eseménye, Jézus Krisztus megtestesülése, ismét ott vannak. Tehát Gábor angyal megjelenik Máriának. Betlehemben angyalok hirdetik, dicsőség a magasságban Istennek. Jézus megkísértése után angyalok szolgálnak neki. A Getsemáni kertben pedig angyal erősíti Jézust a szenvedésében. A feltámadás hajnalán ismét angyalok hirdetik az örömhírt. Az egyház katekizmusa szerint egész földi életét körülveszi az angyalok imádása és szolgálata. Másik nagy fő gondolatunk, hogy az angyalok nem magukra mutatnak. Ez nagyon fontos. Tehát az igazi angyal mindig Istenre mutat. Nem azt mondja, néz rám, hanem néz Istenre. Ezért veszélyes minden olyan vallásosság, amely az angyalokat szinte önálló hatalomként kezeli. Az egyház nem angyalimádásra tanít. Az angyalok tisztelete mindig Isten dicsőségére vezet. Az angyal nem cél, az angyal útjelző. Mint amikor az úton egy tábla azt mondja, arra van a város. Nem állunk meg a táblánál, hanem tovább megyünk abba az irányba, amelyet mutat. Így vannak az angyalok is, ők Istenhez vezetnek bennünket. Szent Mihály, ugye ki olyan, mint az Isten, ezt jelenti az ő neve. Hát kezdjük Szent Mihállyal. A neve héberül Mikhael, aminek a jelentése ki olyan, mint Isten. És milyen különös, hogy ez nem egy egyszerű kérdés, ez egy hitvallás. Ki olyan, mint Isten? Senki. Nincs senki, aki olyan lenne, mint Isten. Nem a hatalomod, nem a tudás, nem a siker, nem az ember, nem a technológia. Semmiféle földi hatalom. Isten az Isten. Szent Mihály neve arra emlékeztet, amikor az ember önmagát akarja Isten helyére tenni,
akkor elveszíti önmagát. Szent Mihályról különösen a Dániel könyvében, Jódás levelében és a Jelenések könyvében olvasunk. A Jelenések könyvének híres jelenetében Mihály és angyalai harcolnak a sárkánnyal. A sárkány pedig a Szentírás szerint a gonosz, annak a jelképe. Ezért lett Szent Mihály az egyházban különösen is a védelem és a gonosz elleni küzdelem jelképe. De vigyázzunk, ez nem egy mitológiai történet, amelyben két egyenrangú hatalom harcol. A keresztény hit szerint Isten az Úr. A gonosz teremtmény, a gonosz hatalma nem egyenlő Isten hatalmával. Tehát Szent Mihály küldetése éppen azt mutatja, Istenhez tartozni azt jelenti, hogy nemet mondunk a rosszra. Talán azt mondjuk, ez nagyon szép. De mit jelent ez nekem? Nagyon sokat. Mert mindannyiunk életében vannak lelki küzdelmek, vannak kísértések, harag, irigység, féltékenység, házasság, önzés, gőg, nem házasság, bocsánat, hazugság, bosszúvágy, megbocsátásra való képtelenség, és néha egy-egy gondolat belülről lassan elkezdi rombolni az embert. Nem számít, tedd meg, mindenki ezt csinálja, neked is jár, ne bocsáss meg, bosszuld meg, Isten úgysem törődik veled. Ilyenkor szükség van lelki éberségre, és milyen szép lehet ilyenkor egyszerűen kimondani, Szent Mihály főangyal, segíts, hogy Isten mellett maradjak. És most lépjünk tovább a második főangyalhoz, Szent Gáborhoz. Ha Mihály a küzdelemre emlékezted, Gábor az örömhírre. Gábor a Szentírásban különösen az üdvösség nagy üzenetének a hírnöke. Ő az, aki Máriához érkezik, és elhangzik az egyik legszebb mondat az egész Szentírásban,

Íme az Úr szolgáló leánya legyen nékem a te igéd szerint. Olyan egyszerű mondat, de olyan nagy hit van benne. Mária nem lát mindent előre, nem tudja pontosan, mit fog történni, mit fog tenni, nem tudja, milyen lesz az út, de bízik. Ezért Szent Gábor számunkra a meghívás és az igen angyala is. Isten ma is megszólít. Nem féltétlenül egy angyalon keresztül, lehet egy evangéliumi mondaton keresztül, egy prédikáción, egy ember szaván keresztül, egy lelkiismereti felismerésen keresztül, egy nehéz élethelyzetben, és talán Isten ma tőled is kér valamit. Egy bocsánatot, egy újrakezdést, egy szolgálatot, egy imát, egy döntést. Neked is lehet egy Mária pillanatod, amikor azt mondod, hogy Uram, nem látom az egész utat, de igent mondok neked. Rafael, akinek a neve Isten gyógyít, történetét különösen Tóbiás könyvéből ismerjük. Rafael elkíséri az ifjú Tóbiást útján, segíti őt, vezeti, és közben gyógyulás történik. És Tobit, Tóbiás édesapját, aki megvakult, Rafael közreműködésével Isten meggyógyítja. De Rafael története nem csak a testi gyógyulásról szól, mert az embernek nem csak a szeme lehet beteg, beteg lehet a szíve is. Lehetnek láthatatlan sebek, évek óta hordozott sérelmek, gyermekkori fájdalmak, elutasítottság, gyász, csalódás, meg nem bocsátás, bűntudat, magány, és vannak olyan sebek, amelyeket senki nem lát. Az ember mosolyog, beszél, dolgozik, teszi a dolgát, és belül mégis valami vérzik. Ilyenkor mindig gyönyörű imádság, Szent Rafael, őrangyal, kérd Istent, hogy gyógyítsa meg a szívemet. Kedves hallgatók, e rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

képében áruhába bújva. Angyalok figyelik minden léptedet. Ha kitárod szíved mindig újra s újra, szebbítik, jobbítják földi létedet. Szeretni tanító, érző, kedves lelkek mutatják a fényt, mely világít belül. Elfogadnak téged, önzetlen szeretnek, s érzed a békesség szép szívedre ül. Nyisd hát meg a szíved, legyél jó gazdájuk, s hálájuk betölti szabad perceid. Engedd figyelmedet sugározni rájuk, s lelked az örömtől csordultig telik.

Kedves Magyar Rádió hallgatók, Rafaelnél különösen az ő története szép a családok számára. Tóbiás útra kell, útközben társa és segítője lesz Rafael. Tóbiás házassága is egy olyan történet, amelyben jelen van a félelem, a veszély és végül Isten gondviselése. Ezért Szent Rafaelhez különösen is fordulhatunk házasságokért, családokért, fiatalokért, utazókért, betegekért, gyógyulásra várókért, de mindig úgy imádkozzunk, hogy Istenem, a te akaratod legyen meg, mert a keresztény ima nem barázsige, nem azt mondjuk, hogy Rafael ezt nekem feltétlenül add meg, hanem Rafael kíséri Isten elé, és kért számomra azt a gyógyulást, amelyet Isten akar adni. Lehet, hogy Isten meggyógyítja a testet, lehet, hogy megerősíti a lelket, lehet, hogy a szenvedés közepette ad olyan békét, amely túlmutat minden emberi magatartáson. Tehát a három főangyal üzenete, tegyük egymás mellé most a három főangyalt, Szent Mihály ki olyan, mint az Isten, ő arra tanít, hogy ne engedd, hogy bármi Isten helyére kerüljön az életedben. Szent Gábor, Isten üzenetének a hírnöke, ő arra tanít, hallgass meg Istent, és merj igent mondani neki. Szent Rafael, Isten meggyógyít. Ő arra tanít, vidd sebeidet Istenhez, mert ő nem csak a testet, hanem a megtört szívet is képes gyógyítani. Milyen csodálatos lelki program, Mihály a védelem, Gábor a küldetés, Rafael a gyógyulás. Mit tanítanak nekünk az angyalok? Az angyalok arra tanítanak, hogy az életünk több annál, mint amit a szemünkkel tartunk. Mi sokszor csak a látható világot érzékeljük, a fizetést, a számlákat, a betegséget, a munkát, családi problémákat, politikát, híreket, tehát a mindennapi gondokat. De a keresztény ember tudja, hogy van egy láthatatlan valóság is, van Isten, van kegyelem, van üdvösség, van angyali világ, van lelki küzdelem, és van lelki élet. A láthatatlan világ nem kevésbé valóságos attól, hogy nem látjuk. És itt jutunk el valami nagyon személyeshez. Minden ember számára fontos az őrangyal gondolata. A katekizmus tanítása szerint Isten gondviselése az angyalok szolgálatát is magába foglalja, és az egyház külön ünnepli az őrangyalokat október 2-án. És gondolj bele, lehet, hogy amikor te azt gondolod, hogy egyedül vagyok, akkor a mennyország valósága sokkal közelebb van hozzád, mint gondolnád. Nem vagyunk egyedül, de még ennél is fontosabb, Isten nincs távol. Az angyalok nem Istent helyettesítik. Ők Isten szeretetének a jelei. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Angyalok körében alszom igaz álmom. Nincs is ellenségem szerte a világon. Szeretet vesz körül. Szívük értem dobban, ettől vagyok boldog, s nem tartom titokban. Hely, ha egyszer én is kis angyal lehetnék. Én vigyáznám álmát annak, kit szeretnék. Nem is lenne gondja, többé sose félne. Boldogan, szeretve, mosolyogva élne.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Csütörtöki adásunk témái. Pápa beszéde a Luteránus Világszövetség küldöttségéhez. Térjünk vissza a hitvallás előtti közös örökségünkhöz. A Szentatya beszéde a domonkos nővérekhez. A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve. A pápa a Vatikán gondozó HERA környezetvédelmi csoporthoz. A gondoskodás kultúráját folytassátok. Döbbenet címmel Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 27. vasárnapra. Leó pápa Luteránus Világszövetség küldöttségéhez. Térjünk vissza a hitvallás előtti örökségünkhöz. Október 1-én csütörtökön délelőtt fél 10-kor fogadta a Vatikánban a Szentatya a Luteránus Világszövetség 18 fős küldöttségét, amelynek egyik alelnöke Fabin Tamás evangélikus püspök, aki szintén részt vett a pápai kihallgatáson. Ezt követően a Luteránus küldöttség megbeszélés folytatott Kurt Koch bíborossal, a Keresztény Egység előmozdítása dikasztériumának prefektusával és Flávio Pace érsek titkárral. Pál apostol köszöntésével üdvözölte vendégeit a Szentatya, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közössége legyen veletek. Kedves füvéreim és nővéreim Krisztusban, szeretettel köszöntöm Önöket, a Luteránus Világszövetség képviselőit, és külön üdvözlöm a Luteránus Világszövetség elnökét, Stubkjaer püspököt. Leó pápa megköszönte üdvözlő szavaikat és ajándékaikat, majd háláját fejezte ki, hogy tavaly jelenlétükkel megtiszteltük őt a beiktatásakor. A pápa örömének adott hangot, hogy a luteránus-katolikus kapcsolatuk az évtizedek során mind lelki, mind teológiai síkon érettebbé váltak. A most 6. szakaszában járó nemzetközi párbeszéd fontos felismeréseket hozott. Az ökumenikus út egyik mérföldköve minden bizonnyal
1: a milestone in the ecumenical journey was certainly the joint declaration, the doctrine of
0: a megigazulás tanításáról szóló közös nyilatkozat volt, utalt Leó pápa a Római Katolikus Egyház és a Luteránus Világszövetség által 1999. október 31-én Augsburgban aláírt ökumenikus dokumentum, amely a Krisztusban nyert megigazulás közös értelmezését fogalmazta meg II. János Pál pápa szorgalmazására és jóváhagyásával. Mindazonáltal a korábbi években közösen kidolgozott szövegek, folytatta Leó pápa, mint az eukarisztia, az egyházi szolgálat és a közösségi utak témáiban szintén megérdemlik, hogy felidézzük és egyre mélyebben befogadjuk őket. 5 évvel ezelőtt Ferenc pápa ugyancsak a Luteránus Világszövetség küldöttségét intézett beszédében csodálatos módon írta le az ökumenizmus jelentőségét. Az ökumenizmus nem egy egyházi diplomácia gyakorlása, hanem a kegyelem útja. Nem emberi tárgyalásokon és megállapodásokon múlik, hanem Isten kegyelmén, amely megtisztítja az emlékezetet és szíveket, legyőzi a rugalmatlanságot,
1: overcomes attitudes of inflexibility,
0: és a megújult közösség felé irányít. Az apostoli hitben, a szentségekben és a szolgálatokban megújult közösség a kegyelem ökumenikus útjának a célja, amelyet együtt járunk az evangélium vezetésével. A konfliktusoktól a közösségig vezető közös útunkon adódnak különleges pillanatok is. A 2030-as év, amely az augsburgi hitvallás 500. évfordulóját jelzi, egy ilyen közösen megosztott mozzanattá válhat, hangsúlyozta a pápa, egy mély ökumenikus tapasztalattá, amely új energiát és örömet adhat a teljes, látható egység felé vezető lépéseinkhez. Amikor 1530. június 25-én Augsburgban felolvasták az augustai hitvallást, a Confessio Augustanát, a nyugati egyház egysége veszélyben volt,
1: the unity of the Western Church was imperiled,
0: de még nem volt széttörve. Az augsburgi hitvallás szerzőinek, ahogy elődöm, Szent II. János Pál pápa fogalmazta 50 évvel ezelőtt az ágostai hitvallás 450. évforduló alkalmából, az volt a szándékuk, hogy tanúságot tegyenek az egy szent katolikus és apostoli egyházba vetett hitükről. Az augsburgi hitvallás eredetileg az egyházon belüli kiengesztelődés dokumentumaként szolgált. Csak később kezdték megosztó hitvallási szövegként értelmezni, állapította meg Leó pápa. 2030 felé tekintve jó lenne, ha ismét sikerülne közösen megerősítenünk a Confessio Augustana hitvallás előtti ökumenikus lehetőségét. A pápa őszintén kér minden hívőt és különösen a teológusokat, hogy Krisztusra és az ő evangéliumára összpontosítsák figyelmüket. Térjünk vissza mély állította a közös gyökereinkhez, az ősegyház és az egyházatyák hitéhez, hogy újra felfedezzük az apostoli és hitvallás előtti örökségünket, mely valóban egyesít minket Krisztusban testvérekként. Krisztus ugyanis nem válhat idegen szóval a mi világunkban, amelynek szüksége van Krisztus ökumenikus tanúira, akik életükkel és tetteikkel megismertetjük őt, mert egyedül ő az élő forrás, amely képes betölteni az emberiség legmélyebb vágyait. Kedves fivéreim és nővéreim, egyesülve ebben a közös ökumenikus és missziós feladatban, szeretném ismét megköszönni látogatásotokat. Újítsuk meg elkötelezettségünket az egység iránt azáltal, hogy együtt imádkozunk, ahogyan az Úr tanított minket imádkozni.
1: Let us renew our commitment to unity by praying together now, as Jesus has taught us.
0: Kérte a Szent Atya, és közösen elimádkozták a mi atyánk imádságot angol nyelven. A kialkotás során Leó pápa külön köszöntötte a 64 éves Henrik Stubkjaert, dán evangélikus teológust és püspököt, akit 2023-ban választotta meg a Luteránus Világszövetség elnökévé.
2: Leó pápa a dumonkos nővérekhez. A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve. Szeptember 30-án Leó pápa a dumonkos szemlélődő nővérek nemzetközi bizottságának tagjait fogadta az apostoli palotában. Beszédében arról buzdította őket, hogy a rend hagyományaihoz híven őrizzék magukban a csendet, legyenek a megsebzett emberiség vigasztalói és a remény hírnökei. Leó pápa örömének adott hangot, hogy röviddel azután találkozhat a bizottság tagjaival, hogy az egyház elismerte Isten szolgálója, Maria Petra Giordano nővér, a prédikátorok rend fogadalmas nővérének hősies erényeit. Emlékeztette őket, hogy az első női közösségek nővérei kezdettől fogva elsősorban a szemlélődő imádságnak és a tanulásnak szentelték magukat. Aquinoi Szent Tamás szerint saját szemlélődésünk gyümölcsét kell átadnunk másoknak. Ezt az igazságot Szent Domonkos is felismerte és gyakran idézte, miszerint minden tanúságtévő szónak a csendből, a meghallgatásból, az imádságból és az Istenhez fűződő mély kapcsolatból kell fakadnia. A csendben befogadjuk az Isten igéjét, és hagyjuk, hogy átalakítson bennünket. Ez lehetővé teszi, hogy ő benne ismerjük meg a személyeket és az eseményeket, majd azt adjuk át másoknak, amit általa megéltünk és megértettünk. A csend megteremtése segít olyan szilárd kapcsolatokat építeni, amelyeket Isten igéje éltet.
1: Hacer silencio es un acto de la voluntad que implica toda la persona y que ayuda a vivir relaciones sólidas.
2: Ez különösen fontos napjaink felgyorsult világában, ahol minden űrt azonnal be kell tölteni. A csendben ugyanis meghallgatásra találnak azok a kérdések, amelyeket minden ember megfogalmaz, de amelyekre nem mindig könnyű egyedül válaszolni. Ezért szükséges, hogy a közösségeink a valódi és mély béke oázisai legyenek, ahol elhallgat a külsőségekkel járó zűrzavar, és ahol megnyílhatunk Isten hangjának meghallgatására, tanította a föderáció előjáróit a Szent Atya. Arra bátorította őket, hogy ne aggodalmaskodjanak, hanem inkább arra figyeljenek, hogy mit kér a lélek ma a domonkos szemlélődő élettől, és hogy a nehézségek közepette se veszítsék el lelkesedésüket, bizalommal folytassák hivatásukat, és legyenek egységesek. Végül még azt kérte tőlük, hogy a szűzanya segítségével
3: y con la ayuda de su gracia a verter también sobre las heridas de la humanidad en...
2: legyenek a megsebzett emberek vigasztalói és a remény hírnökei.
0: Leó pápa beszéde a Vatikán gondozó Héra környezetvédelmi csoporthoz. A gondoskodás kultúrájával működjetek. A Szent Atya csütörtökön délben az apostoli palota Kelemén termében fogadta a Héra nevű környezetvédelmi vállalat tagjait, akik ellátják a Vatikán környezetvédelmi szolgáltatásait a kormányzósággal 2025. decemberében aláírt megállapodásnak megfelelően. Hozzájuk intézett beszédében a pápa kiemelte, a Vatikánban végzett munkájuk is azt mutatja, hogy a leselejtezés kultúrája sikeresen lehet ellensúlyozni a gondoskodás kultúrájával. Bevezetőjében a Szent Atya kifejtette, hogy a Héra csoport küldöttségével való találkozás lehetőségét kínál arra, hogy újra hangsúlyozzák a teremtés védelemmel kapcsolatos felelősség fontosságát.
1: Nostra responsabilità nella tutela del creato.
0: A Biblia első lapjaitól kezdve teremtett világunk védelme ott szerepel Isten első parancsolatai között, amelyet ő az embereknek adott, ezért ez egy originális, eredeti feladat, amelyet a Héra csoport is végez. A pápa hálás a szolgálatukért, amellyel hozzájárulnak közös otthonunk gondozásához, és arra buzdítja őket, hogy folytassák ezt az elkötelezettségüket. Korunk ökológiai kihívása sürgetőbb, mint valaha. Egyrészt az erőforrások ellenőrizetten fogyasztásának vagyunk tanúi, másrészt a hatalmas mennyiségű hulladék kezelése és ártalmatlanítása egyre nehezebbé válik. Ahhoz, hogy elkerüljük, hogy minden használt tárgyat puszta hulladékként kezeljük, meg kell változtatni viselkedésünket, és egy másik útra kell lépnünk. Ez lényegében azt jelenti, hogy túllépünk a fogyasztói modellen, és egy olyan termelési rendszer felé haladunk, amely képes megőrizni földünk korlátozott erőforrásait. Isten parancsát szem előtt tartva,
1: Memory del comandamento di Dio.
0: Keresztényként nem nyugodhatunk bele abba, hogy elfogadjuk a leselejtezés kultúráját, hanem az a hivatásunk, hogy bölcsen használjuk fel a teremtést. Az újrahasznosítás területén végzett munkájuk azt mutatja, hogy lehetséges elkötelezetten működni ebben az értelemben. A Vatikánban végzett munkájuk is azt mutatja, hogy a leselejtezés kultúráját sikeresen lehet ellensúlyozni a gondoskodás kultúrájával. Ez nem korlátozódik pusztán tárgyakra és termékekre, hanem kitered az emberi munkára, a munkára pedig az emberekre is. Valóban mi vagyunk azok, akik a világot lakjuk, és döntéseinkkel, viselkedésünkkel, Isten ajándékaként éljük meg azt. Már Ferenc pápa is tanította, hogy az újrahasznosítás és a körforgásos termelés modellje jó módszer a fenntartható környezet biztosítására a jövő generációi számára. Fontos, hogy példát mutassunk a következetességre.
1: È importante dare esempio di coerenza.
0: Az egyháznak kell elsőként megvalósítani azt, amit ő maga hirdet. Együttműködésünk révén egyre szebbé és befogadóbbá tehetjük mindenki otthonát, zárta a Vatikánt is gondozó Héra környezetvédelmi csoport az intézet beszédét Leó pápa. Döbbenet címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékedését az évközi 27. vasárnapra.
4: Döbbenet. Amikor Munkácsi Mihály már híres festő lett Párizsban, világhíréből valami hazaszivárgott a falujába is. Egyszer hazalátogatott, felkereste a keresztanyját, aki nagy szeretettel fogadta, majd ezt mondta neki: hallom, Mihály, híres festő lettél. Igazán kipingálhatnád a tornácunkat. Lehet, kicsit elmosolyodom ezen, és elcsodálkozom magamban, hogy milyen érdek szeretet van e kijelentés mögött. Nem annyira Munkácsi személye kellett, hanem inkább az, amit adni tudott. És amikor ezt gondolom, magamban nézek. Nem gondolkodom én is sokszor hasonlóképpen. Akarom az ajándékot, de az ajándékozó már kevésbé érdekel. Érdekel az örökség, de az, aki mögötte van, ne szóljon bele az életembe. Olvastam egy felnőtt fiúról, aki rendszeresen pénzt kért az apjától. Amikor az apa egyszer megkérdezte, mire kell, a fiú csak ennyit mondott, nagykorú vagyok, mit érdekel? Valahol ez a mai evangélium drámája is. Az atya ajándékát elfogadom, de hogy beleszóljon az életembe, az már nehezemre esik. Kisegítőnek elfogadom, de megváltónak már kényelmetlen. Jézus egy szőlős kertről beszél. Gazda mindent előkészít, bekeríti, őrtornyot épít, taposó gödröt készít. Gondoskodik róla is, csak ezután bízza rá a munkásokra. Pontosan így tesz Isten is. Az életemet nem birtokba kaptam, hanem rám bízta azt ajándékként, időmmel, képességeimmel, kapcsolataimmal, családommal, hivatásommal, hitemmel együtt. A szőlő nem a munkásoké, csak rájuk van bízva. Éppen itt válik kelemetlenné a példabeszéd, mert egy idő után úgy viselkednek, mintha az övék lenne. Talán minden bűn egyik gyökere ez, amikor az ember elfelejti, hogy nem tulajdonos, hanem sáfár. Nem én vagyok az élet ura, nem én vagyok a világ közepe, nem azért kaptam mindent, hogy kizárólag magamnak használjam. Isten pedig újra és újra elküldi szolgáit. A bibliai történetben ezek a proféták, akik figyelmeztetnek, hívnak, emlékeztetnek. Az egyet megverik, a másikat megölik, a harmadikat megkövezik. Micsoda türelme van ennek a gazdának. Ha én lennék a helyében, talán már rég elveszítettem volna türelmem, hiszen adtam elég esélyt. Isten azonban nem így gondolkodik. A példabeszéd legmegrázóbb mondata számomra az, hogy végül elküldi a számára legdrágábbat, a fiát. Hát, ha őt megbecsülik. Ez már nem egyszerűen türelem. Ez Isten szeretetének döbbenetes logikája. Jézus itt már saját sorsára világít rá. Az örököst kiviszik a szőlőből is, megölik. Néhány nappal később Jézust is kivezetik Jeruzsálemből, a városon kívülre, és keresztre feszítik. Ez az ember válasza Isten szeretetére, mégis itt történik valami egészen rendkívüli. Az elvetett kő szeglet kővé lesz. A kereszt, amely úgy néz ki, mint Isten veresége, a megváltás helyévé válik. Az ember még azzal sem tudja legyőzni Istent, hogy elutasítja, mert Isten a mi nemünkből is képes utat nyitni az igen felé. Nem az a kérdés, hogy vallásos vagyok-e, hiszen itt Jézus éppen vallásos emberekhez, a főpapokhoz és a népvéneihez beszél. Lehet valaki nagyon közel a templomhoz és közben nagyon távol Istentől. Lehet imákat mondani úgy, hogy közben nem engedem Istent beleszólni az életembe. Lehet kérni Istentől, és közben soha nem kérdezni tőle, Uram, te mit szeretnél tőlem? Több szeretetet? Több türelmet? Több irgalmat? Több nagy lelkűséget? Több megbocsátást? Vagy csak elfogyasztom azt, amit kaptam? Talán itt van az evangélium legszebb része. Már sokszor elrontottam, nem mindig hoztam gyümölcsöt. Volt, amikor sajátomnak tekintettem azt, amit csak rám bíztak. Volt, amikor félretoltam Isten szavát, mert nem érdekelt, ő mit szeretne. Ő pedig nem mondott le rólam. Ez az örömhír. Még mindig küld. Még mindig szól. Még mindig hív. Még mindig van út vissza ő hozzá. Talán nem is az a legnagyobb csoda, hogy az ember újra és újra képes nemet mondani Istennek, hanem az, hogy Isten ezek után is újra megszólítja az embert. Mert ez az Isten őrülten szeret minket. Ennél nagyobb örömhír nincs. Nem is kell. Ez elég. Ez minden.
0: Sajgó Balázs atya emlékérését hallották az évközi 27. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit Székelyudvarhelyről, a stúdió mikrofonjánál Geréb Anikó, technikai munkatársam Péter András. Hála Istennek, hogy együtt lehetünk ezekben a percekben, órában, és együtt imádkozhatunk, felajánlhatjuk a mi közösen végzett imánkat, egyéni szándékainkért. Megoszthatják velünk a kedves hallgatók, ha hívnak bennünket a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámok egyikét tárcsázva. Nagy szeretettel kérek mindenkit, hogy még a szám formálása előtt kapcsolja ki a rádiókészüléket. Nagyon szépen köszönöm az együttműködést. Szöveges üzenetet is írhatnak nekünk a 0758 420 555-ös számra, vagy él a webcímünk is, oda is elküldhetek ima szándékaikat. Adjunk hálát a mindenható Istennek azért, hogy a kapott kegyelmekért köszönjük meg a mai nap az őrangyalainkat, hogy az Istennek ekkora gondja van reánk, hogy nem csak ő, hanem az ő angyalai is vigyáznak reánk. Imádkozzunk egyházunkért, családjainkért, gyermekeinkért, fiataljainkért, a házasság előtt állókért, a betegekért, a műtét előtt és utánállókért, a haldoklókért és a tisztító tűzben szenvedőkért, de meghallgatom az első betelefonálót. Halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Köszöntöm.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Önökkel imádkozva ezt a rózsaszűzét felajánlom a kapott szándor, a felsorolt szándékokért, a saját gondjaim megoldásáért, az élőhőn szeretteimért, úton levő személyeimért a családba, a testi-lelki nyugalmam és hétvégén előttem álló eseményekért és fontos ügyeim megoldásáért. Isten fizesse, hogy meghallgattak önökkel imádkozva és támogatva egy állandó hallgató. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tartsunk együtt az imában, köszönjük, hogy velünk van. Hunorért imádkozok, és felajánlom ezt a rózsafűzért az ő életéért és mindenért, ami van. Ezt a rózsafűzért a Mária Rádió nagy családjával együtt imádkozva felajánlom sógoromért, Verles Zoltánért halálának 11. évfordulóján. A Jóisten áldás legyen az ő családján, hogy megbékéljenek és legyen lelki üdve. Köszöntök egy betelefonálót. Halló, Mária Rádió. Mindörökké. Legyen olyan kedves kikapcsolni a rádiókészüléket, ha nem elbúcsúzunk öntől.
2: Ki van kapcsolva?
0: Akkor tessék mondani az ima szándékot, visszhangzik, visszahallottam saját magamot.
2: Majd most is?
0: Tessék mondani az ima szándékot.
2: Kicsitessék az elbú Jézus Krisztus. A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábam gyógyulásáért, és a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért, az úton lévőkért, a betegekért, és minden jó akaratú emberekért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a szüleimért, és a férjemért, és a drága gyermekem nyugalmáért. Az örök világosság fényeskedjét nékik, nyugodjanak békébe a drága Úr Jézuskának a drága szent nevébe, és a család békességért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen a meghallgatását.
0: Szívesen. A rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért és a gyermekeim és unokáim egészségéért. Hálából mindenért köszönöm, írja egy kedves hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom szüleim, lelkük üdvéért, családomért, testvéreimért, Attiláért, anyósomért egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom nagyszüleimért, nagyszüleim lelki üdvéért, valamint nagybátyámért, Márton Dénesért. Halálának évfordulója alkalmából a Jóisten adjon nekik örök boldogságot, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Köszöntöm a telefonnál lévő hallgatót. Halló!
2: Köszöntöm Önöket.
0: Én is.
2: Hálából felajánlom a mai napon az üröngyelokért. Jézus és Mária összetetelen szent élet tiszteletére, mennyei atya kicseretére, kicsőségére és magasztalására, minden elhangzott szándékért, és köztük az én szándékaim is. Kicseretessék a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Ezt az imát felajánlom Kalapács Béla és Zsuzsa házasságuk évfordulója alkalmából, kívánva számukra erőt, egészséget, hitet, reményt és szeretetet életük alakulásában, formálásában, és az Isten áldását kérem gyermekeik nevelésére. Köszönjük, hogy vagytok nekünk, komasszonyotok. Ezt az imát felajánlom magamért, István Róbert egészségéért, a hálából kapott kegyelmekért, egy jó munka lehetőségéért, egy jó lelki társért, a szűzanya takarja be védőpalástjával, Isten fizesse egy édesanya írt nekünk. A dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni az unokám lelki békéjéért, megnyugvásáért, fogd a kezét, édesanyám, légy vele minden percben. Jézusom, bízom benned. Egy mindennapos hallgató imádkozik velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom szomszédomért, Nagy Istvánért, akit egy hete műtöttek a szívével, a Jóisten áldása legyen életeden, adjon neked mielőbbi felgyógyulást, erősödj a nem csak testben, hanem lélekben is, ezt kívánják a szomszédok. Imád szeretnék kérni unokám lelki békéjéért, megnyugvásáért, fogd a kezét, drága szűzanyám, légy vele minden percben. Írja egy kedves hallgató. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjainak megoldásáért, fiam munkahelyi sikeréért ajánlom fel. Köszönöm szépen, áldott napot kívánok szeretettel. Köszöntök egy betelefonálót, halló, Mária Rádió.
2: Köszöntessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
2: Tisztelettel köszöntök. Én Csíkból vagyok. Máma a férjemnek 10 éves halálfordulója. Édesanyám még testvérei, mindenki egyszer alálom a Szent Olvasót és a Szentmiséget, mivel nem tudok elmenni a betegségen végett a Szentmisére. Itthon végzem a Mária Rádióval. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttem. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Csíkból voltam onnan én. Dicsértessék a Jézus.
0: Köszönjük, hogy velünk tart, és együtt imádkozhatunk szerettei lelki üdvéért, és imádkozunk Önért is. Ezt a rózsafűzért, fiatal 21 éves lány örök nyugalmáért, és a ajánlom fel, adjon erőt a szüleinek, a falu közösségének, a nagybánat elviseléséhez, nyugodjál békében, Barbara. Ezt a rózsafűzért felajánlom Kápolnás faluban Péter Dénes sógorért, akinek jövő héten lesz a névnapja, Jóisten áldását kérve életére. Köszöntöm a betelefonálót, aki élőben van. Haló, megszakadt a vonal, de bátorítjuk, hogy hívjon újra bennünket. Ezt a rózsafűzért felajánlom a mai összes rózsafűzérrel a szűzanyának sok kegyelmet, amit adott részemre, és tovább kérem Márton Áronnak a közbenjárását és a szűzanyát, hogy adja vissza a fülem hallását. Köszöntök egy betelefonálót. Haló? Haló? Mindörökkelme?
2: És felajánlom édesapámnak, édesanyámnak, adjon erős nyugodalmat, és a gonosz élet távozásá is a rossz szándékú embereket távoztassa hatásszerűnök. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérdésemet. Isten tudása, hogy meghallgassam, kikértessék az Úr Jézusit.
0: Mindörökké, amen. Maradjunk együtt, imádkozzunk együtt, felajánlva önért és a minden szándékért, amiket eltetszett mondani. Ezt a rózsafűzért a Mária Rádió nagy családjával imádkozzuk Anna néniért, hogy az Úr legyen irgalmas hozzá, könyörüljön rajta, valamint családjáért, fiáért és unokáért, akik rendezik. Szeretünk Anna néni, és veled imádkozunk. Ezt a rózsafűzért hálából kapott kegyelmekért, családomért, gyermekeimért, a Szentlélek vezetéséért, a helyes útra, békéért, egy fontos ügy megoldásáért egy édesanya imádkozik velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom húgomért és családjáért, valamint a lakás cseréljük mielőbbi megoldásáért Isten akarata szerint. A ma elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom gyermekeimért, unokáimért, saját magam testi-lelki gyógyulásomért, a szűzanya takarja be Szent Palástoddal, férjem örök nyugalmáért is imádkozom, bízva a közös ima erejébe. Köszönöm. Telefonálunk van, köszöntöm.
3: Üdvesség a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, főleg a látásom javulásáért. A Nagyváradra, Lőrinc családért, Pintér Zita gyógyulásáért, Székelyhídra, Cserű családért, Szalacsra, Jagos családért, a Mária Rádió munkatársaért, önkéntesseért, és a világ békéért, és a hozzám tartozó halottakért. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy együtt vagyunk az imában. Tartsunk együtt, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért felajánlom a Márton család szeptemberben született és elhunyt tagjaiért, az élőknek áldást, a holtaknak pedig örök nyugodalmat kívánok. Ezt a rózsafűzért felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, egészségért, hálából a kapott kegyelmekért. Jézusom, segíts meg, légy velem, Isten fizesse egy mindennapos hallgató. Emma gyógyulásáért, a kezelő orvosokért kérjük Isten kegyelmét. Köszönöm Anikó Marosvásárhelyről, Emil, Botond, Anna és László. Ezt a rózsafűzért felajánlom a Tibódi és Gergen családok összes halottjáért, halott és élő tagjaiért, írja egy kedves hallgató, imádkozzunk együtt. Dicsértessék a héten elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom Fenyőkutom testvérem, Tófalvi Ferenc gyógyulásáért, anyukám gyógyulásáért, magam gyógyulásáért, a Mária Rádió minden betegéért, gyermekeiért, udvarhelyről imádkozik velünk Margit. Köszöntök egy betelefonálót, haló. Haló.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Önökkel imádkozok, azokért a szándékokat, amit mondott a Mária Rádió, és azokunk társulok én is. Hálából a kapott kegyelmekért, szentatyánkért, püspökeinkért, papjainkért, papír szerzetesi hivatásokért, a világ nagybékéért, keresztények egységért, fiataljainkért, három fontos szándékért, Veres család, a Kolcsár családért, és azokért is, akik nem imádkoznak, az úton lévő zarándokokért, hogy szerencsésért éljenek, ahol elindultak az ünnepére. Köszönöm szépen, önök imádkozok. Dicsértessék a Jézus Krisztus és Mária Szent neve.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért felajánlom a fiamért, hogy szabaduljon meg az italrabságából egy aggódó édesanyja. Ide csatoljuk az imaszándékokat, és imádkozzunk a szenvedélybetegekért, nem csak az italrabságából való szabadulásért, hanem a cigaretta, a drog, a játékszenvedély, az internet függőségben lévőkért. Köszöntök egy betelefonálót, haló Mária Rádió. Haló.
5: Haló.
0: Köszöntöm. Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzért felajánlom, hogy jó testvérem lelke és férje lelki közéért. A testvéremnek Szent Mihálykor volt a születése napja, a sógoromnak neve napja volt, a Jóisten adjon csendes pihenést mindkettőjüknek a Csíkszent királyi temetőbe. Köszönöm szépen, adott szépen, és kívánok önöknek.
0: Köszönjük, hogy velünk tart, és együtt imádkozhatunk a mai nap is. Isten áldása legyen önnel, maradjunk együtt, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom a Varságon holnap ünneplő 50 évesekért. Adjon a Jóisten áldott napot számukra, áldott éveket, hogy együtt tudják megélni és ünnepelni a következő éveket, és Isten éltessen benneteket. Köszöntöm a betelefonálót, aki a vonalban van. Haló!
6: Való, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Önökkel szeretnék imádkozni ezt a rózsafűzért. Szétvázen fekvő, ágyba fekvő sógornőnk és Sárik Annáj, hogy a Jóisten enyhítsen a betegségén, a családjának, és adjon erőt, hogy tudják a mindennapokat felbírni. Dinesből vagyok egy mindennapos hallgató. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsetessék a Jézus Krisztus! Imára hívom a kedves Mária Rádió hallgatókat, imádkozzuk közösen a rózsafűzért, a világosság rózsafűzérét ma a székelyudvarhelyi Szent Miklós közösség, családos közössége fogja vezetni. Csatlakozzunk hozzájuk, és ajánljuk fel az egyéni szándékaink mellett az ők közösségüket és minden családot. Imádkozzunk együtt!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,
2: a test föltámadását és az örök életet.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: Teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Ígéden kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak hírgalmatra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: irányba a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi fenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom szűz Mária, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, Jézus.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket el.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

atya, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mígérben kezdte most és mint örökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, ámen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronáz.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoron.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenkezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak ez szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket, Jézusunk, boldogságos szűzanyám. Imádkozzál, érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentséges szűz Isten anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas párfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője. Most ezt a litániát felajánljuk családjainkért és a békéért. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök Atyának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az igazságosság és a szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden erénynek mélysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden dicséretle legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan merítettünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az élet és a szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gyalázasokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje, Jézus szíve életünk és feltámadásunk. Jézus szíve békességünk és engesztelésünk. Jézus szíve a bűnösök áldozatja. Jézus szíve a benned remélünk üdvössége. Jézus szíve a haldoklók reménysége. Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Szelíd és alázatos szívű Jézus. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elététerre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj meg engesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiat Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, egy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődben.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.
2: Hálát adva mindenható Istennek, köszönjük meg az alkalmas időt az imára, hogy együtt imádkozhattunk. Én megköszönöm a Szent Miklós plébánia családos közösségének tagjainak, hogy eljöttek és vezettek bennünket az imába. Isten bőséges áldását kérjük életükre, munkájukra, családjaikra, hogy máskor is tudjunk együtt imádkozni, akár ilyen formában is mindig visszavárjuk. A kedves Mária Rádió hallgatóktól elköszönünk Székelyudvarhelyről a Mária királynő kápolnájából, de bátorítom, hogy aki teheti, az maradjon az éter hullámaink alatt is velünk. Imádkozzunk továbbra is együtt egymásért, hallgassák a rádiót, hogy egy fénysugár lehessen a lelküknek. A mikrofonnál Geréb Anikót, technikai munkatársamot, Péter Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott estét, áldott hétvégét.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen,
0: önts lelkünkbe szent kegyelmedet,
1: hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt.
2: Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. A Szent Anna tónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Angyalvilág. Az ég titokzatos lakói. Második rész. Karácsony Tibor atya és Dalos Ágnes műsora.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Két részes ünnepi műsorunknak nem véletlenül adtuk azt a címet, hogy angyalvilág, hiszen egy csodálatos és egyben titokzatos világ lakóihoz látogattunk el. Ők Isten legkiválóbb teremtményei, Isten szolgái és hírvívői, olvassuk a Szentírásban. Azonban az angyali társadalom rendezettségéről, az angyalok karáról keveset tudunk. A hittudósok felhasználták, a szentek, a szent életű egyházatyák és misztikusok látomásaiból származó leírásokat. Damaszkuszi Szent János szerint ők az első, öröktől fogva létező, a világosság által lángra lobbantott fények. Minden angyal egy-egy fénylény. A műsor első részében Tibor atya azt is elmondta, hogy az angyalok kara igen nagy számú, és be is mutatta a három rendbe sorolható 9 angyali kart. Emlékeztetőül néhány mondatban összefoglalva megismétlem. Az első, felső angyali rendbe tartoznak a szeráfok, kerubok és trónusok kara, akik egy örökké valóságon keresztül Istent szemlélik. A második, középső angyali rendbe tartoznak az uralmak, erősségek és hatalmasságok kara, akik a gondviselés terveit felügyelik. A harmadik alsó rendbe pedig a fejedelemségek, főangyalok és az angyalok kara tartoznak, akik a világ kormányzását látják el. Angyalok kara, az őrangyalok kara. Akár ezt a címet is adhattuk volna e műsornak, hiszen a mai napon róluk emlékezik az Anya Szent Egyház. Róluk emlékezünk mi is, itt a Mária Rádióban. Nincs szeretetre méltóbb egy őrangyalnál, aki leghűségesebb a barátunk, legkedvesebb lelki testvérünk. Kedves Tibor atya, szeretnénk egy kicsit többet tudni róluk. Hallgatunk!

A világ kormányzását ellátó angyalsereg harmadik rendjében a legalsó helyen találjuk az őrangyalokat. Ők a jó angyalok, az őrangyalok, vagyis őrző angyalok. A középkor derekán kristályosodott ki az egyház állásfoglalása, miszerint Isten minden emberi lelket, amikor egyesül a testtel, egy angyalra bízza. Ezért kapja azt a kedves jelzőt, hogy őrző angyal, hiszen földi életünk végéig óvják testi-lelki épségünket és vezetnek az üdvösség útján. Mivel Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, ezért az angyalok elsősorban a bennünk lakozó Istent szolgálják. Soha ne feledjék, ahogy a szenteket, úgy az angyalokat is tiszteljük, de nem imádjuk, mert imádat egyedül Istent illeti meg. Ezért, amikor az angyalokat, őrangyalunkat tiszteljük, egyben hódolatunkat fejezzük ki a teremtő és gondviselő Isten felé, mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon, a kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék lábad, olvassuk a 90. Zsoltár 11-12 és 13. verseiben. Úgy gondolom, nincs szeretetre méltóbb egy őrangyalnál. Isten azonban senkit nem kényszerít arra, hogy higgyen őrangyalában, arra sem, hogy bízzon segítségében. Ám aki hiszi, tiszteli, és bizalommal imádkozik pártfogásáért, segítségéért, oltalmáért, sokszor fogja érezni különleges jelenlétét. Szent Bernát apát azt kéri, testvéreim, igaz szeretettel szeressük Istenben az ő angyalait. Legyünk hűségesek hozzájuk, szeretetükre válaszoljunk mi is szeretettel, adjuk meg nekik a tiszteletet. Ezek egykor társaink lesznek az örökségben, addig azonban mennyei atyán gondviselőinké, gyámolítónká és vezetőinké rendelte őket. S mi jár ezért az őrangyalnak? Szent Bernát így felel. Tisztelet a jelenlétéért, odaadás a jó akaratáért, bízalom az őrségéért. Mi még hozzátesszük, hogy hála. Hála, ahogyan Faustina nővér naplójából idézek, hálát adtam Istennek jóságáért, hogy angyalokat ad nekünk kísérőül. Ó, milyen keveset gondolnak az emberek arra, hogy állandóan velük van egy ilyen lélek, aki egyúttal életük eseményének tanúja is. Gondoljatok arra, hogy minden tetteteknek szemtanúja van.

Kedves testvérünk, aki most ezt a műsort hallgatod, tudtad-e, hogy mekkora boldogságot szerzel őrangyalodnak, amikor részt veszel a Szent Misén? Szent Gergely pápa szerint az ég megnyílik, és az angyalok sokasága jön, hogy jelen legyen a szent áldozaton. Szent Ágoston hasonlóképpen meg volt győződve arról, hogy az angyalok körülveszik és segítik a papot, amikor bemutatja a Szent Misét. Gondoljunk az angyalok sokaságára, akik jelen vannak a Szent Mise áldozaton. Mi közöttük vagyunk, s ők látnak minket. Vágyakoznak azután, hogy segítsenek minket, és felajánlják Istennek imáinkat. A dicsőségnél kapcsolódjunk bele a pap és az angyalok dicsőítő énekébe, amely megismétli az első karácsony estéjén mondott szavakat. Imádjuk tehát, dicsérjük és fejezzük ki iránta szeretetünket. A prefációnál csatlakozzunk a 9 angyali kar Istent magasztaló énekéhez. Szent vagy, szent vagy mindenség Ura, Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Úr felmutatáskor az angyalok a földre borulva imádják Istent, akár csak a mennyben teszik. Buzgón csatlakozzunk imádásukhoz. Szent Teréz megjelent egy szerzetesnő társának, és azt mondta, ugyanúgy kell imádnotok Istent az oltáron, amint mi imádjuk őt az égben, mert ő ugyanaz az Isten. Áldoztatáskor angyalok veszik körül a papot, és elragadtatással tekintenek az Úr Jézusra, aki oly nagy szeretettel tér be teremtményei lelkébe. Kérjük az angyalokat, segítsenek minket abban, hogy lángoló szeretettel és buzgósággal fogadjuk magunkba az Úr Jézust. Meg fogunk lepődni, mennyire megtapasztalhatjuk őrző angyalunk jelenlétét. Köszöntsük őt most az ima szárnyán.

őrangyalom, akit Isten egész életemre kísérőként adott mellém, ments meg az örök élet számára. Teljesítsd velem kapcsolatos kötelességedet, amit Isten szeretete rád bízott. Rázz fel fásultságomból, és húzz ki gyengeségemből. Torlaszolj el előttem minden helytelen utat és gondolatot. Nyisd meg szememet Istenre és a keresztre. De zárd be fülemet a gonosz ellenség sugallatai elől. Őrködj felettem, amikor alszom, nappal pedig adj erőt kötelességeim teljesítéséhez és az áldozatvállaláshoz, hogy majdan a mennyben örömöd és jutalmad legyek.

Kedves hallgatóink! Amikor Tibor atyával elkészítettük ezt a kétrészes műsort, higgyék el, az angyalokról szóló irodalom csupán töredékét használtuk fel. Ennek ellenére hisszük, hogy a Szentírás, a katekizmus, a különböző vallásos könyvek, kiadványok és imafüzetek segítettek abban, hogy bepillantsunk az ég titokzatos világába, és megismerjük az angyalok világát. Isten és ember szolgálatuk arra buzdítanak bennünket, hogy mi ismerjük vállalni a ránk bízottak üdvösségének szolgálatát. Segítsük családtagjainkat, barátainkat, vagy épp az ismeretlent, aki utunkba kerül, hogy mindig Istent válasszák. A test nélküli mennyei erők bennünk folytatódó szolgálata teszi angyalivá életünket, és ezáltal kerülünk egyre közelebb az Istent dicsőítő szellemi lények közelébe. Műsorunk befejezéseként búcsúzzunk el tőlük egy szép hálaimával, köszöntve királynőjüket, a boldogságos Szűz Máriát és a háromszemélyű egy

Mindenható örök, háromságos egyistenünk. Mielőtt mi a te szolgáid a szent angyalokhoz esedeznénk, hogy segítségül hívjuk őket, térdre borulunk előtted, és imádunk téged, Atya, Fiú és Szentlélek. Szent, örök és halhatatlan Istenünk, szóljon neked örök dicséret és dicsőítés. Imádjon, szeressen és szolgáljon téged minden angyal és minden ember, akit te teremtettél. Szűz Mária, angyalok királynője, fogad te is kegyesen szolgáidhoz intézett könyörgésünket, és továbbíts te, könyörgő mindenhatóság kegyelmek közvetítője a magasságbeli trónjához, hogy kegyelmet, szabadulást, oltalmat nyerjünk. Istennek szent angyalai, ti szent lelkek a kilenc karban, ti tündöklő, alázatos és hűséges lelkek, Isten adott nekünk benneteket oltalmul és segítségül. A háromságos egyisten nevében könyörögve kérünk, siessetek segítségünkre!

Az Atya áldása, a Fiú szeretete, a Szentlélek ereje, Mária anyai oltalma, a szent angyalok segítsége és minden szentek közbenjárása legyen velünk és kísérjen bennünket mindenhol és mindörökké. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Szent misét közvetítünk a székelyudvarhelyi Líziai Kisszentterész plebánia templomából. A Szent misét bemutatja Tamás Barna atya. A zenei szolgálatot Széke István kántorul látja el. Ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be a Szent misébe. Dicsértessük Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, te kedves testvérek, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is. A tegnap egy nagy ünnepet ültünk Lisieux kis Szent Teréz templomunk és közösségünk védőszentjének ünnepét, és megemlékeztünk arról, hogy 25 esztendővel ezelőtt szentelték fel ezt a templomot, ami Istennek a háza, és a mi második otthonunk is, és szeretnénk Istennek megköszönni a kegyelmeket, amiket ezekben a napokban kaptunk. Ugyanakkor a mai napon gazdag a mi megemlékezésünk, mert örvendezünk a szent őrzőangyaloknak az emléknapján, és köszönjük Istennek, hogy nekünk az őrzőangyalokba pártfogót adott, égi pártfogót. Ugyanakkor első péntek is van, és Jézus szentséges szívét tisztelve kérjük, hogy formálja, alakítsa mi szívünket a tőző szent szíve szerint. Ezt a szentmise áldozatot a MAG család elhunyt tagjaiért ajánljuk fel, számukra örök boldogságot kérve, együtt imádkozunk a szentmisében a Mária Légió tagjaival. Vigyük a Jóisten elé mindazokat, akiket a mai nap mi, illetve világszerte a lelkipásztorok első péntek lévén meglátogattak, betegeinket, az ágyhoz, házhoz kötött testvéreinket is. Ők is megérezzék Istennek végtelen szeretetét, és ennek a szentmisének a kegyelmeiből ők is kapjanak. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket.

0: Jónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

szeretettel, szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket, add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő párt

0: Olvasmány a kimondás könyvéből. Ezt mondja az Úr. Íme, én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam. Tiszteld őt, és hallgass a szavára, ne ellenkezzél vele, mert nem bocsátja meg, ha vétkezel, mivel az én nevem van benne, de ha hallgatsz a szavára, és megteszel mindent, amit mondok, akkor ellensége leszek ellenségeidnek, és szorongatója leszek szorongatóidnak. Akkor angyalom előtted fog járni. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálam. Angyalainak parancsol felőled,

hogy őrizzenek minden utadon. Aki a fölséges oltalmában lakik,

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Ezek az evangélium igéi.
1: Kedves testvérek, kedves Mária rádió hallgatók! Az angyalok az égben szüntelenül látják a mennyei atya arcát. És egy másik helyen azt olvassuk, angyalom előtted fog járni és vezet. Milyen szép ígéret ez. A Jóisten nem azt mondja, hogy egyedül kell járnod majd az életednek az útját, hanem biztosít arról, hogy az angyalom előtted fog járni. Az életed útját, ha járod, tudd, hogy az angyalom előtted fog járni. Az én küldöttem. Ma az őrző angyalokat ünnepeljük. Azt a láthatatlan, mégis valóságos isteni gondviselést, amely egész életutunkon át kísér minket, körülvesz bennünket. Mert Isten szeretete sokféleképpen ér el hozzánk, embereken keresztül, egy váratlan segítségen, egy csendes felismerésen keresztül. Isten szeretete sokféleképpen eljuthat hozzánk. És az egyház hite szerint ebben a gondviselő szeretetben ott vannak mellettünk a szent őrző angyalok. A mai evangéliumban Jézus egy gyermeket állítja tanítványai közé. Közéjük állítja. És azt kérdezi, hogy ki a legnagyobb a mennyek országában. Vagyis a tanítványok kérdezik, ki a legnagyobb a mennyek országában. Jézus pedig nem egy rangsort állít fel a 12 között, hanem rámutat egy gyermekre. Odaállít közéjük egy gyermeket. Mintha azt mondaná, hogy ne azt kérdezz, hogy hogyan lehetsz nagyobb másoknál, hanem azt, hogy hogyan lehetsz a legkisebb. Kedves testvérek, milyen a gyermek? A gyermek bízik, rábízza magát arra, aki szereti és akit szeret. Rábízza magát a szüleire. Nem akar mindent a kezében tartani, mert tudja, hogy szüksége van másokra, nagyokra, a szüleire. És talán éppen ez az egyik legfontosabb üzenet ezen az ünnepen, az őrangyalok ünnepén, hogy ha olyanok vagyunk, mint a gyermek, akkor nem vagyunk egyedül, nem vagyunk magunkra hagyva. Élhetjük úgy az életünket, mint egy gyermek, aki ráhagyatkozik az ő szüleire. Sokszor nagyon szeretnénk tudni azt, hogy mi lesz holnap, hogy lesz. Szeretnénk előre látni az utat, szeretnénk minden veszélyt elkerülni, minden kérdésünkre választ kapni, világosan látni a holnapot. Isten azonban sokszor nem az egész utat mutatja meg, mindig csak egy következő lépést, és közben azt ígéri, hogy angyalom előtted fog járni. Olyan szépen mondja Zsoltár a mai napon. Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek minden utadon. Minden utadon. a könnyű úton és a nehéz úton, amikor öröm van a szívedben, és akkor is, amikor könnyek között teszed meg a lépéseket. És szeretnénk ma azokra gondolni, akik számára ez a következő lépés talán most csak annyi, hogy felkeljenek az ágyból, vagy éppen türelemmel elviseljék azt, amit már nem tudnak megváltoztatni. A mi beteg testvéreinkre. A Mária rádió hallgatóira gondolunk, az ágyhoz kötött betegekre, az egyedül élőkre, azokra, akiket ma az oltári szentséggel meglátogattunk mi, és a mi paptársaink, paptestvéreink szerte a világon első péntek lévén. A betegekre, az egyedül élőkre, azokra, akik talán ma nem lettek meglátogatva. És szeretettel gondolunk azokra, akik számára az oltári szentség a szívükbe csak egy vágy maradt, ma nem járulhattak szent áldozáshoz. Lehet, hogy valaki most egy szobában egyedül hallgatja a szentmisét. Lehet, hogy a teste gyenge, talán a szíve is el van fáradva, de az Isten szeretetéből ő sincs kizárva. Az őrangyala ott van mellette. Testvérem, az őrangyalod ott van melletted is. És még ennél is többet mondhatok, maga Jézus Krisztus van veled, aki az oltári szentségben eljön hozzánk, nem csak a templomba akar jelen lenni, hanem oda is el akar jutni, ahol egy ember szenved, ahol várakozik, ahol fél, ahol remél. Maga Krisztus van veled. Menj, Atyám, köszönöm, hogy te soha nem hagysz magamra. Köszönöm, hogy a szent őrző angyalomat oda rendelted mellém, hogy a szereteted jeleként kísérjen az életem útján. Hát, hogy mindig meghalljam az ő halk szavát, és gyermeki szívvel bízzam rá magam az én őrző angyalomra. Kísérj, őrző angyalom, az én életem útján. Amen. Testvérek, forduljunk bizalommal a mennyei atyánkhoz, aki őrző angyalaink által is szeretettel kísér minket. Urunk, őrizd és vezesd anyaszent egyházadat, szent atyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy hűségesen mutassák az utat Krisztushoz. Hallgass meg, Urunk! Őrangyalaid oltalmával kísérd a gyermekeket, a családokat és mindazokat, akik életük útján útmutatást és segítséget kérnek. Hallgass meg, Urunk! Vigasztald a betegeket, az ágyhoz kötötteket, a magányosokat és mindazokat, akik ma az oltári szentséget magukhoz vették. Éreztesd meg velük, hogy közel vagy hozzájuk. Hallgass meg, Urunk! Áld meg a Mária Rádió minden hallgatóját, támogatóját. Add, hogy senki se érezze magát egyedül. Hallgass meg, Urunk! És hálát adva a tegnapi szép közösségi ünnepünkért, áld meg közösségünket, és vezess továbbra is őrző angyalaid oltalma alatt. Hallgass meg, Urunk! Elét hozzuk, Urunk, a Mag család elhunyt tagjait, add meg számukra az örök boldogságot, hallgass meg, Urunk, kérünk téged. Elét hozzuk a Mária légiónak a tagjait, add, hogy a szűzanya oltalma alatt az ő országának az építői legyenek itt a földön, hallgass meg, Urunk. És elét hozzuk, Urunk, a holnapi közösségi programunkat, a szépkorúak zarándoklatát, ad, hogy az együttlétünk legyen örömteli, legyen kedves előtted. Hallgass meg, Urunk! Én, hallgass meg, és rövid csendben a mi személyes kérésünket is fogalmazzuk meg. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Mennyi atyánk, köszönjük szeretetedet, gondviselésedet. Hallgasd meg gyermekeid könyörgéseit, és őrző angyalaid által vezess minket fiathoz, Jézus Krisztushoz, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházja várom.
0: Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, melyeket szent angyalait tiszteletére hozunk elé.

Valóban szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk. Szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szent írást, és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyán, kérünk tehát téged, küld el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és a bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mirunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és ismét hálát adott. Odaadta a tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan. Mert ez az én vérem kelyh az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka.
1: Halálát
0: hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezzünk tehát szent atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és attól, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiad testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk.
2: Ebben a szent misztériumban részesülve, mindenható atyánk, éltessen minket a szent lélek, és attól, hogy fiadnak képmására alakuljunk. Erősíts meg minket a közösség kötelékében, Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével, nyugalmazott püspökeinkkel, a többi püspökkel, a papokkal, a diakónusokkal, és egész népeddel együtt. Add, hogy egyházadban minden hívő figyelje az idők jeleit, és az evangélium szolgálatára szentelje magát. Segíts, hogy megértsük a körülöttünk élő emberek szükségeit, hogy mi, akik az öröm és remény részesei vagyunk, gyászukban és bánatukban, hirdetni tudjuk nekik az üdvösség jó hírét, és velük együtt előbbre jussunk a te országod útján. Emlékezzél meg elhunyt testvéreinkről, különösen a MAK család elhunyt tagjairól, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a föltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket és országodba, hogy ott mindig veled éljünk együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal, a szent őrző angyalokkal, az angyalok seregével és minden szenteddel, hát, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív az talához, Jézus, az Isten báránya.
1: Amen.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, aki az örök élet táplálékát nyújtod nekünk e szentségben, vezess minket angyalaid szolgálatával az üdvösség és béke útjára, Krisztus a mi Urunk által. Kedves testvérek, most kihelyezzük az oltári szentséget. Jézus szíve litániát fogjuk elénekelni. Utána pedig szentségi áldásban részesítjük mindazokat, akik bekapcsolódtak a szentségimádásba. És elköszönünk a Mária Rádió hallgatóitól, itt pedig a templomunkba folytatódik az imádság, az első pénteki szokásos szentségimádás.

tenyerre, melyet a bűnösök helyett ő bemutatott, a bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesed.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínsz

dicsértessék a Jézus Krisztus. Szentmisét közvetítettünk a székelyudvarhelyi Nézői Kis Szent Teréz plébánia templomában. A Szentmisét bemutatta Tamás Balgátya. A zenei szolgálatot Szék István Kántor úr látta el, aki a mai napon ünnepi születésnapját. Isten éltesse őt sokáig. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Áldott estét, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió egy fénysugára lelkednek. Székelyüdvörhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Esti mese. Kedves gyerekek, ma este a rettenetes vaskecskéről mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel! A mama azt mondta a gyermekének: lemegyek a patakra mosni, te maradj benne a házban, ne engedj be senkit, különben bejön a kecske, akinek vasból van a szája, a nyelve meg úgy vág, mint a kard. De a gyerek nem fogadott szót, kiment az udvarra, az ajtót megnyitva hagyta. Amikor be akart menni a házba, ott találta a vaskecskét, aki azt mondta neki: én vagyok a rettenetes vaskecske, ha belépsz, miszlik be a pritalak. A gyerek erre sírva fakadt. Arra járt egy öreg asszony, és felajánlotta a gyereknek, hogy segít rajta három véka búza fejében. Bekopogott, de a vaskecske azt mondta neki: én vagyok a rettenetes vaskecske, ha belépsz, miszlik be a pritalak. Az öreg asszony septében elment, lemondott a búzáról is. A gyerek tovább sírt. Arra járt egy öreg ember. Felajánlotta, hogy segít neki négy darab sajt fejében. Bekopogott, de a vaskecske neki is azt mondta: én vagyok a rettenetes vaskecske. Ha belépsz, miszlik be a pritalak. Az öreg ember is elment, lemondván a sajtról. Arra repült egy kis madár, és felajánlotta a gyereknek, hogy segít rajta három véka kenyér fejében. Oda ment az ajtóhoz, bekopogott, és azt mondta: ki van benn?
1: Én vagyok a rettenetes vaskecske. Ha belépsz, miszlik be a pritalak.
0: Erre a kis madár: én pedig úgy beléd csípek, hogy attól koldulsz.
1: Erre a rettenetes vaskecske megrémült, és elszaladt.
0: A kismadár pedig megkapta a kenyeret, amit kért. És nekünk mi maradt? Ez a szép kis mese. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Őrző angyalokat áld ma végénekünk, kikre bízta Atyánk emberek útjait, hogy gyarló szívüket bajkeverő gonosztőr ne ejtse ma álnokul.
1: Megtagadta Urát angyala árulón, s méltán üzte ki őt égből a büntetés. Most emberre irigy, rontani vágyik azt, kit hív Isten az ég felé.
0: Őrző angyal, ezért szállj le közénk, siess rád bízott lakodat védeni gondosan. Minden lelki veszélyt űz tova éberen, bármi sújtja a szíveket.
1: Háromság, egy Isten, örökké állt szavunk, ég, föld és alvilág urának hódolunk. E hármas építmény örök királya vagy, és dicsőséged végtelen. Amen.
0: Gondosan körülsáncol az Úr angyala minden istenfélőt, és megszabadítja őket. Áldom az Urat minden időben. Dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
1: Lelkem az Úrban dicsekszik. Hallják meg a szelidek, és örvendezzenek.
0: Magasztaljátok az Urat velem együtt. Dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
1: Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, és kiragadott engem minden rettegésből.
0: Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen.
1: Egy szegény hozzá kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásából kiszabadította.
0: Gondosan körülsáncol az Úr angyala minden istenfélőt, és megszabadítja őket.
1: Ízlejétek és lássátok, mi édes az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik.
0: Féljétek az Urat, ti szentjei. Semmiben sem nélkülöz az istenfélő.
1: Jómódúak éheznek és nyomorognak, de akik az Istent keresik, nem szűkölködnek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Gondosan körülsáncol az Úr angyala minden istenfélőt, és megszabadítja őket.
1: Él az Úr, akinek angyala megoltalmazott utamon. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám! Az Úr félelmére oktatlak titeket.
0: Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni?
1: Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot.
0: Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Törekedj a békességre, és járj annak útján.
1: Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásukat.
0: Arcát a gonosz ellen fordítja az Úr, hogy még emlékük is eltűnjék a földről.
1: Kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásból kiszabadította őket.
0: A töredelmes szívűekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek.
1: Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket.
0: Megőrzi minden csontjukat, hogy azokból egy sem törhet össze.
1: Végez a gonosszal gonoszsága, és akik gyűlölik az igazat, megbűnhődnek érte.
0: Az Úr megváltja szolgái életét, és nem bűnhődik senki, aki ő benne reménykedik.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Él az Úr, akinek angyala megoltalmazott utamon.
0: Dicsőítsétek Istent minden élőlény előtt, és mondjatok neki köszönetet irgalmasságáért, amit veletek tett. Hálát adunk neked, mindenható Urunk Istenünk,
1: aki vagy, aki voltál, és aki eljössz, mert átvetted a főhatalmat, és uralkodol.
0: Háborognak a nemzetek, de eljött az ideje haragodnak, és az ítéletnek a holtak fölött.
1: Jutalmazd meg szolgáidat, a prófétákat és a szenteket, nevet tisztelőit, a kicsinyeket és a nagyokat.
0: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága.
1: Mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt.
0: Legyőzték őt a bárány vérével, és tanúságuk igéjével.
1: Még életüket sem kímélték, mint halálig.
0: Ezért örvendezzetek ti mennyek, és ti, akik benne laktok.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőítsétek Istent minden élőlény előtt, és mondjatok neki köszönetet irgalmasságáért, amit veletek tett.
1: Rövid olvasmány. Jött egy másik angyal, megállt az oltár előtt, aranyfüstölő volt nála. Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádságával tegye az aranyoltárra, amely az Isten trónusa előtt állt. Az angyal kezéből a tömjén füstje a szentek imádságával felszállt az Isten elé. Angyalainak parancsot adott az Úr.
0: Angyalainak parancsot adott az Úr.
1: Hogy őrizzenek minden utadon.
0: Parancsot adott az Úr.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Angyalainak parancsot adott az Úr. Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.
1: Kérjük az Urat, hogy az angyalokkal együtt, akik teljesítik akaratát, mi is készségesen hallgassunk szavára, mondjuk hálatelt szívvel.
0: Angyalaiddal együtt zengjük dicsőséget, himnuszát.
1: Istenünk, te angyalaidat csodáid hírnökévé tetted. Add, hogy segítségükkel mi is hirdessük az embereknek nagy tetteidet.
0: Angyalaiddal együtt zengjük dicsőséget, himnuszát.
1: Felséges Istenünk, angyalaid szünet nélkül szentnek hirdetnek, engedd, hogy egyházad is mindörökre zengje dicséretedet.
0: Angyalaiddal együtt zengjünk dicsőséget, himnuszát.
1: Angyalaidnak te parancsoltad, hogy őrizzék útjaikon szolgáidat, add meg az úton levőknek, hogy sértetlenül békében és örömmel térhessenek vissza övéikhez.
0: Angyalaiddal együtt zengjük dicsőséget, himnuszát.
1: Te az embereknek békét hirdettél angyalaid által. Parancsold nekik, hogy állandóan sugalmazzák a béke komoly akarását a népeknek és vezetőiknek.
0: angyalaiddal együtt zengjük a dicsőséget himnuszát.
1: Amikor elküldöd angyalaidat, hogy összegyűjtsék a választottakat a négy égtáj felől, add, hogy minden gyermeked a választottak között legyen.
0: Angyalaiddal együtt zengjük a dicsőséget himnuszát.
1: Mi atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Istenünk, te határtalan, gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
4: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadsága. Isten ismeri az életedet, de ez nem azt jelenti, hogy életed nem a tied. Isten előre ismeri összes döntésedet. Tudja, hogyan határozol, és hogyan válaszolsz majd. Mondta Harry Bullard S.J.

Van egy furcsa tulajdonsága az embernek. Amit nem látunk, arról hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy nincs is ott. Pedig a legfontosabb dolgok közül rengeteget nem látunk. Nem látjuk a gondolatainkat, a szeretetet, nem látjuk a bizalmat, a félelmet, nem látjuk a gravitációt vagy a levegőt, mégis ezek alapján élünk. És a legtöbben így gondolkoznak akkor is, amikor az Istenről van szó. Ha nem látom, azt jelenti, hogy nincs. Ha pedig nincs, minek foglalkozni vele? De mi van akkor, ha nem az a baj, hogy Isten láthatatlan, hanem az, hogy mi rossz helyen keresünk, vagy nem jól keresünk? Mózes második könyve 33. részében olvasunk arról, hogy Mózes szeretné látni Isten arcát, de Isten ettől elzárkózik. Miért? Isten maga adja meg a választ. Azért, mert ember nem láthatja őt szemtől szembe úgy, hogy életben maradhatna. Maradt tehát a kérdés, akkor lehet-e látni az Istent? Ha igen, akkor hogyan? Többek között erre a kérdésre keressük a választ a mai műsorunkban. Önök a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül sok szeretettel köszönti önöket Köteles László.

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. Mai műsorunkban azzal foglalkozunk, hogy lehet-e látni az Istent. Műsorunk alapja Mózes második könyvének a 33. része, ahol arról olvasunk, hogy Mózes szeretné látni az Isten arcát. Isten viszont azt mondja neki, hogy ez teljességgel lehetetlen, viszont megenged valamit. Mózes láthatja Isten hátát. Mózes nem egy ateista ember volt, aki bizonyítékot követelt volna az Isten létéről. Beszélt Istennel, ismerte Istent, élő kapcsolata volt vele, és mégis egyszer csak azt mondja, mutasd meg nekem dicsőségedet. Mintha azt mondaná, Uram, én már hallottam rólad, én már átmentem dolgokon, átéltem veled együtt sok mindent, de most már szeretnélek látni is. Vagyis Mózesnek nem elég az, amit már tudott Istenről, nem elég az, amit hallott, nem elég az, amit átélt, látni akar. De miért akarja Mózes egyáltalán látni Istent? Gondoljunk bele egy pillanatra, mi is szeretünk látni. A hiszem, ha látom gondolkodás, a tamási gondolkodás nagyon mélyen benne van az emberben. Ha valaki új autót vett, rögtön azt mondjuk mutasd. Ha valaki azt mondja, hogy lefogyott 10 kilót, bizonyos értelemben látni akarjuk. Ha valaki azt mondja szeretlek, egy idő után nem csak a szavait akarjuk hallani, látni is akarjuk a szeretetet. A látás számunkra a bizonyíték, csak hogy van itt egy probléma. A látás nem olyan megbízható, mint azt gondoljuk. A szem nem egyszerűen fényképezőgép, az agyunk nem úgy működik, mint egy kamera, amit ha bekapcsolunk, rögzíti a történéseket. A látott dolgokat az agy értelmezi. Az Amerikai Pszichológiai Társaság egyik 2026-os összefoglalója épp arra hívja fel a figyelmet, hogy az érzékelés rendkívül összetett, és az előzetes meggyőződéseink még azt is befolyásolhatják, amire figyelünk. Vagyis két ember ugyanazt nézheti, és mégsem pontosan ugyanazt látja. És itt újra visszatérünk Mózes kérdéséhez. Ha az ember még a látható világot sem képes teljesen semlegesen érzékelni, hogyan akarja szemmel befogni a láthatatlan Istent? Ez már egészen más kérdés, és itt van Mózes második könyve 33. részének egyik legszebb gondolata. Mózes azt kéri, hogy Isten mutassa meg neki a saját dicsőségét, de Isten ezt mondja, elvonultatom előtted minden jóságomat. Mintha Isten azt mondaná, Mózes, te engem akarsz látni, én pedig azt akarom, hogy felismerj engem abban, amit teszek. Azaz azt lásd meg, aki ott van a történések mögött. Miért fontos ez? Nem sokkal a Mózes és Isten közötti párbeszéd előtt arról olvasunk, hogy mivel Izrael népe már megint elbukott és bűnt követett el, Isten úgy dönt, hogy nem megy tovább velük a pusztába. Mózes viszont ezt nem tudja elfogadni, és a következőket mondja Istennek. Ha arcod nem jár velünk, ne is vigyél ki minket innen. Majd ezután következik az, amikor a nép vezetője megláthatja az Istent hátulról. Miért hátulról? Mert ez egyértelmű válasza az Istennek. Vajon mit ért volna vele Mózes, ha láthatta volna az Isten arcát? Nem sokat. Odaállhatott volna a nép elé, eldicsekedhetett volna azzal, ami történt, hogy néz ki Isten, elmondhatta volna, de attól ők még ott maradtak volna a pusztában, nem mehettek volna tovább, ahogyan eddig. Az arc nem más, mint egy iránytű. Ha az ember nem néz hátra, az arc azt mutatja, hogy merre van az előre. Ha valakinek például az utcán a hátát látjuk, azt jelenti, hogy az illető előttünk megy. Az tehát, hogy Mózes Istent hátulról láthatja, egyértelmű jelzés felé és a nép felé, hogy Isten mégis meggondolta magát. Hajlandó tovább menni velük az úton, hogy a nép eljuthasson Kánaánba, ahogy Isten megígérte. Nem sokat érnénk azzal, ha egyszer megláthatnánk az Isten arcát, aztán folytatódnának tovább az életünkben a problémák, a bajok, újra és újra meg kellene éljük azokat, és nem látnánk azt, hogy valaki még a problémáinkba is hajlandó velünk jönni. De van Mózes történetének egy másik fontos üzenete is a számunkra. A héber ahor szó jelentése valóban hátul, mögött. És itt jön egy olyan gondolat, amit nagyon szeretek ebben a történetben. Istennel kapcsolatban sok mindent csak utólag értünk meg. Amikor benne vagyunk valamiben, gyakran csak káoszt látunk, csak a fájdalmat látjuk. A teljes kép sokszor csak utána áll össze a számunkra. És ilyenkor döbbenünk rá, hogyha jól figyelünk, hogy nem a szerencse, nem a véletlen működött, hanem az Isten volt velünk. Mi mindent látni akarunk, mindenről kép kell, legyen videófelvétel, legyen bizonyíték. Ha valaki elutazik valahová, azonnal posztolja a boldogságtól duzzadó képeket a platformokra. Hogy mi van a képek mögött, az senkit nem érdekel.
Ha valami történt, azonnal felvesszük. Ha valamit mond valaki, azonnal rögzítjük. Mintha az élet csak akkor lenne valóságos, ha dokumentálható, ha bizonyítható. De lehet, hogy Isten esetében épp fordítva működnek a dolgok. Nem mindent kell látni ahhoz, hogy valami valóságos legyen. Ahogy említettem, a szeretetet sem láthatjuk közvetlenül. Látjuk a jeleit, a hűséget sem látjuk. Látjuk a döntéseket, amelyek mögötte vannak. A gondolatainkat sem látjuk, mégis tudjuk, hogy vannak. De itt nagyon óvatosnak kell lennünk. Nem azt mondjuk, hogy ezekkel bebizonyítottuk Istent, hanem azt, hogy a testi szemeinknek láthatatlan nem azonos a nem létezővel. Tehát amit mi nem látunk, az nem jelenti azt, hogy nem is létezik. Talán az egyik legnagyobb tévedésünk az, hogy mi mindig bizonyítani akarjuk Isten létét, holott Istennek nincs szüksége a mi bizonyítékainkra. Ha már itt tartunk, a valóság az, hogy néha nem is Istent akarjuk látni, hanem azt akarjuk, hogy Isten végre igazolja azt, amit mi szeretnénk. Mert könnyű Istent keresni, miközben valójában a saját elképzelésünkre keressük a mennyei pecsétet. Mózes viszont nem azt mondja, mutasd meg, hogy nekem igazam van, hanem azt, hogy mutasd meg magadat, azaz ki is vagy te valójában. Ez pedig óriási különbség. És most tegyük fel újra a kérdést, hát akkor lehet-e látni az Istent? Mózes második könyve 33. részének az alapján a válasz egyértelmű. Isten lényegét, arcát, úgy, ahogyan embert látunk, nem lehet látni. De Isten megmutatja Mózesnek a jóságát, megmutatja a jelenlétét, megmutatja azt, amit az ember képes befogadni. Lehet nem az a legfontosabb, hogy azt lássuk, amit nem lehet, azaz az Isten arcát, hanem azt, amit lehet, Isten nyomait az életünkben. Mózes azt kérte, hogy láthassa Isten dicsőségét, de Isten nem adott neki fényképet, nem adott neki bizonyítékot, amit zsebre tehetett volna, ám adott neki valami mást. Adott egy sziklahasadékot, a védelmet, egy pillanatot, és azt ígérte, hogy megláthatsz valamit belőlem. Talán nekünk is ez jut néha. Nem az egész kép, csak egy részlet. Nem az egész magyarázat, csak egy apró felismerés. Mindenki hatalmas csodákat vár, de Istent nem mindig eget-földet rengető, rendkívüli dolgokban látjuk meg, hanem ahogyan Reményik Sándor írja az egyik versében, azokban a mindennapi csendes csodákban. Hiszen ahogyan a vers végén is olvassuk, nem kell mindig a nagy dolgokat várni az életünkben, mert kis hópelyhek az örömök, szitáló, halk, sziromcsodák, rajtuk át Isten szól, jövök. Talán először ezt kellene megtanulnunk meglátni, hogy aztán ki tudjuk teljes szívünkből mondani, láttam az Istent. Még egy nagyon fontos dolog. A szemünk nem a tárgyakat érzékeli, állítólag a tárgyakról visszaverődő fényt. Ha egy szobában a falon van egy Da Vinci kép, azzal nem érünk semmit, nem látjuk, hogyha le van kapcsolva éjszaka a villany, sötét a szoba. Feltevődik hát a kérdés, hogy ki és meddig nem láthatja az Istent. És itt nagyon egyértelmű a válasz. Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok a világ világossága. Aki világosságban jár, az lát. Az az ember nem láthatja az Istent, aki sötétségben jár. Akinek a szívében nincs ott Jézus Krisztus. Akinek a szívében nincs ott Krisztus, marad a kérdéseivel, és marad azzal, hogy Isten talán nem is létezik, mert ő nem látja. De ne feledjük el, a csendes csodákban, ha figyelünk, meglátjuk az Istent.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, nagy tiszteletű Földvári Tibor igehirdetésének most következő részleteiből megtudhatjuk azt, hogy mit jelent látni a láthatatlant.
2: Királyok második könyve, 6. részének 8. versétől olvasom Isten írott igéjét. Arám királya háborút indított Izrael ellen, tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izrael királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik, miért nem jelentitek nekem, hogy kitart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt, senki, uram király, de az Izraelben levő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta. Menjetek és nézzetek utána, hogy hol van. Hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda, azok megérkeztek éjjel és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá. Jaj, uram, mit tegyünk? Ő azonban így felelt. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Valaki tudja, hogy egy társadalmi milyen messzire lehet látni? Nagyon messzire. A háborúban gyakran megtörtént, hogy ez mentette meg az életét katonáknak. Meg körbevett őket az ellenség, és hogyha kiugrottak volna a lövészárokból, akkor lemészárolják őket, lelövik. De mikor náluk volt a távcső, többször megtörtént, hogy látták ők a saját szemükkel, mert közel volt az ellenség, hogy milyen közel vannak, de a távcsővel rendelkező tudta bátorítani az övéit, hogy nem kell félni, ott van az ellenség mögött a mi hadseregünk elit csapata, most már mindjárt megszabadítanak, maradjunk itt nyugodtan a lövészárokban, nincs semmi probléma, mert többen vannak velünk, mint ő velük az ellenséggel. A távcső megmentette az életét, mert neki nem lett volna esélye kiszaladni, hiába lövöldöz a puskájával, sokkal többen van az ellenség. De a távcsővel látta, hogy az ellenség mögött ott van az ő csapata, és akkor nem kell félni. Egy olyan távcsőről szeretnék beszélni a mai történet alapján, amivel nem csak messzire lehet látni, hanem amivel még azt is láthatod, ami láthatatlan. Istennél még az is látható, ami láthatatlan. Most nem a fizikára gondolok, van a dolgok, amiket látóvá lehet tenni különböző formában, hanem lelki dolgokra. Istenre, az Isten dolgaira, az Isten igazságaira. Vannak dolgok, amikor valamit látsz a testi szemeddel, de mivel látod a láthatatlant is, ez a hitünk, ez a bizalom, hit által, lelki értelemben, lelki látással, majd szeretném így fogalmazni, látom a láthatón túl a láthatatlant is. És mivel látom a láthatatlant is, lehet, hogy félnem kellene, hogy Elizeus szolgálja is nagyon félt, és mégsem kell félni. Mi történt itt? Hogy lehet a tiétek is, meg az enyém is az a lelki látás, amikor nem csak a láthatót látom a testi szememmel, hanem látok többet. Mert hiszek Istenben, és tudom, hogy van velem valaki, aki a legnagyobb bajban is tud segíteni. Mi történt a történetünkben? Arám királya sokkal nagyobb haderővel rendelkezett, mint Izrael hadserege, és szokás volt abban az időben, hogy rabló hadjáratokat indítottak az ellenség ellen, és ahogy hallottátok a felolvasás során, Arám királya különböző helyeken akar támadni, lesből, rajtaütésszerűen, de hiába van ott az Arám sereg, nem bír rajtaütésszerűen támadni, mert mindig ott van az izraeli hadsereg is. És ő is gyanút fogott, hogy valaki biztos áruló és elárulja a haditervet az ellenségnek. És a szolga szavaiból hallhattuk a történetben, megtudja, hogy nem áruló van Arám országában, hanem Izraelben van Elizeus, a próféta, Isten embere, és ő az úrtól kapott csodás képességével elmondja előre, hogy hol akar támadni az ellenség. És az Izrael királya védekezni tud. Arám királya olyan dühös lesz, hogy lehet, hogy még az asztalra is rácsapott, és azonnal dönt, kémeket küld Izraelbe, a kémek felkutatják Elizeus tartózkodási helyét, Dótán városa, ez a fővárostól, izraeli országrész fővárosától nem messze levő városka. Még azon a nap, amikor visszajöttek a kémek, azonnal egy elit csapatot küld, elit alakulatot, nagy számban, fölfegyverkezve mindennel, és egész ilyen menetelve ott vannak Dótán városánál, körbeveszik a várost. Elizeus szolgája koránkelő volt, és amikor kimegy a szobából, mit lát? Fölbe gyökerezik a lába, meglátja a testi szemével, még álmos is volt, meglátja a hadsereget. És hallottátok a reakciójából, hogy elkezd jajveszékelni. Azaz a szolga, amikor meglátta az ellenséget, aki körülvette a várost, egyből tudta, hogy miért vannak ott. És hihetetlenül megijedt. Úrrá lett rajta a félelem. S jajveszélkelve fut Elizeushoz, fölrázza valószínű az ágyában, jaj, jaj, édes uram, most mit tegyünk? Eszembe jutott, hogy ez a mit tegyünk kérdés nálam többször elhangzott imádságba is. Elmondtam Istennek is, hogy jaj, uram, most mit tegyek? De úgy hangzott el, hogy igazán nem vártam rá választ, mert nem hittel mondtam, hanem kifakadtam Istennek, mert nagyon magam alatt voltam egy nehéz helyzetben. Elizeus pedig jajveszékel? Föl kell, kimegy, és ő is elkezdi fogni a fejét, hogy jaj, mit tegyünk szolgán, tényleg szörnyű. Mit csinál Elizeus? Először arra gondolhatnánk, hogy lehet, hogy Elizeus olyan öreg, hogy már nem lát. És akkor nem látja, hogy körbe van véve a város. Vagy lehet, hogy látja őket, csak nem esik le neki, hogy miért vannak ott. Elizeus nagyon jól tudta, hogy miért van ott az ellenség. Ő látta azt, ami ott van. Csak ő nem csak azt látta, ami látható a testi szemével, hanem azt is látta, ami láthatatlan. Elizeus megállapítja azt, hogy igen, nagyon sokan vannak, de velünk többen vannak. Látta az arámsereget is, az arámharci kocsikat, meg a lovakat, meg látta azt a mennyei hadsereget. Elizeus hogy ismerte fel, hogy ez itt a mennyei hadsereg? Ő emlékezhetett, ő már valamikor látott ilyet. Nem tudom, ti emlékeztek? Mikor látott Elizeus már ilyen harci szekeret, tüzes harci szekeret? Illést elragadja az úr, nem hal meg, hanem magához veszi az úr a láthatatlan világba, akkor is ilyen harci, tüzes harci szekeret használ. Elizeus ugyanezt látja, csak most egy kicsit nagyobb számban. Ő látja azt is, ami láthatatlan, Elizeus a teljes valóságot látja. El is mondja itt a bibliai történet, hogy nagyon sokan vannak az arámsereg tagjai, meg harci szekerei, meg lovai, de még többen vannak a mennyei sereg tagjai, mert azt mondja, hogy a egy tele volt ilyen harci kocsikkal, lovakkal és sereggel, mennyei sereggel. Most képzétek el, hogy a város egy hegyen épült kis városka, a város körbevették ott a fal mellett az ellenség tagjai, ezt látta Elizeus is, meg a szolgája is, de Elizeus azt is látta, hogy az egész hegy ott a levegőben körbe van véve angyal seregekkel, és azt írta a Szentíró, ha figyeltétek, hogy ezek a seregek Elizeus körül vannak. Azaz, azért van ott az egész hegy tele angyal sereggel, mert Elizeust akarják védeni. Elizeus ezt látta. Tisztában volt az erőviszonyokkal, hogy is mondta, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Ez az erőviszony. Csak a baj ott van, hogy a szolga ezt nem látta. És ő inkább hasonlított hozzám, mert én többször éltem ezt át, hogy amikor látom a nagy bajt, akkor én nagyon megijedek, nagyon félek. Hogyan látta meg a szolga azt, amit Elizeus is meglátott? Még erről hagy beszéljek pár szóban. Meg egyáltalán Elizeus miért lát

0: ad. Csodálatos módon emlékeztek, az Úr Jézus is csodákat tett. De azt is jelenti ez a szó, hogy valakinek megengedik, hogy azt is lássa, ami korábban lejtve volt számára. És itt a lelki értelemben vett látásról van szó inkább. Ennek az eszköze volt Elizeus. Elizeus mit is tett? Először Elizeus mondott a szolgának valamit. Ez nem csupán bátorítás volt, hanem ez Isten szava. Itt a Bibliában le is van írva. Ami a Bibliában le van írva, az kijelent, és az Isten szava. Elizeus, amit mondott a szolgájának, az tulajdonképpen rajta keresztül Isten maga mondta. Ez azért fontos, mert amikor esetleg te úgy vagy, hogy valami baj adódik, váratlanul ráadásul, és olyan hirtelen ér, és nagyon félni kezdesz, Isten téged meg engem hogy tud megnyugtatni? Nekünk is adja azt a hitet, azt a lelki látást, amikor kezded látni, hogy nem csak az a valóság, amit látok, amivel szembesülök egy nehéz helyzetben, hanem az is valóság, amit az Úr mond. Elizeus a szolgának azt mondta el, ami igaz, valóság a láthatatlan világban. Azt mondja, többen vannak velünk. Elizeus a szolgának azt mondta el, amit akkor ott hallania kellett, hogy láthass ő is azt, amit ő már Elizeus látott. És ráadásul tényleg azt mondta, ami az adott problémát érintette. Elizeus elmondja az Isten szavát, és a szolga még nem lát. Én ezt átéltem sokszor. Még a Bibliát is olvastam egy szomorú helyzetben. Isten bátorítása benne volt, és mintha nem lenne ott. Nem láttam, olvastam a szememmel, de nem értettem. Rögtön én se láttam még azt, hogy Isten és semmi sem lehetetlen. De a szolga mégis lát, mert azt olvastuk, hogy az Úr úgy segít neki, hogy Elizeus imádkozik érte. És mit lát a szolga? Azt látja, amit Elizeus is. És a szolga is megnyugodott. Hogy mondjak el egy személyes példát, hogy én hogy éltem át, amikor valaki másért imádkoztam. És én magam is megláttam Isten csodáját, meg az a másik is. Amikor édesanyámhoz bementem, hogy említettem nektek azt a bizonyos nehézségemet, Isten engem megnyugtatott, hogy az Úrnak semmi sem lehetetlen, és bementem édesanyámhoz a kórházba, kiderült, hogy az orvos tévedett, nem halálos beteg. Repestem az örömtől. Uram, neked semmi se lehetetlen. Teljesen boldog voltam. Zoli barátom vitt be a kórházba, mert én nem mertem vezetni se, és mikor jöttünk hazafele, képzétek, ahogy megyünk a kocsival, egyszer látjuk, hogy három kocsival arrébb baleset van. Az egyik kocsi úgy szembeállt velünk, ül benne valaki ott a kormánynál, a másik kocsi meg ott van mellette, amelyikkel ütköztek. Egy hölgy ült a kocsiban, amit először láttunk veszélyesebbnek. És képzétek, kérült, hogy kismama. Már olyan 8. hónapban levő kismama. És gyorsan segíteni akarunk, hogy kinyitjuk az ajtót, és akkor szálljunk ki. Csak a baj ott van, hogy ő már kiszárt volna, csak hogy beszorult az öv. És próbáltunk segíteni, hogy rángattuk az övet. Én is próbáltam, aztán Zoli is, és hiába rángatjuk az övet, nem mozdul. És én akkor vettem észre, kézzétek a szörnyű helyzetet, hogy miközben így rángatom, egyszer csak látom egy oldalra tekintve, hogy a másik autó meg már ég. És tudjátok, egy autó kigyullad, fönnáll a veszély, hogy mivel berobban a benzintartály. Egy pillanat alatt végigfutott rajtam, hát az autó itt már lángolt, nagyon lángolt, hát itt felrobban az autó, akkor én is meghalok. És még az is eszembe jutott, hogy akkor menjek át a másik oldalra, és onnan rángassam az övet, mert akkor, ha baj van, akkor legalább én életbe maradok. De azt eszembe jutott, tehát ez pillanatok alatt, de hát ezt nem tehetem, hát itt van a kismama. Akkor legalább a testünket is védjük, hát ha felrobbanna. Ez hihetetlen helyzet volt. Anyukámnál már örültem annak, hogy Isten és semmire sem lehetetlen, és eltelt jó néhány másodperc, mikor egyszer csak leesett, hogy hát persze az övbe van szorulva, de hát nem lehetne imádkozni. Az egész helyzet miatt hirtelen nem jutott ez nekem eszembe, de egyszer csak úgy jött. És csendesen úgy magamban, meg az Úr is, aztán elmondta, ő is imádkozott, hogy Isten segítsél, mert itt nagy baj van. És képzétek, valahogy az öv kinyílt. Ma se tudjuk, hogy hogyan. Persze, most már tudjuk. Hát Isten csodát tett. Mert mi rángattuk és mindent megpróbáltunk, de nem nyílt ki, és egyszer csak kinyílt. És akkor gyorsan kiugrott a kismama a kocsiból, és arrébb szaladtunk, mert a másik kocsi lángolt. Én magam is féltettem az életemet, annak a kismamának az életét is féltettük, mert égett a másik kocsi. Szorult helyzet volt a szó szoros értelmében is. A szolga körbe volt zárva, ez a kismama meg nagyon szorult helyzetben volt, meg mi is, mert segíteni akartunk, de Isten segített. És én imádkoztam azért a néniért is, meg hát magamért is. És utána elmondtuk neki, nem kezdtünk ott neki prédikálni egy órán át arról, hogy Isten milyen nagy csodát tesz, hanem elmondtuk úgy egyszerűen, hogy itt Isten segített. Mi azért tudtunk csak segíteni. A szolga meglátta az angyalsereget, és látta, hogy az Úr segített. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. 2 Királyok 6:16. Adjunk hálát az Úrnak ezért az igazságért. Köszönjük azt neked, mennyei atyánk, hogy úgy indulhatunk, mint akik tudhatjuk a mai történetből, hogy valóban velünk is többen vannak. Köszönjük, Urunk, hogy ha adódnak is nehézségek, nem kell aggodalmaskodnunk, mert te betöltöd minden szükségünket. Amen.
1: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi

bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

Kedves hallgatóink, lehet, hogy ma úgy éltük végig a napunkat, hogy most nem tudjuk őszintén kimondani azt, hogy láttuk benne az Istent. Ez nem baj, hiszen csak egy dolgot kell tenni, hogy ez megváltozzon. Egyszerűen csak nézzünk vissza a mai napunkra és az eddigi életünkre, és gondoljuk el, mennyi minden történt velünk egész mostanáig. Lehet, hogy az Isten arcát nem láthatjuk meg, de talán a nyomait az életünkben mindenképpen. Mózes sem azt kapta, amit kért, sokkal többet kapott. Egy ígéretet, megyek veletek tovább. Nem kell látnunk Isten arcát ahhoz, hogy tudjuk, járt már erre, sőt, előttünk megy az úton, amit nekünk is meg kell élni. Ne feledjék, vigyázzanak magukra és vigyázzanak másokra is. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak és a Mária Rádió református félórát hallgatták. Maradjanak továbbra is a Mária Rádió hullámhosszán. Az éter hullámain való legközelebbi találkozásunkig búcsúzik önöktől a Mária Rádió református félórának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megpróbálunk eligazodni a Szentírás őserdejében, mert aki megpróbálja elolvasni a Szentírást, elkezdi a Teremtés könyvével, és legkésőbb Mózes törvényénél az az érzése, mintha elveszett volna. Mint hogy ez egy őserdő lenne, és már nem tudjuk, hogy akkor miről is szól az egész. Aztán a prófétáknál is oly sok szöveg van, ami nehezen értelmezhető, amit nem értünk. És éppen ezért gondoltam, hogy próbáljuk megnézni és leegyszerűsíteni, hogy miről is szól a Szentírás. Persze ez most mindent nem fog megoldani, de legalább egy kis irányvonalat tud adni, hogy amikor olvassuk Isten igéjét, ne érezzük úgy, mintha el lennénk veszve. És az eddigiekben az Ószövetségről beszéltünk, és röviden azt mondtam el, hogy lényegében két nagy téma van a Szentírásban, és minden könyv, minden írása a Szentírásnak valahová besorolható, többé-kevésbé. Lényegében van az a téma, hogy Isten története az ő népével, és ide tartoznak inkább az elbeszélő részek, a történelmi könyvek, hogy Isten hogyan mentette meg az emberiséget. A teremtéstől elkezdve, aztán a bűnbeesés, az emberiség egyre mélyebbre került, majd Ábrahámmal kezdve Isten beleszól újból a történelem folyásába, kiválaszt egy népet, és azzal a néppel próbálja azt létrehozni kicsiben, amit tulajdonképpen az egész emberiséggel szeretne, hogy megmentse a népet, hogy újból lehetséges legyen az, ami az Édenkertben elveszett, hogy Isten és ember együtt vannak, együtt sétálnak, beszélgetnek, egységben vannak. Ez az, amire az emberiség mindig is vágyott, és kereste, hogy hogyan kerülhetek vissza az Édenbe, Isten jelenlétébe, de ugye, amikor az ember próbálja ezt meg, az mindig félre sikerül, és bálványimádásban torkollik. Istennek van egy terve, és ezt a tervet Ábrahámmal kezdi el, és az ő népével akarja véghez vinni, a zsidó néppel, de az Ószövetségből kiderül, az Ószövetség végén azt látjuk, hogy Isten akar az ő népével lenni, de az ő népe nem méltó erre, és lehetetlen tulajdonképpen, hogy Isten az ő népe körében lakjon. Egyszerűen azért, mert a nép újból is újból bálványimádásba esik, nem hajlandó a kapcsolatra, inkább törvény kell neki, de egy élő kapcsolat Istennel az túl nehéznek tűnik. És ezért minden egyes király valamilyen módon elbukik, és Dávid, ő Isten szíve szerinti férfi, de az ő fia már Salamon élete végén nagyot bukik, bálványimádásba esik, és utána az egész sorozat, de már előtte is, ott már Mózessel is azt látjuk, hogy bár Isten jön, és irgalmas, és mindent megtesz, a nép újból is újból elfordul Istentől. És azt kéri, hogy hát adjon valami törvényt, csak ne kelljen találkozni ezzel az Istennel, aki mennydörög, és aki füstben és felhőben jelenik meg. Szóval ez egy tragédia, mert annak ellenére, hogy Isten ennyi mindent tesz, és ennyire lehajol a bűnbeesett emberiség felé, az emberiség nem képes megfelelni Isten szentségének. Tehát ez a történet az Ószövetségben. A másik nagy téma, ami a Szentírásban végigvonul, az Isten érzelmei. És ez legfőképpen a profétikus könyvekben és az úgynevezett írásokban, a zsoltárokban, az énekek énekében, a példabeszédek könyvében ott jönnek elő, hogy Isten hogy érez az ember iránt, és lényegében azt mondtuk, hogy vannak a Isten bírói érzelmei, amikor őt felháborítja az emberek igazságtalansága, és ítéletet mond, de az ítélet mindig az ő irgalmával is kapcsolatos, mert van egy másik nagy érzelem Istenben, a vőlegényi érzelmek. Mert Isten nagyon szeret minket, lehet mondani, egy kicsit ilyen antropomorf módon lehet mondani, hogy Isten szerelmes az emberben. És ezek az érzelmek főképpen
a prófétai könyvekben nagyon erőteljesen megjelennek, és ezeket is fel lehet fedezni, de olyan nagyon élesen a két témát nem lehet szétválasztani, hogy na, Isten története a népével és Isten érzelmei, mert minden könyvben megjelenik ez is, meg az is valamilyen formában. Tehát ez volt az Ószövetség, és most áttérünk az Új Szövetségre, mert az Új Szövetségben ugyanaz a terv, ugyanarról az Istenről beszélünk, és ugyanaz az ő célja, Isten közösséget akar az emberrel. Egyszerűen, mert Isten szerelmes az emberben, és velünk akar lenni. Jézus a főpapi beszédében, János 17-ben azt mondja, atyám, azt akarom, hogy ők, az emberek, az övéi, ott legyenek, ahol én vagyok. Ez az ő mélységes vágya. És mivel, hogy az Ószövetségben nem működött az, hogy Isten az ő népe között lakozzon, egyszerűen azért, mert a nép nem tudott felemelkedni Isten szentségéhez, nem tudott elég szent lenni ahhoz, hogy Isten úgy tudjon ott lakni az ő népe között, a szövetség sátrában, hogy ne kelljen elpusztítsa őket az ő bűneik miatt. Ezért az Új Szövetségben, bár a terv ugyanaz maradt, hogy Isten velünk akar lenni, a kivitelezés más, Isten maga jön közénk. Tehát mi nem tudunk Isten közelében lenni, ezért Isten maga lesz emberré, felveszi a mi esendőségünket, az emberi létnek minden részét, kivéve a bűnt, és a Szent Isten lejön közénk, hogy köztünk legyen. És ugye az Ószövetség végén két kérdés maradt. Az egyik, hogyan válhatnak az emberek olyanokká, hogy Isten közöttük tudjon lakni, és láttuk az Ószövetség azzal végződik, hogy ez lehetetlen. A másik kérdés, hogyan válhat Isten olyanná, hogy az emberek között lakhasson. És ez az, ami az Új Szövetségben történik. Jézus emberi alakot vesz fel, hogy úgy találkozhassunk, hogy ne semmisüljünk meg, ne kelljen meghalnunk. És a keresztben, azáltal, hogy megváltott minket a kereszt halála által, megszentelt, hogy tudjunk az Atya közelében is úgy lenni, az Atya jelenlétében, hogy ne kelljen megsemmisülnünk, hogy szent népévé váljunk. A kereszt az a végső szeretet bizonyítéka Istennek. És ugye itt is végigvonul az Új Szövetségben ez a téma, Isten története a néppel. Most már belevágtunk, már pont a közepén vagyunk. Isten emberré lesz, hogy közösségben lehessünk, hogy velünk lehessünk. De az Új Szövetségben is a terv újból csődöt mond, mert a teljes ellentét Jézus és a farizeusok között, és a főpapok között, az arról szól, hogy Isten velünk akar lenni, irgalmában le akar jönni hozzánk, de a farizeusok és a főpapok jobban ragaszkodnak a törvényhez, a holt betűhöz, mint az Istennel való személyes kapcsolathoz. Inkább ritusok kellenek az embereknek, valamit elvégzünk és kipipáljuk, Isten nem kell. És a kereszt Isten szentségének és az emberek bűneinek végső összeütközése. A szomorú az, hogy vallásos emberek vitték keresztre Jézust. De olyan vallásos emberek, akik a vallásosságukban, a törvény teljesítésében látták az Istennel való kapcsolat minden értelmét, nem az élő kapcsolatot keresték, hanem a rítusok elvégzésében. És ez mindmáig azért egy veszély. Különösen a történelmi egyházakban, nálunk a katolikus egyházban is egy reális veszély, hogy sokkal inkább azon vagyunk gyakran, hogy el van végezve a szentmisén. Voltam szentmisén, voltam vasárnap a szentmisén. Ki van pipálva, elvégeztem, megtörtént. A szentségekhez is volt egy ilyen magatartás, hogy az a kérdés foglalkoztatta a teológusokat, hogy mennyi az a minimális például a szentségek anyagában, mennyi az a minimális, amivel még létrejön a szentség. És ezek ugyan fontos kérdések tudnak lenni, és jó, hogy ezekkel foglalkoztak, csak könnyen átcsúszunk, hogy akkor tényleg a minimálisat, tehát hogy
mennyi az a minimum, amit meg kell tennem Istennel kapcsolatban, Istennel szemben, hogy még üdvözüljek is. Nagyon sok katolikus keresztény, tehát én ezt konkrétan hallottam katolikus keresztények szájából, hogy hát én arra vágyom, hogy valahogy éppen csak besuranjak a mennyországba. Tehát, hogy mennyi az, amennyi a minimum, hogy éppen csak besuranjak, ne legyen túl nehéz nekem, itt az életet is élvezzem, és éljem az életemet, és még éppen besuranjak, mennyi az a minimum? És ez nagyon szomorú. Vagy bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, akár például a szexualitással, vagy házasság előtti kapcsolatban, sokszor kérdezik ezt a fiatalok, hogy mennyi fér még bele? Tehát, hogy mennyi az, ami még nem bűn, de még mindig kényelmes nekem. És ez nagyon szomorú, mert ez pont ugyanaz, amiért Jézus a keresztre lett feszítve, hogy az emberek azon voltak, hogy valahogy feleljek meg Istennek is, legyen meg neki is, legyen elégedett, és én éljem az életemet. Jézus azt mondja, hogy a szájukkal tisztelnek engem, de a szívük messze van tőlem. És Isten nem az üres rítusokban érdekelt. Most a rítusoknak természetesen megvan a létjogosultságuk és a fontosságuk. Én katolikusként ezt nagyon jól látom, és nekem fontos is, és fontosak ezek a törvények, amik megmondják, hogy te minimum vasárnap menj el misére. Minimum egyszer egy évben azért gyónjál, de ez a minimum, tehát ez nem kapcsolat, ez a minimum. Ez az, ami nem engedi, hogy teljesen elfordulj Istentől, de Isten ennél sokkal többre vágyik, és hogyha mi szeretjük Istent, akkor nem így fogunk hozzáállni, hogy mennyi a minimum, és mit kell elvégezni. Azt is megtesszük, természetesen is fontos, és nekünk embereknek fontos az is, hogy legyen egy bizonyos rutin is, mert nem minden nap van kedvem az Istennel való kapcsolathoz. Sajnos az érzelmeink ugye változnak, nem mindig van kedvem. Ehhez kell az, hogy legyen egy szokásom, hogy tudjam, hogy nekem minden nap reggel 6-tól 7-ig imaidőm van például. Ebben segít, hogy megtartson akkor, amikor érzelmileg nem vagyok tetőponton, vagy amikor vasárnap nem lenne kedvem elmenni a misére, tudjam, de azért minimum vasárnap el kell menjek. Ehhez jók a törvények és a rítusok. De Isten ennél sokkal többre vágyik, és élettelen marad, ha csak ennyiben nyilvánul meg az én vallásos életem. És ezt láttuk a Jézus életében, hogy a farizeusok ugyan volt egy odaadásuk és egy szeretetük Isten iránt, csak félreértették, és tényleg ezen voltak, hogy mit kell nekem megtennem, hogy Istennek megfeleljek. És ez még hogyha nem is a kapcsolat kiüresedéséhez vezet, de minimum ahhoz vezet, hogy azt képzeljem én el, hogyha én elvégeztem bizonyos dolgokat, amik a törvényben le vannak írva, akkor már én elég jó vagyok Istenhez. És sőt, még egy lépést, ha tovább lépünk, és ezt könnyen megtesszük, kialakul az bennünk, hogy én ezt is ezt megtettem Istenért. Én minden vasárnapot voltam a templomban. Minden nap elmondtam a rózsafűzért, sőt a zsolozsmát is imádkoztam, tizedet fizettem az anyagiaimból. Én ezt és ezt megtettem Istenért. Nem hazudtam, nem loptam, tisztességes voltam, imádkoztam. Ezért Isten köteles jót tenni velem. Ezért is nem csak, hogy az üdvösségem, az is, de itt is, és milyen dolog az, hogy gondolja Isten, hogy megenged egy katasztrófát az én életemben. Ezért nagyon veszélyes ez a magatartás, ami a farizeusoké volt. Mert a farizeusok és a főpapok el sem tudták képzelni, hogy az ő odaadó cselekedeteik ellenére Isten valami mást akarjon. És Jézus nem azzal jött, Jézus nem azt mondta, Jézus ugyanúgy tudta szeretni azokat, akik semmit nem tettek Istenért. A prostituáltak és a vámosok, és ez felháborította a farizeusokat. Hogy lehet, hogy Isten jön, és ugyanúgy szeresse a vámost, mint engem, aki annyi mindent teszek Istenért, aki naponta imádkozom, és tizedet adok meg mentából is. És Jézus pont azt akarta elmondani, hogy drága testvérem, drága farizeus, nem az van, hogy nem látom, hogy mindent teszel, csak egy rossz motivációval teszed.
mert igazából te nem tudsz megfelelni Istennek. Isten annyira szent, hogy te a bűnös embert bármennyi jót tennél, te nem fogsz megfelelni nekem, hanem úgy azáltal, hogy mit teszel te Istenért, nem lesz lehetséges, hogy Istennel közösségben legyél, hanem azáltal lesz lehetséges, hogy Isten a te bűneid ellenére irgalmas és lejön, lehajol hozzád. És a bűnös ember és a farizeus közötti különbség elenyésző az ember és Isten közötti különbséghez mérten. És ezért mondja Szent Pál a római levélben, mindannyian vétkeztek. Igazából mindannyian a kárhozatot érdemeljük meg, és akármennyi jót tennénk, úgyis a kárhozatot érdemelnénk meg. Mert egyszerűen bűnös emberek vagyunk, és nem tudunk megfelelni Istennek. Hogy ezt jobban értsük, Isten annyira szeret minket, és az ő irgalma olyan nagy, hogy ha én most elkezdeném mindent rosszul csinálni, tehát mától kezdve az összes lehető bűnt elkövetném, gyilkolnék, elmennék Afrikában, és gyermekeket kényszerítenék a háborúba, és szexrabszolgákat tartanék, és dolgoztatnék családokat, gyerekeket, és nem fizetném meg őket, és felrobbantanám, én lennék az, aki felrobbantotta a World Trade Centert, és tehát az elképzelhető minden rosszat elkövetném, Isten semmivel sem szeretne kevésbé engem. Fordítva, ha holnaptól kezdve, vagy mától kezdve a világ legnagyobb szentévé válnék, ha túlszárnyalnám Teréz anyát, ha megoldanám az emberiség éhínség problémáját, nem lenne többet olyan, aki éhen hal, és valamilyen módon én kibékíteném Oroszországot Ukrajnával, és kibékíteném az arabokat a zsidó néppel, és Amerikát Iránnal, és minden konfliktus megoldanék, mindenkihez kedves lennék, szétosztanám a vagyonomat, sőt, még elmennék és evangelizálnék, minden nemzetben beszélnék Jézussal, Jézusról, és az sem érdekelne, ha engem akár megölnek, és vértanúhalált halok, mindezek a tetteim miatt Isten semmivel, egy gramnyival sem szeretne jobban, mint ahogy most teszi. Egyszerűen azért, mert nem lehet jobban szeretni, mint amennyire Isten már szeret most is, amikor még nagyon tökéletlen vagyok. És ez az, amit a farizeusok nem értettek meg, és ez volt az Új Szövetségben a tragédiája annak, ahogyan Isten akart jönni, találkozni az emberrel, és az ember akkor sem volt képes. Eljött Isten az emberek közé, és az emberek azt mondták, nem kell lesz nekünk, ne légy köztünk, nem érdekelsz. Jézus, mondd meg, hogy mit kell tenni. És megtesszük, csak nem akarom mi veled kapcsolatban lenni. Mi ez, hogy nem a tetteink fogják meghatározni? Mi az, hogy mi nem vagyunk elég jók? Nézzétek, ott volt a gazdag ifjú. Ő is azzal jött. Mit kell tennem? És Jézus azt mondja, nem tehetsz semmit. Nem tehetsz semmit. Amit tehetsz, az az, hogy tedd szabaddá magadat a vagyonodtól, mert a vagyonod téged megkötöz, tedd szabaddá magadat Isten számára. Ezt teheted. De semmi más, mert azt kérdi az ifjú, hogy mi jót tehetek, hogy elnyerjem az örök életet, és Jézus azt mondja, mit kérdezel ezzel engem a jóról, csak Isten jó. Te nem tudsz jó lenni, ha Isten téged jó dolgokra tesz képessé. Ugye az Efezusi levélben azt mondja Szent Pál, hogy a jó tetteket, amiket mi véghez viszünk, Isten előre eldöntötte. És mi azért vagyunk képesek jó dolgokat tenni, mert Isten szent lelke minket arra indít. És olyan jó dolgokat, amikre a Szentlélek nem indít, jobb, ha nem teszünk meg. Tehát az Új Szövetségben is ez a téma, hogy Isten történet az emberekkel, azt mondja el, Isten az emberek közé jött, de az emberek nem akarták azt, amit Isten akar, és nem arra vágytak, hogy Istennel legyenek, bár a szívünk legmélyén ott van a vágy, hogy Istennel legyünk, csak mi nem úgy akarjuk. Mi nem akarjuk elfogadni, mi csupán teremtmények vagyunk és tökéletlenek. És ezért Jézus a keresztre ment, mert a kereszt Istennek a legnagyobb szeretet bizonyítéka. És olyan szép, ahogyan János evangélista leírja, ugye ő volt az egyetlen, aki a kereszt alatt ott volt, és ő látta, hogy Jézus mit tett értünk,
És ez a szeretet bizonyíték, ez a szeretet tette Istennek, meg tudja változtatni a szívünket, hogy megértsük azt, amit a farizeusok nem tudtak megérteni. A kereszten Isten lehetővé teszi, hogy Isten mégis nálunk lakjon. A menny és a föld érintkezik, és beteljesedik a terv. És a Jelenések könyvének végén végre beteljesedik ez, mert ott az áll, ők az ő népe lesznek, és ő az Istenük lesz, közöttük fog lakni. Az ember vétkezett, és nem tud önerőből olyan szenté válni, hogy Isten elé lépjen. De Jézus tökéletes ember volt, nála érintkezett a menny és a föld. És a kereszten lehetővé tette, hogy ő saját életét élje bennem. Nem én leszek az, aki olyan nagyon jó lesz, és Istennek jót tesz. És éppen ezért van az, hogy az is helytelen, amikor ezt is hallom gyakran keresztény testvérektől, hogy hát remélem, hogy a mennybe kerülök, mert azért annyi jót tettem. Nem azért kerülsz a mennybe, mert annyi jót tettél. Azért kerülsz a mennybe, ha elfogadod, hogy Jézus a te megváltod. Akkor kerülsz a mennybe, ha elfogadod, hogy Jézus a te megváltod, és pont ellenkezőleg elhiszed, elfogadod, és megvallod, hogy nem te vagy annyira ügyes, hogy a mennybe kerülj, hanem Jézus volt annyira ügyes, hogy megnyitotta az útat a mennybe. És ennek van egy következménye, hogyha én megtértem és elfogadtam őt, megváltom, hogy Isten képes tesz jó tettekre is, és ezeknek is van jelentőségük természetesen, még a mennyországban is, mert Jézus azt mondja, még egy pohár víz sem lesz elfelejtve. De nem ez a belépőm a mennyországba. A belépőm a mennyországba, a Jézusba való hit. A célja Istennek ezzel az egész történettel, az Ószövetség és az Új Szövetség tulajdonképpen az volt, hogy mondjatok csődöt a törvényekkel, ezért adott egy olyan törvényt a zsidóknak, hogy ne lehessen beteljesíteni. Mondjatok csődöt a törvényekkel, hogy segítségét kiáltsatok, és akkor elküldöm Jézust. És ennek a műnek a beteljesülése a Jelenések könyvének a végén, mikor Jézus visszajön, és az ő mennyasszonya mellé tud állni az egyház. Addigra az egyházat Isten valamilyen módon annyira megtisztítja, hogy oda tudjon állni, hogy az egyház is megérti ezt az üzenetet, amit évszázadokon keresztül olyan nehezen nem akarunk megérteni. Újból és újból beleessünk abba, hogy mi akarjuk csinálni a mennyországot, pedig Isten csinálja a mennyországot. Ez volt a története az Új Szövetségnek. Mik az Isten érzelmei az Új Szövetségben? Hát különösen a levelekben találjuk meg, illetve a Jelenések könyvében ez is van, az is van. A levelekben van egy központi gondolat, mégpedig a törvény és a kegyelem. És másodlagosak Pál apostolnál az útbaigazítások, a konkrét útbaigazítások. Szent Pál azt mondja, Isten kegyelemből üdvözít minket, például a 12. fejezet a római levélnek, ezért próbáljatok meg ennek megfelelően élni. Tehát először van az üdvösség, Isten, ez egy kegyelmi aktus Isten részéről, hogy üdvözít minket, ezt csak elfogadni lehet, és ez alapján, mivel Isten ezt tette veled, ezért próbálunk ennek megfelelően élni, és jó tetteket véghez vinni. Erről nagyon részletesen él Szent Pál a római levél 3. fejezetében. De az alapgondolat itt is az, hogy Isten közösséget akar, és ezért nem a törvények teljesítése fog üdvözíteni minket. Azoknak más szerepük van. De visszatérve a témához, itt is ugyanaz a két fő, vagy ilyen, ha csoportosítjuk az Isten érzelmeit, amik úgy áttűnnek a levelekből, az egyik az, hogy Isten mint bíró, ez is benne van az Új Szövetségben is. Ha megnézzük a Jelenések könyvében nagyon is, de az 1 Korintusban is benne van, de Isten mint bíró ott van a keresztnél is. Vagy a zsidókhoz írt levélben is a zsidókhoz írt levél ezt nagyon szépen kifejezi, hogy tulajdonképpen a keresztnél Isten mint bíró volt jelen. Hogyan volt Isten mint bíró jelen a keresztnél? Hát ez nagyon megrázó, és talán a legjobban a 2 Korintus 5.21 fejezi ki, ahol azt mondja Szent Pál, Isten őt, Jézust, aki bűnt nem ismert, tehát akit nem kellett volna érjen semmilyen ítélet, mert ő nem követett el bűnt, bűné tette értünk, vagyis Jézus azonosult a bűnnel, hogy vigye fel a keresztre, és ott érje a bűnt, Isten teljes haragja, teljes ítélete.
Tulajdonképpen ami történt így az, hogy Isten magát Jézust ítélte el, aki azonosult az emberek bűneivel, identifikálódott a bűnnel. Isten haragja őt érte. Ezért van az, hogy Jézus felkiáltott a kereszten, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez nem csupán úgy tűnt Jézusnak, hanem valóban Jézust érte a bűn átka. Jézust érte Isten teljes haragja a bűnnel szemben, mivel Jézus magára vette a bűnt. És ez tényleg elképzelhetetlen, hihetetlen, hogy hogy történhet ez meg Isten fiával. De csak ez volt a megoldás, hogy minket üdvözíthessen. Jézus felvitte a bűnt a keresztre, a kereszten a bűn Isten teljes ítélete alá került, de ezzel együtt maga Jézus, ezért halt meg Jézus a kereszten, utána pedig feltámadt, de a bűn ott maradt a sírban. Ez, ha most valaki azt mondja, hogy hát ezt nem értem, teljesen nem kell megérteni, ezt elfogadni lehet. De lényegében a kereszt az Isten, mint ítélő bírónak az érzelmeiről szól, az ő haragjáról a bűnnel szemben. A másik érzés csoport, amiről beszélünk, az Isten, mint vőlegény. Hát ha az Ószövetségben már megjelentek ezek a vőlegény érzések, az Új Szövetségben van a kiteljesedés, Jézusban érik el a teljességüket. Jézus nagyon sok példabeszédet mond, ahol a mennyegzőről van szó. És Jézus nem csupán szeretetteljes, rendes alak, aki úgy jót tesz az embereknek, hanem ő szenvedéllyel szereti a mennyasszonyát. Ő szenvedélyesen szereti a mennyasszonyát, és azt mondja ugyancsak a főpapi imájában, János 17:24-ben, azt akarom, hogy velem legyenek örökké. A szerelem mondja ezt, hogy örökké. Ugye, ha szerelmes vagy, azt mondja, ez a szerelem, ez örökké tart. A különbség az, hogy a Jézus szerelme valóban örökké tart. De látjuk a János 4-ben a szamariai asszonnyal a beszélgetése Jézusnak, ahol beszélnek ilyen-olyan dologról, hogy hol kell Istent imádni, stb., de az asszony megtapasztalja Istennek a végtelen irgalmát, aki annak ellenére szóba áll vele, és kedves hozzá, hogy pontosan tudja, hogy neki 5 férje volt. És az egész egy kútnál történik, Jákob kútjánál. Az érdekes az, hogy aki ismeri jól a Szentírást, annak rögtön eszébe jut, hogy az Ószövetségben a legtöbb szerelmi történet egy kútnál kezdődik. Mózes a felesége Ciporát egy kútnál ismeri meg. Jákob a feleségét Ráhelt egy kútnál ismeri meg. Ábrahám szolgája, amikor Ábrahám elküldi, hogy Izsáknak feleséget hozzon, egy kútnál találja meg Rebekát. Tulajdonképpen a kút az egy akár szimbolikus hely is, mert ugye ha az Énekek énekét vesszük, és így ezt az egész szimbolikáját a kútnak, vagy akár az édenkertet, az édenkert közepén vízfakat, forrásfakat, vagyis ott is egy kút volt, az jelképezi az Istennel való találkozásnak a helyét. És ez egy kimondottan szerelmi hely. Ezért volt az, hogy a legtöbb szerelmi sztori egy kútnál kezdődött az Ószövetségben. És aki ezekre emlékszik, akkor amikor Jézus egy kútnál beszél a szamari asszonnyal, akkor megérti, hogy a szamari asszony képviseli a bűnös emberiséget. Aki a kútnál találkozik Jézussal, és Jézus felteszi a kérdést, hogy akarsz-e te velem lenni mindörökre. A probléma az, hogy a mennyasszony szajhává lett. Ózeás proféta így fejezni ezt ki. Vagyis elfordult, hűtlenné vált Istennel szemben. De Jézus utána megy. Elmegy a kútig, és ajánlja magát. És azt mondja, akarsz-e ide jönni? Akarsz-e jönni, mint a mennyasszony? Egy olyan helyzetbe, ahol Isten és az emberek együtt élnek az Új Jeruzsálemben. Gyere vissza. Én vagyok a te vőlegények. Gyere vissza. Nem kell semmi jót tenned még ahhoz, hogy szeresselek, mert már szeretlek, csak mondj egy igent. És utána majd csodálatos dolgokat fogunk tenni is. De az egész ott kezdődik, hogy én téged akarlak, akarsz-e te is engem. Kedves testvérek, ezeket azért mondtam el, egyrészt, hogy tudjunk eligazodni a Szentírásban, de azért is mondtam, hogyha nem ilyen a magatartásunk, akkor azon legyünk, hogy ilyenné váljon, hogy térjünk vissza Jézushoz. Nem a cselekedeteinkkel elsősorban, hanem a
hanem az a szívünkkel. És utána majd jönnek a cselekedetek is. Ebben segítsen minket a drága jó Isten. Dicsértessük Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket. Az

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt. Jaj neked, Korozain, jaj neked, Betszajda! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, melyek náltok történtek, már rég szörzsákban és hamuban tartottak volna bűnbocsánatot. Ezért Tirusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítéleten, mint nektek. És te, Kafarnaum, vajon az égig emelkedel? Egészen az alvilágig fogsz süllyedni. Majd így folytatta. Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! Jézus kemény szavai ma arra figyelmeztetnek, hogy könnyű megszokni a jót. Sokszor csak akkor veszük észre, mennyi mindent kaptunk Istentől, amikor valamit elveszítettünk. Korozain és Betszaida látta Jézus csodáit, mégsem változott meg igazán az emberek szíve. Velünk is megtörténhet, hogy halljuk Isten szavát, imádkozunk, templomba járunk, mégis minden marad a régiben. A hit akkor válik élővé, amikor Isten szava nem csak eljut hozzánk, hanem meg is mozdít bennünk valamit. Urunk Jézus Krisztus, te ma bennünket is arra hívsz, hogy nyitott szívvel hallgassuk szavadat. Őrizd meg bennünket a gőgtől, amely nem engedi belátni hibáinkat. Adj alázatot, hogy felismerjük, amikor tévedünk, bátorságot, hogy tudjunk változtatni, és erőt, hogy újra tudjunk kezdeni. Add, hogy nemzetünkben mindig a te dicsőségedet keressük. Megéljük mindazt, amit őseink, és különösen a szentek ránk bíztak, hogy a te országodat építsük életünk mindennapján. Magyarok nagyasszonya, járj közben értünk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segíts a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,

0: add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva kiválasztottad és meghívtad az apostolokat, és azzal bíztad meg őket, hogy hirdessék az evangéliumot, a híveknek jó pásztorai legyenek, és ünnepeljék a legszentebb áldozatot. Add, hogy ma se hiányozzanak egyházadból a szent papok, akik mindenkihez elviszik halálod és feltámadásod gyümölcseit. Amen.

0: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! A Fiffentyű októberi adását hallhatják, Kristály Veronika vagyok, a Fiff munkatársa. A Fiffentyű úgy jött létre, hogy szerettünk volna egy fiatalos, könnyed adást, melyben a fiatalokat érintő problémákat, illetve témákat boncoljuk, ahogyan a neve szerint is, fiatalosan, könnyedén, ilyen kis csengettyűsön. A mostani adásban sem lesz másképp, vendégem Gergely Boróka.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Boróka egy kolozsvári egyetemista, aki a FIF-nek a szervezője, önkéntese most már évek óta. Arra kérlek, Boróka, hogy aki nem ismer téged, azoknak egy pár mondatban mutatkozz be, mit érdemes róla tudni.
2: Kolozsváron vagyok egyetemista, két szakot végzek, az egyik a didaktikai római katolikus teológia, és a másik szakon pedig a szociális munka. Székelyudvarhelyről származom.
1: Köszönjük! És ahogyan a visszatérő hallgatók már ismerhetik, a Fiffentyűt mindig egy játékkal szoktuk kezdeni, ezzel vezetjük be a témát, illetve ezzel ismerkedünk egy kicsit a meghívott vendégünkkel. Ez most sem lesz másképp, és a mostani játék szintén egy szójáték lesz, és ebben a szójátékban

0: szavaknak csak a mással hangzóit adom meg borókának, és ebből kell kitalálnia három szót. Tehát három szónak a betűit fogom neki sorolni. Az első szó egy négy betűs szó. Az első az egy mással hangzóval kezdődik, utána van egy K, szünet, és egy N. Mi lehet ez a szó?
1: Szerintem az ikon.
0: Az ikon. Nagyon helyes, jó a megfejtésed. Akkor térek is rá a következőre, ez talán egy picit nehezebb, legalábbis több betű tartozik hozzá. S, szünet, N, T, szünet, K. Tehát a szüneteket kell behelyettesítened egy-egy mással hangzóval.
1: Hát az eleje biztosan szent, és akkor gondolom, hogy szentek.
0: Igen, nagyon jó a megfejtésed, Boró. És akkor jön is az utolsó, a harmadik, ami rögtön egy szünettel kezdődik. L, szünet, Z, szünet, és T.
1: Kérnék egy kis gondolkozási időt. Talán egy tulajdonság?
0: Igen, szerintem elég közel jársz.
1: Akkor azt mondanám, hogy alázat.
0: Nagyszerű. Igen. Alázat. Tehát az eddigi szavunk az alázat, a szentek és az ikon volt. A kedves hallgatók már tudhatják, hogy a játékkal bevezetjük egy kicsit a témát is, és ez most sem történt másképp, hiszen az ikon, szentek és alázat valahol számomra a példaképeknek a témakörét hozza be, határozza meg, környékezi meg. Ugyanis vannak példaképek az életünkben, és keresztény katolikusokként ezek például a szentek is lehetnek. És nem véletlenül lettél a vendégem, Boró. Én úgy gondolom, hogy te egy jó példával előjáró fiatal vagy, és szerintem nem csak az, hogy jó példával előjáró vagy, hanem a nagyon fontos és szép példaképeket neveztél meg eddig az életed során, legalábbis amikor eddig beszéltünk. Én mindig nagyon szeretem, ahogyan kapcsolódsz az egyházhoz, ahogyan tudod kilátni az emberekből a jót, és ahogy például szoktál mesélni a papbácsikról, a szolgáló papokról, és úgy gondolom, hogy látod az emberekben a példát. És ezért is vagyok kíváncsi arra, hogy ki a te példaképed.
1: Valóban szeretem a papjainkat, de a példaképem az egy nő, mivel jobban tudok hozzá kapcsolódni. Egy képzésem volt a mentorom, és ő is az egyházban szolgál, és azért talán a példaképem, mert olyan értékeket képvisel, vagy olyan erősségei vannak, ami megmozdít engem.
0: Megneveznéd ezeket az erősségeket?
1: Hát pontosan az alázat jutott eszembe. Emellett az alázat mellett azért a bátorság is jelen van, mint sarkalatos erény.
0: És hogyha például nem élőt kellene megnevezned, vagy olyat, aki még szinte hogy fiktívet is, akár mondjuk regény szereplőt, vagy ilyen van, van ilyen példaképed?
1: Úgy gondolom, hogy a fiktív regény lévő szereplőkhöz túl reális személy vagyok, úgyhogy nem is emlékszem, hogy lett volna hasonló példaképem, viszont a szentek közül volt már pár, és jelenleg is van. Líziói kis Szent Teréz jutott most eszembe. Ami megragadt benne az az egyszerűség, és hogy nagyon jelen volt az emberek számára is, a lényeget tekintette a legfontosabbnak, a szeretetet. Ez nagyon megragadó. Egy olyan világban, ahol nagyon gyors a ritmus, sok az elvárás, sok a program, és hamar a legfontosabb lenne kerül a prioritási listán.
0: Nagyon szép dolgokat hoztál be. Számomra is egy olyan erős erény tud lenni az alázat, amit nagyon sokszor említünk, és nagyon kevésszer érezzük meg szerintem azt, hogy mit is jelent ez úgy igazán. Ez az, ami megfogott így az elején is, ahogyan említetted, hogy ez mennyire fontos egy példaképnél. És a bevezetődben már említettem, hogy szerintem egy jó példával előjáró fiatal vagy, aki tényleg egy a mai világban, egy 2026-ot író világban olyan fiatal tud lenni, akit követnek. De kíváncsi vagyok arra, hogy te hogyan gondolsz magadra? Példaképként gondolsz magadra?
1: Nem állítom, hogy szoktam ezen gondolkozni, viszont elismerem, hogy valószínűleg vannak személyek, akiknek az vagyok, vagy hogy volt hasonló felismerésem. amikor különböző vezetői pozíciókba kerültem, akkor megesett, igen.
0: Köszönöm, hogy őszintén válaszoltál erre. Általában ez egy kicsit megszokta bolygatni így az embert, hogy akkor most lehet szerény, legyen szerény ebben, de úgy gondolom, hogy mert hogy Borota egy vezető, vagy ifi csoportvezető is voltál, meg tényleg munkacsoportvezető is voltál, úgy gondolom, hogy vezetőként valahol tudatosítanunk kell, hogy az az út, amiben mi járunk, és főleg, hogyha előjárunk, akkor akarva akaratlanul példaképek tudunk lenni. És úgy értve, hogy mind a jóban, mind pedig a rosszban. Köszönöm az őszintességet, és ugyanitt, mivel ehhez a generációhoz tartozunk, a Z-generációhoz, kíváncsi vagyok arra, hogy mind aki fiatalokkal foglalkozol, mind aki magad is fiatal vagy, mit gondolsz, hogy milyen példái vannak a mostani generációnak? Milyen példákat látnak akár az online világban, az interneten, akár így a élőben, akár koncerteken, milyen példaképekkel találkoznak?
1: Most, ahogy feltetted ezt a kérdést, azon gondolkoztam, hogy vajon van-e már az én generációmnak példaképe a social médián kívül. Mert hogy egyből a sztárok jutottak eszembe, a különböző énekesek vagy előadók. Hát, lehet, hogy megosztó a gondolatom, de úgy gondolom, hogy most annak a trendjét éljük, hogy minél inkább deviáns a személy, vagy hogy társadalomból kilépik, a normákból kilépik, annál inkább felfigyelünk rá. Bár ez nem egyedi, mert hogy ez a minta azért ezelőtt években is jelen volt, viszont én ezt látom leginkább.
0: Nem olyan rég tettük fel ezt a kérdést fiataloknak is, és képzeld el, hogy nagyon sok fiatal a szüleit nevezte meg példaképnek. És számomra ez meglepő volt, főleg viszonylag kicsik voltak már, mint úgy értve, hogy 5-8-asok is voltak, meg 9-12-esek, hát ők már azért annyira nem kicsik, de hogy nagyon sokan a szüleiket nevezték meg példaképnek, és volt, aki rokonait, meg tanárait, és én is arra számítottam elsősorban, hogy akkor biztos internetes embereket, vagy influencereket, vagy akár előadókat fognak megnevezni, de nem. Hogy úgy tűnik, hogy sokkal élhetőbb, vagy sokkal közelebbi példák számukra, akik mellettük vannak. És akkor ide is kapcsolnám a következő kérdést, hogy szerinted annak, aki vezetni mer, idézve ugye a versből, vagy az, aki előjáró, milyen tulajdonságok azok, amik nagyon fontosak? Hogyha figyelhetünk ezekre a tulajdonságokra, akkor te miket neveznél meg?
1: Pont a tegnap olvastam egy bejegyzést, ahol azt írta, hogy igazából, ha valaki vezetővé válik, próbálom megfogalmazni, ha valaki vezetővé válik, akkor nem változik meg, hanem ami addig benne volt, az nagyobbodik, vagy még inkább terítékre kerül, és ez így nagyon megindított engem, de ha meg kéne neveznem, akkor természetesen az alázatot mondanám, az önazonosságot, empátiát, talán ezt a hármat említeném most.
0: Te például, hogyha valakit megfigyelsz, és de nem górcső alá veszed, hanem hogy egyszerűen, hogy előttünk van, akkor neki ezeket a tulajdonságait figyeled? Vagy ezek, amik szembetűnőek számodra?
1: Úgy gondolom, hogy igen, bár az alázatot az nagyon nehéz megvizsgálni, oda valós több helyzet kell ahhoz, hogy egy emberre azt mondjuk, hogy alázatos. Véleményem szerint elég nehéz erényről van szó, mert hogyha görcsösen ragaszkodik hozzá valaki, akkor nem megy. Igen, de az önazonosság és az empátia az mindenképp már az első találkozáskor próbálom felmérni a másik szemében.
0: Meg azt hiszem, hogy ezek mind olyan dolgok is, amik kitűnnek, szembetűnnek. Valahol könnyebb azt fülöncsípni, amikor ezek nincsenek meg, mint amikor megvannak. Tehát ezt úgy valahol érzi az ember. Újra csak visszatértünk az alázat témaköréhez, vagy hogy bejött témaként. Nekem is sok fejtörést okozott az elmúlt időben, mert tényleg feltettem azt a kérdést, hogy hol kezdődik az alázat például, vagy ki tud alázatos lenni, meddig kell alázatosnak lennünk. és hogy tényleg hol van-e akár itt egy önfeladás ebben a részében, vagy ugye az alázatnak alapból is egy témaköre az, hogyha mondjuk nem értek egyet egy vezetőmmel, akkor követem-e őt, tudok-e olyan alázatos lenni, és ezek számomra például nagy kérdések voltak. És mind próbáltam megfogni valahol, hogy mondjuk Jézus, aki híresen alázatos volt, ő mit tenne? Tehát ő neki a keresztútja is hihetetlen csendességről és alázatról tanúskodott. Úgyhogy bennem ez volt például a kérdés, vagy ez a kérdés folyamatosan, és azt hiszem ezt mindig tanuljuk és tanuljuk. És ezért jó, hogy vannak elől példaképeink ezzel kapcsolatban, és nekem például itt tudott segíteni Szent Ignácnak az egyik mondata, nem tudom szó szerint idézni, de arról szólt, hogyha az Úr egy kiskutyát tesz előjárodnak, akkor is kell követned.
1: Wow.
0: Számomra is nagyon érdekes volt, vagy meghökkentő volt egészen pontosan. Nem tudom sajnos idézni teljesen tökéletesen, de hogy nekem ez jött le, hogy tényleg az alázatosságban rengeteget van, amit növekedni.
1: Teljes mértékben egyet értek. Így visszatérve említetted, hogy Jézusra gondoltál, eszembe jutott, hogy nekem is az első gondolatom ilyenkor, amikor az alázatról elmérkedem, vagy tanakodom, hogy is kéne helyesen, az Jézus. Őt mit tenne, de sokszor, nagyon sokszor átvezetek a szent testvéreinkhez. Valahogy megnyugtat az, hogy ugyanolyan emberek voltak, mint én, és talán a nehezebb időszakokban, közelebb érzem magamhoz őket.
0: Ha már volt szó a mostani generációnak a példaképeiről, akkor kíváncsi vagyok, hogy te, aki egy picit többet foglalkoztál ezzel a résszel, kiket javasolnál, vagy kiket tudnál felhozni igazi példaképként a mostani generációknak? Tehát, hogyha mondhatnál embereket, akár szenteket, akkor kiket javasolnál?
1: Talán az első, hogy keressenek valaki olyat, aki ember, még az élők sorát erősíti, és hogy közel áll hozzájuk, hogy meg tudják őket figyelni, és esetleg kérdéseket is tudjanak nekik feltenni. Másodszorban, vagy emellett pedig erősen ajánlom, ha ajánlhatok, szent példaképeket, mert hogy ők tuti tagjai a mennyországnak, és a segítségünkre tudnak sietni. Ha konkrét neveket kell megjegyeznem, hát természetesen nem hagyhatom ki Szent Carlo Acutist, Pier Giorgio Frassattit, ő is már a szentek között van, kanonizált szent, Líziói kis Szent Teréz, II. János Pál pápa, és Márton Áron püspök, hogy közelebbit mondjak.
0: Miért őket javasolnál, akiket felsoroltál? Mert valahol úgy érzem, hogy valamire, valamilyen tulajdonság, vagy valami alapján mondtad őket. Gondolok itt például Carlo Acutisra. Így ahogyan kifejeztem, úgy éreztem, hogy van mögötte valami, amiért különösen javasolod, vagy különösen megneveznéd őt.
1: Hát alapvetően az első három szent, akit megemlítettem, ők fiatalok. Fiatalokként váltak szenté. Ha Carlo Acutist emelném ki, akkor az eukarisztia szeretetét említeném nála. Egy igazi előjárója volt annak, hogy miként kapcsolódhatunk Istenhez a szentségimádás által, úgyhogy talán ezt említeném.
0: Hogyha tiszteletre méltó Márton Áronon kívül nem nagyon neveztél meg magyart. Van különösen magyar szent, akit kiemelnél?
1: Boldog jutott eszembe.
0: Az is teljesen rendben.
1: Boldog Sára testvér, szociális testvér. Őt említeném. Ő is egy nagyon nehéz időszakban élt, sok megpróbáltatáson esett keresztül, és főleg nőként igazán nagy példaképünk lehet.
0: Azt hiszem, hogy mindannyiunknak az életében fontosak azok az emberek, akik már hasonló utat jártak be, vagy akik segítségünkre tudnak sietni az ők példájukkal, vagy az ő közbenjárásukkal, és ezért is lehet különösen fontos az, hogy például a fiatalokat is lássunk magunk előtt, vagy nem csak úgy korunkbelit, mint évek szempontjából, hanem hogy ő is hasonló nehézségekkel állt szembe, mint például, hogy érte a digitális világot, most gondolok itt Carlo Acutisra, vagy mint Márton Áronnál, vagy a Magyar Szenteknél, hogy ők is szintén magyarul beszéltek, és azokon a területeken éltek, mint mi. Nekem különösen is közel áll Márton Áron hozzám, mert ő tényleg falunkbeli, és mindig, amikor elképzelem őt, akkor azt látom benne, hogy úgy látom egy kicsit a vonásait, vagy úgy tudom elképzelni, mint hogyha egy nagyapám lett volna, vagy így látom az, tényleg azokat az erős csíkszentdomokosi vonásokat benne olykor felfedezni, és olyankor mindig egy picit közelebbi. És néha van, hogy amikor hát van egy ilyen, ugye makacsok vagyunk mi, van egy ilyen tulajdonságunk, és amikor valami ilyesmibe ütközök, akkor szoktam kérni, hogy jaj, Márton Áron, kérlek, járj közben ezért az ügyért, mert tudom, hogy neked is voltak hasonló dolgaid. És ha már feljött Márton Áron, akkor egyrészt most van az ő emlékével, és a FIF-en belül is igyekszünk erre egy picit jobban figyelni, és azért is lett ennek a Fifentyűnek a témája a példaképek, mert hogy szerettük volna egy kicsit közelebb hozni Márton Áronnak a példáját, és Márton Áron példáján keresztül az egyik rendezvényünket, aminek Boróka a főszervezője, ő vállalta a magáénak, hogy gondot visel erre a rendezvényre, ez nem más, mint egy zarándoklat. És akkor kérlek, mesélj, Boróka, erről a zarándoklatról pár mondatot. Mit érdemes tudni róla? Mi lesz benne? Hol lesz? Kinek szól?
1: Ez a zarándoklat az ifjúságnak szól. Ifjúsági zarándoklat. 14 és 25 éves fiatalokat várunk. Szeretettel. Célunk elsősorban az, hogy még inkább megismerjük Márton Áron püspökatyának a jellemét, a személyiségét. Az fogalmazódott meg bennem, hogy szeretném, ha az ő erényeit megismerhetnénk, de nem csak az erényeit, hanem azokat a körülményeket is, ahol ezeket az erényeket kamatoztatta, mert hogy mindannyian tudjuk, vagy hallhattuk már eddig, hogy nem egyszerű időszakban élt és volt püspök, szolgált püspökként. Éppen ezért a célért gondoltuk, hogy elutaznánk az ő életének a forduló pontjaihoz, és Csíkszentdomokoson kezdenénk a zarándoklatot, ahol született, aztán Máramaros szigeti börtönhöz látogatnánk el, és végül pedig Gyulafehérvárra. Október 23, 24 és 25-én van a zarándoklat, kiváló őszi hétvége, és azt ajánlom, hogy mindazok a fiatalok jöjjenek el, akik úgy érzik, hogy valamilyen nehézségben küzdenek, mivel ez a zarándoklat nem csak Márton Áronról szól, hanem ugyanakkor egy zarándoklat is, ahol imádság is jelen lesz, és figyelünk arra, hogy Szentlélek megajándékozhasson, adunk lehetőséget rá, törekszünk arra, hogy kinyitsuk a szíveinket, és ezáltal kegyelmeket tudjunk befogadni.
0: Hogyha valaki kedvet kapott arra, hogy jelentkezzen, hol tud jelentkezni?
1: Egy weboldalt kell megkeresni, fif.ma, és emellé pedig írjátok oda, hogy regisztráció, tehát fif.ma regisztráció, és megtaláljátok a Márton Áron ifjúsági zarándoklat néven.
0: Illetve, hogyha bővebb információkat szeretnének találni a kedves hallgatók, akkor szintén a jelentkező.fif.ma-n, illetve a FIF-nek a social media felületein, tehát a közösségi hálón, mint Facebookon, mint pedig Instagramon is találhatnak, vagy a fif.ma weboldalán. Úgy gondolom, hogy mind a példakép témakörben, mint pedig az alázat, vagy akár az erények területén rengeteget tudunk fejlődni, és azért nagyon fontos, hogy legyenek előttünk járó példák, legyenek akár segítségeink, égi segítségek, vagy földi testvéreink, akik ezen az életnek az útján segíthetnek az Úr fele. Hát remélem, hogy a kedves hallgatók találtak valamit, amiben kapaszkodhatnak, vagy valami a mondatot, amit amit ki tudnak emelni a mai beszélgetésből. Igyekeztük ezt a témát egy kicsit fiatalosan megfogni, hiszen ezzel is akar foglalkozni a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség a fiatalok oldalával, és együtt zarándokolni ezen az élet nevezetű zarándokúton. Hogyha felkeltettük az érdeklődésüket, és szeretnének a FIF iránt keresni, olvasni egy picit többet, akkor az említett FIF.ma weboldalon megtehetik, hogyha pedig szeretnének FIF-entyűt hallgatni, akkor szintén a Mária Rádiónak az oldalán megtalálhatóak, illetve minden hónap első péntekén. Szeretettel köszönjük, hogy végighallgattak minket, köszönjük, hogy követnek minket hónapról hónapra, és a kedves visszajelzéseiket elküldik nekünk. Nagy öröm mindig ezeket olvasni, vagy mindig ezeket hallgatni. A mikrofonnál ebben az adásban Kristály Veronika voltam,
1: és Gergely Boróka. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsorát hallották.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Imádságom jusson színed elé, hajlíts füledet kérésemre.
0: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
1: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
0: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
1: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
0: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
1: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeid fölöttem összecsapnak.
0: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak.
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodádat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
0: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren,
0: s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Kedves hallgatók, éjszakai virasztást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból reggel 6:30-ig. Az elmélkedést Ferenc Zsolt tisztelendő úr fogja tartani. A zenei szolgálatot a Fénysugár Dicsőítő Együttes látja el, technikában munkatársam Bába Berta. A bevezetőt és a virasztást Bajcsi Tibor, rádiónk önkéntese vezeti. Hívjuk önöket, hogyha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be a virasztásba. Ezt az éjszakát töltsük az Úr jelenlétében.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üdvözlöm a kedves jelenlévőket és a rádió hallgatókat is! Egy pár dolgot szeretnék közölni. Akinek nem sikerült még a telefont lehalkítani ebbe az órába, már 10 óra után le lehet, próbáljunk megtenni, köszönjük szépen a megértést. Megkezdődtek a szemináriumok. Több mint 300 és egy pár személy iratkozott be, Gyergyó Csomafalván és Szent Katolnán. Hordozók imáinkba, hogy tartsanak is ki, az út a kanyarokba neveztődjenek el, hanem hozzanak komoly döntést. A jövő héten szombaton 9-én a Máréfalvi közösség tart imanapot. Az imanap keretén belül szentségimádás. Nem jól mondtam? Szombatot? Elnézést kérek. Rosszul olvastam. Tehát 9-én pénteken, a dátumot jól mondtam, a napot tévesztettem el, elnézést kérek. Az imanap keretén belül pedig szentségimádás, tanítás, háladóének, háladó szentmise és tanúságtételek lesznek. Imaszolgálattól fejeződik be. A honlapon rajta van a program, meg lehet nézni pontosabban. Szintén ebben a honlapban Székelyudvarhelyén 24-én szombaton lesz egész napos imanap. Szívesen látnak minden érdeklődőt. És mivel a virasztás az egy próbatétel, önmegtagadásra jár, és általában az önmegtagadást akkor szoktuk beiktatni az életünkbe, amikor bajunk van. Jó dolgában sem nem igen van az embernek ilyen döntése. Ezért az elkövetkező egy percben hozzuk szándékainkat Isten színe elé, hogy meghallgatásra találjon, és valóban mindaz, ami gátol bennünket a hitelességben, az Krisztusban megtörjen. Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében kérünk. Szent Fiad nevében kérünk, Atyánk. Fogadd el felajánlásainkat.

Hallgass meg, Uram! Kedves testvérek, a holnapi evangéliumban van az apostolok 72 tanítvány visszatérése, amikor a krisztusi küldetésből visszatérve nagy örömmel számolnak be. Azt mondja a Szentírás, hogy nagy örömmel újságolták magának Jézusnak: Uram, nevedre még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy azt mondják, hogy nekik engedelmeskedtek, de Jézus nevére. Nem azért, mert ők ügyesek voltak, mert beosztásaik voltak, hanem azért, mert Jézus nevében cselekedtek. És a jézusi válasz így szól: láttam a sátánt, mint villám úgy bukott le az égből, mert hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek, nem fog ártani nektek semmi. Jézus megmagyarázza, hogy ezek a csodák, amelyek történtek az ő közben járásaikra, ezek abból a hatalomból származnak, amelyet ő adotta. Azt lássuk, hogy a földi tevékenysége alatt mindig, amikor elküld a tanítványait, hatalmat ad. Érdekes, hogy nem maradnak meg ebben a hatalomban. Ezt elég világosan bizonyítja a nagycsütörtöki nagypénteki esemény. Amikor menekülnek, amikor megijednek, amikor hát székesen berezelnek, ugye, hogy most ők következnek, és mi lesz velük. Azt mondja Jézus önmagáról, hogy nékem adatot minden hatalom a mennyben és a földön. És ebből a hatalomból lássa el a tanítványait, ezzel ruházza fel, hogy az ő nevében cselekedhetnek. El kell mondjam, kedves testvéreim, kedves hallgatók is, hogy mindannyian, akik megkeresztelkedtünk az ő nevében, ebben a felruházásban részesültünk. És akkor feltevődik a kérdés, hogy jó, de hát akkor miért nincsenek meg azok az apostoli idők? A válasz: mert nem vagyunk képesek Jézus nevében útra kelni. Jézus nevében útra kelni nem azt jelenti, hogy emlegetem a nevét, és mondom: Jézusom, Jézusom, mert emlékszem, voltam egy, hát egy ilyen lelki gyakorlaton a vezető, úgy megállt a mikrofonnál egy adott pillanatban, és úgy elkezdte: Jézus, te Jézus, te Jézus, te Jézus, te Jézus. Én úgy láttam, hogy a démoni világ azért nem esett össze, és nem rohantak el, hanem úgy gondolom szorakoztak egy kicsit, hogy szegény kínlódhatik, vagy mi van vele. Jézus nevében akkor tudok cselekedni, akkor tudom az ő hatalmát működésbe hozni, amikor az életemmel igazolom, hogy hozzátartozok. Amikor a megosztottságot úgymond kizárom az életemből. Amikor azon buzgolkodok, ez nem azt jelenti, hogy nem tévedhetsz, ne legyen félreértés, hanem azt, hogy nem egyezél bele a tévedésekbe. Hogyha éppenséggel van ilyen becsapott a gonosz, akkor nem abban állsz meg, amivel becsapott, és nem azon evődsz hetetig vagy évekig, hogy jaj, hogy becsapott az ördög, és hogy megkísértette. Gondolj csak el, Pál apostol éveken keresztül gyűjtögette a keresztényeket, hogy halálra ítéljék, kivégezzék. Nem tudjuk pontosan, hányan haltak meg az ő közben járására. Viszont miután úgymond megkeresztelkedett, miután a damaszkuszi úton találkozott a Jézussal, utána nem emlegeti. Van, amikor igen, de nem bucsálódik az, hogy jaj, akkor most hogy állják itt előttetek? Hát hú, hát én tudjátok, mennyi ilyen minti hányat vezettem halára.
Mert sokszor ezzel csap be bennünket a gonosz, hogy a múltunk gyöngeségeit hozza színünk elé, mi pedig ezen evődünk. Minden ilyen evődés démoni sugallatra van, hogy légy tehetetlen. Mert tud átvenni azt, amiért Isten fia alászállt a mennyből, amiért szenvedett, meghalt, de föltámadt. Mert tud átvenni a léleknek azt az áldását, amelyben részesültél. Amiről azt mondja Pál apostol, hogy minden mennyei kegyelemben részesültünk Jézus Krisztus által a lélek erejében. Hogy lehetőleg ne azt foglalja el az elmédet, amit Istentől kaptál, hanem az, amivel a gonosz fogságba tud tartani. A múltat tévedései, vagy éppenséggel a saját tévedésed, hogy most, jaj, most már nem itt csináltam. Egyik alkalommal egy kedves testvérke hívott fel egy távoli helyből, hogy kétségbees vagy. Előtte való este összevesztek a férjével, és káromkodott. Mikor soha nem káromkodik, és azt láttam, hogy hirtelen, hogy imádkoztam érte, hogy egy gyenge pillanatában, amikor beengedte az ellenszenvet a férje iránt, mert ez az ellenszenv már lehetőséget ad a sátánnak, hogy beférkezzen és a gondolatai zavarba hozza, és ezáltal erre a sugallatra káromkodott. Történhetnek olyan kellemetlenségek az életünkben, amikor így hirtelenségből nem vagyunk a helyzet magaslatán, és valami téves dolgot csinálunk, ami nem Isten igazságában van. De legyünk hálásak, hogy az irgalmas Isten gyermekei vagyunk, és rögtön tartsunk bűnbánatot. Mert Isten a megvalott és megbánt vétkeket megbocsássa, és elfelejt, és nem emlékszik rá. Ez mindig a démoni világnak a buzgósága, hogy bűnbe, kisebbségi érzésbe, fogságba tartson bennünket. Itt a tanítványok örömmel térnek vissza, mert lássák a krisztusi győzelmet a démoni világ felett. Sőt, Jézus is lássa eztet, és azt mondja, láttam a sátánt, ahogy lebukott az égből. Nekünk keresztényeknek, Krisztus követőknek hivatásunk a hiteles Krisztus követés. Olykor igaz, csak hagyományt vagy szokást tartunk belőle egy bizonyos vallásos irányzatba, és nem a hatalom gyakorlása van az első helyen, hanem bizonyos előírások betartása. Fontosak ezek az előírások, mert kell valami, ami világi módon is egyenesbe tartson. Mindezekre addig van szükség, amíg az újjáteremtés kegyelmét átvesszük. Amikor hagyjuk, hogy Isten lelke átformáljon bennünket, akkor már az előírásokra nincsen szükség. Pál apostol így beszél erről, akiket Isten lelke vezérel, azok mentesek a törvénytől. Akiben Isten lelke lakik, az Isten fiai, úgy látom, van szentgyontatási lehetőség, hogyha valaki szeretne szentgyónáshoz járulni, megjött a papácsi. Tehát mindaddig, amíg ez az újjászületés megtörténik, addig ezeknek az előírásoknak a jelzőtáblái által működünk. Viszont amikor az újjászületés megtörtént, akkor már nincs jelzőtáblára szüksége. Mert lássuk az igazi világosságot. Akkor már Isten fényessége vezet bennünket. Nem kell aggódnunk, és nem kell békétlenkednünk, meg zugolódnunk. Mert ha Isten lelke vezérel, akkor nem tévedünk.
akkor ő be tud tölteni és meg tud tartani. És azt mondja Jézus, hogy ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Érdekes. Azt mondja, hogy ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Mert ismeri az emberi gyöngeséget. Ismeri a tanítványainak is a gyengeségét. Hogy lehet, hogy most én adtam erőt nektek, és engedelmeskednek ezek az erők. De ha ti meggyengültek. De ez az erő, amikor úgymond lejár, mert lejárt láttuk az életükbe. Akkor visszatérhetnek, és annyi nektek. Viszont, hogyha fel van írva nevetek a mennybe, az azt jelenti, hogy igent mondtatok

Maga mondja, hogy lehetetlenség, ne tévedjetek. A gond ott van, amikor beleegyeztem a tévedésbe. Úgy szoktuk mondani, hogy nem olyan nagy probléma, hogyha egy madár rászáll a fejed tetejére. A gond ott van, hogyha fészket is rakott rá. Akkor már megterhel. Tehát az igazi öröm alapja az az, hogy Isten országának örökösei vagyunk. Isten gyermeke és Krisztusban új teremtmények. Sajnos, hogy nagyon kevés keresztényt láttam az évtizedek folyamán, akik ebben az örömben járnak. Felé tudják helyezni Isten országának a fontosságát minden elfoglaltság felé. Mindenfelé. Úgy sokszor akár magamon is észreveszem, hogy bizonyos dolgoknak a megoldásában, kivitelezésében úgy megfeledkezek arra részről, hogy Isten gyermeke vagy a Krisztusban szabad, és az örök életnek örököse. Nincs amiért elcsüngednem, nincs amiért neheztelnem, nincs amiért békétlenkednem. Azt tapasztaltam, hogy ilyenkor mindig valamilyen kísértő erőt beengedek valamilyen formában, úgy észrevétlenül. Mindig örülök, amikor ráébredek a tévedésemre, mert az irgalmasságon keresztül újra visszakapom mindazt, amit el akartak rabolni. Vajon a mi örömünk ki tud-e teljesedni abban, hogy a nevünk fel van írva a mennyek országába? Mikor íródik fel talán? El kell mondjam, a keresztség alkalmával. Viszont ahogy fejlődünk, elhalványul. Mert megoszottak kezdünk lenni a világgal. Beengedjük a világ szellemét az életünkbe, és akkor úgy nem veszük észre. Azért nem veszük észre, mert most ilyen a világ. Ilyen a mai keresztény világ is, ugye? Hiszen lássuk a keresztények körében is, milyen dolgok történnek. Vállások, pereskedések, alkohol, kábítószer, különböző függőségek, depressziók, akár öngyilkosságok is. És mindez annak a következménye, hogy a világ szelleme megpróbál beférkezni az életünkbe, hogy megtévesszen, hogy hamis boldogságba tartson. Nem egy testvértől hallottam, hogy amikor rákérdeztem, hogy miért cigarettázik, hogy azt mondta, hogy ez nyugtat. Semmilyen tudományos alapja nincsen. Annyi van benne, hogy elfoglaltságot ad, és kevesebb oxigént kapsz. Hazugsága. És hazugság az alapja minden ilyen, úgymond, Isten tagadó eseménynek. Hamis minden boldogság, amely nem Isten igazságából származik, hanem valami mullandóságtól. A démoni világ azon buzgolkodik, hogy a mullandó boldogsághoz ragaszkodjunk, és ezt próbáljuk első helyre tenni. Ezért szoktunk fáradni, izzadni, fizetni. Úgyhogy jól meggondoljuk az életünkben. Hányszor, úgymond, fizettem, fáradtam, izzadtam azért, hogy megőrizzem Isten országát. De hányszor tettem ugyanezt azért, hogy valamit megvásároljak, megszerezzem, valamit elérjek, telefont, kocsit vegyek, házat építsek. Nem rosszak ezek, elnézést, nem, hogy valaki azt értse, hogy ezekről le kell mondani, szükségesek. És amikor imádkozott érettünk, akkor azt mondta, hogy Atyám, nem azt kérem, vedd ki őket a világból, hanem szabadíts meg a gonosztól. Vagyis azon erőktől, amelyek elterelik a figyelmünket Istenről.

És a gondolkodásmódunk olyan világi lesz. Szóval tegnap olvastam egy cikket, egy tudósnak a nyilatkozata volt, hogy a világ nem is sejti, mekkora zűrzavar előtt áll a mesterséges intelligencia által. Most csak olyan kezdet van, de hogy egyre többen már akár egyszerű járókerők is a telefonon keresztül ugye be tudnak kapcsolódni. Olyasmiket lehet elérni, ami nem éppen a saját javunkra van. Tehát Jézus arra biztat bennünket, hogy az igazi örömünk az abból fakadjon, hogy nevünk be van írva mennyek országába. És ügyeljünk erre a névre. Ügyeljünk, hogy senki és semmi ne törölje ki. Erre minden napra kell az éberség. Viszont Jézus is reagál erre a sikerre. Így írja Szentíró Lukács. Abban az órában Jézus kitörő örömmel dicsőítette az Istent a Szentlélekben. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy mi engedtük-e meg magunknak egy-egy ilyen győzelemnél, egy-egy sikernél, mikor a sötét világ ellen munkálkodtunk, és sikeresek lettünk, hogy kitörő örömmel dicsőítsük az Istent. Talán azért, mert ez nálunk nem divat, nem szokás, nem hagyomány. Sőt, hogyha egy vallásos szertartáson betölt Istennek öröme, úgy kinéznek és megpecsételnek. Komolytalannak meg egyébnek neveznek, pedig teljesen más a helyzet. Ezelőtt körülbelül, hogy 30 évvel voltam egy lelki gyakorlaton. Egy éjszakai virasztáson voltunk, és másnap ünnepi szentmise volt. A virasztáson nem volt olyan nagy gond, mert nem azért, mert nem voltak sokan, hanem akik ott voltak, azok mind azért mentek oda, mert Istenhez közelebb akartak kerülni. És ezek mindannyiunkat megérintett. Ugyan belső boldogság és öröm töltött el. Másnap az ünnepi szentmisén szóltak, hogy menjek, mert baj van. Kérdeztem, mi történt? Mondták, hogy valaki rosszul van. És amikor odaértem, hogy a tömegben, mert elég sokan voltunk, hála az Úrnak, egy fiatal lányt láttam, aki ott volt a virasztáson. És amikor ránéztem, és láttam azt a belső mély boldogságot, amit tükrözött az ő arca, úgy elmosolyodtam, és ott jöttek a pohár vízzel, és hogy úgy pofozgatták szegényt. Néztem, hogy ajaj, ajaj, mennyire nem lássuk, mennyire nem ismerjük fel Isten jelenlétét. És akkor mondtam, hagyják, ne élezgessék. Sokkal boldogabb mindenek. Annak örvendjenek, ha a helyébe kerülnének. Hogyha ugyanazt megtapasztalhatnák. Mert neki nyitott a lelke, és a szentmisén keresztül át tudta venni azt a kegyelmet, amit át kéne vegyünk minden szentmisén, hogy tényleg Isten örömbe be tudjon tölteni. Hogy ne egy száraz szertartás legyen egy szentmise, hanem az életet adó erő, amelyre annyira szüksége van a mai világnak. Hiszen ezért van összeállítva.
Hányszor vettünk már részt új szentmisén, jó magam is emlékszem annak idején. Ugye, amíg a vallásosáról nem tértem hitre, hogy hasonló helyzetben voltam. Vagy azt figyeltem, hogy milyen hosszas a prédikáció, mikor lesz vége. Vagy az, hogy lehet-e valamit belőle tanulni. Tehát valami olyasmire figyeltem, ami nem éppen tápláléke. Miután úgymond a hitre tértem, értéke kezdett lenni minden mozzanatának. Megkezdve a bűnbánatot az ige liturgiával, amelyben Isten igazságát ismerjük fel, egész a prédikációig. Majd jött készülődés a Krisztussal való táplálkozásra, és minden más lett. Valahol az a bizonyos öröm úgy betölthet minden szentmisén, amit ott a lelkünk. A krisztusi dicséret így hangzik. Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. Kissé furcsa, hogyha belenézünk a kereszténység történetében, több valószínű az írástudatlan szentek száma, mint a doktor docenseké. Ha megfigyeljük a Mária jelenéseket, akkor nem egy püspökségen, nem egy teológiai központban, hanem általában olyan ártatlan gyermekeknek jelent meg, akik nem kételkedtek még akkor sem, amikor akár az egyháziak vagy a hivatalos személyek megpróbálták lebeszélni róla, hogy az nem igaz és képzelődés. De a gyermeki egyszerűséggel nyitottak voltak Isten kegyelmére. Ezért mondja Jézus egy alkalommal, bizony mondom nektek, ha nem lesznek olyanok, mint egy a kicsinyek közül, nem jutok be mennyek országába. Ha nem tudjuk abban az egyszerűségben venni az isteni kegyelmet, amelyel be tud tölteni, hanem észre akarjuk felfogni, akkor nehéz nekünk tovább lépni a hit terén. Mert egyszerűen az elme nem engedi. Mert mindig akarjuk tudni, mindig át akarjuk fogni, ellenőrzés alatt akarjuk tartani Isten hatalmát. Kicsit furcsa, hogy én apró emberke, akinek a bűn miatt az elméje el van homásodva, én akarom megszabni a világ mindenség teremtőjének, hogy működjön, és mit adjon. Nemrég beszéltem egy nagyon buzgó testvérrel, aki nagyon sok kérdést tett fel, hogy az hogy kell csinálni, és akkor az hogy van, és mondta, hát az igazság ott áll, hogy már egy pászor úgy eldöntette, hogy hiteles akarja Krisztus követni. Csak attól fél, hogyha valami olyant kért tőle, ami neki nem tetszik, akkor mi lesz? Mondtam, pedig az lesz az első. Az az első, ugye, mert maga Jézus mondja, aki engem akar követni, tagadja meg önmagát. És a másik az, hogy vegye fel keresztjét. Mert önmegtagadás nélkül nincs elég helye Krisztusnak a szívünkbe. Mert az egónk nem engedi. Nagy helyet foglal. Sok keresztény gyülekezetben láttam ezt az elfoglaltságot. Akik úgy, főleg ugye a 90-es évek elején, amikor sok ilyen irányzattal találkoztam, és akár voltam ilyen közös ima találkozókon. És láttam a frissen fellendülteket, hogy úgy be vannak lendülve, és úgy érzik, hogy mindent tudnak. Mindig örültem a lendületességükön, csak a józansággal egy kicsi gondom volt. Visszaemlékszem egy alkalommal, a
Pontosan nem tudom hányan voltunk, de azt hiszem több mint 100-an. És felkértek a befejezés utána, hogy segítsünk ott a rendcsinálásban, mosogatástól megkezdve egyébbe. Nagyon lelkesek voltak a testvérek, jött a Szentlélek, újongtak, imádkoztak, állujáztak, hogy nagyon lelkes társaság volt. Annyira lelkesedtek, hogy csak ketten hallottuk meg, hogy segíteni kéne. Márpedig tettek nélkül a hit halott. Mentek az udvarba, felemelt kézzel imádkoztak. Nem rossz, biztos, hogy jó dolog. De az állapotbeli kötelességetek nem tudsz eleget tenni. Ez az ima száraz marad. Nem fog csak attól üdvözülni, mert mondod az imákat, és úgy hiába valóan kunyongasz. Viszont amikor azon munkálkodsz, hogy a neved maradjon felírva a mennyben, akkor egy más boldogság tört el, ami úgy nyilvánul meg, hogy abban a munkában, amelyben hivatásod van, abban örülsz. Nem attól félsz, hogy jaj, most milyen a főnökem, és milyen lesz a holnapi napom, és most vajon levágják a fizetést, most vajon lesz-e folytatása, hanem örömed van, mert Isten betölt téged. Úgy örülök, mikor egy-egy szeminárium végén a tanúságtételekben elmondják, hogy az a munka, amit eddig olyan nehezen végeztem meg, minden most már teljesen szabaddá tesz, és örömmel tudom elvégezni a munkát. Ahhoz, hogy ezt az örömet be tudjam fogadni, de okvetlenül szükséges az egyszerűség. Az az egyszerűség, ahol Isten szavának, Isten igazságának van helye. Ahol nem kezdek rögtön filozófálni. Én nagyon sokszor elképzeltem magamat, hogy amikor Gábriel főangyal megjelent Máriának, és elmondta, hogy fiat fog születni, nevezőt Jézusnak, hogy én mit válaszoltam volna? Ne hülyéskedj, én ezt szent vagyok, nincs férfi, ez dolgom, tehát én elmagyarázom, értsen meg az angyal, hogy ez nem úgy működik. De Mária az egyszerűségében teljesen másként viszonyult a dolgokhoz. Volt igénye, és számunkra ezért példa, hogy ne az emberi bölcsesség vezessen, ne a világ szelleme, hanem az Isten iránti hűsége. Hogy legyen igenünk arra, hogy Isten be tudjon tölteni az ő jelenlétével. Igen, kedves testvéreim, lássuk Jézus életében is, ami igazi az emberségét. Lássuk itt ezen az alkalmon, amikor kitörő örömmel dicsőíti az Istent a Szentlélekben. Lássuk, amikor a kereskedőket a templomban kiforgassa, úgy indulatosan. Lássuk, amikor Jeruzsálemet megsírassa. Tehát nincs kételjünk az emberségétől, hogy valóságos Isten és valóságos ember. És az a jó, hogy ígérete szerint, aki benne hisz, ugyanazokat cselekszi. Tehát abban a részben, hogy nekünk is van neheztelésünk, örömünk, meg ilyen, az úgy jó. De abban a részben törekszünk-e, hogy annak a gonosznak, amely sokszor befolyásol bennünket, úgy hitben ellenálljunk, hogy ebből legyen elég. Befejeztem. Én nem az aggodalmasság lelkét kaptam, hogy írja az írása, hanem az Isten gyermekség lelkét. Van-e döntésem erre a gyakorlatra? Vagy még mindig a békétlenség és az aggodalmasság fontos helyen van a szívembe, az életembe?
Az ős ellenség mindig azon buzgolkodik, hogy az igazi boldogságot elvegye tőlünk. Kérjük a bölcsesség lelkét, hogy az az öröm, amely Krisztusban volt, az be tudjon tölteni nap, mint nap. Hogy lássa a világ rajtunk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Nem közömbösek, nem ilyen kíváncsiak, hogy ki hova ül, hanem ráfigyelünk. Tudom, hogy nehéz egyeseknek, mert annyira a világ szelleme befolyásolt vannak, hogy mindig egy templomba is, ha ott vannak a szentmisén, nem az oltári szentség a legfontosabb, hanem ki jött be és mibe öltözött. Ezek vagyunk. Pedig Isten az ő örömével akar betölteni. Maga Jézus mondja, azért jöttem, hogy örömötök legyen, az én örömem a tietek legyen, és ezáltal a ti örömötök teljes legyen. És az ő öröme a gonosz feletti győzelem. Ez az igazi öröm, amelyet megajándékozott bennünket. És az élete árán adta ezt nekünk. Nem az aggodalmaság és a félelem lelkét, hogy mi lesz holnap, és mi lesz, mert beteg vagyok, és mi lesz, mert a fiam elutazott, mert a leányom nem tudom, mit csinált, hanem abban az örömben állok meg, amelyben Isten be tud lépni az életembe, és amelyben az élet általam, mert nyitott vagyok Isten kegyelmére, be tud lépni a családom életébe. Hála az Úrnak, annyi megtapasztalást láttam az évtizedek folyamán, hogy egy szeminárium elvégzésénél úgymond családtagok, munkatársak tértek meg, mert az illető végzős komolyan vette azt, amire hivatva van a szemináriumba. Annyira fontos, hogy valóban Isten lelke betöltsön, hogy az újjászületés ne emlék, ne elmélet legyen számunkra, nem olyan, amiről csak beszélünk, hanem az a valóság, amely szabaddá tesz. Krisztusban a megváltás kegyelmében. Mert szükségünk van erre a szabadságra, hogyha akarjuk reklámozni Istent. Annyi reklám van máma különböző távközlési eszközöknél. Mindent reklámoznak. Mi pedig arra vagyunk hivatva, hogy a lélek szerint próbálunk élni, hogy magát Istent reklámozzuk. És mi legyünk a reklámok. Hogyha valakivel találkozunk az utcán bármilyen formában, ránk tekintve lássa, hogy a mi Istenünk a szeretet Istene. És ettől öröm van a szívünkbe, és ez látszik az arcunkon. Bármilyen körülmények között vagyunk. Mert nem arra figyelünk, amivel le akarnak folytani, hanem a üdvösségünkre. Az örök életre. Mert a mi nevünk be van írva a mennyek országának nagykönyvébe. Ezért nem a neheztelés és zugolódás az osztályrészünk, hanem a hálaadás. Ezért újongó szívvel magasztalunk téged, Atyánk Istenünk. Áldjuk a te szent nevedet, aki fiaddal áldottál meg bennünket, hogy általa új életünk legyen. Kérve kérünk, jöjj segítségünkre, és törj meg minden lefolytó erőt jelen és távol lévőkben. És nyisd meg a szíveket, Uram, az igazi örömre, amely benned van, és amelyben meg akarsz dicsőülni minden részvevőben, minden hallgatóba. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj, segíts ebben, szállj alá és tölts el, hogy a mennyei dicsőséget örömteli szívvel valljuk meg, Isten teljes győzelmére a életünkben.

Dicsőség neked, Istenünk, úgy, amint a mennyben, úgy idelent is kérve kérünk a mi atyánkban is nap, mint nap. Vágyunk erre a dicsőségre, atyánk, hogy betörj szent lelkeddel, hogy ez a mennyei erő, amelyre szükségünk van, amelyre szüksége volt az apostoloknak, a tanítványadnak, akik 3 évig ott voltak veled, és mégis elszaladtak. Nem ítélted meg, mert láttad a gyöngeségeiket. Kérünk bennünket, sejtélj meg, Uram. Hisz mi is elismerjük, gyengék vagyunk. Hanem jöjj segítségünkre. Add, Uram, hogy ne fűhöz fához kapkodjunk, hanem mennyei erődhöz ragaszkodjunk. Jöjj, teremtő lélek. Jöjj, jöjj, és nyilvánulj meg, Uram. Érítsd meg a mi elménket és a mi szívünket, hogy valóban tőled várjuk azt, amire szükségünk van, az, ami valóban megoldást tud adni az életünkre, ami fel tud emelni, hogy ne gyengeségben, ne félelemben és aggodalmasságban éljünk, hanem hiteles Isten gyermeki életben. Jöjj, teremtő lélek, jöjj, szállj alá. Szállj alá, Uram, és tölts el. Különösen kérünk azokért, akiknek megtört a hitük, akik talán úgy elkeseredtek és reménytelenek. Isteni hatalmasságod által törd meg minden reménytelenségnek fogságát Isten gyermekei felett. És így meg a szívüket, hogy hozzád kiáltsanak, hogy mennyei erőt betöltse, és teljesítegye az életüket. Ó, jöjj, Szentlélek, jöjj, segíts ebben térségre.

Mert a te erőd mennyei, a Szentléleknek az ereje, amely istenség és nincs kifogyóban, nincs krízisben. Köszönjük, Atyánk, hogy megáldottál ezzel a mennyei erővel. Köszönjük, Istenünk, hogy gyöngeségünkben erőségünkre van a lélek, és betörcesz bennünket vele. Hogy megtörjön minden csüggedség, minden aggodalmasság és békétlenség, minden nyugtalanság, ami a hitetleneknek jellemzője, és helyébe a te örömet töltsön be. Az az öröm, Uram, amelyről Jézus is tanúságot tett, és újongó örömmel magasztalt téged a lélek erejében. Ó, segíts bennünket, Uram, hogy a mi örömünk is a lélek erejében legyen, hogy ő vezesse, ő töltsön be, és járjon át. Teljesen járjon át. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj, és töltsd be, hisz nálad nélkül gyengék vagyunk, Uram, amint voltunk addig is. De ha te betöltesz, hogyha te átjárod a mi testünket, lelkünket és szellemünket, új teremtményét teszél bennünket, átformálsz, és erre vágyik a mi szívünk. Ezért kérve kérünk, Atyánk, árazd ránk lelkedet, jöjj, Szentlélek, kérünk egy szíved lélekkel.

Áldja néked, Istenünk, hogy lelkedet küldted el mi nekünk, hogy újjáteremts bennünket, kérve kérünk Jézus Szent nevében, Uram. Tölts el a te lelked teljes erejével, hiszen annyira szükségünk van, Uram. Azért tettünk félre az éjszakára minden kényelmet, pihenést, szorakozást, meg mindent, hogy veled egyesülhessünk, hogy szent jelenléted élő valóság legyen a mi életünkben. De látod, hogy emberi bölcsességből nem tudjuk megtenni. Ha nincs igazi vágy a szívünkbe, a lelkedtől kivitelezve, nem tudsz teljessé tenni minket. Ezért szízd fel a vágyat a mi szíveinkben, Uram, hogy vágyjuk és kérjünk a te szent lelkedet, hogy alászálljon és betöltsön, hogy új teremtmények legyünk. Jöjj, Szentlélek, jöjj, hívunk egy szíved lélekkel.

0: Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj és áradj szét itt az altemplomban, jöjj és töltsd be minden egyes itt lévőt, de minden egyes rádióhallgatót is, Uram. Jöjj, akár egy mennyei folyó, és most tisztára bennünket. Segíts, hogy megnyissuk előtted a szívünket. Jöjj, jöjj és töltsd be minket, Uram, az Isten gyermekség örömével, szabadságával és békéjével. Jöjj és törjél meg bennünk minden lefolytó erőt, minden bágyadságot, minden fáradtságot. Jöjj és üdíts fel, Uram. Jöjj, Szentlélek, Úristen. Jöjj és a Szentlélek litániának szavaival kiáltunk hozzád most, Uram. Örök Atya, én felajánlom neked minden szenvedését az embereknek, és az én szenvedésemet, minden emberi munkát, imádságot, s mindazt, ami az egész napomat betölti. Egybe kapcsolom a te szeretett fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésével, és a Szentlélek szeretetének erejével, a szeplőtelen Szűz Mária által, Isten dicsőségére, hogy téged az emberek szeretve keressenek, és megtaláljanak a lelkek üdvösségére. Amen. Minden kérés után mondjuk, légy magasztalva és dicsőítve. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Szentlélek Úristen, jóra való sugallatod előzze meg tetteinket, és kísérje azokat a te segítséged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk veled kezdődjék. Szentlélek Úristen, szállj le fenséget trónjáról, és készíts helyet a te szolgád szívében. Szentlélek Úristen, akit az Atya és a Fiú megtisztel, segíts engem állandóan az Isten jelenlétében élnem.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, akit az Atya és a Fiú megdicsőített, taníts meg engem az Atya Isten akarata szerint élnem.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, aki az Isten Fia szívében székez, taníts meg engem megismerni és szeretni téged.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, aki az Atya dicsőségéről gondoskodik, taníts meg engem az Isten bizalmában odaadóan élnem.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, aki a tüzes nyelvek szimbólumában megjelentél, gyújts szívemben a szeretet lángját. Szentlélek Úristen, titkos fehér galamb, taníts meg engem megérteni a Szentírást. Szentlélek Úristen, akinek nincs arca, taníts meg engem helyesen imádkozni. Szentlélek Úristen, aki proféták ajkával szólsz, taníts meg engem nyugodtan, kiegyensúlyozottan élni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen szeretett langoló tűzhelye, taníts meg engem okosan és türelmesen élni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, minden mennyei és földi javak birtoklója, taníts meg engem szerényen és alázatosan élni. Szentlélek Úristen, kinek kincsei megmérhetetlenek, taníts meg engem megérteni a szenvedés értékét. Szentlélek Úristen, kinek kincsei felbecsülhetetlenek, taníts meg engem helyesen kihasználni a drága időt. Szentlélek Úristen, meg nem szűnő szeretet, oltalmaz engem a gőgtől és a szeretetlenségtől.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, taníts meg engem ellenállni a haszontalan gondolatoknak és a felesleges képzelődéseknek.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, kegyelmek osztogatója, taníts meg engem mellőzni a felesleges beszédet és tevékenységet.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, kinek teljességéből mindannyian meríthetünk, taníts meg engem hallgatni és kellő időben szólni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, örök szeretet, taníts meg engem jó példát mutatni másoknak.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, végtelen jóság, adj kitartást a jóban.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, édes tanító, taníts meg engem helyesen cselekedni az emberekkel.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, kedves barátja a lelkeknek, taníts meg engem, hogy ne ítélkezzem senki felett, s a sérelmeket ne emlegessem.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, fény, mely a lelkeket boldoggá teszi, taníts meg meglátni mások szükségleteit, és a jó cselekedeteket nem elhanyagolni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, elhunytak atya, add megismernem saját hibámat.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, aki csodákat művelsz a lelkekben, vezess engem éberséggel a tökéletességre.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, aki ismeri a világegyetem jövőjét, segíts engem megszabadulni a sátán és a test rabszolgaságából.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, aki előtt semmi titok nem létezik, segíts nekem elillanni a sátán armányai elől.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, aki ismeri az én jövőmet, a te védelmed alá helyezem magamat, családomat, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és minden embert az egész világon.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, taníts meg engem az Isten dicséretére és dicsőségére, az emberiség üdvösségére és Szűz Mária örömére élni, hogy mint gyümölcsöző hasznos szolga jó halállal halljak meg.
1: Légy magasztalva és dicsőítve!
0: Szentlélek Úristen, légy lelkem lelke, siess kegyelmeddel segítségemre. Segíts, hogy mindenben reát hagyatkozzam, nevedben dolgozzam, veled imádkozzam. Amen.
1: Amen.
0: Jézus Krisztus, jöjjön el közénk a te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Amen.
2: És szent lelked által, Atyánk Istenünk, nyisd meg a mi szíveinket, és a mi elménket, Uram, hogy mindaz, amit üzensz szolgád által, azt ne csak meghalljuk, hanem szívünkbe vessük, és életünket ráépítsük, hogy teremtőd munkálkodjon bennünk. Jöjj, teremtőnek, jöjj, és nyisd meg, Uram, szíveinket, és áld meg szolgáltatás, hogy hitben és erőben tudjon hirdetni téged. Jöjj, teremtőnek, munkálkodjon.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz, mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt, bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül, mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk
0: téged, Krisztus! Olvasmányban is ez volt, hogy íme én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam. Tiszteld őt és hallgass. Szent Őrző Angyalok napja van ma, még egy kicsit, nem sokat most már, mindjárt már nem az Őrző Angyalok napja van. És amikor angyalokról beszélünk, akkor mindenkinek van valamilyen képe, amúgy is van egy kép nyilván, nem úgy kell elképzelni, lehet úgy őket szárnyal, meg mit tudom én, de hát nyilván nem erről van szó. Van, aki erre gondol, vagy gyermekkorunkból megmarad egy kép, ahol egy angyal valakiket átvezet egy veszélyes hídon, vannak ilyen képek, szent képek, ha emlékeztek, még a mi időnkben mi kaptunk a papbácsitól, ha jól viselkedtünk, vagy nem tudom, miért kaptuk. És ott vannak a karácsonyi történeteink, szebbnél szebb, remélem. Nem mindenkinek volt, nekem egy barátom volt, hát még megvan, csak hogy már nagyon távol van, ritkán találkozunk, mondta, hogy mindig ki nem állhatta a karácsonyt, mert a szüleinek ajándékboltja volt. Ja, nem baj, hogyha van ajándékboltotok, tehát nem. Csak hogy, és későig dolgoztak, és akkor oda bedőltek, és mondták, hogy na gyerekek, itt van nektek is, 100 lej, vegyetek majd valamit magatokra, jó éjszakát, hello, ki vagyunk készülve, fáradtok. Ez volt neki a karácsony. Hál' Istennek a legtöbbünknek nem. És ugye a mekítségről szól ez, nem? A mekít ajándék, a mekítség ajándék. Nem lehet kierőltetni a mekítséget. És mégis mennyit dolgoztak a szüleink azon utána, hogy nevetgéltünk ezen, hogy örüljünk, hogy boldogok legyünk mi gyerekek. És nem csak karácsonykor tették ezt, hanem Istenem egész végig, végeres végig, talán most is. Szóval, hogy az angyalok a mekihoz kötődően a mekítség ajándéka, de mégis dolgozik valaki rajta, hogy örömet szerezzen, és a gyermekek, hallottátok, a gyerekekhez köti az Úr Jézus. Gyermekekkel hozza a kapcsolatba, akiket megáld, és itt nem a dackorszakban levő gyermekekre gondol, ezt már a tancikkal kiveséztük, hogy valószínű, hogy amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy lehetek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem arra gondolt, hogy azokra a gyereke vannak, ne, ugye? Hát nem hiszem, hogy az Úr Jézus azokra a kis karonülőkre, akik teljes kiszolgáltatottságban tudtak örülni. És egy kicsit nézzük, mert az angyalokhoz kötődve lehet, nem hiába hozza az evangélium. Mit tudunk? Azt, hogy úgy fogadják, elfogadják a dolgokat, nincsenek fenntartásaik, hátsó gondolataik. Ez jellemzi, hogy tudják, hogy ők gyerekek. Nem tudatosan, de mégis tudják, hogy sem többnek, sem kevesebbnek nem tartják magukat. Jaj, amikor elkezdünk öntudatra ébredni, és aztán kezdődnek ezek a versengések. Ugye, hogy ő első, és én második, és ő szebb ruha, és neki ilyenek a szülei, és jaj, ahogy Moriczka mondta, mikor nem sikerült már... Háromszor sem sikerült neki a sofőr suli, csak mondta anyukája, hát már Pistikének már sikerült, csak szóval jó, de annak anya, apja okos. Nem. Na, szóval, hogy a gyerekek ki tudják mondani az igazságot, néha nem. Nem kímélnek minket, felnőtteket, és jó az, hogy nem kímélnek. Nem ismerték, úgy nevetnek, mintha először. Hát ez az egyik kedvenc. Jó, térjünk vissza. Tehát, hogy elfogadják azt, amit adnak. Tisztában vannak azzal, hogy ők ezt nem tudják megszerezni, majd látni fogjuk Saulnál, hogy mindaddig, amíg nem hitt el magáról, hát, hogy ezt tudom Isten nélkül is, addig milyen kis alázatos volt, és hova Dávidnak az elődjéről van szó. Hogy az igazán kicsi tudja, hogy ő kicsi, és ezzel rendben van, átéli ezt a rászorultságot, mint egy csecsemő egyre tudatosabban, ahogy növekszik, és engedi, hogy megajándékozzák. És ez a gyermekekre jellemző lelkület hiányzott az akkori, és lehet, hogy mostani vallásos élet vezetőiből, belőlem is, és sokunkból. Mi megtartjuk a törvényt, és akkor nekünk kijár ez meg az. A jó Istentől is kijár, mert hát mi megtartjuk a törvényt. És a gyerekek ezzel szemben elfogadják azt, amit a jó Isten, amit kapnak egyáltalán, nem csak a jó Istentől. Hogy van ez? 1 János 3.1. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk? Kérdem én. Lehetne oda egy nagy kérdőjelt. Így olvassátok ezt az igét, jó? Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Azok vagytok? Azok? Igen, mert jól tudtok nevetni a vicceimen, akkor gondolom, hogy igen. Ez fontos, a humor is hozzátartozik ahhoz, hogy de az a fajta, tudjátok, nem az a huncut humor, amikor másokon nevetgélünk. Isten minősítése szerint nem tudunk olyat teljesíteni, amiért neki fizetnie kellene. Halljátok? Ne, hiába. Hát nem lehet a Jóistent lefizetni, és akkor azért, meg mit tudom én, hogy a Jóisten ezt vagy azt tegye. Mind ajándék, amire mi rászorulunk, felkínálja. A kérdés az, hogy elfogadod-e? Elfogadjuk-e, mint egy kisgyermek? Aki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy kisgyerek, semmiképpen sem megy be, mert Isten országa, az Istennel való közösség visszanyerése, az Istennel eltöltött földi élet és az örök élet nem a mi teljesítményünknek a jutalma, hanem igen, ő hozta el nekünk. A vele való kapcsolatunk aztán, és hogyha aztán a vele való kapcsolatunkból tesszük a dolgokat, akkor ez ennek van jelentősége. Kisgyermeknek lenni azt jelenti, hogy valaki ezt komolyan veszi, mármint az Isten ajándékait, és ehhez őszinte alázat kell, helyes önismeret kell, hogy tudjam, hogy a tekintetben olyan vagyok, mint egy csecsemő, aki nem tudja előteremteni, és nem tudja megvásárolni azt, amire szüksége van, mert enélkül elpusztulna. Jó, tehát ezt a tehetetlenséget, és milyen aranyosak, milyen angyaliak tudnak lenni, talán pont emiatt. Aztán, amikor toppantanak, hogy nem, és megtanulják, hogy ne, akkor már nem olyan. Akkor már, inkább ördögöcskék akkor. Van ilyen. És ez az első, amit a Isten kisgyermekekkel, amit az Úr Jézus kisgyermekekkel találkozva az egész társadalomnak, minden embernek mond, bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda. És aztán azt is olvashatjuk a Szentírásból, amikor vitáznak a tanítványok arról, hogy ki nagyobb közöttük, és ki lesz nagyobb majd a mennyek országába. Erre mondtam már a szerdán, vagy nem tudom, valamelyik nap, amikor még olvastuk, hogy hát ez milyen hülye kérdés, ne haragudjatok. Hogy ki nagyobb a mennyek országába? Hogy lehet ilyet kérdezni? Hát nincsenek tisztában a dolga. Hát ott is kezdődik az, hogy ki a nagyobb, és ki a kisebb, hát akkor oda nem akarunk menni. Hát ezt nem akarjuk. Hát tessék elolvasni Tamás Járon rendes feltámadás című szatirikus megközelítés, hogy azt nem akarjuk, hogy ottan mindenkivel ottan versenyezzünk, hogy ki jut előre a sorba, mint régebben. Ti még értétek egyesek ezeket a sorokat hajnaluk hajnalán, a kenyér és a tejér, hogy legyen mit enni. Nem, nincsen, hogy nagyobb vagy kisebb. Az, hogy tessék, ez van, ott az lesz, hogy mindenki a Jóisten szeretetéből él. Bizony mondok nektek, ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be oda. Nem, hogy első és második, nem mentek be, és kész. Ennyi, ilyen egyszerű. És az emberi természetünk, ami így elrugaszkodott és megromlott, és ilyen bűnösök vagyunk, ebből következik az, hogy nagyok akarunk lenni akármilyen téren és értelemben, és igazából azt akarjuk, hogy ezt mi csináljuk. Hát, ha már adják, akkor már nem is van jó. Hát, mekkora gőg van ebben? És a gyerek nem ilyen, hát örül annak, amit kap. Ugye? Hát, hogyha nem kell megdolgozni érte, az milyen dolog? Ami jön, az úgy megy. Aztán, hogy mit kezdek vele, az egy másik kérdés. Felülkerekedni, másokon lenyomni másokat, leteperni, ráállni, hogy legyünk még nagyobbak, magunk szolgálatába állítani. Ami velünk születik, ugye áteredő bűn, ez következik, hogy ilyenek vagyunk. És Jézus azt mondja, hogy nem tilos törekedni arra, hogy nagyok legyetek és elsők legyetek, csak tudjátok, hogy az Isten szerinti nagyság, az elsőséghez vezető út, a szolgálat. Az a mások szolgálata. Ha már nagyok akartok lenni, ugye ott mondja másik helyen, ha igazán nagy akarsz lenni,

itt a másik után vívta és jutott. És ő csodálkozott rajta a legjobban, hogy hogy is van ez. És Mihályt megnőtt, és kihúzta magát, és király lett, és azt mondta, hogy hát megy ez már nekem, Isten nélkül is. Teljesen belefutott a bűnbe. Pál apostol nem bízza el magát, ugye? Pedig azért elég határozott volt ez a Pál. Azért nálánál határozottabbat nem nagyon tudunk. Pál azért tudta, nagyon öntudatos volt. De Isten mindenképpen meg is akarta őrizni ettől, és mit csinált? Hát úgy tűnik, úgy van, ezt aztán majd meg fogjuk kérdezni oda, hát nem tudjuk teljesen, de nagyon úgy tűnik, hogy Pál kapta az ő betegségét, mint egy tövist a testébe, és amikor többször könyörgött, hogy a jó Isten gyógyítsa meg őt, mert akkor aztán könnyebben fog menni a dolog, és könnyebben fog szolgálni, akkor valahogy ezt hallja, hogy a betegséged meg fog maradni, a tövist meg fog maradni. Ne imádkozz, ezzel ne foglalkozz. Ez azért van, hogy egy kis alázat maradjon azért benned. Volt egy elég erős közösségünk, fiatalkori közösségünk, és hát ismertek engem ott akkor jól, és amikor én mondtam, hogy megyek teológiára, és most már akkor el kell búcsúznom tőletek, akkor az egyik lány azt mondta nekem, hogy azért ott aztán meg ne nőj, értitek? Hogy, hát már úgy se, amúgy az nem jött össze, de hogy nehogy aztán majd ne lehessen fölérni a te orrodat, ugye, milyen piszka, igen, tudjátok. Tehát, hogy nehogy ez legyen, nehogy aztán majd, meg ne nőj, mert hogyha kicsit tudsz maradni, akkor lesz nagy Krisztus az életedben, akkor tud igazán szolgálni. Szóval nézzétek, hogy mekkorára nőttetek a saját szemetekben, és nézzétek, hogy milyen jó az, hogy a jó Istenben tudunk kicsik lenni és szolgálni. Sok-sok történet van, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy a mennyországban kettős könyvelés van, ugye? Nem úgy könyvelnek. Könyvelők is biztos vannak, de én nem értek a könyveléshez, csak hozom ezt a példát, hogy mert tetszik nekem, hogy amit itt lenn, mi úgy könyvelünk el, és elkönyvelünk magunknak, amiért megkapjuk a fizetséget, hát az el van rendezve. Olyan dolgokra kell törekedni, amiért itt a Földön nincs fizetség, amit nem köszönnek meg. És adjunk hálát azért, hogy meg se köszönik, miért megy, miért akarja, miért szolgál, nem kap semmi fizetséget érte. Hát ez nem... Na pont arra kell törekedni, amiért nincs itt lent különösebb fizetség, mert ott az fenn van írva a mennybe. Amit nem könyveltek el a Földön, azt könyvelik el a mennyben, szokták mondani. Nem kell ennek a mondani valóját félreérteni. Nem arról van szó, hogy nem kell törekedni, hogy nem kell tenni a jót, hanem arról van szó, hogy azért tudjuk a jót tenni, mert mindig az Úr Jézussal kapcsolatban, mindig a jó Istennel tudjuk kapcsolatban lenni. És van még egy érdekes történet így a gyerekekkel, és aztán a gyerekeket elengedjük lefeküdni, mert most már késő van, hogy virágvasárnap, ugye? A Jeruzsálemi templomban, a bevonulás után, ott ezt mindig el szoktuk játszani virágvasárnap, nagyon szeretik a gyerekek, hogy pálmaágak, meg minden, és hogyha figyelmesen olvasod, akkor a hozsánnázás elhallgat, kikergetik a templomból a kereskedőket, megtisztítja a templomból, és azt olvassuk, hogy néhány vak és sánta volt még ott, akiket meggyógyított. És amikor már szinte teljesen kiürült a hatalmas templomépület, egyszer csak gyerekhangok harsongnak fel, és kisgyerekek kezdenek kiabálni. Azt, amit előtte a felnőttek hallottak, hogy hozsánna, hozsánna Dávid fiának.
És a gyerekek kezdték

éltetni a messiást. Gyerekek, mondják ki azt a hitvallást, amit a felnőttek már nem mennek elmondani, mert tudják, hogy itt baj van, akkor már nagyon be van durvulva a dolog, és a gyerekek Isten kezében eszközzé válnak ott, hogy tudja őket használni, a gyermeki lelkületünket tudja. Azt osztotta meg egyszer az egyik lelkész ismerősöm, hogy egy családban váratlanul valami baj következett be. És a szülők kétségbe estek és kapkodni kezdtek, hogy honnan szerezzenek segítséget. És akkor előállt a 4 éves kisfiú, és azt mondta, kérjünk segítséget az Úr Jézustól. Szinte letácsolták, hogy kölyök. Meg kéne olni. De hát tőlük hallotta a kisgyerek, hogy az Úr Jézus meghallgatja az imádságot, és tud segíteni. Akkor mi van? Szerencsére, hogy észbe kaptak, és egy percre elcsendesedtek, és elkezdtek imádkozni. És alig telt el egy kis idő, amikor emberileg teljesen elképzelhetetlen módon megjelenik a segítség. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, de ha egy kicsit legalább azt teszitek, amiről beszéltek, akkor ott már történhet valami. Az őrangyalok képében kapjuk meg a segítséget, amelyet az Úr megígér a mi számunkra, mert ott vannak a sok veszélyek, amik leselkednek az úton. Az egyik az, hogy nem haladunk, ugye? Ezt mondom mindig. Ma is elmondtam, és sokszor fogom mondani, hogy a kapcsolati dolog az olyan. A házasság, mint kapcsolat olyan, hogy nincs. Nincs ehhez. Ez a székelybácsis dolog, hogy egyszer elmondtam, s ha valami változik, szólok, ez egy akkora, hát nem akarom ezt. Jó, viccnek jó. De a házasságban dolgozni kell, és mondani kell, és szeretni kell, és így van minden egyes. És a jó Istennel való kapcsolatban is így van. Tehát az, hogy ma én elmondtam valamit ezelőtt, ha 50 évvel, és ha valami változik, akkor szólok, jó, hát hogyha így, de építeni kell. Tehát, hogy ha nem haladunk előre, olyan nincs, hogy megállunk egy szinten, úgy. Megyünk vissza. És ez így van a jó Istennel való kapcsolat. Nincs megállás. De ez nem az a nincs megállás, ami a munkahelyen van, vagy ami a világban van, hogy hajtani kell, hanem ez egy örömteli dolog. Ebben öröm van, ebben dinamika van, ebben lélek van, ebben újszerűség van, ha akarjuk. Nyugodt vagyok, nem követhetek el hibát, nem kockáztatok. Ugye a talentumokkal, elássom a talentumokat, és akkor nem kell állandóan helyzetbe hozni magunkat és a jó Istent. Aki egy helyben áll az életben, az visszafele halad. Ugye ez nagyon-nagyon fontos. Az angyalok provokálnak, segítenek nekünk, haladásra sarkalnak, belsőleg is sokszor. Aztán ott van a másik veszély, hogy eltévedünk, vagy hogy letérünk az útról, bolyongunk össze-vissza. És az angyalok azért vannak, hogy segítsenek minket a helyes úton maradni és végigmenni. De ehhez imádkozni kell, és kérni kell az ő segítségüket. Nem csak segítenek jól haladni, hanem azt is megmutatják, hogy hova kell eljutnunk, ugye? Azt olvastuk, nevessétek meg a gyermekeket, mert az ő angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Ugye? Azt mondtuk, hogy a mennyország ehhez, hogy állandóan együtt vagyunk a jó Istennel, és látjuk az, állandóan a jó Istenben vagyunk. Éltek meg a földön ilyen mennyország pillanatokat? Tehát ha meg vagytok térve, akkor gondolom igen. De ez nem állandó. Ugye? Itt a föld életben nem. Mert rögtön jön, és engedem be a haragot, és jönnek a hülye helyzetek, és jönnek a dolgok, és kizökkenünk ebből a mennyországos dologból.
Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, ugye? Valamilyent, amikor a helyemen vagyok, amikor a Jóistenben vagyok, az a mennyország. Akkor sem látom színről színre, mert ha megláttátok, akkor el kell tőletek búcsúznunk. Tehát akkor nem itt vagyunk színről színre, majd csak oda át. De vannak a földi életben ilyen pillanataink. A megtérés is lehetett egy ilyen. Lehet, hogy potyognak a könnyeid, de mégis azt érzed, hogy ott a Jóisten. És ez az angyalok ilyenek, akik állandóan kapcsolatban vannak. Mi hol itt vagyunk, hol ott vagyunk? Ritkán. Kegyelem ez is, ugye ajándékról beszéltünk, hogy ott vagyunk, hogy fogjuk a Jóisten kezét, nem jók ezek a képek teljesen, és ugyanakkor abban a helyzetben ott vagyunk, benne vagyunk. Az angyalok ezt meg tudják tenni, miért? Mert hogy nincs fizikai testük, és ezért de azért a testet sem kell úgy lealacsonyítani. Szóval a lényeg, hogy szüntelenül látják mennyei atyám arcát. És ez a mennyország, hogy ott vagyunk, és együtt fogunk énekelni. Néhányan így fognak pislogni, meg így, mert hogy nem megy annyira az éneklés, de hogy együtt leszünk, és jelen leszünk. Őrző angyalok napja van. Nem csak velünk vannak, hanem látják a mennyei atyát. Kapcsolatban vannak vele. Hídak, mondja a Szent Atya, ez Ferenc pápa mondja egyébként, a mindennapokban attól kezdve, hogy reggel felébredünk, addig, hogy este lefekszünk. Őrangyalom, szépen kérlek, vannak ezek az imádságaink, és ezek nem csak úgy ilyen légből kapott dolgok. Tehát egy kapu, azt is lehet mondani, ők a kapu az atyával való találkozáshoz. Az angyal, aki segít, hogy az úton járjak, mert látja az atyát, és tudja, hogy melyik az út. Értitek? Néha mi azért nem tudjuk, hogy van. Néha azért elbizonytalanodunk. És ezekben a helyzetekben segítenek ők. És mondanátok azt, hogy de hát ugye, hogy kőben ne üssed a lábad, abban segítenek, mindjárt erre is rátérünk. Tehát szellemi lények, akik mindig a Jóistenre mutatnak. És mit jelent az angelus szó? Mit jelent? Angyalt jelent, de az mit jelent? Hát az azt jelenti, hogy küldött, ugye? Hírnököt jelent. Valójában a Jóisten láthatatlan világáról beszélünk. Arról a szellemi világról, amely körülvesz bennünket, de amelyet az érzékszerveinkkel, hát így a látással, meg ezekkel nem tudunk felfogni. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Nem azt mondja, hogy vigyázzatok, mert minden embernek van egy kis angyalkája, hanem azt mondja, hogy ennek az embernek van valakie Istennél. Kisgyerekekről beszél. És kiknek mondja ezt? Hát azoknak a farizeusoknak és írástudóknak, akik a gyerekeket nem sokra tartották. Miért nem? 12 éves fiúgyermekeknél a bar micvóban volt a beavatás, hogy na ők aztán vizsgázni is kellett, kezdtek ugye tudni valamit a Tóráról, és aki a Tóráról, a törvényről nem sokat tudott, az nem volt beszámítható, azzal nem foglalkoztuk. Most nem menjünk bele, hogy nők, meg egyebek, amikor a kenyérszaporítás van, akkor ugye csak a férfiakat számlálják, és ott még valami gyerekek. Szóval, hogy nem igazán számítódnak be a gyermekek. A Székelyföldön is így volt ez, amíg a fiúgyermek nem volt használható, és nem dolgozott a mezőn, addig csak púp volt a család hátán. És a lányokat is körülbelül így tudták, vagy az értékét. Az az ember, akit én talán észre sem veszek, akit lenézek, akit jelentéktelennek tartok, akit könnyen félretorok,
akinek nem ismerem a történetét, ezek a gyerekek. Van-e ilyen, vagy nincs a ti életetekben? Ti mindenkit nagyon könnyen szeretek, mindenkire figyeltek. Nem tudták teljesíteni a törvényt tulajdonképpen, jelentéktelenek. Még egy ilyen csapat volt, nagyon erős csapat, majd karácsonykor újra előkerülnek a pásztorok. Nem tudták teljesíteni a törvényt. Még a bárányhúst azért a zsidók nagyon szerették, de pásztorokat nem. Hát büdösek voltak, nem tudtak mosakodni, nem tudták ezeket a törvényeket. És érdekes módon valamiért az angyalok nekik mondják el, ugye, hogy megszületett a megváltó. Értitek ezeket az gyermekek, pásztorok, jelentéktelenek? Az ő angyala látja az atya arcát. És ezért kapcsolja Jézus az angyalokról szóló tanítást a kicsinyekhez. És ez egy rendkívüli mély gondolat. Nem kell nagyon elmenni, most keresgélni, mert eszedbe jut, hogy ott vannak azok az emberek. És hányszor fordult elő már az életedben, az enyémben biztos, hogy az, akire így szokták mondani, na, hogy nem adunk öt banit, ugye? Hát már ilyet is mondani egy pap szájából, hogy hangzik. De érted? És nem Móresre tanított, hanem nagyon finoman, szépen, alázattal elmondta, vagy kimondta az igazat, vagy megmondta, vagy mert, hogy az ő angyala látja az atya arcát, és ezáltal valamiért mégiscsak ott van segíts. Szóval, hogy figyelni kell ezekre a számunkra értéktelennek tűnő emberekre. Lehet valaki a világ szemében jelentéktelen, és közben jó közel áll Isten szívéhez. Az angyala szüntelenül látja az atya arcát, és ezért Jézus figyelmeztetése nem csak az angyalokról szól, az ember méltóságáról, hogy ne vess meg senkit, ne nézd le a gyengét, ne gondold, hogy az idős ember már fölösleges, ne gondolt, hogy a beteg ember terhére van másoknak, ne gondolt, hogy a gyermek nem számít, ne gondolt, hogy az a másik, akinek más a véleménye, másképp él, más háttérből jön, kevesebbet ér. Angyala van, és az ő angyala látja Isten arcát. Az van az olvasmányban, csak röviden egy részt olvastam, hogy ime elküldöm angyalomat, hogy őrizzen téged az úton, és elvezessen arra a helyre, amelyet kijelöltem számodra. Őriz és vezet. Csak nem feltétlenül úgy, ahogy mi elképzeljük. Az angyal nem azt jelenti, hogy veled semmi rossz nem történhet, mondjuk fizikai értelemben. Ha ez lenne az őrangyal feladata, akkor azt kellene mondanunk, hogy az őrangyalok nagyon rosszul végzik a dolgukat. Ha nem? Hát csak hogyha most így, csak a beszélgetésekből, a gyónásokból, nem, nyugi, nem fogok, csak hogy ami kiderül, értite? Tehát csak hogyha, vagy hogyha csak így elgondolkodunk, hát mennyi? Hát akkor az őrangyalok hogy végzik a feladatukat? Ráadásul mi rendesen virasztunk, hát most nézzük, hogy imádkozzunk, nem tudom, jelen vagyunk, stb. Hogy az angyal minden bajtól megóv, hanem az, hogy nem vagyunk egyedül a bajban. Ez nekem annyira tetszett, mert Dániel proféta könyvvel foglalkozom, mindenki arról beszél, amivel éppen foglalkozik, ezt tudjátok, és most én most Dániel profitával, és ott a Dániel könyvének a 14. fejezetében nagyon tetszik, amikor Dániel másodszorra is az oroszlánok vermébe dobják. És az úrangyala Habakuk prófétát a hajánál fogva viszi egy tál étellel, hogy táplálja Dániel. Tehát ez egy olyan kedves ószövetségi kép, nem? Hajánál fogva viszi az angyal, képzeld el! Habakuk az, hagyja nekem békém, nem is ismerem ezt a Dániel, nem is ismerek senkit, barlangokat, hagyjál végig. És megfogja az úrangyala, és oda viszi. Na most képzeld el! De nagyon erős a kép Dániel az oroszlánok barlangjában. Ő eléggé
kemény fickó volt és fütyörészett, és nagyon jó kapcsolatban volt. Tehát önmagában tudta azért, hogy nem lehet baj, mert az Úr vele van. De az Úr nem úgy törődik Dániellel, hogy kiemeli onnan, és azt mondja, hogy na, elhajkurászom az oroszlánokat, hanem táplálja, erősíti. És azt mondják az okosok, hogy ez már az eukarisztiának az előképe, ahogyan én ezt nem tudom elfelejteni, hogy a ajánál fogva oda hurcolja. Szóval az angyalok módszerei elég érdekesek. Nem tudunk ebbe belekötni, de hogy mellettünk vannak, ott vannak, táplálnak, segítenek, erről szól az ő küldetésük. Lehet, hogy eljutok egy olyan pontra, ahol már nem látom, hogy merre kell mennem. Voltatok ilyen helyzetben? Nem. De. És akkor a Jóisten küldött valakit, vagy egy sugallatot. Lehet, hogy belsőleg. Hát szellemi lények, lehet, hogy nem most, hogy kintről, vagy bentről, vagy ki, vagy hogyan, ez lehet, hogy egy belső indítatásban sikerült ez. Egy figyelmeztetés, egy találkozás, egy mondat, hogy a lelkiismeretedet megszólította. Sokféle módon ne akarjuk mi leszűkíteni, értitek? Ez a fontos. És ez az, hagyja békét, most ez pont jön, jó Istenem. Angyalainak parancsol felület, hogy őrizzenek minden utanon. Hol van ez a történet? Hol hangzik el? Jaj! Hát olvassa a Szentírás. Csoda-e? De hát... Köszönjük a Mária Rádió hallgatóit is akkor most. Pontosan, hogy az ördög, a gonosz is ki tudja ezt használni, nem? Miért imádkoztok, hogyha ilyen helyzetben vagytok még mindig? Azt olvassuk. Ezt mondja az ördög, vigyázzatok, ezt most nem én mondom, hanem csak idézem, az Úr Jézusnak mondja. Hát írva van, ugye? Angyalainak parancsol felőled, a kezükön hordoznak téged, hogy kőbe ne üssed a lábad. Hányszor kísért meg ez a gondolat, nem? Hát de Uram, hát... Ne kísérsd Uradat, Istenedet. És akkor megy tovább. Ez a párbeszéd, ez az egész megkísértés, tessék megkérdezni akkor Tündét, hogy ez hol található, mert ő... De halljuk, többször elolvassuk, persze természetesen, ezzel kezdődik mindig az új esztendőben, amikor elkezdjük az Úr Jézusnak az életét, hát igen, akkor ezzel kezdődik a megkísértés. Érted? Hogy az ördög fel tudja ezeket használni, és azt mondja, hogy de hát akkor mi? És megkísért, persze, hogy megkísért. Mert néha nem látjuk, nem érezzük, hogy miért nem múlik el most egyből az a betegség, vagy miért nem úgy történik. Nem tudjuk. De nekünk bizalmat kell szavaznunk, hogy de a jó Isten ott van melletted, és hogyha te hiszel, akkor gyógyulsz, akkor alakulsz. És ez egyébként is mindenhol megjelenik különböző kultúrákban, hogy a valóság több annál, amit látunk. Nem minden angyalokról szóló nézet keresztény. Van egy csomó érdekes furcsaság, amit szegényekre rámondanak különböző, úgyhogy erre vigyázzatok, ilyen horoszkópszerű rendszerek, számok, nem tudom, ezeket nem szabad összekeverni a mi hitünkkel. A katolikus ember, a keresztény ember nem azért tiszteli az angyalokat, mert valami titkos tudást közvetítenének. Nem helyettesítik ők a Jóistent, hanem azért, mert a Jóistenhez vezetnek bennünket is. Ez a kérdés. Számunkra mindig az Úr Jézus a központ, és az angyalok hozzá tartoznak, az angyalok ott vannak a legnagyobb eseményeknél, ugye? Máriánál az örömhírt ők viszik, a születésnél, a Gecemáni kertben a feltámadást ők hirdetik, és így tovább, nem kell mondanom, mert tudjuk. Tehát az üdvösség történetének a szolgái nem azt mondják, hogy engem nézzetek, hanem azt, hogy nézzétek a,
Jóisten szeretetét. Mi szeretjük, hogyha észrevesznek bennünket. Én is úgy élvezem, hogy nevettek a vicceimen. Hát milyen ego ez? Ahelyett, hogy azt szeretném, de tényleg azt szeretem egyébként, hogyha valami egy kicsit közelebb kerülünk a Jóisten, még akár a viccek által is. Úgy jót tenni, hogy nem kell hozzá taps. Úgy segíteni, hogy nem kell érte elismerés. Úgy vezetni valakit Istenhez, hogy közben nem magunkhoz kössük. Ezek nagyon-nagyon-nagyon angyali dolgok. Voltunk egyszer egy lelki gyakorlaton, és akkor ott, ha valaki valami jót tett, akkor mindig odafordult egy papás, hogy angyal vagy. Te egy angyal vagy. Hogyha valami jót teszel, és ezt tényleg önzetlenül tudod tenni, akkor angyallá válsz igazából. És aztán mondom, majd oda át, ugye? Az lesz, ez a Szentmisében is az van, a Szentmise is egy kicsit a mennyországnak való részesedés, amikor azt mondja, hogy szent vagyra készülünk elő ott a prefációban, és akkor azt mondjuk, hogy miként az angyalok és főangyalok a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük, vagy mondjuk szent vagy, szent vagy, szent vagy. Úgyhogy erre kell készülni, testvérek, erre a dicséretre, erre a dicsőítésre. Tessék beénekelni, a szívünket kell, nem a hangunkat, ezekkel a jó cselekedetekkel, ezekkel az angyali dolgokkal. Nem az a kérdés, hogy mit kapok ebből, hanem az, hogy mit akar általam tenni a másik emberrel a Jóisten. És volt még egy dolog, de az lehet, hogy már most már elmarad. Angyali módon szolgáló emberek tudunk lenni. Angyalok nem kell, hogy legyünk. Olyanok, akik Istenből kapnak valamit, és továbbadják. Akik nem önmagukat akarják megmutatni, hanem Krisztushoz vezetnek. Akik észreveszik a kicsiket. Nem tapossák el a gyengét, akik őriznek, bátorítanak, vezetnek, vigasztalnak. És a Jóisten világa sokkal nagyobb, sokkal szebb, mint amit látunk. Nem tudjuk megmagyarázni, nem tudjuk megragadni, de a láthatatlan világ nem azért van, hogy a kíváncsiságunkat kielégítse, hanem azért, hogy még mélyebben felismerjük, hogy Isten gondviselése körülvesz bennünket. Angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek minden utamon. És én kinek vagyok az őrangyala ezen a földön? Látják szüntelenül az égben mennyei atyám arcát. És hogyha ezt megtanuljuk, akkor egészen más szemmel nézünk egymásra. Kérjük tehát az angyalok segítségét, hogy ezeket a dolgokat, amit ebből így megértettünk, tényleg készpénzzé tudjuk változtatni, és ha nem is szolgáljuk ezeket, de legalább engedjük, hogy ők legyenek, akik vezetnek bennünket. Amen.

0: Hálát adok neked, mennyei atyám, a mai éjszakáért, a mai estéért. Köszönöm, hogy a te szent lelked által jelen vagy, és te vezetsz bennünket, és te tartasz minket ébren, és te teszed szabaddá a mi szívünket és lelkünket. Köszönöm, hogy most hozzád fordulhatunk a 40-es Zsoltárban. Bíztam az Úrban, bizakodtam. S ő lehajolt hozzám, és meghallgatta kiáltásomat. Kiszabadított a sírgödörből. Ki az iszapból és a mocsárból. Sziklára állította lábamat. És megszilárdította léptemet. Ajkamra új éneket adott. Istenünk magasztalására. Sokan látják majd és megremegnek. S eltelnek az Úr iránt bizalommal. Boldog az ember, aki reményét az Úrba veti. Aki a bálványok szolgáit nem követi. Sem azokat, akik csalfa ámításnak élnek. Mennyi csodát tettél, Uram és Istenem! A rólunk való gondban hozzád senki nem mérhető. Ha elmondani vagy hirdetni próbálnám, felsorolni sem győzném. Te nem kívánsz véres vagy étel áldozatot. De megnyitottad fülem a hallásra. Nem követelsz égő és engesztelő áldozatot. Így szólok hát hozzád. Lásd, itt vagyok. A könyvtekercsekben rólam írták. Hogy teljesítsem akaratod. Parancsod, Istenem, örömmel tölti el szívemet. Az Úr igazságát hirdetem a nagy közösségben. Nézd, ajkam nem hallgatott. Uram, te ezt tudod. Nem rejtettem el szívembe igaz tetteidet. Magasztaltam hűségedet és segítségedet. Kegyelmedről nem hallgattam. A nagy közösség előtt hűségedet nem titkoltam. Ne tagadd meg tőlem, Uram, írgalmadat. Kegyelmed és hűséged mindig oltalmazzon. Tömérnek nyomorúság folytogat. Tengerbűnöm elborított. Már nem is látok.
1: már nem is látok.
0: Több van belőlük, mint fejemen a haj.
1: Több van belőlük, mint fejemen a haj.
0: És erőm is cserben hagyott.
1: És erőm is cserben hagyott.
0: Irgalmadban ments meg, Uram.
1: Irgalmadban ments meg, Uram.
0: Uram, siess segítségemre.
1: Uram, siess segítségemre.
0: Piruljanak és szégyenkezzenek.
1: Piruljanak és szégyenkezzenek.
0: Akik életemre törnek.
1: Akik életemre törnek.
0: Hogy tönkre tegyenek.
1: Hogy tönkre tegyenek.
0: Szégyent valva hátráljanak.
1: Szégyent valva hátráljanak.
0: Akik örülnek bajomnak.
1: Akik örülnek bajomnak.
0: Dermedjenek kővé szégyenükben.
1: Dermedjenek kővé szégyenükben.
0: Akik gúnyolnak.
1: Akik gúnyolnak.
0: Jól van így.
1: Jól van így.
0: Újongjanak és örüljenek benned mind.
1: Újongjanak és örüljenek benned mind.
0: Akik hűségesen keresnek.
1: Akik hűségesen keresnek.
0: És hirdessék mindig.
1: És hirdessék mindig.
0: Hatalmas az Úr.
1: Hatalmas az Úr.
0: Mind, akik várják üdvösségedet.
1: Mind, akik várják üdvösségedet.
0: De én nyomorult és szegény vagyok.
1: De én nyomorult és szegény vagyok.
0: Uram, siess segítségemre.
1: Uram, siess segítségemre.
0: Te vagy gyámolom és szabadítom.
1: Te vagy gyámolom és szabadítom.
0: Ne késlekedj tovább, Istenem.
1: Ne késlekedj tovább, Istenem.
0: Amen.
1: Amen.

0: Igen, Urunk Jézus Krisztus! Azért haltál meg, értem, értünk mindnyájunkért, hogy élet legyen bennünk. Hogy engedelmesek legyünk, mind halálig, mind ahogy te tetted, Istenem. Neked, a megváltónknak, az üdvözítőnknek, a szabadítónknak, az orvosunknak. Kedves testvéreim! Az üzenet így szól. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönöm, Urunk Jézus Krisztus, ezt az áldozatot. Amelyen megváltottad az egész világot. Kedves testvéreim, gyertek, hirdessük az evangéliumot. Hogy Jézus az élő Isten fia feláldozta önmagát, kényszenvedett, meghalt, hogy mi általa élhessünk. Ezért a keresztúti áldatosság alatt nyissuk meg szívenket, gondolatainkat. Fogadjuk el mindazt, amivel megajándékozott, és rakjuk le mindazt, ami eltávolít tőle. Első állomás. Pilátus halálra ítéli Jézust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Pilátus bár nincs meggyőződve a bűnösségedről, mégis kimondja rád a halálos ítéletet. Uram Jézusom, mi is naponta eljátszódjuk Pilátust, mert naponta több ezer ártatlan életre mondjuk ki a halálos ítéletet. A civilizáció csúcsán élünk, és annyira emancipáltak lettünk, hogy a saját gyermekeinket gyilkoljuk meg. Hogy az atya szeretetének megnyilvánulását nem ajándékként, hanem nehézségként és teherként fogadjuk. És vesszük a bátorságot, és eldöntjük, hogy nincs szükségünk rájuk. És megmészároljuk őket. Minden szívfájdalom nélkül. És látod, Uram, azt is, hogy mekkora reklám ereje van annak, amikor egy-egy híresség úgy dönt, hogy ő már tovább nem akar élni, és az eutanáziát választja. Rögtön ráharapnak, és elkezdődnek a közvéleménykutatások, hogy ki ért azzal egyet, hogy ezt bevezessék és törvényesítsék. És barbósózik az embernek a háta tőle, de belátható időn belül sajnos ezt a butaságot is törvényesíteni fogjuk. Istent játszunk, Uram, pedig csak porszemek vagyunk. De megadjunk magunknak azt a jogot, hogy döntsünk élet és halál fölött. A saját életünk fölött, mert mi azt úgy lássuk jónak. Amikor te, Uram, te az életvédelmét a törvény fölé helyezted, és odaadtad az életedet, hogy legyen nekünk életünk, És mi ezt nem becsüljük, nem tiszteljük, hanem eldobjuk. Bocsáss meg nekünk, Uram, hogy bár azt mondjuk, hogy fejlődünk, civilizálódunk, valójában nem ezt mutassuk, hanem minden ördögi sugallatra fület hajtunk, és a hazugságokat igazságként elfogadjuk, és úgy is kezeljük őket. Mi több elhisszük, és szeretnénk azt, hogyha mások is elhinnék. És van az a csúnya, az a rossz, az a megvetett, a kitaszított, aki a te igazságodra lépik rá. Légy irgalmas hozzánk, Urunk. Jöjj segítségünkre, amíg még nem késő. Jöjj és nyisd fel a szemünket és a szívünket, hogy lássuk az igazságot, hogy minden hazugságot megvessünk, hogy az élet védelmére keljünk minden erőnkkel. Hiszen nem lássuk be, Uram, hogy ennek mi lesz a vége, hogy a pusztulásunkat szorgalmazzuk, az emberi faj pusztulását. Jöjj segítségünkre, Uram, hogy felismerjük, hogy a gyermekeink az mekkora kincs, mekkora ajándék, hogy örömmel fogadjuk el őket, hogy megszűnjenek az abortuszok, hogy azok a gyermekek, akikről az evangéliumokban te beszélsz, azok a világra jöhessenek, és hogy hozzá hasonlóak tudjunk mi is lenni, hogy ne ítélkezzünk sem embertársaink felett, sem az életeik felett. Hogy meg tudjunk maradni, Uram, az Isten gyermekségben, annak szabadságában és örömében. De ha nem ezt tennénk, és továbbra is halálra ítélnénk azokat, akiket mellénk rendelsz, nekünk adsz, nekünk ajándékozol. Könyörülj rajtunk, Uram!
1: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: Második állomás. Jézus vállára veszi a nehéz keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert

Urunk Jézus Krisztus, te nem ígérted azt, hogy ha téged követünk, minden simán fog menni a mi életünkbe. És arra bátorítasz, buzdítasz, hogy figyelmeztetsz, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. A mindennapi követés nagy feladat, Urunk Jézus Krisztus, számomra is. A mindennapi problémákat simán elviselni, elhallgatni szó nélkül. A békétlenségre békésen válaszolni. Őszintén, Urunk Jézus Krisztus, nehéz minden nap tiszta szívből és lélekből téged követni, neked tetsző módon, hogy látszódjék rajtunk, hogy és látszódjék rajtam, hogy a te követed vagyok, hogy te mensz elől és én utánad. Hogy sokakat megváltoztasson az életem, legfőképp családom tagjait, Istenem, akikkel nap mint nap konfliktusaim vannak, nézeteltéréseink vannak, vitáink vannak. De megvigasztalsz ugyanakkor, igen, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te igád az édes, a te terhed könnyű. Ha mindent a te tanításodnak megélésében követek, teszek meg, törekszem, hogy megtegyem úgy, hogy az valóban neked tetsző módon legyen, hogy valóban példakép lehessek elsősorban a családtagjaimnak, ismerőseimnek, szomszédaimnak, imaközösségemnek, egyházközségemnek, egyházamnak. Köszönöm, hogy bátorítasz, és megerősítesz ebben, hogy a te igád édes és a te terhed könnyű, hogy bátran tudjalak követni földéletem minden napján, kivétel nélkül. És ha mégis kudarcot vallanék, könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Harmadik állomás. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Jézus Krisztus, megkínzott, sebzett tested, viszed a keresztet, mert a mindannyiunk bűne, az én bűneim nehezednek, és ez a számtalan bűnünk a földre sújt. Elesel, de felállsz, mert elfogadtad az Atya akaratát. Úr Jézus, ezen állomáson elődbe hozom az én eleséseimet, amikor kétségbe estem, félelembe, aggodalomba, panaszkodásba nem rád figyeltem. Úr Jézus, segíts, hogy el tudjak szakadni ezektől a bűnöktől, hogy rád figyeljek és követni tudjalak téged. Azokért is könyörgök, Uram, akik miattam és az én bűneim miatt estek el. Segíts, hogy meg tudjanak nekem bocsátani és követni tudjanak téged. Adj erőt, add a kegyelmet, hogy észrevegyem az elesetteket, és segíteni tudjak nekik. Úr Jézus,

0: feléd menjünk. Hogyha megfeledkezünk, és néha eltévedünk, küld, Uram, szent angyalaidot, hogy vezessenek, és ha nem vesszük észre az ő vezetésüket, nem halljuk a hangjukat az élet zajában, és újra eltévedünk, könyörülj rajtunk, Uram.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Negyedik állomás. Jézus édesanyjával találkozik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Szent által megváltottad a világot.
2: Drága Jézusom, sokan vannak körülötted, sokan elkísérnek ezen a fájdalmas úton. Nem szánalomból és nem együttérzésből. Kigúnyolnak, megaláznak és megvetnek. De van a tömegben egy asszony, akinek a szíve minden lépésed fájdalmát érzi. Akinek a szíve, ha megszakad is, hiszen megjövendölték neki, hogy héttől járja át, akkor is kitart melletted. Ő a te édesanyád. Ő az, aki igent mondott az életedre. Melletted van születésedtől, és elkísér a Golgotára felé vezető úton is. Tekintetetek találkozik, és ebben a pillantásban a világ összes fájdalma benne van. De egyikőtök sem adja fel, mert tudjátok, hogy ez az Atya akarata,

0: Kereszt nélkül nincs megváltás. Drága Jézusom, én előtbe jövök ezen az állomáson, azon édesanyákkal, akik megölik magzataikat, akik nem fogadják el a te ajándékodat, akik elhagyják gyermekeiket, akik nem élik meg azt a csodálatos hivatást, az anyaságot. Bocsáss meg nekünk, Uram! De jövök azon édesanyákkal is, akik szeretettel nevelik gyermekeiket, mindent megadnak nekik, csak egyet nem, Uram, azt, hogy hozzád vezessék, megismertessenek téged velük. Bocsáss meg, Uram Jézusom, hogy ennyire vagyunk képesek. De segíts minket, hogy meg tudjunk vallani gyermekeinknek, meg tudjunk vallani családjainkban, és bárhol, Uram, ahová te küldesz, alkalmas vagy alkalmatlan időben. Mert ezek a gyermekek most csak tévelyegnek az úton, felnőttek és keresik az útjukat. És mi édesanyák kitartóan és kétségbe esetten imádkozunk értük. Bocsáss meg, Uram! És ha már imádkozni sem tudnánk, könyörülj rajtunk, Uram!
1: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszthordozásban. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Drága Jézus Krisztus, ennél az állomásnál a katonák attól tartottak, hogy már nem bírod vinni a keresztet. Ezért a tömegből kényszerítettek egy embert, hogy segítsen vinni neked egy darabon. Cirenei Simon egy egyszerű ember volt, aki fáradtan jött haza a mezőről, bár vonakodva, de melléd állt. Akkor még nem tudta, hogy te Isten fia vagy. Akkor még nem tudta, hogy ebből a találkozásból hit lesz, hogy megkapja a hit ajándékát, hogy a veled való találkozásból megváltozik az élete. Erre vágyunk, Uram, mind, erre az őszinte és igaz hitre, és arra a szeretetre, amit te tudsz adni, amiből hit fakad és remény születik. Úr Jézus Krisztus, te Cirenei Simont méltóvá tetted, hogy segítsen neked a kereszthordozásban. Engedj minket is a kereszted alá. Add meg nekünk az engedelmesség és a hit kegyelmét. Segíts nekünk, Uram, hogy minden szenvedő emberbe téged lássunk, és téged keressünk. És mindent, amit teszünk, érted tegyünk. És ne legyenek elvárásaink, és ne várjunk semmit, Uram. Elég nekünk a te kegyelmed. És köszönöm, Istenem, hogy most idehozhatom azokat az időket, amikor én szorultam segítségre, és te küldtél Simonokat, akik imádkoztak értem. Néha elég volt egy biztató ölelés, egy biztató szó, és már is könnyebb volt az élet, mert te ott voltál. Köszönök minden segítséget, Uram, és segíts minket, hogy önzetlenül segítsünk embertársainkon, és könyörülj rajtunk.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: Hatodik állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Igen, Jézusom, ebben a legmostohább helyzetben is, amikor mindenki ellened van, amikor még a saját papjaid is a halálodat akarják, amikor mindenki megítél, megvet, ez a bátor asszony, Veronika, kiáll a sorból, és kendőt nyújt neked. Veronika, bármilyen következménye is legyen e bátor tettének, felvállalta, mert szeretett téged, mert megtapasztalta azt a feltétel nélküli szeretetet, azt a mennyei szeretetet, amit csak tőled lehet kapni. Drága Jézusom, én ezen az állomáson elődbe hozom azt a kérdést, hogy vajon én kilépek-e a sorból, vajon én fölvállalom-e a mindennapi cselekedeteimben, hogy kilépjek érted és irántad való szeretetből, a sorból, a világból. Bocsáss meg, Uram, hiszen oly sokszor megtapasztaltam a te hatalmas szeretetedet, a te jelenlétedet minden megpróbáltatásban, a te élő valóságodat, és vajon felteszem a kérdést, hogy bármilyen élethelyzetben a te szeretetedet tudom tükrözni, mindezek következtében is. Bocsáss meg nekem, hogyha még mindig mérlegelek, hogyha még mindig gondolkodom, elmélkedem azon, hogy kilépjek-e a sorból, amikor tanúságot kellene tennem a te hatalmas, nagy szeretetedről, azoknak az embereknek talán, akik még nem ismernek téged, vagy azoknak, akik még soha nem találkoztak veled, akiknek soha nem volt tapasztalatuk a te szeretetedről. De kérlek, hogy segíts nekem, hogy ne embereknek akarjak megfelelni, akár félelemből, kisebb rendűségi érzésből, hanem neked. Neked és a te szereteted vezéreljen és irányítson, hogy én is kendőt nyújtsak másnak, amikor szükségben van. És ha nem így tennék, könyörülj rajtam, Uram.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Hetedik állomás. Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Igen, Jézusom, a nehéz kereszt másodszor is a földre ver, mert a mi bűneinket, a visszatérő bűneinket magaddal vitted. Te nem külső szemlélője vagy a mi életünknek. Nem ezért jöttél a földre. Nem is azért, hogy a fejünkre olvasd a bűneinket. Nem is azért, hogy kielemezd őket, ahogy mi szoktuk tenni egymás bűnét. A sajátunkat annyira nem. Nem újjal mutogatsz, nem fenyegetőzöl, hanem magadra veszed azokat a bűnöket, amiket te soha nem követtél el, hiszen mindvégig tiszta maradtál. Még akkor is, ha itt éltél közöttünk emberként. De a gonosz semmilyen hazugsága és ravassága nem tudott téged befolyásolni. Mégis az emberi test gyenge, és a földre, a porba, a piszokba hulsz. De nem maradsz ott, Uram. Erőt merítesz, a mennyei atya akaratából felállsz. Köszönjük, Urunk, hogy példát mutattál, hogy akármilyen mélyre süllyedünk, és úgy tűnik, hogy nincs felállás, vagy nincs lehetőség, merjünk felállni. Nem a saját erőnkből, Uram, mert abból valószínű, hogy nem tudnánk, hanem az Atya akaratából felállni nagyobb szeretettel, nagyobb odaadással tovább lépni, míg az első lépések bizonytalanok, fájdalmasak és nehézkések, akkor is teljes szívből megbocsájtani, irgalmat gyakorolni, és nem felronni a bűnöket. Taníts minket, Uram, hogy a keresztjeinket ne ambícióból, ne kényszerből, hanem szeretetből hordozzuk veled, Uram. Hiszen sokat tudunk, sok információt birtoklunk, de valahogy a lényeg mégis hiányzik az életünkből. Mindent kidolgoztunk, berendeztünk magunknak itt a földi életben egy kényelmes világot, ahol minden gomnyomásra működik. De szeretni és irgalmat gyakorolni nehéz nekünk. És ha valami nem úgy történik, ahogy elképzeltük, akkor pánikba, depresszióba esünk, hogy pont velünk, pont nekünk. Mi érteket teszünk fel, számon kérünk, ha kell még téged is. Uram, valami nem jó. Nem jó a keresztény Európában, ami már csak névileg, vagy talán már névileg sem az. Nem jó a keresztények életében, mert csak vallásosak vagyunk, vagy még azok sem. Nem jó, Uram, a mi életünkben, akik úgy gondoljuk, hogy eleget teszünk a törvényeknek, hiszen betartjuk, de csak addig, amíg nekünk kényelmes. Segíts, Uram, odaadni önmagunkat. Segíts, Uram, téged követni, rólad és tőled tanulni, példát venni. Hogyha elesünk, akkor ne a porba sírjunk és sajnáltassuk önmagunkat, hanem merjünk felállni nagyobb szeretettel, még több megbocsájtással és még nagyobb irgalommal. S ha az önsajnálatunk nagyobb lenne, mint az önátadásunk, akkor könyörülj rajtunk, Urunk.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Nyolcadik állomás. Jézus vigasztalja a siránkozó jeruzsálemi asszonyokat. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Igen, Jézusom, te a szenvedésed közepette is, a kereszthordozásod közepette is, nem magadra gondolsz, hanem megszólítod a jeruzsálemi asszonyokat. És ezen keresztúton keresztül megszólítasz mindnyájunkat, Uram. Igaz bűnbánatra hívsz minket. Megszólítasz, hogy elsősorban magunkba tekintsünk. Magunkat sirassuk. A bűneinket sirassuk. Bűnbánatra hívsz minket, Uram. És bocsáss meg, hogy mi oly sokszor nem vagyunk hajlandóak magunkba tekinteni, és igaz, őszinte bűnbánatot tartani. Inkább másokkal foglalkozunk, a világ bajával. A háborúkkal, a nehézségekkel, a drágulással és mindenféle hírekkel. Mindenre figyelünk, de a lelkünkre nem figyelünk. És tele vagyunk olykor félelemmel, de azért, mert a világra figyelünk. Holott te megmondottad, hogy attól féljünk, aki a lelkünket is megöli. Bocsáss meg, Uram, hogy nem vesszük figyelembe a te szavaidat. Nem vesszük figyelembe a te felhívásodat. Pedig nem csak akkor a jeruzsálemi asszonyoknak, hanem 2000 éve folyamatosan szólsz hozzánk, és felhívást intézel a mai napig hozzánk, hogy tartsunk bűnbánatot, hogy térjünk meg, hogy forduljunk hozzád, és hogy a lelkünkkel törődjünk, ne a világgal. Jöjj segítségünkre, Uram, hogy itt a mai éjszaka igaz, mély önvizsgálatot és bűnbánatot tudjunk tartani. Jöjj segítségünkre, hogy felismerjük, hogy mik azok a gátak az életünkben, amelyek elszakítanak és távol tartanak tőled. És felismerjük, hogy mi az, ami hozzád közelebb vinne. Légy irgalmas hozzánk, Urunk, és könyörülj rajtunk.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: 9. állomás. Jézus harmadszor esik el a keresztsúlya alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent Krisztus által megváltottad a világot.
2: Tested elgyengül, Uram, és harmadszor is az a kereszt, amelyet a mi bűneink nyomnak, földre kényszerít. Mindezt, Uram Jézus, az irántunk való szeretetedből és a mennyei Atya akaratából teszed. Uram, én ezen az állomáson hozom elődbe mindazokat, akik a testi és lelki betegségeik, vagy az élet nehézségei kényszerítenek padlóra. Uram, törd meg bennük a reménytelenség lelkét, és add, hogy hozzád kiáltsanak, hozzád, az élő Isten fiához. Hisz, Uram, te adsz erőt nekünk, és te emelsz fel minket. De, Uram, ha nem hozzád kiáltanánk is, saját sebeinket nyalogatnánk, és sóvárognánk továbbra. Könyörülj rajtunk, Urunk!
1: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: Tizedik állomás. Jézust megfosztják ruháitól, imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Gúny, káromlás, megaláztatás, rossz indulat, irigység, és még sorolhatnám, Uram, hogy mennyi minden értéket, Uram, és mennyi mindent kellett elviseljen a földi léted alatt, Uram, de keresztudat során is. És te nem lázongtál, nem tetted szóval, még azoknak se, Uram, akik közel álltak hozzád. Nem panaszkodtál, hanem kitartottál az Atya akarata mellett. Még akkor is, amikor megfosztottak ruháitól. A katonák sorsot vetettek a köntösödre, mert nem tudták eldönteni, hogy kié legyen. És így beteljesedett az írás. Ott álltál, Uram Jézus Krisztus, mezítelenül, megalázva, feltépett sebeiddel, és csak a kereszt volt a tied, Uram. De mindez nem vett el a te értékedből semmit sem. Uram, én ezen az állomáson nézlek téged, és magamat is ugyanakkor, Uram. És pont ez a szelídség hiányzik sokszor belőlem, Uram, ami benned megvan. Úgy érzem, Uram, hogy a munkám során, Uram, a sok katonáskodásom, a sok fegyelmezésem, hogy mindennek megfeleljek, hogy helytálljak, Uram, hogy egybe tartsam a csoportot, és a gyerekeket is, Uram. Úgy érzem, hogy megkeményedett az én szívem, az én tetteim. Kérlek, Uram Jézus Krisztus, hogy a te indulatod legyen bennem. Add nekem, Uram, hogy a te indulatoddal tudjak, Uram, minden egyes áldottnak menni. Hogy az én indulatosságom, Uram, megtörjön, Uram, a te szent nevedben. Add meg nekem, Uram, hogy a te szívednek a szerítségével, Uram, lássak, cselekedjek, és beszéljek, Uram. Nézve, Uram, a te mezítelenségedet, és a te odaadásodat, Uram, az Atyának, hogy te ott állsz, Uram, ott állsz mezítelenül, és nem szégyeled magad, Uram. Segíts nekünk, hogy mi is meg tudjunk állni, Uram, előtted, őszintén, kendőzetlenül, nem rejtegetve semmit, Uram, hogy te tudj valójában, Uram, meggyógyítani minket. Hogy annak látszódjunk, Uram, amik vagyunk, aminek teremtettél, hogy ne akarjunk többek lenni, de kevesebbek se, Uram, hanem a te szeretett gyermekeid. És én köszönöm, Uram, hogy mindehhez megadod a te kegyelmedet, és betöltesz, meggyógyítasz, hogy meg tudjunk állni, Uram, te előtted minden egyes áldott nap. S ha nem így tennék, Uram, és nem így tennénk, könyörülj rajtunk, Urunk.

0: 11. állomás. Jézust a keresztre szegezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Keresztél által megváltottad a világot.
2: Végtelenül szerető Jézusunk, áldozattá lettél értünk a kereszten. Oda szegezték kezedet, lábadat. Drága Jézusom, mély nagy áldozatot hoztál értünk. Hiszen tudjuk, Jézusom, hogy nem a kalapács ütések okozták neked a legnagyobb fájdalmat, hanem a mi bűneink. És nem a szögek tartanak a kereszten, hanem a hozzánk való irgalmat. Igen, Jézusom, csodálatos a te szereteted. Taníts meg engem is, minket is erre a szeretetre. Különösen, hogy soha ne okozzak senkinek fájdalmat. Erősíts meg engem, Jézusom, hogy az életem keresztjeinek hordozásában téged tudjalak követni. Téged tudjalak szeretni. Hogy minden szenvedésnek értéke van. Hogy fel tudjam ismerni a te akaratodat az én életemben. Hogy azt tegyem, ami kedves előtted. És hogy ki tudjak tartani ezen az úton. Hogy soha le ne térjek. De ha mégis megfeledkeznék, akkor könyörülj rajtam, Uram.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

12. állomás. Jézus meghal a kereszten.

0: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Igen, Jézusom, utolsó szavaid után a kereszten. Atyám, közedbe ajánlom a lelkemet. Te meghaltál. És kilehelted a lelkedet. Látod, Uram Jézusom, hogy a te halálod az én számomra. Az mennyire távol áll attól, ami a lényegem. Bocsáss meg, Uram, nekem, hogyha csak képzelődök és képzelődtem, és nem tudom megnyitani a szívemet. Erről kegyelemre.

0: De köszönöm, Uram, hogy te türelmes vagy. Nem úgy, mint én. És köszönöm, hogy segítesz nekem, hogy az oly sokszor emlegetett megváltás kegyelme az valóság legyen az én életemben. Hogy oda merjem tenni az egész életemet a te kezedbe. Hogy oda merjem engedni magamat a te gondviselésedben, hogy a te halálod az én egómnak a halála legyen. Minden elképzelésemnek, minden akaratosságomnak és minden én igazamnak a halála. Hogy rád merjem bízni magamat. És mindazt a szolgálatot, Uram, amire elhívtál, és amire én nem tudtam igent mondani, mert úgy gondoltam, hogy ez engem meghalad, és hogy ezt nem én kell csináljam. Mert hogy növelem másoknak a kegyelmét. Bocsásd meg, Uram, hogy nem ismertem fel, és hogyha még most sem ismerem fel, Uram, teljesen, és nem tudok teljes szívemből igent mondani arra a szolgálatra, amire elhívtál, és amire meghívtál, hogy eszközöt tudjak lenni. És köszönöm, Uram, hogy adod nekem a te segítségedet, a te kegyelmedet mindarra, ami ellen tiltakozik az én énem, hogy megtegyem a te segítségeddel, a te kegyelmeddel, hogy meghalljak minden olyan elképzelésemnek, ami ellenkezik a te akaratoddal, hogy oda merjem tenni az én részemet, hogy a te áldásodat ad erre a szolgálatra, és hogy én igent mondjak, Uram, a te akaratodra. És köszönöm, Uram, hogy te adod a te kegyelmedet, hogy a megváltás kegyelme az valóság legyen az én életemben és a szolgálatomban. És hogyha megfeledkeznék rád tekinteni a kísértésekben és a nehézségekben, megfeledkeznék meghalni önmagamnak, akkor könyörülj rajtam, Uram.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Uram Jézus Krisztus, élettelen testedet édesanyád ölébe helyezik, és a szűzanya az ölébe tartja egyetlen gyermekét, és a szívét, a lelkét, a fájdalom törként járja át, Uram, de nem torpan meg, és nem toporzékol, hanem teljes szívével, minden erejét összeszedve rád hagyatkozik, Uram, és bízik benned. Rád bízza életét, és élő hittel imádkozik, már tudja, hogy egyedüli reménye csak te vagy, Istenem. Uram Jézus Krisztus, a keresztút ezen az állomásán előttbe jövök, és könyörgök, hogy áldjál meg engem és minden jelenlevőt és minden hallgatót az élő hit kegyelmével, hogy úgy tudjunk imádkozni gyermekeinkért, családjainkért, ima közösségünkért, nehézségben, bajban levő embertársainkért, ahogy a szűzanya tette, Uram. De hogyha lankadnánk, vagy nem tiszta szívvel és buzgósággal imádkoznánk, akkor könyörülj rajtunk, Uram.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: 14. állomás. Jézus testét a sírba teszik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a kegyágot. Igen, Jézusom, oly nagy szeretettel tartozunk neked, hisz életedet adtad értünk, apró bűnösökért, gyarló emberekért. De látod, Uram, hogy temetésed pillanatában az a tömeg,

0: lelki életed során, tanításod során elkísért az a tömeg, aki kínszenvedéseid során ott volt és gyalázott, és súlyosbította szenvedéseidet, már sehol sem volt. Csak egy ember, aki titokban követett téged, csak ő volt az, aki előkészítette temetésedet. Meggyötört testedet sírba rakták, és egy hatalmas kővel el is torlaszolták, hogy biztos legyen, hogy a sírba vagy. Jézusom, elődbe hozom azokat az alkalmakat, azokat a gyermekeket, azokat a kicsinyeket, azokat a gyengéket, akiket mi oly sokszor elítéltünk, akikről mi oly sokszor lemondtunk, akiket mi oly sokszor sírba tettünk, mert hogy hát már semmi jó nem származhat tőlük, velük már semmit sem lehet kezdeni. Pedig ahogy ma is hallottuk, angyalaid folyamatosan látják a te arcodat. Jézusom, légy irgalmas fölöttünk, és segíts minket, hogy meglássuk ezekben a kicsinyekben a te arcodat, hogy ne a sírba tegyük őket, hanem a segítségükre legyünk. Hozzád vezessük őket, felemeljük őket. Te bocsáss meg, Uram, azt is, amikor magunkat tettük a sírba, amikor magunkról mondtunk le, mert nem a mi elképzelésünk, a mi akaratunk, a mi óhajunk érvényesült. Te nem a te akaratodat követted, hanem az Atya akaratát, hogy megválts minket a bűneinkből, a gyengeségeinkből. És igen, Jézusom, te legyőzted a halált, nem maradtál a sírban, bármekkora is kőtorlaszoltál azt a sírt. Köszönjük, Uram, hogy legyőzted a halált, és segíts, hogy valóban ez az áldozat, ez a győzelem ne legyen hiába való a mi életünkben. Hogy bármilyen hazugságot, hamisságot próbál a gonosz elhitetni velünk, ne az győzzön, hanem az, amit te kiviteleztél. S erről megfeledkeznénk, könyörülj rajtunk, Uram.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

15. állomás. Jézus feltámad halottaiból, és felmegy a mennybe.

0: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Igen, Úr Jézus Krisztus, te föltámadtál és felmentél a mennybe. Én köszönöm, Uram, hogy meghaltál értem és feltámadtál. Köszönöm, Uram, hogy nem csak értem, hanem mindannyiunkért, hogy életünk legyen és bőségbe legyen. És mégis, Uram, látod, hogy hányszor nem veszem figyelembe. Hányszor figyelek akár e világi dolgokra, gazdagságra, kincsekre. Bocsáss meg ezt nekem, Istenem, hiszen te mondottad, hogy lehetetlen, hogy ne tévedjetek. De, Uram, oly nagy öröm ezt tudni, hogy te feltámadtál és legyőzted a halált. Oly nagy öröm, hogy tudunk beléd kapaszkodni, beléd az élő Istenbe. Oly nagy öröm, hogy megszólíthatunk és beszélgethetünk veled, édes Jézusom. Köszönöm, hogy vagy nekem. Ezért hát árazlak lelkedet.
0: És megújítod a föld színét.

0: Köszönjük, Urunk Jézus!
1: 16. állomás. Jézus elküldi nekünk a Szent Lelket. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
2: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
0: Igen, Urunk Jézus, te elmentél, az Atyához mentél, azért, hogy helyet készíts nekünk. És megígérted, hogy nem kell szomorkodnunk, mert te elküldöd a vigasztalót, és Szent Lelkedet kiárasztod ránk, és betöltesz minket. De látod, Uram Jézus, a mi gyengeségeinket, hogy nem is vagyunk teljesen tudatába annak az ajándéknak, amit te megígértél nekünk. És milyen sokszor a mi gondolataink mindenfelé elterelődnek. És nem figyelünk oda, hogy mikor mit kell tennünk. Úgy, ahogy még jelen pillanatban is figyelmetlen voltam, és ez nem csak most fordul elő, hanem nagyon sokszor, amikor nem figyelek teljesen a te Szent Lelked vezetésére. Uram Jézus, minden félelem, minden aggodalom helyett küldd el nekünk a hit lelkét, hogy erősödjön meg bennünk a hit, hogy sem félelemmel és sem aggodalmassággal egy percet nem tudjuk meghosszabbítani és megváltoztatni az életünket. Árazd ránk, Urunk, a te Szent Lelkedet, és töltsél be minket az alázat lelkével. Az ítélkezést és a gőgösséget alázattal helyettesítsd a mi életünkben. Urunk Jézus, adj nekünk kellő bölcsességet, hogy fel tudjuk ismerni a kísértések közepette, hogy mi a jó és mi a rossz. De ugyanakkor kérünk téged, Urunk Jézus, hogy árazd ránk a te szeretetedet, és töltsél el minket nap mint nap a szeretetnek a lelkével, hogy azzal a szeretettel tudjunk lenni egymás iránt, amilyen te vagy nap mint nap mi irántunk. És hogy meglátszódjon rajtunk, hogy valóban a te Szent Lelked által szólunk és cselekszünk, hogy megkívánják, Uram, és vágyjon mindenki, hogy nap mint nap be tud tölteni a mi életünket. Kérünk, Urunk, hogy nem csak ma éjszaka, hanem holnap, holnap után, és minden egyes nap áraszt ki ránk a te lelkedet.
1: És megújítod a

Köszönöm neked, Uram Jézus, hogy veled táncolhatok örökké, mert a te kegyelmet kiáradt és betöltött, és köszönöm neked a te szent lelkedet, amit elküldtél nekünk. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj, és töltsd be minket még mélyebben, és most tisztára a mi szíveinket. Világosíts meg, és vezess, hogy minden körülmények között meg tudjunk maradni a te igazságodba, és ne vesszünk el ebbe az űrzavaros világba. Jöjj, és áradj, mint folyó, és most minket tisztára. Jöjj, áradj, folyó. Jöjj, amen.

Köszönjük Szentlélek Úristen, hogy ránk aradtál, mint a folyónak a vize, és betöltötted a mi szíveinket, és tisztára mostál minket. Köszöntünk, Szentlélek Úristen, köszöntünk, hogy jelen vagy itt a mi körünkben, és köszönjük, hogy a te jelenlétedbe tölthessük el ezt az éjszakát, és köszönjük, hogy te gyújtod meg a mi szívünkbe a lángot, hogy még elevenebben lobogjon. Köszönjük, Uram, hogy a te szent tüzet táplálja a mi lelkünket, és tartsa meg Isten jelenlétében.

Oly jó, hogy itt vagy velünk, Szentlélek Úristen. Köszönjük, hogy kiaradtál ránk, és betöltöttél minket. És hallatált szívvel jövünk előttben most, Uram, hogy megköszönjük neked mindazt, amit tettél értünk, hogy megváltottál, hogy megszabadítottál, hogy az életedet adtad a mi életünkért, a mi szabadságunkért, békénkért és a mi örömünkért. Ezért most a te szent színed elé járulunk, és hódolatunkat fejezzük ki egy szívvel és egy lélekkel.

Szentségi Jézus, hálát adok neked, hogy ennek a hónapnak a kezdetén, hajnalán szent színed elé járulhatok, hogy hódoljak neked, kifejezzem köszönetemet. Mindazért, amit tettél az elmúlt hónapokban, földéletem minden napján, hogy megköszönjem a te szeretetedet, a te irgalmadat, a te tanításodat, a mindennapi megújító kegyelmedet, a mindennapi testi és lelki táplálékomat. Köszönöm, hogy veled kezdhetem családtagjaimmal együtt ezt az új hónapot. Köszönöm, hogy veled kezdhessük hittestvéreimmel, jelenlévő hittestvéreimmel ezt a hónapot, ezt az éjszakát. Köszönöm, hogy te vagy a mi jó pásztorunk. Te, aki elmész nap mint nap, megkeresd az elveszett juhodat, ott hagyva a 99 igazat. Váladra veszed és visszaviszed irgalmas otthonodba, a te szívedbe, a többi igaz közé, nem megbünteted, hanem karodba veszed és úgy viszed, váladra veszed és úgy viszed, és úgy viszel engem is és mindnyájunkat, Istenem, tévelgő juhaidat. Bocsásd meg tékozló nyájadnak tévelgéseit, lazaságait, hitetlenségeit, közömbösségét. Köszönöm, hogy nem megbüntetni maradtál itt a legméltóságosabb oltári szentségben, hanem lelkünk táplálékául. Köszönöm, hogy te vagy az élet kenyere, amelyet nap mint nap felkínálsz mindnyájunk számára. És köszönöm, hogy segítesz ebben, hogy erre törekedjünk és elfogadjuk, hogy nap mint nap, ha élni akarunk, veled és általad kell éljünk, Istenem, hogy eljuthassunk arra a helyre, amelyet készítettél mindnyájunk számára a te országodban. Köszönöm ezt a csodálatos ajándékot, ezt az éjszakát, amikor a te isteni jelenlétedben
lehetek és lehetünk, és hozzád szólhatok és szólhatunk. Istenem, elfordulsz, hanem meghallgatod imáinkat, kéréseinket, és válaszolsz is rá. Nem úgy, ahogy mi akarjuk, ahogy te jónak látod, ami a mi javunkat szolgálja, ami a mi megújulásunkat szolgálja, ami újraformálódásunkat szolgálja, ami megtérésünket, és üdvösségünket szolgálja. Ezt köszönöm meg neked, és ezért adok hálát, hogy veled lehetek a mai éjszaka is. Amen.

Köszöntelek, drága Jézusom, legméltóságosabb oltári szentségben. Mély hálatált szívvel köszöntelek, Jézusom, hogy itt lehetek. Tisztelt tudod a legjobban, hogy mennyire vágyik a szívem hozzád. Különösen ezekre a virasztásokra. Köszönöm, Jézusom, hogy mindig kirendeled a társakat. Drága Jézusom, magamat hozom elődbe. Igen, nagyon vágyok, hogy nyisd meg az én szívemet. Segíts nekem, hogy meg tudjam nyitani teljesen. Hisz látod, hogy még mindig tartogatok valamiket. Látod, hogy még mindig valami még mindig gátol feléd. Pedig nagyon vágyik a szívem hozzád, Uram Jézusom. Igen, nyisd meg az én szívemet. Nyisd meg az én család tagjaimnak a szíveiket, kicsitől nagyig. És hogy velünk vacsorálj. Nagyon vágyik az én szívem erre, drága Jézusom. Minden egyes családtagomat hozom elődbe, hisz látod, hogy mennyire tombol a vihar. Szeretetlenség, türelmetlenség, ego. De én úgy érzem, hogy még mélyebben vágyódik a szívem hozzád, és köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy megszólítottál. Köszönöm. Minden napomat köszönöm. Köszönöm a munkahelyemet, köszönöm a családtagjaimban, hogy ott vagy az utcán. Köszönöm, Uram, hogy megmutatod a nincsteleneket, és itt kérem, hogy kellő éberséget adjál azokban a pillanatokban, azokban a percekben, hogy a te szent kegyelmed vezessen engemet azokban a percekben, akikkel találkozom. Hisz látod, Uram, hogy mennyire érinti az én szívemet, lelkemet ezek a gyermekek. Különösen a nincstelenek, különösen azok, akiknek még vízük sincs. Uram Jézusom, tölts el engem, hogy tudjak kellő éberséggel nekik cselekedni. Előttbe hozom, Uram Jézusom, a rádión hullámhosszán keresztül a hallgatókat. Különösen előttbe hozom az én édesanyámat. Köszönöm, hogy hallgassa otthon. Kérlek, töltsd be őt az éberséggel, a tisztánlátással, hogy bármilyen helyzetben is van, bármilyen helyzetben is megbántották az ő szívét, lelkét, akár a családtagjaink. Tudjon szívből kiáltani hozzád, hogy a te szent lelkeddel tudjon töltekezni, te szent kegyelmedből. Előttbe hozom az én testvéremet, Uram Jézusom. Látod, hogy mennyire becsapja a gonosz. Különösen a szüleink keresztül. Uram Jézusom, jöjj segítségére, én is meg az ő szívét, lelkét, hogy hálát tudjon adni, hogy meg tudja köszönni a mindennapjait, a családját. Drága Jézusom, előttbe hozom az én családtagjaimat is, ahol én lakom. Én is meg őket, drága Jézusom. És még mélyebben tölts el engem, hogy különösen érezzék meg, hogy te mennyire szerethető Isten vagy. Hogy bármilyen nehézség van, én akkor is tudjalak áldani. És köszönöm, Uram, hogy a megpróbáltatásaimban is igyekszek rád figyelni. De kérem a te segítő erődet, hogy ténylegesen rá tudjak figyelni abban a percben, abban az éjszakában, Uram. De én már megköszönöm előre, Uram Jézusom, amit elrendelsz nekem, amivel betöltesz, akár otthon, akár a munkahelyemen. Előttbe hozom az összes munkatársamat, a vezetőket. Előttbe hozom, Uram Jézusom, a pedagógusokat, az óvonéniket. Töltsd be őket is, a te szent lelkeddel, hogy belőle tudjunk táplálkozni, hogy a te szent lelkeddel tudjuk vezetni őket. Különösen a szükségben lévő gyerekeket hozom előttbe, Uram Jézusom, és kérlek, tölts el engem is, hogy alázattal tudjak hozzájuk fordulni, velük dolgozni,
Drága Jézusom, előttbe hozom az ima közösségem minden egyes tagját. Gyógyulásokat, szabadulásokat, a nehézségben lévőket. Én itt megköszönöm Alpár szabadulását, Uram Jézusom, hisz tudjuk, hogy neked köszönhessük Gárgály felépülését, minden egyes tagját, vezetőséget. Köszönöm, Uram Jézusom, hogy ide vezettél, hogy rátalálhattam itt. Nem tudok elég hálát adni, Uram Jézusom, hogy megtapasztalhattam ezeket a vírasztásokat. Hálás vagyok minden nap, de amikor elcsuklok, könyörülj rajtam, Uram, és tölts el a te szent lelkeddel. Előttbe hozom a fiatalságot, az ő szívüket, lelküket. Előttbe hozom a vérmálkozásokat. Köszönöm, Uram Jézusom, hogy a lányom is megjelenik. Én hiszem, hogy te ott formálod őt, alakítod az ő lényét. Látod, Uram Jézusom, hogy mennyire vágyik barátnőkre. Legyen a te szent akaratod, drága Jézusom, az életében, és minden fiatal életében. Áldalak, dicsérlek és magasztallak most és mindörökké. Amen. Amen.

0: Neved édes mindenek felett. Köszöntelek, Úr Jézus Krisztus, itt az oltári szentségben. A mai nap hálát adok az ajándékba kapott évekért. Hálát adok neked, Jézus Krisztus, hogy te már előre láttad az életemet. Köszönöm az én testvéremet, akivel már fogantatástól szeretett közösségben együtt voltunk. És köszönöm, hogy most is együtt vagyunk. Köszönöm, hogy ajándék voltunk a nevelő szüleinknek. Köszönöm a többi testvéremet is, akit ismerhetek, és hogy szeretetben vagyunk. Előttbe hozom az én gyermekeimet is, Jézusom. Áld meg őket. Add, hogy ők is ilyen szeretett közösségben legyenek egymással. Áld meg őket. Szabadíts meg mindannyiunkat minden megkötözöttségtől. Gyógyíts be a sebeinket, a töréseket, amiket egymásnak okoztunk, vagy amiket örököltünk. Jézus Krisztus, hálát adok, hogy itt lehetek ma este. Hálát adok a kegyelemért, hogy téged választottalak. A bulizás helyett, a szórakozás helyett, a pihenés helyett. Hálát adok minden anyagi javamért. Hálát adok, hogy van lehetőségem idejönni mindig. Hálát adok a te oltalmadért, az őrangyalomért. Hálát adok neked, Uram, a munkahelyemért, a munkaközösségemért. Hála és dicsőség neked a templomi közösségemért. Áld meg a szolgálatomat, segíts, hogy alázatban és tisztelettel legyek a testvérek felé, hogy ne nőjek túl nagyra, hogy mindig téged kövesselek. Köszönöm, Jézus Krisztus, minden áldásodat, szeretetedet és végtelen irgalmadat. Amen.
1: Amen.

Igen, áldott Jézus Krisztus, zengjen a hálám, hogy megszólítottál, és eljöttél, hogy megmentsél, és nem vártad meg, hogy hívjalak, hogy keresselek, hanem te kerestél engem. Te jöttél elértem a századik bárányért, az elveszett, tékozló bárányért. Igen, Uram. Ezért hál az eng a szívemben. Hál az eng a szívemben azért is. A sok kegyelemért, amit kaptam tőled, amit be tudtam fogadni a te szeretetedből, a Szentlélek által. De látod, Uram, az én gyötrelmeimet ismered, az én kínszenvedéseimet. Amikor ennek ellenére, hogy mennyit jót tettél velem, én még mindig nem vagyok teljesen nyitott a te befogadásodra. Igen, Uram, látod. Tudom, hogy látod, és ezért nem vetsz meg engem, hogy olyankor, amikor nehézségben szenvedek, akkor nem tudlak úgy dicsőíteni, csak ritkán, Uram. De látod azt is, hogy mikor olyan mély ponton vagyok, és akkor tudok hozzád beszélni szívemből, és ilyenekre vágyom, Uram, hogy olyankor is, amikor kínok, nehézségek gyötörnek, akkor is tudjak úgy hozzád beszélni, Uram, hogy az neked tetsző legyen. Uram, látod, hogy még mindig egy csomó mindent erővel akarok megoldani. Ami tudom, hogy nem tőled való. Ez régi minta, amit hozok, cipelek. És ezt most átadnám neked, itt Uram, átadom. Átadom a te keresztet lábához teszem, és oda kötözöm, Uram, hogy ez többé ne jöjjön vissza hozzám. Ez az erőből akarás. Mert ugye a mai igében is az volt, hogy minél kisebbek legyünk, minél egyszerűbbek legyünk, és nem mi akarjuk megoldani a problémáinkat, hanem tudjuk rád bízni, Uram, Istenre bízni, rád bízni, hogy bekerülhessünk a mennyek országába. Erre kérlek, Uram, hogy segíts ez engem. Minél jobban megérteni ezt, és elengedni minden akaratosságot, minden tudálékosságot, hogy méltó lehessek hozzád és a mennyek országához. Uram, alázattal is, szeretettel elődbe hozom a nagybátyámat, Jánost, akinek ismered az élet útját. Ismered, hogy

És ma láttam benne azt a esetlenséget, hogy most már vége annak az erőnek, amivel eddig bírt, úgy gondolja ő is. És kérlek, Uram, érints meg szívét, lelkét, szellemét, hogy tudjon hozzád fordulni. Mert tudod, hogy annak ellenére, hogy élt, ő nem egy rossz ember. Csak valahogy így alakult. Nem volt közel hozzád. Nem téged helyezett az első helyre. És most szükségem van rád, Uram. És kérlek, kegyelmezd neki. Segíts neki, hogy tudjon hozzád fohászkodni. Úgy, ahogy a Jobblatornak is megbocsájtottál az utolsó pillanatban. És megígérted, hogy veled vacsorázik, vagy veled lesz a paradicsomban aznap. Úgy kegyelmeznek nagybátyámnak is, és adj neki erőt, hogy tudja megbánni bűneit. Szólítsd meg, érintsd meg. Kérlek, hallgass meg ebben. És most hálát adok azért, Uram, hogy téged választottalak, és ezt az éjszakát, amiért ugyancsak hálás vagyok, hogy nem elmentem a családommal szórakozni, hanem úgy döntöttem, hogy te vagy az első helyen, te vagy a fontos számomra. Mindenki előtt, mindenek előtt. Buli és barátok és család. Köszönöm, Uram, hogy erőt adtál, és téged választottalak, Uram, hogy itt megérezhesselek, megtapasztalhassalak újból, mint minden éjszakai virasztáson, amelyiken részt vettem. Köszönöm, Uram, ezeket a lehetőségeket, amit te adsz nekünk, hogy közelebb kerüljünk hozzád. Hálát adok az ima közösségért, aki által ezt megtapasztalhatom, mert ugyebár te mondtad, Uram, hogy ketten vagy hárman összegyűltök a nevembe, akkor ott vagyok. Tehát így igazán itt vagy. Tudom, akkor is, amikor egyedül fohászkodok, akkor is ott vagy velem, de így még erősebben tudod kinyilatkoztatni magadat nekünk, Uram. Ezért köszönet, áldás és imádás neked, Uram. Imádlak. És hálás vagyok, Uram. Amen.

Köszöntelek, drága Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Elit helyezem, akiket a szívembe hoztam, szüleimet, testvéreimet, lelki testvéreimet, sógoraimat, testvéreim gyerekeit. Minden életről élek be a közösségi macsoportot, a szeminaristákat. De elit hozom azokat a szülőket, akik autóban esetben a héten vesztették el 21 éves lányukhoz, hogy tudjanak megbocsájtani annak, aki elitte, és kérlek, hogy hisz annak is két kis gyereke van, Uram. Én is sofőr vagyok, és annyiszor megtapasztalom, hogy sok ember meggondolatlanul cselekszik a közlekedésbe, mindig imádkozok a sofőrekért. Valamikor én is szerettem hajtani, de rajtam, hogy az ember, aki lép az útra, vagy felelősek vagyunk egymásért. Kérlek, Uram, hogy adj éberséget, és megfontolt döntéseket, hogy az emberek ne hozzanak rossz döntést. Akar ne üljenek be alkoholhatás alatt az autóba, hogy ártatlan emberek ezért meg kell halljanak. Köszönöm Jézusom, hogy meghaltál értem a kereszten, utolsó cseppéredet adtad. Köszönöm Uram, hogy megismerhettelek. Én nem tudtam Uram, hogy te ilyen csodálatos Isten vagy, hogy ennyire szeretsz. Köszönöm Jézusom, hogy rád találhattam. Olyan közösségre találtam, ahol tényleg azt látom, hogy itt a szeretet van, itt van, itt vagy Uram. Hála és dicsőség neked, Jézusom, hogy itt lehetek ezen a virasztáson, hogy ide térdelhettem eléd, az élő Isten elé. Ennél nagyobb ajándék, mikor én egyszerű ember, itt lehetek a Szent Színedel, és láthatlak színről színre, Uram. Köszönöm Jézusom. Kérlek Uram, hogy a szeminaristáknak adj kitartást, a csoportvezetőknek is. Kérlek, áld meg ezt a mindkét szemináriumot, hogy a Szentléleket be tudják fogadni, hogy a szívüket meg tudják nyitani a te szeretetedre. És ahogy átformáltad az én szívemet, Uram, úgy formáld az ők szívüket is. És valamelyik nap rájöttem, hogy még olyan kicsi vagyok, még annyi mindent kell tegyek, hogy teljes szívvel, lélekkel tudjak követni. Törekedek, Uram. De köszönöm, hogy mostanában minden nap szentmisén tudok részt venni. Hogy a szent testedet magamhoz tudom venni. És azt látom, hogy ez megtart. Köszönöm Jézusom, mindent köszönök, hála és dicsőségnek ért, ezért a közösségét, Tibi bácsiért, hogy tudja még sokáig nekünk itt vezetni ezt a virasztást, meg amit rábízott a Isten, azt tudja ilyen szeretettel és a Szentlélektől által vezetni. Nekem is adj erőt, Uram, a mindennapokhoz, hogy úgy tudjak élni, hogy az emberek felismerjék, hogy ott vagy a szívembe. Mindenki, aki itt van, kérlek, Uram, áld meg. Én még elit hozom a meg nem született gyermekeket. Kérlek, Uram, hogy minden édesanyja gondolja azt, hogy mit tesz. Most egy könyvet olvastam, és nagyon elgondolkoztam, hogy még mennyi mindent kell tegyek. De kérlek, Uram, mutasd meg, hogy minden nap imádkozok, de hogy mit tudnék még tenni, hogy jobb legyen a világ. Nem hiába való volt a halálod, Uram. Mert akik ismerünk, azt tudjuk, hogy nálad nélkül, a megváltásod nélkül sehol se lennénk. Hála és dicsőség neked, Jézus Krisztus. De állítozom a papbácsinkot, papokot, a püspököket, a pápát, és minden egyházba dolgozó személyt. Nagy szükségünk van a papokra. Nagy szükség van az igaz, tiszta szívű papokra, a szent papokra.
Hál' egy dicsőség neked, Jézusom, hogy ránk hagytad a szentségeket. Ezek is nagy segítségünk, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzád, de legfőképpen nyitott szívünk. Hál' egy dicsőség neked most és mindörekké. Amen.

Köszöntelek, Uram Jézus! Hálát adni jöttem, Uram! Hálát adok az életemért. Hálát adok a mindennapi kegyelemért. És mindenért, amit adsz, és megengedsz az életemben. Uram, sok mindenkit hoztam most elődbe. Hozom elődbe Jázmint. Látod, Uram, hogy az ötödik osztály az nehéz neki. Kérlek, adj neki türelmet, és adj neki, Uram, erőt. Elődbe hozom, Uram, Hannát, és az ők törökországi utazásukat. Kérlek, légy velük, Uram Jézus, és óvd és őrizd őket. De előtt behozom, Uram, az én édesanyámat is. Köszönöm neked, hogy közöttünk lehet. Köszönöm, Uram, hogy itt lehet velünk. Uram, Krisztinát és kis családját is hozom elődbe. De hozom elődbe Ramonát és családját is. Ilonkát és családját, gyermekeit, unokáit. És hozom elődbe Gabit és kis családját. Árazd le rájuk, Uram, a te bőséges kegyelmedet. És köszönöm neked, hogy vannak nekem. Uram, hozom elődbe a munkaközösségemet. Hozok elődbe minden kollégát, régit és újat. És köszönöm, Uram, hogy köszönöm azt az egységet, amiben megtartasz minket. Végtelenül hálás vagyok, Uram, neked ezért a munkahelyért. De hozom elődbe, Uram, minden ügyfelünket, a vezetőséget, és minden egyes tagot. Uram, az élet a lélekben közösséget is hozom most elődbe. Nem tudom elégszer megköszönni és hálát adni minden tagjáért, és azért, hogy ide vezettél engem, és hogy általuk hallhattam meg a te hívásodat. Áld meg, Uram, minden egyes tagját, a jelenlévőket,
a Mária Rádió hullámhosszán levő hallgatókat. A te bőséges áldásodat árasz rá mindegyikünkre, Uram. De hozzom előtt be most magamat is, Istenem. Uram, nem csak szájammal szeretnélek követni, nem csak a számmal akarlak követni, hanem tiszta szívből. És nem csak szívből, hanem cselekedetből is, Uram Jézus. Ezért kérlek, távolíts el utamból minden olyan akadályt, ami meggátol engem abban, hogy téged tükrözzelek, és adj nekem derűlátást, Uram, és bölcsességet, hogy mind ott, ahol szükség van, tudjalak hozni az emberek elé, és meg tudjalak válni, Uram, minden olyan alkalomkor, amikor nagy szükség van erre. És tégy eszközöddé, Uram Jézus, használj engem. És adj bölcsességet, hogy felismerjem ezeket az alkalmakat, Uram. Légy áldva, Uram, most és mindörökké. Amen.

Ó, jó nekünk itt lennünk, Uram. Úgy vágyom rád, Uram, mint szarvas a hűs forrás vizéhez. Alig vártam, hogy kijöjjek, hogy itt legyek, hogy érezzem mindig azt, amit itt érzek a te színed előtt. Hálás vagyok, Uram, azért a 32 esztendőért, amit adtál nekem. Köszönöm, Uram, az én férjemet, akivel együtt szólítottál meg minket. És fogod a kezünk minden nap. Dicsőség, Uram, azért a sok földi, tehát kézzel fogható csodáért, amit értünk tettél és teszél. Köszönjük, Uram, azt az otthont, ami épülőben van, és mindenünk a tiéd, az utolsó tégla is, és csodák csodájára mindjárt befejezzük. Köszönöm, Uram, a gyermekeimet, hogy épek és egészségesek, és hogy minden nap együtt dicsérhetünk téged. Köszönöm, Uram, a szüleimet, anyósomat. Köszönök, Uram, minden jó indulatú, jó akaratú embert és barátot. Különösen kérlek, Uram, a színed elé hoztam azt a 15 neveli otthonos gyermeket, akivel ma találkoztam. Fogd meg, Uram, a kezüket, kérlek. Nagyon szükségük van rád. Azt éreztem, hogy nagyon vágynak valamire, mindig keresnek valamit. Mutasd meg az arcodat, Uram, nekük, hogy érezzék, hogy mekkora Isten vagy. De kérlek, Uram, hogy áld meg azt az édesanyát, akit ugyanúgy hoztam a szívembe ma este. Vágyik arra, hogy édesanya lehessen, hogy gyermeket szülhessen. Mutasd meg, Uram, hogy mekkora csodálkozik a te gyermekeid. Kérlek, Uram, hogy áld meg azt a nagyon jó ismerőst, kolléganőt, hogy vegyen észre téged, Uram, és ne azon akadjon fel, hogy most kivágták azt a két anyanyegyet, vagy mit tudom én, milyen baj, hát Uram. Hanem téged ismárjen meg, és téged tadicsőj meg az ő viselkedésében és szavaiban is. Légy áldott, légy magasztalva minden percen, Uram. Dicsőség szent nevednek. Amen.

Köszönöm, Úristen, az egészségemű köszönetem. Betegségből lábalok kifelé lassan. Kérlek, légy a testvérem mellett a betegségében, hogy legyenek jók az eredmények, állám a vállalkozásé. Kérlek, adj erőt az egészséges gondolkodás irányába. Légy mellettem, légy utam. Légy te az irány. Testvérem egészségében, hogy valahogy legyen vége a betegségnek. Légy mellette, hogy erőt, hogy tisztánlátást, kitartást. Amen.

Drága Jézusom, hálás vagyok, hogy itt lehetek. Jézusom, bocsáss meg, kérlek, hogy néha-néha, mikor elcsatangolok mellőled. Jézusom, áldj meg, kérlek, légy mellettem, hogyha elcsapnám a kezed, te mindig szorítsd. Kérlek, légy velem a hátra lévő időbe, a szülésig. Uram, én hozom elődbe minden olyan várandós kismamát, akik pluszba még valamilyen nehézséget hordoznak a magzaton kívül. Áldj meg minden édesanyát, aki édesanyává szeretne válni, de valamilyen okból nem lehet, hiszen nálad van minden hatalom, és te nálad minden lehetséges. Gondolok itt a barátnőmre, Erikára, és még sok más fiatalra. Drága Jézusom, én hozom elődbe az én gyermekeimet. Kérlek, áld meg őket, áld meg engem, hogy egy nehéz időszak áll előttünk, de hogy legyen türelmem, hozzuk mindenkihez, legyen türelmem. Áld meg a tanulásukat, a játszásukat, és bocsásd meg, Uram, hogyha nem neveltem a te igazságodra őket. Bár megpróbáltam kevesebb sikerre, de kicsik, és még tudom, hogy még alakíthatóak. Drága Jézusom, köszönöm a férjemet, áld meg, kérlek, a családunkat. Köszönöm, Uram, hogy te sok mindent már megváltoztattál. Áld meg az ima csoportunkat, áld meg az egyházközségünkben a lelki gyakorlatot, ami jövő hónapban fog lenni. Legyen áldásod rajta, és légy közöttünk, hogy dicsőj meg a lelki gyakorlaton minden jelenlévő életében, és dicsőj meg minden itt jelenlévő életében. Amen.